Azban találkozott az utolsó belövés című film kapcsán. Hivatalosan először az első hazai a műcsarnokba tervezett, szervezett slam eseményen szavalt ilyen módon először. A kezdett fiatal

0: fekszel.
1: Azt mondta, nem fog menni.
0: Azt mondta, nem fog menni.
1: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
0: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem vagy elég.
0: Azt mondta, nem vagy elég.
1: Türelmes belé.
0: Türelmes belé.
1: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet, kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
0: Emlékszel?
1: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
0: Talán
1: na
0: most.
1: Már most ő is, te vagy első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen és a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
0: Emlékszel?
1: Színt vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
0: Ott, vagy a
1: ott
0: közepén.
1: Vagyunk vele.
0: Ott vagyunk.
1: A történeted
0: vele.
1: Végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
0: ott vagyunk
1: mindig,
0: veled.
1: Mindenhol.
0: Mindenhol.
1: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad neked, nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
0: Emlékszel?
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
0: Elfut az élet.
1: Élteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyárra, ha bárki megkérdezne? Csak te emlékszel,
0: csak
1: vagy?
0: Te emlékszel vagy?
1: Rád is emlékezne?
0: Rád is emlékezne?
1: Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
0: Emlékszel?
1: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
0: Lép feljebb a zenével.
1: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
0: ott
1: mindig,
0: vagyunk veled mindig,
1: mindenhol.
0: Mindenhol.
1: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elhitted, tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
0: nem tudsz többet.
1: Helyből a szabadban. De saját magad hite legyél, magad

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magditól is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban. Mi?

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
0: Trend Night.
1: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré. Mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több neves zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: jár, szója itt lesz, ugye lesz még nyár.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
0: Trend Night.
1: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alábbhagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mielőtt a hír összefoglalóba belekezdenénk, egy az esti órában készült rövid bejátszás. Magyar Péter miniszterelnök ugyanis soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől arról, hogy szombat délután 4 órát követően milyen döntéseket hoztak. Ugye az időpont azért fontos, mert azóta hivatalban lévő miniszterelnök már Magyar Péter, aki tegnap este a Karmelitánál a következő nyilatkozatot tette.
2: Felszólítások és utasítások ellenére továbbra is zajlanak az illatmegsemmisítések a minisztériumokban, illetőleg pénzügyi kötelezettséget vállalnak a Tisza kormány ügyvezető miniszterei. Hát ez egy kicsit ilyen furcsa jogi helyzet, hogy már van új miniszterelnöke,

0: országnak, de még Orbán Viktor minisztereivel. Viszont ilyen esetben nyilván a miniszterelnöknek tudnia kell mindenféle pénzügyi kötelezettségvállalásról és bármilyen fontos döntésről, amely meghaladja a megszokott napi ügymenetet. Én ilyen tájékoztatást nem kaptam, viszont eljutottak hozzám ilyen információk, ezért körülbelül egy órája egy hivatalos felszólítást, utasítást írtam a kormány ügyvezető minisztereinek, hogy haladéktalanul tájékoztassanak arról, hogy a miniszterelnökkel történt megválasztásom és beiktatásom óta milyen minisztériumokban milyen pénzügyi kötelezettségvállalások történtek, milyen állami vezetői döntések történtek az én tudtom nélkül.
1: Ez tehát Magyar Péter miniszterelnök esti nyilatkozata. Ha jön ki információ azzal kapcsolatban, hogy adtak-e tájékoztatást egyáltalán az ügyvezető miniszterek, akkor természetesen mondjuk, majd figyeljük a reggeli órák és a délelőtti órák fejleményeit is Németh László hírszerkesztővel. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Mit szólsz a nyilatkozathoz? Én ilyet még nem hallottam egyébként az elmúlt 36 évben. Mondjuk nem sokszor volt, hogy még ügyvezető miniszterek voltak hivatalban, de már új miniszterelnök volt.
2: Nyilván volt egyfajta átadás-átvételi kultúra, meg az írásbeli vagy a nem írásbeli szabályoknak a tiszteletben tartása. Ilyenkor látszik az, hogy igazából nem lehet mindent szabályozni, tehát bárki bármit mond az emberen, illetve az embernek a gondolkodásán, gondolkodás módján rengeteg minden múlik meg, hogy mondják ezt, az attitűdön, és hát ez egyfajta lenyomata is annak, hogy mi történik, szerintem utólag fogunk majd nézni, meg rácsodálkozni erre az egész korszakra, hogy miben, meg mikben éltünk előtte, utána, aztán meg, hogy hogyan megyünk tovább.
1: Nagy kérdés egyébként, hogy mi lesz a Karmelitával, mert ugye azt is bejelentette este Magyar Péter, amit már korábban is bejelentett, hogy oda nem költözik be. Szerinted múzeum lesz, vagy?
2: Én nagyon remélem, hogy visszakapja a múzeumi szerepét, már csak azért is, mert ugye bizonyos kurzusok által nagyon tisztelt kormányzó úrunk, ugye a legutolsó eleddig, Horthy Miklós, nagybányai, ő sem mert beköltözni a palotának abba a szárnyába, amelyik a Dunára nézett. A testőrlakosztályokban lakott, mert hogy a családjával együtt, mert hogy köznemesi származású volt, és ez nekik ott fontos volt. Tehát nem sokban pártolom az egykori pártállamnak a működését, de az, hogy egy múzeumi vagy kulturális negyedet csináltak a várból, én szerintem az mindenképpen üdvözlendő. Hát most nehéz lesz, tehát tele van betonnal, meg egyebekkel, de meglátjuk.
1: És hát emlékeim szerint korábban várszínházként működött.
2: Igen, meg kolostorként.
1: A színházi...
2: Egyik jobb, mint a másik.
1: A színházi részét azt nem tudom, meg ennyi átalakítás után vissza lehet hozni, valószínűleg inkább nem, mint igen. Bár mondjuk amennyire lehetett látni a most megjelent videókból, belső videókból, azért vannak ott bőven nagy terek.
2: Biztos, hogy lehet valami szép funkciót kitalálni neki, aztán majd meglátjuk. Hát hála Istennek ez sem, meg más sem, nagyon sok minden más dolog sem a mi dolgunk, tehát mi tudósítunk róla. De én nagyon-nagyon drukkolok, mert tényleg az lenne az igazi, hogy ott legyenek ilyen szellős terek, és bárki felmehessen, és ne az legyen, hogy 8000 ember tapos fel autóval, meg mindennel, mindenféle mélygarázsokba, meg egyebekbe. Egy egyébként világörökségi helyszínen, és olyan helyen, ami tele van barlangokkal, meg egyebekkel. Tehát az a csoda, hogy ideig nem omlott rá ott senkire semmi.
1: Nézzük akkor az elmúlt órák fejleményeit.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Folytatódnak a leendő miniszterelnök bizottsági meghallgatásai ma a parlamentben.
2: Görög Márta igazságügyi, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi, valamint Lőrinc Viktória vidékfejlesztési és településfejlesztési miniszter jelölt 8-kor jelenik meg az illetékes testületek előtt. 10 órától a miniszterelnökség vezetésére jelölt Rúf Bálintot, illetve Kármán András pénzügyminiszter jelöltet hallgatják meg. A Tisza kormánynak 16 minisztere lesz, az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, majd a miniszterek kinevezésével megalakul az új kormány. Az országgyűlés ezt követően délután 4-kor tartja következő ülését, a miniszterelnök bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek.
1: A magyar gazdaság tevékenysége akkor zárkózhat fel az európai szintre, ha a tartósan magas növekedési ütemet ér el. A széleskörű felzárkózása az elmúlt másfél évtizedben azonban annak ellenére sem sikerült, hogy a gazdasági teljesítmény több ágazatban is javult.
2: Egyebek mellett ezt tartalmazza a GKI Gazdaságkutató ZRT legfrissebb elemzése. A dokumentum szerint a mezőgazdaság termelékenysége tavaly meghaladta az EU átlagát, ugyanakkor hozzátették, hogy a többi ágazat az uniós átlag 60%-át sem ért el. el. A pénzügyi szektor 56%-on teljesített, a szakmai szolgáltatások, a kereskedelem, turizmus 49%, az építőipar 45%-on. Az iparban és más tőkeigényes ágazatokban gyakorlatilag nem történt érdemi változás, az EU átlagában viszont 16%-kal javult a termelékenység.
1: Ha Magyarországon valóban bevezetnék a vagyonadót, akkor az 1 milliárd forintos küszöb túl alacsony lenne. Elsősorban nem a szupergazdagokat, hanem a hazai kis- és középvállalkozói réteget érinteni érzékenyen, így vélekedik a Blauchems Capital ügyvezetője.
2: Karagics István szerint az elmúlt évek inflációja és ingatlanpiaci drágulása miatt ma már akár néhány budai ingatlan és egy vállalkozás tulajdon része is elegendő lehet az 1 milliárdos határ átlépéséhez.
4: A vagyonadó kérdés önmagában egészen világos, hogy milyen fajta egyfajta társadalmi igazság tételi szándékot vagy igényt próbál kielégíteni az egyik oldalról. Ez nem egy szakpolitikai kérdés, ez nem egy pénzügyi kérdés, sokkal inkább egy mentális kérdés. A másik oldala viszont, amiben itt sok szakember megszólalt és számos vélemény kezdett ütközni, a vagyonadó módjának a gyakorlata, a bevezetése. Az összes olyan kérdés, ami az adminisztrációtól kezdve a beértékelés keresztül az érintettek köre, tehát számos adóelméleti és gyakorlati kérdést vett fel a vagyonadó, hogy más nem mondjak, mindjárt ez az 1 milliárdos szint, ami információk keringenek, ami konkrétumok nélkül a gazdasági életben, már ez önmagában számos vitára adott okot.
1: Donald Trump szerint rendkívül ingatoggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet.
2: Az amerikai elnök egy Fehérházban tartott eseményen kérdésre válaszolva megerősítette, elfogadhatatlannak tartja az Irán által még vasárnap küldött választ a konfliktus lezárásának feltételeiről. Ugyanakkor további tárgyalási szándékát is jelezte. Az elnök megismételte, hogy a perzsa államot illetően az egyetlen célja, hogy megfossza az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől, ezzel kapcsolatban megjegyezte, Irán azt állítja, a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet nem tudja elérni, mert az egy bombakárt szenvedett föld alatti létesítményben van elzárva.
1: A hormozi szoros problémája ugyan hatással van a repülőgépipar kerozin ellátására, de nem olyan mértékben, mint azt sokan gondolnák, ezt mondja az Egekura blog alapítója.
2: A gépek ugyanis 2-3000 kilométerre vannak, egymástól található reptereken igen eltérő árakon tankolnak, és ezt alaposan meg is tervezik. Az viszont kétségtelen, hogy a kisebb és bizonytalanabb pénzügyi helyzetben lévő társaságok aggódhatnak, vélekedik Varga G. Gábor.
5: Ma körülbelül duplájába kerül a kerozin annak, mint amennyiben mondjuk február elején került. Ennek van az a hatása, hogy gazdaságilag bizonyos kis profitú járatoknak az üzemeltetését megkérdőjelezi, és van még egy másik hatása, az az, hogy ilyen árszint mellett a pénzügyileg instabil lábakon vagy kevésbé stabilan álló légitársaságoknak a működését is megkérdőjelezni, tehát a gyenge pénzügyi helyzetben lévő légitársaságok becsődölhetnek akkor, amikor tartósan kialakul egy ilyen magas kerozinárszint.
3: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,2%-os csökkenéssel 134.265 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt.
2: A befektetők most a Magyar Telekom és a Richter ma megjelenő beszámolóira várnak. A MOL 1,4%-kal gyengült 4.106 forintig, az OTP 9%-kal erősödött 42.580 forintra. A Telekom 1,3%-os mínuszban zárt 2.410 forinton, a Richter 0,5%-kal gyengül 12.600 forintra.
1: És ha már Richter, megjött a beszámolója, konszolidált árbevétele az első negyedévben 217,3 milliárd forint volt, 1,7%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, nettó nyeressége 4%-kal csökkent 65,3 milliárd forintra. A gyors jelentés szerint az árfolyam hatás, a gyengébb dollár és az erős forint negatívan befolyásolta a Richter árbevételét. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek.
2: A londoni börze 0,4%-ot emelkedett, a frankfurti DAX alig 0,5%-os pluszban zárt, a francia CAC 40 0,7%-ot csökkent, az olasz mutató 0,8%-kal emelkedett, a spanyol 0,2%-kal gyengült.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones és az S&P 500-as 2,1%-kal lett magasabban, az a kompozit pedig 1,1%-kal tudott erősödni.
1: Nézzük még a devizapiacot. Az euró árfolyama 356 forint 20 fillére jár, a dollár 302 forint 90, a svájci frank 388,50, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1759.
3: Időjárás jelentés.
2: 1926-ban ezen a napon József Pilsudski lengyel marsall a hadsereg élén egy államcsényt hajtott végre, és véget vetett a lengyel köztársaság belpolitikai zavarainak. Egyébként 1935-ig tartott az ő uralma, mondjuk így idézőjelben, irányítása alatt Lengyelország teljesen stabilan működött. Egyébként a kevés emberek egyike volt, akitől Sztálin is nagyon tartott, nem véletlen, hogy az 1940-es katini mészárlás azért következett be, mert a Pilsudski vezette lengyel hadsereg frissen újonnan megalakult lengyel állam visszaverte a szovjet, illetve orosz támadásokat, és hát megalázó verességet szenvedtek az oroszok, a világ egyik legendás hadserege. Varsóban, a lengyel fővárosban most esik az eső, és nagyjából ilyen 12-15 fok közötti csúcsokra számíthatnak az ott tartózkodók. Nálunk a hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul, a tavasz a kevésbé szép arcát mutatja, majd esik az eső, de a májusi eső aranyat ér.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Jó reggelt kívánok! A klímaváltozás a hazai vetőmag ágazatot is komoly alkalmazkodásra kényszeríti. A Vetőmag Szövetség elnöke szerint ma már szinte elképzelhetetlen a vetőmag előállítás öntözés nélkül, sőt, az idei rendkívüli tavaszi aszály már az őszi kalászosokat is veszélyezteti. Közben jelentősen átalakul a vetésszerkezet, a kukorica termőterülete drasztikusan csökkent, míg a napraforgói látványosan nőtt az elmúlt években. A gazdák egyre óvatosabban választanak növénykultúrát, sok helyen már csak a jobb adottságú területeken vállalják a termelést. Takács Géza szerint a vetőmagszektor számára a bizonytalan időjárás mellett az exportpiacok és az erős forint is komoly kihívást jelent az idei szezonban. Kecső Richárd interjúja.
2: Kényszerű átrendeződést hozott a változó klíma a hazai vetőmag szektor számára is, de pontosan milyen állapotban van jelenleg ez a hazai vetőmagágazat?
3: A magyarországi vetőmagágazat mindig készül arra, hogy a megfelelő vetésterületre, amit a termelők szeretnének megvalósítani, amit elgondolnak, ahhoz megfelelő mennyiségű és minőségű vetőmagot állítson elő, ez most is így van. Azonban mindig figyelembe kell vennünk mindig azt a környezetet, időjárás változást, ami egyrészt a vetésterület változásával adódhat, másrészt az igények változásával adódhat, és ez a nem könnyű feladat a vetőmagágazat számára, hogy ezt nyomon kövesse. Az első legnagyobb kérdés az, hogy egy új genetikai anyag, egy fajta vagy egy hibridnek a előállítása az olyan 15 év nagyságrendre tehető, minimum 10 évet, de van olyan fajta, hogy hibridával 20 évet is dolgoznak azon a kutatók, hogy egy új genetikai anyagot állítsanak elő. Na most, hogy milyen időjárás lesz majd akkor, amikor ez a újdonság kikerül a termesztésbe, azt nagyon nehéz megjósolni. Korábban viszonylag könnyebben volt, ez prognosztizálható, most azonban ez már nem így van. Mindenki a bőrén érzi, főleg az utóbbi 5 évben azt a hihetetlen változást, ami az időjárásunkba végbe megy, és ez nagyon komoly hatással van a szántóföldi növénytermesztésre, és természetesen ezen belül a vetőmagszaporításra, vetőmag előállításra is.
2: Mennyire változtatta meg az elmúlt éveknek a vízhiánya, illetve az aszályos időjárása a vetőmag előállítás biztonságát?
3: Hát komolyan befolyásolja. Azért azt tudni kell, hogy a vetőmagszaporítások eddig is mindig a legjobb területen, a legjobb körülmények között és a legnagyobb odafigyelések mellett folytak. Most, ami igazán korlátozó tényező, az a víz. Ma már elképzelhetetlen, hogy a vetőmagszaporítások nem öntözött körülmények között valósuljanak meg. Kivéve talán ez alól a őszi kalászosok, azoknál a legritkább esetekben kellett eddig öntözést alkalmazni. Most ez az idei év, bizony az őszi kalászosok vetőmag előállításait is nagyon érzékenyen érinti, hiszen mindenki látja, járt el az országban, hogy a búzák bizony foltokba kiszáradnak, a talajminőséget egyértelműen jelzik, és hát erre nem számoltunk, hogy még az őszi kalászosokat is öntözni kelljen. Ez most egy új fordulat tulajdonképpen a vetőmag előállításokba, és hát nem fogja megkönnyíteni a jövőt, ha ez nem változik meg. Nyilvánvalóan nem fog megváltozni, vagy nagyon pozitívan nem fog megváltozni, tehát a vetőmag szakmának arra kell készülni, hogy most már minden egyes vetőmag előállítást kizárólag öntözött körülmények között valósítson meg. Ez viszont korlátozó lesz abban a tekintetben, hogy lesz-e elegendő olyan területünk, amit öntözni lehet.
2: Ugye itt a vetőmag előállítás szempontjából is vannak ugye itt a különböző vetőmagok, gondolok itt akár mondjuk a kukoricára is, ami ugye az őszi kalászosoknak a szerepét erősíti, viszont ez visszaszorulóban van, miközben mondjuk a napraforgó az egy kicsit előtérbe kerül, vagy mi a helyzet itt ezen a fronton?
3: Alapvetően a növénytermesztésünk szerkezete átalakul, mi egy nagyon komoly kukorica termelő ország voltunk. A korábbi években ez 1 millió és 1 millió 300 ezer hektár közötti vetésterületet jelentett. Most az utóbbi 5 évben az a rendkívül aszályos időjárás, ami uralkodik, ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a termelők a kukorica termesztéssel komolyan felhagytak. Ez azt jelenti, hogy 700 ezer hektárnyi területtel számolunk, mert majd meglátjuk konkrétan, mennyi lesz a tényszám, de nagyságrendileg nagyon komolyan csökkent a kukorica termőterület Magyarországon, pont a bizonytalanság miatt. Ha nincs eső, akkor nem terik. Most mi az a másik növény, amivel a kukoricát helyettesíteni lehet? A napraforgóra mondjuk azt, hogy egy kicsit szárazságtűrőbb, talán jobban bírja ezt az osztályos klímát, ezért a napraforgó vetésterület nagyon komolyan emelkedett, az 500 ezer hektáron 700 ezer hektár fölé mentünk a vetésterülettel, ez egy nagyon komoly változás. Stabilnak tűnt az őszi búza, vagy az őszi kalászosok is. Eddig ez a nagyságrendileg 1 millió hektárnyi őszi búza terület, amit vetettünk Magyarországon, ez úgy látszott, hogy talán stabilan tartható, vagy tartható lesz. Sajnos azt kell mondani, hogy az idei év pedig erre rácáfolt, mert bizony az őszi kalászosokat is most rendkívüli mértékben károsítja az aszály. Ezt nem tudom, hogy valakinek az élettörténetében van-e olyan, aki emlékszik rá, hogy ilyen rendkívül aszályos tavaszunk volt. Én nem emlékszem rá, hogy ilyen mértékű aszály lett volna áprilisban, májusban Magyarországon, mint amit most tapasztalunk. És ennek hát elég komoly következményei vannak és lesznek is.
2: Mi a helyzet a gazdákkal? Mit mérlegelnek ilyenkor?
3: Hát nézze, nagyon nehéz helyzetben vannak. Milyen növényt lehet egyáltalán termeszteni ilyen körülmények között? Kezdődik azzal, hogy egy termelő azzal kezd, hogy megnézi, hogy milyen területi adottságai vannak. Az olyan kitett területeken, amiből eleve tudja, hogy rossz a talajminőség, öntözni se fogok tudni, nagyon sokat nem akarok az input anyagokra se költeni ezeket a területeket, vagy ugaroltatják, vagy valami zöldvetést csinálnak, és ennyi a történet, és megnézik, hogy melyek azok a területek, ahol úgy látják a saját környezetünkben, hogy ott milyen növényt termeljenek. Nagyon nehéz erre válaszolni, hiszen országos javaslatot nem lehet adni, mert azért Magyarország bármilyen is azt mondja, egy kis ország vagyunk. Heterogenitás van bizonyos térségekben, hogy ott meg kell keresni majd helyi viszonyok között, hogy melyek lesznek azok a növények, amit egyáltalán szabad, és rentábilisan lehet termelni. Ez egy óriási kihívás most a termelői körben.
2: Mire számíthat a Vetőmag szektor így az 5-10 éves távlatban, akár hogyha a klímaváltozás ilyen tartósan megmarad?
3: Hát egyrészt nehezebb helyzetbe kerülünk, nehezebb lesz prognosztizálni, vagy megtervezni azt, hogy melyik fajból milyen mennyiségű vetőmagot állítsunk elő. Egyrészt ugye van egy magyar igény, azonban jelentős exportja van Magyarországnak. Most arra figyelünk, hogy az exportok tekintetében melyek azok a stabil piacok, amire vetőmagot tudunk szállítani. Az első ilyen szempontból ugye az EU országai, EU belüli országok, ugye ott a vetőmag kereskedelem viszonylag korrekten és megfelelően zajlik. Ebben a tekintetben az elmúlt években lényegében nem csökkent az exportunk. Most itt is nagy kérdés lesz, hogy azok a piacaink, ahova eddig szállítottunk vetőmagot, ott milyen lesz az időjárás. Nyilván ezt még nehezebb tervezni, mint egy magyarországit, hiszen itt élünk a saját területünkön, tudjuk, hogy mi hogy történik. De az, hogy tőlünk akár 1000 kilométer levő országokban milyen változás jön, erre a legnehezebb fölkészülni, hiszen ezek lehetnének a kitörés pontjai, vagy a vetőmagnak a célpiacai, amit hát természetesen mindenki próbál megőrizni, hogy az exportja ne csökkenjen. Bár ennél az erős forintra, ami lett most a vetőmag szektor is számolgatja, hogy egyáltalán tud-e rentábilis lenni. Amikor az input anyagokat meg kellett venni a vetőmag szaporításokhoz, tavaly mondjuk májusban, akkor 400 forint fölött volt az euró. Mindent, amit vettünk, nitrágya, növényvédőszer, stb. Ez eurós alapon minden át lett számolva, és hát így állítottuk be a terveinkbe, és nyilvánvalóan így állítottuk be, ha majd el fogjuk adni. Most gondolja el, hogy 360 forint, ez 10%, akárhogy nézem. 10% nyereség ezen a terméken nincsen. Ez igazán nem is időjárás történet, meg nem is igénytörténet, hanem aki ma exportálni szeretne, az szembesül ezzel, hogy bizony, ha exportálok, akkor a forint árfolyama miatt ez bizony nagyon könnyen, nem hogy nullára nem jön ki, hanem veszteséges is lehet.
1: Takács Gézát, a Vetőmag Szövetség elnökét hallották. 6 óra 55 perc van, egy érdekességgel megyünk tovább, aztán 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már a kriptopiacról lesz szó.
0: Reggeli Monitor.
2: Rakoncai Gábor megnyerte a bulgáriai 10 napos ultramaratoni futóversenyt, miután összesen 1217 kilométert teljesített a megmérettetés során. A május 1-én rajtoló viadalt Szófia egyik parkjában rendezték meg, ahol a cél az volt, hogy a versenyzők 10 nap alatt a lehető legtöbb kilométert fussák. A magyar extrém sportoló pályafutása első 10 napos versenyén rögtön győzelemmel debütált. A 38 fős mezőnyből mindössze 7-en jutottak el az 1000 kilométeres határig. A 9. nap beszámolója jól érzékeltette a verseny fizikai és mentális terhelését. A sportoló csapata szerint Rakoncai ekkor már komoly fájdalmakkal, vízhólyagokkal, izomgörcsökkel és kimerültséggel küzdött, mégis folytatta a futást. Az eredményjelzőn látott 60 kilométeres előny után egyértelművé vált számukra, hogy megnyerheti a versenyt. Rakoncai Gábor az elmúlt közel 20 évben a magyar extrém sport egyik legismertebb alakjává vált. A többi között 4 óceán átvitorlázást, 2 óceán átevezést, 2 grönlandi átkelést és egy 44 napos antarktiszi expedíciót teljesített. Ultrafutó világbajnoki címmel, 2 Guinness világrekorddal és számos nemzetközi elismeréssel is rendelkezik. A világon egyedüliként kenuval is átkelt az óceánon.
0: Ez a Reggeli Monitor. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Nemzetközi terjeszkedés kis költségvetéssel? Igen, lehetséges. Csatlakozzon a Cégkassa Podcast hallgatóihoz, és tudja meg, hogyan értek el hazai cégek sikereket a globális piacon. Cégkassa Podcast ma a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Az aniveddirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anived Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.aniveddirect.hu.
6: Hány Grammy-díjas művész lép fel idén-nyáron a Margit-szigeten? Milyen fúziót alkot az elektronikus és a szimfonikus zene? Játsz velünk a Margit Szigeti Színház és a Trend FM közös játékában az értékes belépőkért. Hogyan tudsz bejutni a backstage-be? Mi történik a nyár legrövidebb éjszakáján? Hallgasd a Trend FM-et, kövesd a Facebook posztjainkat, és add meg a helyes választ kommentben. Hallgass, kövess, játsz, és nyerj belépőket a Margit Szigeti Színház nyári programjaira.
7: Marketing és Média Top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
9: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
10: A fővárosban tart a helyszínelés a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca után. A Kőbányai úttól torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszain befelé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Erős a forgalom a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Mátalút szűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Lezárták a buszsávot a Pacsirtamező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 3 perccel múlt 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mindjárt jövünk a hír összefoglalóval, előtte néhány rövid gondolat Indiáról. A miniszterelnök Narendra Modi felszólította az országát, hogy otthonról dolgozzanak, utazzanak kevesebbet, takarékoskodjanak az üzemanyaggal, hogy segítsék a kormányt a deviza megtakarításban. Hagyják abba az aranyvásárlást, mert az is deviza megtakarítással jár, és csökkentsék legalább 50%-kal a műtrágya felhasználást. Hogy mindez miért? Hát természetesen ez is a hormuzi szorosnak az egyik hozadéka. Jóval nehezebben jut el Dél-Kelet-Ázsiába, akár az energiahordozók jó része, akár például az említett műtrágya, és mindez az indiai rúpia esetében nagyon komoly gyengülést hozott az elmúlt időszakban. Jövünk a legfrissebbekkel, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Folytatódnak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben.
11: Görög Márta igazságügyi, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi, valamint Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt 8-kor jelenik meg az illetékes testületek előtt. 10 órától a miniszterelnökség vezetésére jelölt Ruf Bárintot, illetve Kármán András pénzügyminiszterjelöltet hallgatják meg. A Tisza kormánynak 16 minisztere lesz, az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, ezt követően megalakul az új kormány. Az országgyűlés ezután délután 4-kor tartja a következő ülését. Magyar Péter miniszterelnök bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek majd.
1: 4 kormánytag és számos képviselő távozásra kérte a Keir Starmer brit miniszterelnöket.
11: A BBC közszolgálati médiatársaság és a Sky News kereskedelmi hírtelevízió egybehangzó beszámolói szerint tegnap estig a munkáspárt alsóházi frakciójának 70 tagja ugyanezt kérte a kormányfőtől. Ennek előzményeként a múlt héten tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexek 0,2%-os csökkenéssel 134.265 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt.
11: A Magyar Telekom, illetve a Richter megjelenő beszámolóira várnak a befektetők, a Richter egyébként közzétette a legfrissebb adatokat, ezek szerint a konszolidált árbevétele az első negyedévben 217,3 milliárd forint lett, 1,7%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, a nettó eredmény 4%-kal csökkent 65,3 milliárd forintra. Elemzők 232 milliárd forint árbevételt és 61,1 milliárd forint nettó eredményt vártak. A jelentés szerint az árfolyam hatása dollár és az erős forint negatívan befolyásolta a mutatókat. A MOL egyébként tegnap 1,4%-kal gyengült 4106 forintra, az OTP 9,1%-kal erősödött 42.580 forintig, a Telekom 1,3%-os mínuszban zárt 2410 forinton, a Richter pedig 0,5%-kal gyengült 12.600 forintra.
1: Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek.
11: A londoni tőzsde 4%-ot emelkedett, a frankfurti DAX 0,5%-os pluszban zárt, a párizsi CAC 7%-kal csökkent, az olasz mutató 8%-kal emelkedett, a spanyol tőzsde 2%-kal gyengült.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
11: A Dow Jones és az S&P 500-as 2/10, a Nasdaq Composite 1%-kal erősödött.
1: Az ázsiai tőzsdei kereskedésben Japán 0,5%-os emelkedésben jár, Hongkong 3%-kal megy felfelé, csökken Shanghai 4/10-del, India 7/10-del, a szingapúri tőzsde jelenleg stagnál, 1,1759 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj drágul 6,8%-kal, a Brent 104 dollár 84 centen, az amerikai könnyolaj 98 dollár 90 centen jár.
0: Az árfolyam info támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: Némileg gyengül a forint, 356 forint 80 filléren az euró, a svájci frank 389 forint 20, a dollár 303 forint 50 fillére jár. A dollári japán jennel szembeni árfolyama 157,62, az angol font amerikai dollár 1,3586, az ausztrál dollár amerikai dollár 0,7233. Minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi nemzetközi repülőtér egy országos sztrájk miatt. A brüsszeli Zaventem nemzetközi légi kikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít.
11: Szünetel a szemétszállítás, a legtöbb kormányhivatal zárva tart ma Brüsszelben. Az illetékes szakszervezet a sztrájkot a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reformtörekvéseivel szemben hirdette meg. Követeléseik között szerepel a bónuszokkal járó túlórák megtartása, a korengedményes nyugdíjhoz való könnyebb hozzáférés megőrzése, az éjszakai munka méltányos kompenzációja, a magasabb nyugdíjak szavatolása, illetve a jövedelmek közötti különbségek figyelembevétele az adózásnál.
1: A hormozi szoros problémája ugyan hatással van a repülőgépipar kerozin ellátására, de nem olyan mértékben, mint ezt sokan gondolnák, ezt mondja az Egekura blog alapítója.
11: A gépek ugyanis 2-3 ezer kilométerre vannak, 2-3 ezer kilométerre egymástól található reptereken igen eltérő árakon tankolnak, és ezt alaposan meg is tervezik. Az viszont kétségtelen, hogy a kisebb és bizonytalanabb pénzügyi helyzetben lévő társaságok aggódhatnak, így vélekedik Varga G. Gábor.
12: Ma körülbelül duplájába kerül a kerozin annak, mint amennyiben mondjuk február elején került. Ennek van az a hatása, hogy gazdaságilag bizonyos kis profitú járatoknak az üzemeltetését megkérdőjelezi, és van még egy másik hatása, az az, hogy ilyen árszint mellett a pénzügyileg instabil lábakon, vagy kevésbé stabilan álló légitársaságoknak a működését is megkérdőjelezni, tehát a gyenge pénzügyi helyzetben lévő légitársaságok becsődölhetnek akkor, amikor tartósan kialakul egy ilyen magas kerozinás szint.
1: Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére.
11: A tényleges munkakezdés 2029-ben várható, a teljes rekonstrukció költsége mai áron 40-45 milliárd forint körül alakulhat.
0: Időjárás jelentés.
11: 1965-ben ezen a napon létesített diplomáciai kapcsolatot a Német Szövetségi Köztársaság, az akkor Nyugat-Németország, Izraellel, ami hát mondhatjuk így, hogy gyümölcsöző kapcsolat, hát ennek az egyik legújabb terméke talán, vagy az egyik legnagyobb értékű, az az, hogy Benjamin Netanyahu valamelyik miniszterelnöksége idején Izrael állam német tengeralattjárókat vásárolt a haditengerészet számára. Hát van ennek is egy diszkrét bája, bár kétségtelen, hogy ezek a járművek végtelen megbízhatóak, és hát mondhatni azt, hogy ha a Berettának 500 éves referenciája van, akkor ezeknek a járműveknek minimum 100 vagy inkább több, hiszen már az első világháborúban is szolgálták azt, amit éppen akkor szolgálni kellett. Na hát Németországban is hasonlóan kedvező az időjárás, mint nálunk, ott is esik az eső, csak kissé hűvösebb van. A 15 és 22 fok közötti értékekre számíthatunk ma Budapesten és környékén, esni fog az eső, fújni fog a szél.
0: Sporthírek a 94.2.
1: A bemaradásért küzdött Tottenham Hotspur csak 1-1-es döntetlent játszott otthon a Leeds United-del az angol labdarúgóbajnokság 36. fordulójának záró mérkőzésén, így 4 helyet csak 2 pontra van a kiesést jelentő 18. helytől. Spanyol labdarúgás, az élvonalban maradásért küzdő Girona 1-1-es döntetlent játszott a nemzetközi kupa indulást érő helyért még versenyben lévő Rayo Vallecano otthonában a spanyol labdarúgó bajnokság 35. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. A meccs két gólja egyébként a 86. illetve a 90. percben esett. A szériában fordulatos meccset nyert meg Nápolyban a Bologna. A Bologna 91. percben szerzett góllal nyert 3-2-re az előző idényben aranyérmes Nápoly vendégeként a 36. fordulóban az olasz labdarúgó bajnokságban. Egyébként az olaszoknál az Internacionale már bajnok, 85 pontja van, a Napoli 70 ponttal a második, a Juventus 68-al a harmadik, az AC Milan 67-tel pedig a negyedik pozícióban. Egy hónap múlva világbajnokság, és egyre inkább a játékosokra fókuszálnak, a keretekre, a sportsajtó részéről. Úgy tűnik, hogy meg kell műteni a jobb okáját Johnny Cardozónak, az Atletico Madrid középpályásának, aki emiatt nagy valószínűséggel nem tud pályára lépni majd a június 11-én kezdődő világbajnokságon. A 23-szoros amerikai válogatott középpályás a múlt héten edzés közben sérült meg. A Kanadával és Mexikóval együtt társházigazda Egyesült Államok válogatottja egyébként Paraguayjal, Ausztráliával és Törökországgal szerepel azonos csoportban a VB-n, amely a sportág történetében először 48 csapatos lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
13: Jó napot kívánok, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
14: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
13: Na hát mesterséges intelligenciáról már nagyon sokat beszéltünk, viszont decentralizált mesterséges intelligenciáról még annyira nem. Mi a kettő között a különbség? Mi az egyiknek az előnye hátránya, a másiknak az előnye hátránya? Szóval decentralizált AI. Azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy jól működő, olyan szinten működő decentralizált AI, mint a ma elterjedt legnagyobb megoldások, ilyen decentralizáltban még nincs.
14: Nincs, és ugye mi is elindítottunk egy fejlesztést ezelőtt 3 évvel, ami ezt célozta, hogy lehessen decentralizáltan modelleket futtatni, és garantált legyen az, hogy nem tud kiszivárogni semmi a beszélgetésekből, tehát akár egy nagy ipari vállalat, ahol tényleg ipari titkok vannak, vagy akár nemzetbiztonsági titkok is biztonságban tudnak maradni. Ez jelenleg 100%-osan nem lehet garantálni egy ilyen rendszerrel. Még ha vannak is kriptográfiai módszerek arra, hogy aki futtatja a modellt, az jó eséllyel nem tudja megnézni, hogy mik a beszélgetések. Ugye erre vannak olyan kriptográfiai megoldások, hogy nem tudja megnézni, hogy milyen kérdés érkezik a modellhez, és nem tudja megnézni, hogy milyen válasz. Ez teljes biztonságot nem tud nyújtani, mert azok a hardverek, amelyek jó minőségű választ tudnak adni, ezek nagyon drága hardverek, tehát forintba kifejezve itt sok 10, de inkább 100 milliós hardverekről beszélünk, ezek hardver szinten tartalmaznak olyan chipeket, amiből bizonyos szereplők valószínűleg, tehát feltételezhetően ki tudnak nyerni adatokat. Innentől kezdve teljes biztonságot nem lehet nyújtani ezekkel a megoldásokkal. Elméleti szinten látunk irányokat, amik a jövőben majd működhetnek, de ezeket gyakorlatban most nagyon nehéz megvalósítani. Sok ilyen fejlesztés indult egyébként el. Mi a miénket félretettük, nem dobtuk ki, nem tettünk le róla, de most az elmúlt egy-másfél évben nem fektettünk energiát bele, és addig, ameddig nem látszódnak egyértelműbb megoldások, addig nem is fogunk ebben indulni.
13: Ugye a legnagyobb különbség a centralizált és decentralizált mesterséges intelligencia között, ugye, hogy a centralizáltat végig egy vállalat, egy cég vezeti, és a cég dönt minden kérdésben. Már nagyon sokat beszélgettünk ennek az előnyéről és a hátrányairól, meg pláne. A decentralizált AI lehet kezdettől decentralizált, vagy a jelenleg folyó fejlesztések hogy működnek? El tudod engedni 0 kilométeren a kezét, vagy ez szépen lassan, fokozatosan válik decentralizáltá?
14: Elméleti szinten mindenképpen működhetne így. A gyakorlatban ez nem így szokott működni, tehát a gyakorlatban ennek el kell jutnia oda. Itt egyébként még a biztonságot félretéve a minőségről is muszáj beszélni. Nagyon kevesen rendelkeznek megfelelő hardverekkel, amik nagy modelleket tudnak úgy futtatni, hogy jó minőségű válaszokat adnak. Amit az imént említettem, ez sok tíz, de inkább 100 milliós költség. Amilyen hardverekkel rendelkeznek sokan, ezek a nagy teljesítményű videókártyák, 30-90, 40-90, 50-90-esek, ezeket még hogyha sorba kötjük, sem képesek olyan minőségű válaszokat adni, tehát valószínűleg a felhasználók is kevésbé fogják előnybe részesíteni ezeket, mert lassabban, gyengébb válaszokat fognak kapni. Bizonyos területeken közel azonos, de hogyha már egy picit komplikáljuk, egy kicsit nehezebb, nagyobb token számú válaszra van szükség, akkor már itt lesz különbség a minőségben. És akkor is, hogyha ugyanazok a modellek futnak, de más hardvereken, úgyhogy ezeknek a versenyképessége mindenképpen hátrányos a meglévő elérhető modellek közül.
13: Na de hát a meglévő elérhető modelleknél pedig ott vannak az ellenérvek, hogy óriási kontroll, amit ezek a cégek szereznek, a cenzúra lehetősége. Ezt hogyan tudná egy decentralizált AI kiküszöbölni? Hogyan lesz decentralizált az, amit mondjuk meg kell tanítani a mesterséges intelligenciának, azt valakinek el kell döntenie, hogy mit tanít meg?
14: Vannak már egészen jó open source modellek, amik kész tudás anyaggal rendelkeznek, és ezekhez még hozzá lehet tanítani. Itt ugye a tanítás is nagy kérdés, hogy hogy oldja meg egy decentralizált rendszer a betanítást. Ugye erre vannak elméletek, nálunk az volt az elképzelés, és hogy a felhasználó az egy kapcsolót kapcsolgathat, hogy abból tanuljon-e az AI, vagy ne tanuljon. Ezt ugye, hogyha teljesen open source egy rendszer, akkor itt biztosra lehet venni, hogy az történik, amit mi beállítunk. Lenne lehetőség arra, hogyha valakinek van extra tudása, akkor beszállhasson tanítónak, és ezekkel tanítson, ezt mérhetné a rendszer akár, hogy ki mennyit adott hozzá, és itt lehetne valami incentíva, hogy akkor, amikor a modell használja azt a tudást, akkor valamilyen kis bevételbe részesül, aki tanít. Ezek elméletben nagyon jól hangzanak, a gyakorlati megvalósításban viszont számtalan kihívással néz szembe a rendszer, úgyhogy én azt gondolom, hogy igazán jó decentralizált megoldásra még várni kell. Lehet, hogy vannak olyan rendszerek, amikről még nem hallottam, de hát figyeljük a piacot, azokat, amikről tudomást szereztünk, azokat megvizsgáltuk, és láttuk ugyanazokat a hiányosságokat, amit a saját fejlesztésünknél láttunk.
13: De egyébként be lehet ekkora lemaradást hozni? Tehát most kicsit az az érzésem, mintha annak kellene eldőlni a következő, nem tudom én, 2-5-10 évben, hogy a cégek irányítanak, vagy a közösség irányít. És ha ezt nézzük, akkor most a decentralizált működés az nagyon nagy lemaradásban van. Behozható?
14: Ez csak azon múlik, hogy mekkora tömeg mennyire érzi szükségesnek, hogyha ez nagyon fáj, és van egy komoly összefogás, akkor ez akár behozható is lehet. Itt még nem tartunk. Egy nagy vállalat, akinek van rá pénze, tehát mondjuk egy Richternek vagy egy Audinak nem pénz megvenni egy 200 milliós hardvert.
13: És akkor gyakorlatilag a saját mesterséges intelligenciáját fejleszti ki.
14: Igen, jó.
13: De hát az sem decentralizált, tehát az is egy...
14: Hát nem decentralizált, de nem engedett ki az adatokat.
13: Ja, értem, adatvédelem szempontjából.
14: Igen, lehet olyan megoldásokat használni, ahol kapsz valamilyen szintű adatvédelmet, ez teljes biztonságot nem fog nyújtani, de mondjuk egy megfelelő rendszer tudja azt garantálni, hogy a beszélgetésedet nem tudja összekötni az OpenAI, a Google vagy bármelyik szereplő a te személyi azonosságoddal, kivéve akkor, ha ez a beszélgetésből kiderül.
13: Igen, de ha arról beszélünk, hogy biztonság, akkor is el kell választani a vállalati szereplőket, meg el kell választani a társadalmat, a társadalmi persze. felhasználást.
14: Így van, ugye egy nagy vállalatnak annak megvan a lehetősége, hogy saját hardveren futtassa, ugye egy nagy vállalatnál nem probléma 2-300 millió forintot elkölteni hardverre, persze azzal az AI-jal foglalkozni kell, ahhoz kell egy csapat, amelyik azt karban tartja, működteti, de akkor tudja biztosítani, hogy nem szivárognak ki adatok, hogyha saját maga futtat egy mesterséges intelligencia megoldást, illetve a magánembereknek meg van lehetőségük olyan megoldásokat használni, ahol egy köztes szereplőt beépítve, nyilván itt meg kell bízni abba a köztes szereplőben is, de annak lehet egy open source modellje, amit lehet ellenőrizni, amelyik szétválasztja a kérdéseket, válaszokat, meg a személyazonosságokat, tehát azt lehet biztosítani, hogy nem fogja tudni megállapítani az OpenAI, a Google, az Anthropic vagy bármelyik vállalat, hogy ki áll a kérdések mögött, ha csak nem derül ki a beszélgetésből, hogy kiről van szó. Az egy másik kérdés, tehát arra nincsen egyébként jó megoldás, de magát az előfizetőt és a kérdést azt külön lehet választani, és erre vannak megoldások.
13: Furcsa egyébként, mert mindig, amikor mesterséges intelligenciáról beszélgetünk, nagyon hamar kiukadunk ide, hogy a biztonság kérdése, és hogy azokat a beszélgetéseket kilátja, a harmadik félhez hozzájut, és stb. Stb. De ott a másik oldal is, hogy abban is nagyon nagy visszaélési lehetőség van, hogy mit válaszol neked a mesterséges intelligencia, az ő adattárában mi van benne, és ez is borzasztó nagy befolyásolási lehetőség.
14: Ezt nyugodtan lehet tesztelni, amikor ugyanazt a kérdést fölteszi az ember ugyanannak a modellnek, a saját előfizetésével, vagy másnak az előfizetésével, vagy egy olyan szolgáltatón keresztül, ahol nem tudja a modell összekötni a személyazonosságot, és más válaszokat már, nem csak, hogy máshogy lesz megfogalmazva, mert az sok mindenből adódhat, hanem homlok egyenest, szembe mennek a válaszok egymásnak, mert amikor tudja a modell, hogy kiről van szó, akkor annak az identitásnak fog válaszolni.
13: De ez így lesz a decentralizált AI-nál is.
14: Hát, hogyha lesz egy jól működő decentralizált AI, akkor jelentős eltérés nem kéne, hogy legyen a válaszokban.
13: Szóval decentralizált vagy centralizált AI, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
14: Köszönöm szépen, sziasztok!
13: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, köszönjük a figyelmet, hallgassák vissza ezt az adásunkat is YouTube-on és Spotify-on, és tartsanak velünk legközelebb is, szép napot!
0: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, az Alkotás utcában a déli pályaudvar felé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkös fürdő utca előtt. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Blahalujza tér előtt, valamint az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Mától időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál mától a forgalom egy sávon váltakozva haladhat karbantartás miatt. Lezárták a buszsávot a Pacsirtamező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Viszonylag kevésszer esik szó Kongóról. Nos, az ország nem véletlenül nincs a középpontban, mert hogy gazdaságilag nem túl erős, és hogyha szóba kerül, leginkább akkor a ritka földfémekkel kapcsolatban emlegetik, például kobalt bányái miatt. Most viszont új hitelprogramot kérelmezett a Nemzetközi Valuta Alaptól, mivel továbbra is rendkívül magas államadóssággal és alacsony gazdasági növekedéssel küzd. A Bloomberg beszámolóját a portfólió szemlézte, ezek szerint a közép-afrikai országnak az elmúlt 3 évben átlagosan meghaladta az államadósága a GDP-nek a 99%-át, és az IMF előrejelzése szerint ez a mutató idén is 91,3%-on marad, ami az egyik legmagasabb adósság teher a szubszaharai térségben. A gazdasági növekedés az előző években átlagosan 3,3%-os volt, ennek ellenére nem tudta az adósság csapdából kikeveredni az ország. A kongói köztársaság legutóbbi 455 millió dollár keretösszegű 3 éves IMF programja egyébként 2025 márciusában járt le. Az állam februárban 700 millió dollár értében bocsátott ki euró

0: kötvényeket, hogy ebből fedezze külső és belföldi lejáró adósságainak törlesztését. Jövünk a legfrissebbekkel, a hírszerkesztő Németh László.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Folytatódnak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben.
2: Görög Márta igazságügyi, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi, valamint Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt 8-kor jelenik meg az illetékes testületek előtt. 10 órától a miniszterelnökség vezetésére felkért Ruf Bálintot, illetve Kármán András pénzügyminiszterjelöltet hallgatják meg. 16 miniszter lesz a Tisza kormányban, az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki, majd megalakul az új kormány. Az országgyűlés ezt követően délután 4-kor tartja következő ülését. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek.
0: Az esti órákban egyébként Magyar Péter jelezte, hogy akár már szerdán kormányülést tarthatnak majd valahol vidéken, ennek bejelentése egyébként ma várható. A magyar gazdaság termelékenysége akkor zárkózhat fel az európai szintre, ha tartósan magas növekedési ütemet ér el. A széleskörű felzárkózás az elmúlt másfél évtizedben azonban annak ellenére sem sikerült, hogy a gazdasági teljesítmény több ágazatban is javult.
2: Egyebek mellett ezt tartalmazza a GKI Gazdaságkutató ZRT legfrissebb elemzése. A dokumentum szerint a mezőgazdaság termelékenysége 2025-ben meghaladta az EU átlagát. Ugyanakkor hozzátették, hogy a többi ágazat az uniós átlag 60%-át sem érte el tavaly. A pénzügyi szektor 56%-on teljesített, a szakmai szolgáltatások, a kereskedelem és a turizmus 49%-on, az építőipar 45%-on. Az iparban és más tőkeigényes ágazatokban gyakorlatilag nem történt érdemi változás. Az EU átlagában egyébként 16%-kal javult a termelékenység.
0: A klímaváltozás miatt jelentősen átalakul a magyar kukoricapiac. Az elmúlt években drasztikusan csökkent a vetésterület, így Magyarország egyre gyakrabban importra szorul.
2: A Hungrana Kft. Vezérigazgatója szerint idén mintegy 634 ezer hektáron vetettek kukoricát, miközben néhány éve még 1 millió hektár fölött volt a termőterület nagysága. A kisebb kínálat miatt a hazai kukorica ára továbbra is a nemzetközi árszint felett alakulhat. Renk Zoltánt hallják.
3: A magyarországi kukoricapiac egy picit eltér a globális nemzetközi piacokhoz. Ugye Magyarországon gyakorlatilag tradicionálisan mi egy rengeteg kukoricát termelő ország voltunk, mindig többletet, fölösleget termeltünk. Az elmúlt 1-2-3 évben megváltozott, amikor a klímaváltozásnak a negatív hatásai legjobban a kukorica termelést érintették, és ennek hatására például drasztikusan lecsökkent a vetésterület. Ami azt jelenti, hogy kevesebb árut termelünk, ami azt jelenti, hogy nincs annyi fölösleg, vagy vannak olyan évek, amikor nem is tudunk fölösleget termelni, vagy hiány is van, tehát akkor be kell hozni külföldről kukoricát. Most jelenleg ez a helyzet Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi szintekhez képest Magyarországon drága a kukorica.
0: Donald Trump szerint rendkívüli ingataggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet.
2: Az amerikai elnök egy a Fehérházban tartott eseményen kérdésre válaszolva megerősítette, elfogadhatatlannak tartja az Irán által még vasárnap küldött választ a konfliktus lezárásának feltételeiről, ugyanakkor további tárgyalási szándékát is jelezte. Megismételte, hogy a perzsa államot illetően egyetlen célja van, hogy megfossza az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, Irán azt állítja, hogy a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet nem tudja elérni, mert az egy bombakárt szenvedett föld alatti létesítményben van elzárva.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,2%-os csökkenéssel 134.265 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt.
2: A MOL 1,4%-kal gyengült 4.106 forintra, az OTP 9%-kal erősödött 42.580 forintig, a Magyar Telekom 1,3%-os mínuszban zárt 2.410 forinton, a Richter pedig 0,5%-kal gyengült 12.600 forintra.
0: Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek.
2: A londoni börze 0,4%-kal emelkedett, Frankfurt alig 0,5%-os pluszban zárt, a francia CAC 40 Párizsban 0,7%-kal csökkent. Az olasz mutató 0,8%-kal emelkedett, a spanyol tőzsde 0,2%-kal gyengült.
0: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones és az S&P 500-os 0,2%-kal lett magasabban, az a kompozit 0,1%-kal erősödött.
0: A Richter konszolidált árbevétele az első negyed évben 217,3 milliárd forint lett, 1,7%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Nettó nyeresége 4%-kal esett vissza 65,3 milliárd forintra.
2: Elemzők 2026 első negyed évére 232 milliárd forint árbevételt és 61 milliárd forint nettó eredményt vártak. A jelentés szerint az árfolyam hatása gyenge dollár és az erős forint negatívan befolyásolta az árbevételt.
0: Tiranában tárgyalt Edi Rama albán miniszterelnökkel Jászai Gellért, a Foreign Aid csoport elnök vezérigazgatója.
2: Az egyeztetéseken szó volt a vállalatcsoport albániai hosszú távú stratégiájáról és digitális infrastruktúra fejlesztési terveiről, valamint az Albánia és Egyiptom közötti tenger alatti adatkábel projektről is. A Foreign Aid csoport a nyugat-balkáni ország egyik legjelentősebb külföldi befektetője.
1: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
0: 356 forint 40 filléren az euró, az angol font 411 forint 50, a svájci frank 388,70, a dollár 303 forint 20 filléren jár, 1,1754 az euró dollárral szembeni árfolyama.
1: Időjárás jelentés.
2: 1907-ben ezen a napon avatták fel Budapesten a Zeneakadémia akkor újnak számító épületét, ami azóta is zeneakadémiaként működik, és ez rendkívül szerencsés, hogy nem esett át mindenféle funkcióváltáson, hanem aminek annak idején elkészült, arra használják a mai napig. Egyébként csodálatos kívül és belül is, és hát reméljük, hogy sokáig velünk lesz még, illetve hát azon a környéken, ahol áll. Az időjárás pedig, hát alapvetően az eső a Zeneakadémia épületét sem fogja kímélni, meg a szél sem, mert hogy mind a kettőre számíthatunk, 15 és 22 fok közötti csúcsokra is.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: O, IU, CIU, ÁCIU, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: A vonalban pedig Molnár Dániel, a Nemzeti Innovációs Ügynökség kutatói tehetségfejlesztési igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Több témáról is fogunk beszélgetni. Az egyik az a Selye János Diáklaborhálózat működtetését és fejlesztését célzó pályázat. Kezdjük talán ezzel. Egy 150 millió forint keretösszegű pályázatról van szó. Mire lehet pályázni?
2: Egy lépést hátra lépnék, és egy kicsit a keretről beszélnék egy pár gondolat erejéig. A Nemzeti Innovációs Ügynökség kiemelten fontosnak tartja azt, hogy a jövő tudományos és innovációs utánpótlását már a lehető legfiatalabb korban megszólítsa. Ez ugye nagyon fontos tevékenység abból a célból is, hogy Magyarország tudásalapú gazdaságát közép-hosszú távon meg tudja erősíteni. És ugye ahogy arról már beszámoltunk, elindult a Selye János Diáklabor program folytatása és egyéb MTMI pályára ösztönző programok támogatása című nagy projekt, és ennek az egyik pillére az a pályázat, ami a Magyarországi Diáklaborok Egyesületének meghirdetésében jelent meg. Itt arról van szó, hogy a diáklaborokat működtető intézmények tudnak pályázni 150 millió forintos keretösszegben, és egyéni csoportos foglalkozásokat, kutató életpályán népszerűsítést, nyitott laborprogramokat, alapvetően a laborok működtetését, de akár nemzetközi diákkutatási projektben való részvételt is tud támogatni az a projekt, természetesen akik pályáznak rá.
1: Meddig lehet leadni a pályázati kérelmeket?
2: A pályázati kérelmeket május 18 hétfő éjfélig lehet benyújtani.
1: Említette azt, hogy különböző pályázati, illetve különböző munkákat lehet pályázni, de akár külföldi tanulmányban való részvételt is. Mennyire lehet mondjuk eszközöket vásárolni ebből, vagy felújítást, egy-egy labor felújítását elvégeztetni? Milyen jellegű költségeket lehet ebből fedezni?
2: Fontos azt itt kihangsúlyoznom, hogy a Selye János Diáklaborhálózat kiépítése program, ez az ezt megelőző nagy pályázati konstrukció volt, itt jelentős infrastruktúrális fejlesztés valósult meg a diáklaborok számára, ezért ebben a pályázatban hangsúlyosabban a szakmai működtetés és fejlesztés, és inkább az együttműködés támogatása jelenik meg, hiszen az előző konstrukcióban már az infrastruktúrális kiépítés az megvalósult.
1: Említettük ezt a május 18-ai határidőt, meddig bírálják el a pályázati kérelmeket?
2: Ezt követően 30 nap áll rendelkezésre, hogy a pályázatokat formailag értékeljék, hogyha szükség van esetleg hiánypótlásra, akkor az is meg tud történni, és utána a lehető legrövidebb időn belül értesítésre kerülnek a pályázatot benyújtók.
1: Említettük ezt a másik témát is, hogy a pályára lépést ösztönző, illetve meglévő, újonnan létrejövő kezdeményezéseket is támogatnak az úgynevezett MTMI pályára lépést. Az MTMI rövidítést nem biztos, hogy mindenki ismeri, egyebek mellett én se ismertem, illet nem beszéltünk. Az minek a rövidítése?
2: Az MTMI a műszaki, természettudományi, matematikai és informatikai területeknek a magyar rövidítése, és ahogy említettem, a nagy pályázati konstrukciónak a második pillére a fiatalok MTMI pályára lépését ösztönző, meglévő és már újonnan létrejövő kezdeményezéseknek a támogatása. Ez is hangsúlyosan megjelenik a nagy pályázati konstrukcióban. Itt az a cél, hogy egy olyan támogató ökoszisztéma tudjon kialakulni, amiben a pályázó szervezetek, akik már vagy végeznek ilyen tevékenységet, de viszonylag kevés erőforrás állt számukra rendelkezésre, hogy a tevékenységüket minél szélesebb körben ki tudják bontani, ehhez próbálunk stabil finanszírozási alapot biztosítani. és hát bízunk abban, hogy ez az anyagi támogatás, az érdemi változást tud előidézni egy közösség vagy egy induló projektnek az életében. Kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy a program hozzájáruljon a tudományos tehetséggondozás horizontális kiterjesztéséhez, és hogy a tudományos, kutatói, innovációs életpályák azok egy valódi elérhető alternatívaként jelenjenek meg az arra fogékony fiatalok számára. Ugyanis ez egy nagyon fontos feladat, a tudományos tehetséggondozás, hiszen azt gondoljuk, hogy a kíváncsiságból lesz a kérdés, a fiatalabb korban talán a legkíváncsibb az ember, és hogyha itt megkapja már azokat az impulzusokat, amiből utána ő tud fejlődni, akkor a kérdésekből adott válaszokba kutatás lesz, a kutatásból pedig innováció, és hát Magyarország versenyképessége szempontjából pedig kulcsfontosságú az, hogy a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai területeken minél több eredményes tevékenység valósulja meg, hogy mind a diáklabor hálózatban megvalósuló tevékenység, mind pedig ez az MTM innovációs műhely nevet viselő projekt ezt a célt szolgálja.
1: Mennyire nehéz egyébként a fiatalokat erre a pályára csábítani? Ha megvan az érdeklődés, akkor azért könnyebb, vagy nem véletlenül indították az elmúlt időszakban ezeket a programokat, mert mondjuk úgy, hogy drasztikusan csökken az új kutatók, vagy az erre a pályára belépni kívánok száma?
2: Az 1 millió főre vetített kutatófejlesztői létszám az folyamatosan emelkedett az elmúlt időszakban is, de fontos cél az, hogy ez még tovább növekedjen, és ezen cél érdekében próbáljuk az iskolán túl olyan tevékenységekkel ösztönözni a diákokat abba az irányba, hogy megismerjék az ezekben az életpályákban rejlő lehetőségeket. Mi azt tapasztaljuk, hogy a diákok nagyon fogékonyak, és amikor élmény alapú, gyakorlatorientált feladatokban, kísérletekben vesznek részt, akkor az nagyon imponáló a számukra, és hát igyekszünk ezt a lehető legfiatalabb korban elültetni bennük.
1: Behívni a pályára, vagy meghívni a pályára a fiatalokat nehezebb, vagy a végzettség elérése után megtartani őket ezen a pályán?
2: Hát ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Nem is biztos, hogy tudok rá exakt választ mondani. Mind a kettőben megvan a kihívás. De hogyha valakit sikerül megszólítani, és már fiatal korától kezdve a különböző ösztönző rendszerek segítségével támogatni tudunk, akkor azt gondolom, hogy utána sikerrel tudja a kutatói létét is majd biztosítani. Még itt az MKM innovációs műhely pályázat kapcsán szeretném azt elmondani, hogy ezt a Nemzeti Innovációs Ügynökség fogja meghirdetni 100 millió forintos keretösszegben, 2 körben, úgyhogy érdemes lesz majd a különböző felületeinket figyelni, de természetesen akár itt is majd beszámolunk ennek a pályázatnak a részleteiről is.
1: Molnár Dániát, a Nemzeti Innovációs Ügynökség kutatói tehetségfejlesztési igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
0: Ó, IO, CIO, ÁCIO, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
4: Hány Grammy díjas művész lép fel idén-nyáron a Margit szigeten? Milyen fúziót alkot az elektronikus és a szimfonikus zene? Játsz velünk a Margit Szigeti Színház és a Trend FM közös játékában az értékes belépőkért. Hogyan tudsz bejutni a backstage-be? Mi történik a nyár legrövidebb éjszakáján? Hallgasd a Trend FM-et, kövesd a Facebook posztjainkat, és add meg a helyes választ kommentben. Hallgass, kövess, játsz, és nyerj belépőket a Margit Szigeti Színház nyári programjaira.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az Alkotás utcában a déli pályaudvar felé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkös fürdő utca előtt. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Blahalujza tér előtt, valamint az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Mátalút szűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Mától időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál mától a forgalom egy sávon váltakozva haladhat karbantartás miatt. Lezárták a buszsávot a Pacsirtamező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Alig ért véget a tűzszünet az átmeneti Ukrajnában. Az orosz erők már is támadást mértek Zsitomir, Kijev és Vinícia városok ellen is. A sérültek mentése, a károk összegzése még folyamatban van. Ha mindez nem lenne elég, az Ukrinform azt közölte, hogy az Ukrán Nemzeti Korrupció Ellenes Iroda és a Különleges Korrupció Ellenes Ügyészség közös nyomozása során eljárást indítottak az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője Andriy Jermak ellen. Egyébként egy olyan szervezett bűnözői csoportot lepleztek le, amely Kijev környéki luxus ingatlanfejlesztéseken keresztül mosott tisztára illegális jövedelmet. A séma egyik tagja volt állítólag Andriy Jermak is, az elnöki hivatal korábbi kabinetfőnöke, különösen nagyértékű pénzmosással gyanúsították meg. Jövünk a legfrissebbekkel, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Folytatódnak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai idehaza a parlamentben.
7: Görög Márta igazságügyi, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi, valamint Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kulturális kultúráért felelős miniszterjelölt most jelenik meg az illetékes testületek előtt. 10 órától a miniszterelnökség vezetésére felkért Ruf Bálintot, illetve Kármán András pénzügyminiszterjelöltet hallgatják meg. 16 miniszter lesz az új kormányban, az új vezetőket az államfők kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az országgyűlés délután 4-kor tartja következő ülését, Magyar Péter miniszterelnök bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek.
6: Magyarázatot vár Lengyelország Budapesttől és Washingtontól arra, hogyan juthatott el az Egyesült Államokba a volt lengyel igazságügyi miniszter.
7: Zbigniew Ziobro ellen hazájában hivatali visszaélés miatt emeltek vádat, és korábban az útlevelét is bemondták. Ziobro és egykori helyettese Marcin Romanovski Orbán Viktor kormányától kapott menedékjogot Magyarországon. A Reuters tudósítása szerint Varsó abban bízott, hogy miután Orbán elveszítette a tavaszi választást, a két volt politikust hamarosan kiadhatják Lengyelországnak. Romanovski jelenlegi hollétéről nincs információ. A lengyel külügyminisztérium arra vár hivatalos magyarázatot, hogy Ziobro milyen dokumentummal lépte át a határt, és mi jogosította fel az Egyesült Államokba való belépésre.
6: Egy új katonai szövetség létrehozását javasolja a NATO korábbi főtitkára.
7: Anders Fogh Rasmussen szerint egy olyan demokratikus nemzetekből álló szervezetre van szükség, amelyik, ha kell, képes szembeszállni az Egyesült Államokkal, mivel a jelenlegi amerikai elnök úgy tűnik, hogy visszafogja ország a hagyományos globális vezető szerepét. Rasmussen szerint a szabad világnak egy új vezetőre van szüksége. A politikus szerint az Európai Uniót, az Egyesült Királyságot, Japánt, Kanadát, Új-Zélandot és Dél-Koreát is szívesen látná az új szövetségben, és a szervezetet D7-nek nevezné el, ahol a D betű a demokráciát jelenti. Rasmussen a Trump kormány kiszámíthatatlanságát nevezte a legnagyobb globális kockázatnak.
6: Donald Trump szerint rendkívül ingataggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet.
7: Az amerikai elnök egy Fehérházban tartott eseményen kérdésre válaszolva megerősítette, elfogadhatatlannak tartja az Irán által még vasárnap küldött választ a konfliktus lezárásának feltételeiről, ugyanakkor további tárgyalási szándékát is jelezte. Az elnök megismételte, hogy a perzsa államot illetően egyetlen célja, hogy megfossza az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Irán azt állítja, a birtokában lévő dúsított uránkészletet nem tudja elérni, mivel az egy bombakárt szenvedett föld alatti létesítményben van elzárva.
6: A hormuzi szoros problémája ugyan hatással van a repülőgépipar kerozin ellátására, de nem olyan mértékben, mint ezt sokan gondolnák, ezt mondja az Egekura blog alapítója.
7: A gépek ugyanis 2-3000 kilométerre egymástól található reptereken igen eltérő árakon tankolnak, és azt alaposan meg is tervezik. Az viszont kétségtelen, hogy a kisebb és bizonytalanabb pénzügyi helyzetben lévő társaságok aggódhatnak, így vélekedik Varga G. Gábor.
8: Ma körülbelül duplájába kerül a kerozin annak, mint amennyiben mondjuk február elején került. Ennek van az a hatása, hogy gazdaságilag bizonyos kis profitú járatoknak az üzemeltetését megkérdőjelezi, és van még egy másik hatása, az az, hogy ilyen árszint mellett a pénzügyileg instabil lábakon vagy kevésbé stabilan álló légitársaságoknak a működését is megkérdőjelezni, tehát a gyenge pénzügyi helyzetben lévő légitársaságok becsődölhetnek akkor, amikor tartósan kialakul egy ilyen magas kerozinás szint.
6: A kőolaj tovább drágul, 1,5% közötti pluszban jár, a Brent $105.33, az amerikai könnyolaj $99.47. 4 kormánytag és számos képviselő távozásra kért el Keir Starmer brit miniszterelnököt.
7: A BBC és a Sky News kereskedelmi hírtelevízió egybehangzó beszámolói szerint tegnap estig a Munkáspárt alsóházi frakciójának 70 tagja ugyanezt kérte a kormányfőtől, ennek előzményeként a múlt héten tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon a Munkáspárt súlyos vereséget szenvedett.
0: Tőzsdehírek.
6: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex 0,2%-os csökkenéssel 134.265 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt.
7: A MOL 1,4%-kal gyengült 4.106 forintra, az OTP 9%-kal erősödött 42.580 forintig, a Magyar Telekom 1,3%-os mínuszban zárt 2.410 forinton, a Richter 0,5%-kal gyengült 12.600 forintra.
6: Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek.
7: A londoni börze 0,4%-kal emelkedett, Frankfurt 0,5%-os pluszban zárt, a párizsi CAC40 0,7%-kal csökkent. Az olasz mutató Milánóban 0,8%-kal emelkedett, a spanyol tőzsde Madridban 0,2%-kal gyengült.
6: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
7: A Dow Jones és az S&P 500-as 0,2, a Nasdaq kompozit 0,1%-kal erősödött.
6: Ázsiában a japán tőzsde 0,5%-kal megy felfelé, Hongkong 0,3%-del, az indiai tőzsde 0,7%, a shanghai 0,4%-os mínuszban jár, Szingapur pedig alig-alig mozog, gyakorlatilag stagnál. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1759. A Richter konszolidált árbevétele az első negyedévben 217,3 milliárd forint lett, 1,7%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, nettó nyeresége 4%-kal esett vissza 65,3 milliárd forintra.
7: Elemzők 2026 első negyedévére 232 milliárd forint árbevételt és 61,1 milliárd forint nettó eredményt vártak. A jelentés szerint az árfolyam hatása gyenge dollár és az erős forint negatívan befolyásolta az árbevételt.
0: Az árfolyam info támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
6: 356 fölött az euró, 356 forint 80 fillére, a dollár 303 forint 50 fillér, a svájci frank 389,40, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1758, nincs nagy mozgás ezen a piacon, a dollár rubel, ezt is jegyzik, bár nem nagyon kereskedik, a dollár rubel 74,08, és akkor a dollár ilyen 157,62 szinten jár. Tiranában tárgyalt Edi Rama albán miniszterelnökkel Jászai Gellért, a Forage csoportának vezérigazgatója.
7: Az egyeztetéseken szó volt a vállalatcsoport albániai hosszú távú stratégiájáról és digitális infrastruktúra fejlesztési terveiről, valamint az Albánia és Egyiptom közötti tenger alatti adatkábel projektről is.
6: A magyar gazdaság termelékenysége akkor zárkózhat fel az európai szintre, ha tartósan magas növekedési ütemet ér el. A széleskörű felzárkózása az elmúlt másfél évtizedben azonban annak ellenére sem sikerült, hogy a gazdasági teljesítmény több ágazatban is javult.
7: Egyebek mellett ezt tartalmazza a GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése. A dokumentum szerint a mezőgazdaság termelékenysége 2025-ben meghaladta az Európai Uniós átlagot, ugyanakkor hozzátették, hogy a többi ágazat az uniós átlag 60%-át sem érte el tavaly. A pénzügyi szektor 56%-on teljesített, a szakmai szolgáltatások, a kereskedelem és a turizmus 49%-on, az építőipar 45%-on. Az iparban és más tőkeigényes ágazatokban gyakorlatilag nem történt érdemi változás. Az EU átlagában 16%-kal javult a termelékenység.
6: A klímaváltozás a hazai vetőmag ágazatot is komoly alkalmazkodásra kényszeríti. A Vetőmag Szövetség elnöke szerint a szektor számára a bizonytalan időjárás mellett az exportpiacok és az erős forint is komoly kihívást jelent az idei szezonban.
7: A gazdák egyre óvatosabban választanak növénykultúrát, sok helyen már csak a jobb adottságú területeken vállalják a termelést. Takács Gézát hallják.
9: Az első legnagyobb kérdés az, hogy egy új genetikai anyag, egy fajta vagy egy hibridnek a előállítása az olyan 15 év nagyságrendre tehető, minimum 10 évet, de van olyan fajta, hogy hibrid, ahol 20 évet is dolgoznak azon a kutatók, hogy egy új genetikai anyagot állítsanak elő. Na most, hogy milyen időjárás lesz majd akkor, amikor ez a újdonság kikerül a termesztésbe, az nagyon nehéz megjósolni. Korábban viszonylag könnyebben volt ez prognosztizálható, most azonban ez már nem így van, mindenki a bőrén érzi, főleg az utóbbi 5 évben azt a hihetetlen változást, ami az időjárásunkban végbe megy, és ez nagyon komoly hatással van a szántóföldi növénytermesztésre, és természetesen ezen belül a vetőmagszaporításra, vetőmag előállításra is.
0: Időjárás jelentés.
7: Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Los Angeles ajándékának, Rami Said Maleknak, aki 1981-ben ezen a napon látta meg ezt a szép napvilágot, már mint az ottanit. Oscar, Golden Globe és Primetime Emmy-díjas egyiptomi származású amerikai színész. Az Oscar díjat Freddie Mercury szerepéért kapta meg a 2018-ban bemutatott Bohém Rhapsodia című filmben. Egyértelmű sikert aratott a közönség és a kritika körében is. Nagyon reméljük, hogy még sokáig velünk marad. Egyébként a James Bond alkotás, illetve sorozatnak a legutóbbi részében elég ijesztő, ő játssza a negatív főhőst, de kétségtelen, hogy az is egy hibátlan alakítás. Na, hogy mi a helyzet Los Angelesben? Hát majd egyszer, ha fel kell a nap, akkor ott sütni fog, és meleg lesz. Nálunk erre még egy kicsit várni kell. 15 és 22 fok között várhatóak a csúcsok, egyébként esni fog az eső, és fújni fog a szél.
0: Sporthírek a 94.2.
6: A bemaradásért küzdött Tottenham Hotspur csak egy-egyes döntetlent játszott otthon a Leeds United-del az angol labdarúgóbajnokság 36. fordulójának záró mérkőzésén, így 4 helyet csak 2 pontra van a kiesést jelentő 18. helytől. Spanyol labdarúgás, az élvonalban maradásért küzdő Girona egy-egyes döntetlent játszott a nemzetközi kupa indulást érő helyért még versenyben lévő Rayo Vallecano otthonában a spanyol labdarúgó bajnokság 35. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. A meccs két gólja egyébként a 86. illetve a 90. percben esett. A szériában fordulatos meccset nyert meg Nápolyban a Bologna. A Bologna 91. percben szerzett góllal nyert 3-2-re, az előző idényben aranyérmes Nápoly vendégeként a 36. fordulóban az olasz labdarúgó bajnokságban. Egyébként az olaszoknál az Internacionale már bajnok, 85 pontja van, a Napoli 70 ponttal a második, a Juventus 68-al a harmadik, az AC Milan 67-tel pedig a negyedik pozícióban. Egy hónap múlva világbajnokság, és egyre inkább a játékosokra fókuszálnak, a keretekre, a sportsajtó részéről. Úgy tűnik, hogy meg kell műteni a jobb okáját Johnny Cardozónak, az Atletico Madrid középpályásának, aki emiatt nagy valószínűséggel nem tud pályára lépni majd a június 11-én kezdődő világbajnokságon. A 23-szoros amerikai válogatott középpályás a múlt héten edzés közben sérült meg. A Kanadával és Mexikóval együtt társházigazda Egyesült Államok válogatottja egyébként Paraguayjal, Ausztráliával és Törökországgal szerepel azonos csoportban a VB-n, amely a sportág történetében először 48 csapatos lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 8:49, jó reggelt kívánok! Ha Magyarországon valóban bevezetnék a vagyonadót, akkor az 1 milliárd forintos küszöb túl alacsony lenne, és elsősorban nem is a szupergazdagokat, hanem a hazai kis- és középvállalkozói réteget érinteni érzékenyen. A Blochamps Capital ügyvezetője úgy véli, az elmúlt évek inflációja és ingatlanpiaci drágulása miatt ma már akár néhány budai ingatlan és egy vállalkozás tulajdon része is elegendő lehet az 1 milliárdos határ átlépéséhez. Karagics István szerint egy 10 milliárd forintos küszöb jobban célozná a valódi nagy vagyonokat, miközben kisebb adminisztrációval és kevesebb gazdasági torzítással járna. Kecső Richard interjúja.
2: A vagyonadó kérdése az, ami most az elmúlt időszakban felmerült, viszont itt az 1 milliárd forintos küszöb, ez már félre célzottnak számít?
3: Igen, a vagyonadó kérdés önmagában egészen világos, hogy milyen fajta esetleg társadalmi igazságtételi szándékot vagy igényt próbál kielégíteni az egyik oldalról. Ez nem egy szakpolitikai kérdés, ez nem egy pénzügyi kérdés, ez sokkal inkább egy mentális kérdés. A másik oldala viszont, amiben itt sok szakember megszólalt és számos vélemény kezdett ütközni, a vagyonadó módjának a gyakorlata, a bevezetése, az összes olyan kérdés, ami az adminisztrációtól kezdve a beértékelésen keresztül az érintettek köre, tehát számos adóelméleti és gyakorlati kérdést vett fel a vagyonadó, hogy más nem mondjak, mindjárt ez az 1 milliárdos szint, ami információk keringenek, ami konkrétumok nélkül a gazdasági életben, már ez önmagában számos vitára adott okot.
2: Miért problémás egyébként ez az 1 milliárd forintos küszöb?
3: Önmagában én azt gondolom, hogy néhány évvel ezelőtt még talán nem is lett volna annyira kirívó ez az 1 milliárd forintos küszöb, de hogyha megnézzük azt, hogy 5 év alatt 52% volt az infláció, 15 év alatt 100% a magyarországi infláció, akkor 1 milliárd forint értéke 10 évvel ezelőtti állapothoz képest, az gyakorlatilag olyan, hogyha akkor 550-580 millió forint körüli nagyságrendből beszélnénk. Ráadásul a ingatlanárak is jelentősen emelkedtek, tehát magyarán egy-két lakásnak vagy egy kisebb KKV-nek a tulajdon része vagy birtoklása, ez már elég ahhoz, hogy ezt a bizonyos küszöböt átlépjük. Ráadásul van egy olyan általános nemzetközi tapasztalat, hogy azokban az országokban, ahol különösen nagy a vagyonkoncentráció, és Magyarország már pedig ilyen, ott jellemzően nem a vagyonterhelő adók bevezetése jelentette azt a fajta megoldást, amire most szerintem a kormányzat megoldást keres, hanem sokkal inkább a vagyonok hozamát vagy átruházását terhelő adóknak a kezelése, vagy a jelenlegi szabályoknak a felülvizsgálata, az esetleges indokolatlan mentességeknek a megszüntetése, tehát sokkal inkább ez jelenteti a megoldást.
2: Hogyha megnézzük azt az oldalt, hogy 1 milliárd forint azért ma rengeteg pénznek számít, én azt gondolom.
3: Mindenképpen rengeteg pénz, ez egészen vitám felül, itt csak a likvid vagyont és a teljes vagyont összemosni, az semmiképpen sem szerencsés. Csak hogy egy-két ilyen számmal alátámasztjuk, ugye a háztartásoknak a teljes nettó vagyona az olyan 290 ezer milliárd forint körüli összegű lehet. Ebből ugye az ingatlanok is benne vannak, viszont hogyha megnézzük, hogy mennyi ebből a pénzügyi vagyon, a nettó pénzügyi vagyon, akkor mindjárt kiderül, hogy ugye már csak 100 ezer milliárd, tehát mondjuk a harmada ennek. És hogyha ebből is levesszük azt a vagyont, ami a cégrészesedések hányada, magyarán a állampapírokra, készpénzre, befektetési jegyekre koncentrálunk, betétekre, akkor az már is csak 68 ezer milliárd forintos összeg. Illetve, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 15 évben ezek hogyan alakultak, akkor világosan látszik, hogy egy nagyon szűk kör felé fókuszálódtak. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a társadalomnak az a bizonyos 1%-a, vagy a gyakorlatban Magyarországon egyébként kevesebb, mint 1%-a volt ennek a növekedésnek az egyik legjelentősebb haszonélvezője.
2: Mi lenne itt az optimális összeg akkor, amit a vagyonadónál érdemes lenne fontolóra venni?
3: Hát igazából optimális összeg az én személyes álláspontom szerint az általános jellegű vagyonadó az igazából 50 vagy 100 évvel ezelőtt sokkal inkább szolgálta azt a célt, amit most így a közbeszédben megjelent. Teljesen mások voltak a vagyonstruktúrák, teljesen mások voltak a cégstruktúrák, hogy csak így érzékeltetni, tehát ez a jellegű vagyonadó, vagy ez a forma nem véletlen az, hogy az OECD országoknak, ahol valóban van egy felső középosztály és egy a fölötti felső osztály, egy olyan erős vállalkozói réteg, hogy még ez ezekben az országokban is szinte kivétel nélkül mind kivezették. Tehát egész Európában három országban, aki még mindig vagyonadót alkalmaz, de sok tucat országban vezették ki, pont azok miatt a káros tapasztalatok, vagy kellemetlen következmények miatt, amik miatt kiderült, hogy ez hosszú távon nem alkalmas arra, mint ami az eredeti szelleme vagy szándéka lett volna. Magyarországon ez ugye azért fokozottan problémás, mert ez az ennyire alacsony küszöb, azokat a vállalkozókat, vagy ingatlan tulajdonosokat, vagy azt a réteget érinti, akinek a vagyona kifejezetten helyhez kötött, és nehezebben mozgatható. Magyarán a szupergazdagokat, tehát akikről igazán ez a részben társadalmi igazságtételt szolgáló szándék szolgált, őket sokkal nehezebb ezen a módon elérni. Magyarán nagyon sok olyan KKV tulajdonost fogunk elérni, és likviditásába esetleg nehezebb helyzetbe hozni, akik az elmúlt 30 évet végig dolgoztak, és azt gondolom, hogy az utóbbi 15 évnek a korlátosan vagy mérsékelten versenypiaci környezetét, azt végig is birkozták, hát őket fogja elsősorban megtalálni ez a vagyonadó. Mi ezért tettünk egy olyan javaslatot, hogy ha mindenképpen ez lenne, tehát az alapvető állásfoglalásunk ebben a tárgyban az, hogy nem szerencsés, nem véletlen, hogy az összes OECD ország szinte kivétel nélkül kivezette, de ha mindenképpen lenne ilyen törekvés, akkor annak egy jóval magasabb, akár egy 10 milliárdos nagyságrendű vagyonlimithatárt húzni, és onnantól vagy a feletti vagyonokra bevezetni, alkalmazni.
2: Egy ilyen vagyonadom hogyan érinthetné a hazai, akár kis és akár a középvállalkozókat?
3: Az egészen biztos, hogy az előbb említett számok miatt a hazai KKV réteget, ráadásul mivel ez nem egy egyszeri kétel, hanem egy ismétlődő teher, ezért folyamatosan a egyrészt versenyhátrányba hozná, az egészen biztos, illetve a likviditásukra is jelentős hatással lenne. Ráadásul, mivel az előbb említettem, ez az a réteg, aki könnyen azonosítható, ők nehezebben mozgatható vagyonnal, még nem rendelkeznek olyan nemzetközi adó és cég struktúrával, hogy ez alól ki tudjanak esetleg farolni. A mi beszélésünk egyébként az összes számot és az érintettek körét figyelembe véve, hogy ez a költségvetésnek sem lenne akkor nagy bevétel, tehát hogyha egy labor körülmények között feltételezzük azt, hogy hány embert érne, és ebből mennyi bevétele származhatna a költségvetésnek, az egy olyan 160-180 milliárd forintos nagyságrendet jelentene, ami ugyan nem kevés, viszont hogyha azért hangsúlyoztam az előbb azt, hogy ez labor körülmények között igaz csak, hogyha ugyanezt megnézzük, hogy a gyakorlatban milyen bevétellel fog járni, hát ez ugye ennél jóval kisebb összeget fog kitenni, hiszen különösen egy vagyonméret fölött a struktúrák mögé bújva, vagy esetleg áthelyezve az adóalanyi mi volt ott, tehát számos formája van, és rengeteg nemzetközi tapasztalat arra, hogy milyen reakciókat váltott ki ez a vállalkozó rétegből. Ha még egy tovább a kisvállalkozásokra visszakanyarodva, de gondoljuk bele, hogy micsoda versenyhátrányt jelent egy kis vagy közepes vállalkozásnak az, hogyha a tulajdonosnak személy szerint még azután kell adóznia, amit ő már egyszer le társasági nyereség adózott, a leosztalék adózott, és kivette, és abból a pénzből kell majd neki még az teljes vagyona utáni, ugye az 1 milliárd forint feletti hányadnak az 1%-át befizetnie külön adóként.
1: Karagics Istvánt, a Blue Champs Capital ügyvezetőjét hallották. Nincs még egyébként hivatalos verzió arról, hogy a vagyonadó mekkora vagyon fölött lenne. A Tisza kormány leendő minisztereinek meghallgatása már elkezdődött 8 órakor a parlamentben. Görög Márta, a leendő igazságügyi miniszter az igazságügyi bizottság előtt számol be. Az EU jogi sztenderdjeinek hatékony érvényesítése a célideig, ezt mondta, vissza kell helyezni az ország.

0: a leendő településfejlesztési, vidék és településfejlesztési miniszterjelölt expozéja zajlik jelenleg, és annyit mondott ideig, hogy az elmúlt másfél évben rendkívül mértékű központosítás volt, de a vidékpolitika nem szüntethető, nem szűkíthető le egészen pontosan csak az agrárpolitikára. A másik küldetésük pedig úgymond a város és a vidék kapcsolatának helyreállítása. Fél kilenckor jövünk a legfrissebb hírekkel.
1: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
3: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Széchenyi István utcában a Görgei Artúr térnél. Mindkét irányból korlátozásra kell készülni. Lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Blahalujza tér előtt, valamint az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Ma napközben a második kerületben a Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat burkolatjavítás miatt. Mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál mától a forgalom egy sávon váltakozva haladhat karbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
0: Fél kilenc, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebbeket itt a Trend FM-en a 94.2-n. Előtte a devizapiacról halovány forint gyengülés van. 357 forinton az euró, a dollár 303 forint 60, a svájci frank 389,40. A dollár gyengülése egyébként nem folytatódik, inkább egyfajta visszaerősödés érzékelhető, jelenleg 1,1756 az euró dollár. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Németh László.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Folytatódnak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben.
5: Görög Márta igazságügyi, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi, valamint Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt már megjelent az illetékes bizottságok előtt. 10 órától a miniszterelnökség vezetésére felkért Ruf Bálintot, illetve Kármán András pénzügyminiszterjelöltet hallgatják meg. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, az új vezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az országgyűlés délután 4-kor tartja következő ülését, Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek.
0: Görög Márta leendő igazságügyi miniszter egyebek mellett a választási rendszer módosításáról beszélt, arányosabb rendszer kialakítása a cél, aztán az uniós források hazahozatalát fogja erősíteni a hazai jogi környezet, ezt is említette ideig. A bírósági rendszerről azt mondta, hogy nagy a teher a bírákon, lassúak az eljárások, megerősítik a bíróságok függetlenségét és egyszerűsítenék az eljárásokat. Beszélt a devizahitelesekről is, azt mondta, hogy az ügyük rendezése érdekében széleskörű szakmai egyeztetés indul.

0: Magyarázatot vár Lengyelország Budapesttől és Washingtontól arra, hogyan jutott el az Egyesült Államokba a volt lengyel igazságügyminiszter.
1: Zbigniew Ziobro ellen hazájában hivatali visszaélés miatt emeltek vádat, és korábban az útlevelét is bevonták. Ziobro és egykori helyettese Marcin Moromanovski Orbán Viktor kormányától kapott menedékjogot Magyarországon. A Reuters tudósítása szerint Varsó abban bízott, hogy miután Orbán elveszítette a tavaszi választást, a két volt politikust hamarosan kiadhatják Lengyelországnak. Romanovski jelenlegi hollétéről egyelőre nincs információ. A lengyel külügyminisztérium arra vár hivatalos magyarázatot, hogy Ziobro milyen dokumentummal lépte át a határt, és mi jogosította fel az Egyesült Államokba való belépésre.
0: Picit vissza még a bizottsági meghallgatásokhoz. Görög Márta említette, hogy korrupció terén zéró tolerancia lesz, és széleskörű hatáskörökkel fog rendelkezni a vagyon visszaszerzési hivatal. Elnökét kétharmados többséggel választja meg az országgyűlés, és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás folyamata is elindul. Egy új katonai szövetség létrehozását javasolja a NATO korábbi főtitkára.
1: Anders Fogh Rasmussen szerint egy olyan demokratikus nemzetekből álló szervezetre van szükség, amelyik, ha kell, képes szembeszállni az Egyesült Államokkal is, mivel a jelenlegi amerikai elnök úgy tűnik visszafogja országa hagyományos globális vezető szerepét. Rasmussen szerint a szabad világnak szüksége van egy új vezetőre. A politikus az Európai Uniót, az Egyesült Királyságot, Japánt, Kanadát, Ausztráliát, Új-Zélandot és Dél-Koreát is szívesen látná az új szövetségben, és a szervezetet D7-nek nevezné, ahol a D a demokráciát jelenti. Rasmussen a Trump kormány kiszámíthatatlanságát nevezte a legnagyobb globális kockázatnak.
0: Donald Trump szerint rendkívül ingataggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet.
1: Az amerikai elnök egy Fehérházban tartott eseményen kérdésre válaszolva megerősítette, elfogadhatatlannak tartja az Irán által vasárnap küldött választ a konfliktus lezárásának feltételeiről, ugyanakkor további tárgyalási szándékát is jelezte. Az elnök megismételte, hogy Teheránt illetően egyetlen célja van, megfossza az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, Irán azt állítja, a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet nem tudja elérni, mert az egy bombakárt szenvedett föld alatti létesítményben van elzárva.
0: Tőzsde hírek. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,2%-os csökkenéssel 134.265 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt.
1: A MOL 1,4%-kal gyengült 4.106 forintra, az OTP 9,1%-kal erősödött 42.580 forintig. A Magyar Telekom 1,3%-os mínuszban zárt 2410 forinton, a Richter pedig 0,5%-kal gyengült és 12600 forinton zárt.
0: Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek.
1: A londoni börze 0,4%-kal emelkedett, a frankfurti DAX 0,5%-os pluszban zárt, a párizsi CAC 40 0,7%-ot csökkent, az olasz mutató 0,8%-ot emelkedett, a spanyol tőzsde 0,2%-kal gyengült.
0: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
1: A Dow Jones és az S&P 500-os 0,2%-kal lett magasabb, az a kompozit 0,1%-kal erősödött.
0: A Richter konszolidált árbevétele az első negyedévben 217,3 milliárd forint lett, 1,7%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A nettó nyereség 4%-kal 65,3 milliárd forintra csökkent.
1: Elemzők 2026 első negyedévére 232 milliárd forint árbevételt és 61,1 milliárd forint nettó eredményt vártak. A jelentés szerint az árfolyam hatása gyenge dollár és az erős forint negatívan befolyásolta az árbevételt.
0: Németországban 2,9%-ra 2024. januárja óta a legmagasabbra emelkedett az éves infláció áprilisban, az egy hónappal korábban jegyzett 2,7%-ról.
1: A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal végleges adatai szerint egy hónap alatt 6,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az előző hónapban jegyzett 1,1%-os növekedést követően. Az éves infláció gyorsulását elsősorban az energiatermékek drágulása okozta, az iráni háború miatt emelkedő energiaárak már második hónapja gyorsítják az inflációt.
0: A klímaváltozás miatt jelentősen átalakul a magyar kukoricapiac. Az elmúlt években drasztikusan csökkent a vetésterület, így Magyarország egyre gyakrabban importra szorul.
1: A Hungrana Kft. Vezérigazgatója szerint idén mintegy 634 ezer hektáron vetettek kukoricát, amíg néhány éve még 1 millió hektár felett volt a termőterület nagysága. A kisebb kínálat miatt a hazai kukorica ára továbbra is a nemzetközi árszint fölött alakulhat, Reng Zoltánt hallják.
2: A magyarországi kukoricapiac egy picit eltér a globális nemzetközi piacokhoz. Ugye Magyarországon gyakorlatilag tradicionálisan mi egy rengeteg kukoricát termelő ország voltunk, mindig többletet, fölösleget termeltünk. Az elmúlt 1-2-3 évben megváltozott, amikor a klímaváltozásnak a negatív hatásai legjobban a kukorica termelést érintették, és ennek hatására például drasztikusan lecsökkent a vetésterület. Ami azt jelenti, hogy kevesebb árut termelünk, ami azt jelenti, hogy nincs annyi fölösleg, vagy vannak olyan évek, amikor nem is tudunk fölösleget termelni, vagy hiány is van, tehát akkor be kell hozni külföldről kukoricát. Most jelenleg ez a helyzet Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi szintekhez képest Magyarországon drága a kukorica.
3: Időjárás jelentés.
1: 1635-ben Pázmány Péter akkori esztergomi érsek ezen a napon alapította meg a Nagyszombati Egyetemet, aminek hát az a különlegessége, hogy az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem is jogelődjének tekinti. 1635-től 1777-ig működött az intézmény Nagyszombaton, utána pedig Mária Terézia költözést előíró rendeletének meghajolva 1777-ben került Budára. Úgyhogy nagyon boldog születésnapot kívánunk, hát akkor azt gondolom mind a három egyetemnek, mert azért ez nagyon nagy dolog, az alma materekben biztos megy már az ünneplés és a készülés a vizsgákra, amit talán már mint a készülést majd megkönnyíti ez a jó idő, mert hát ilyenkor talán meg még tanulni is jobb, mint kintartózkodni a szabadban. Nem lesz jó idő, esni fog az eső, fújni fog a szél, 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Ahhoz képest, hogy Magyarországon milyen gyorsan állhat fel az új kormány, nos, Szlovéniában lehet, hogy csak június elejére, legalábbis Janez Janza így nyilatkozott a koalíciós tárgyalásokkal kapcsolatban, úgy, hogy egyébként másfél hónapja volt a választása mostani időponthoz képest is Szlovéniában, de hogy nem tudnak legalább koalíciós szinten együttműködéseket kialakítani. Miért alakult ki ez a patthelyzet? Kérdezem Mikovics Holló Mártont, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Igen, ahogy mondta, ez egy elhúzódó, igen, hosszasnak ígérkező kormányalakítási folyamat. Ugye itt, ami fontos figyelembe vennünk, az, hogy a választás a március 22-én rendkívül szoros eredmény született. Magyarul a Robert Golob szabadságpártja 29, míg Janez Janša, szlovén demokrata pártja 28 parlamenti mandátumot szerzett, ami predesztinálta azt, hogy itt mindenképpen koalíciós kormánynak kell alakulnia, és azt is, hogy valószínűleg nehézkes koalíciós tárgyalásokat fognak majd folytatni. Ugye a parlament felállását követően győztesként Robert Golob kapott lehetőséget a kormányalakítással, viszont neki nem sikerült a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséget megszereznie. Így erről tájékoztatta a parlament hivatalos formában az államfőt, aki így visszaadta lehetőséget a parlamentnek arra, hogy új miniszterelnök jelöltet állítsanak. Jelenleg itt tartunk, ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Janša kapott esélyt arra, hogy megpróbáljon elég elegendő támogatót szerezni, ahhoz, hogy kormányt tudjon alakítani. És ahogy ön is említettem, ugye a tegnapi napon Janšának volt egy kijelentése, mi szerint, ha minden jól megy, akkor június elejére fölállhat az új szlovén kormány.
1: Miben kéne megegyezik, túl azon persze, hogy legalább egy jelöltet támogatnak a parlamenti képviselők, ellentétes pártokban ráadásul, szóval miben kéne megegyezniük ahhoz a koalíciós feleknek, hogy valaki mögé beálljanak? Vannak-e nagyon komoly vitás kérdések Szlovéniában?
2: Ugye itt alapvetően azt kell látnunk, Szlovéniában is alapvetően jobb és baloldalra oszlik a politikai paletta, míg a baloldalon ott van Robert Golob szabadságpártja, a Szociáldemokrata párt, illetve ez a Levica Zeszna baloldali zöld pártszövetség, addig a jobb oldalon gyakorlatilag a jobb oldal vezető pártja, ugye a Szlovén Demokrata pártja, mellett ott van egy keresztény új Szlovénia, ez lesz fókusz, ez három párti kisebb koalíció, de gyakorlatilag ők Janšának a természetes szövetségesei. És kettő újon alakult formációt kell megemlítenünk, ugye van az Ángel Logár demokraták pártja, Logáról azt kell tudni, hogy korábban Janša pártása volt, és Janša pártjából vált ki, de ilyen pillanatban úgy néz ki, hogy ő beáll Janšáért mögé és kész támogatni őket. És talán a legérdekesebb formáció az újonnan alakult Resnica, ennek vezetője Zorán Stevanović, akit egyébként megválasztottak a parlament házelnök évé, javarészt Janšáé támogatásának köszönhetően. Magyarul itt a Resnica szerepe a legfontosabb abban, hogy sikerül-e Janšának kormányt alakítani, avagy sem. A jelenleg szlovén politikai elemzők is amellett a forgatókönyv mellett teszik le a voksukat, hogy egy kisebbségi kormány fog alakulni. A gyakorlatban azt jelenti, hogy a szlovén demokrata párt, ez az új Szlovénia vezette formáció, illetve a demokraták lesznek a kormányban, viszont a Resnica kormányon kívülről de támogatja a kormány megalakulását.
1: Van egyébként végleges határideje a megállapodásnak, magyarán, hogy mondjuk 2 vagy 3 hónapon belül meg kéne állapodni, és aztán új választás, vagy nincs ilyen határidő Szlovéniában?
2: De jelen pillanatban úgy állunk, hogy május 22-ig parlamenti szavazásnak kell történni arról, hogy támogatják-e a támogatóval, akik miniszterelnök jelöltnek, illetve a kormányalakítást. Amennyiben ez a szavazás elbukna, vagy Jansa közölné, hogy nem tud kormányt alakítani, abban az esetben a képviselők kapnak még egy utolsó esélyt arra, hogy megpróbáljanak valamilyen kompromisszumos megoldást találni. Ez egy kéthetes időintervallum, amennyiben akkor sem járnám sikerrel, akkor új választások kerülnek kiírásra. De amit említettem, jelen pillanatban Jansának jó esélye van arra, hogy sikerüljön összegondolni egy kormánykoalíciót, úgyhogy a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy Jansának ezen a héten sikerül egyesítést elérnie, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kormány leghamarabb június elején állhat föl.
1: Magyarországon elszoktunk attól, hogy ennyire szoros választási eredmények vannak és koalíciós kényszer. Ugye ez a mostani felálló kormányra sem jellemző, és hát a Fidesz kormányra, legalábbis a 2010-től felállóra sem volt jellemző. Szlovénia ennyire megosztott politikailag? Tehát gyakran van ilyen választási eredmény, vagy ez itt újdonságnak számít ez ott is?
2: Az, hogy a választási eredmény ennyire szoros lett, azért az ott is ritkaságnak számít, hogy gyakorlatilag 7000 szavazat döntött az elsőségről, azért az ott is rendkívül számít, viszont az mondhatjuk, hogy történelmileg jellemző az elmúlt évtizedekre, hogy a parlament több párti, szóval két domináns jobb és baloldali párt mellett a kis pártok is jelentős szerepet kapnak. Úgyhogy jellemző az, hogy Szlovéniában koalíciós kormányok alakulnak, ez ebből a szempontból nem újdonság, de ilyen pillanatban azért nehezett ennek a koalíciós kormánynak a felállítása, mint az elmúlt választások esetében jellemző volt.
1: Szlovéniát úgy szokhattuk meg, miután lezárultak a jugoszláv polgárháborúk, hogy önálló államként elég hamar sikeres tudott lenni, eurót tudott bevezetni, uniós tag, NATO tag, szóval sok minden olyan pozitív dolog elmondható róla, ami mondjuk más balkáni jellegű országokról nem annyira. Gazdaságilag az elmúlt időszak jól sikerült Szlovéniának, vagy ők is küszködtek azért?
2: Gyakorlatilag a Golob kormánnyal szembeni legfőbb kritikák éppen a szlovén gazdaság állapotára utaltak. Ezzel együtt azért azt kell mondani, hogy a gazdaság nem hanyatlott, nem lehet azt mondani, hogy kifejezetten rossz állapotban lenne, de ugye gyakorlatilag Golob, amikor a kormányra került, egy Jansa kormányt váltott. Itt a Golob kormányra kerülésének az oka, az nagy és szaravezethető vissza, hogy a szlovén társadalom elégedetlen volt azzal, ahogy Jansáék a koronavírus járványt kezelték. Ezért adtak egy esélyt Golobéknak a kormányzásra, akik ezzel kérdéses, hogy mennyire tudtak sikeresen élni, mert a népszerűségük az folyamatosan hanyatlott, és gyakorlatilag választások előtt sikerült újból népszerűséget növelniük. Ezzel együtt Szlovénia alapvetően pozitív úton járt, hogyha a régiót, illetve a Nyugat-Balkánt nézzük, akkor azért még mindig igencsak prosperáló az irány, amit a szlovén gazdaság mutat.
1: Mikovics Holló Mártont, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszonthallásra.
2: Köszönöm szépen, viszonthallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: Hány Grammy-díjas művész lép fel idén nyáron a Margit-szigeten? Milyen fúziót alkot az elektronikus és a szimfonikus zene? Játsz velünk a Margit-szigeti színház és a Trend FM közös játékában az értékes belépőkért. Hogyan tudsz bejutni a backstage-be? Mi történik a nyár legrövidebb éjszakáján? Hallgasd a Trend FM-et, kövesd a Facebook posztjainkat, és add meg a helyes választ kommentben. Hallgass, kövess, játsz, és nyerj belépőket a Margit-szigeti színház nyári programjaira.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban Rákosliget vasútállomáson meghibásodott a sorompó, ezért a környéken fennakadásra kell készülni. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Baleset nehezíti a közlekedést Soroksáron, Agras-Salkovics úton befelé a Hősök tere után. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, az Egér úton befelé a Balatoni úttal, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Tart a gázvezeték javítása az 5. kerületben a Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca között félpályás lezárásra kell készülni. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladás napközben jelzőrök segítik. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 2026. május 12-e, reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebb információkat, például arról, hogy milyen új katonai szövetséget javasol a NATO volt főtitkára. 8 óra óta azonban zajlanak a leendő miniszterek meghallgatásai az országgyűlésben. Nem említettük még Kátai Németh Vilmost, aki a szociális és gyermekvédelmi rendszerről beszélt, az esélyegyenlőség megerősítését ígérte, illetve a fogyatékkal élők hatékony támogatását hangsúlyozva, hogy ma Magyarországon 1,8 millió ember él funkcionális korlátozással, 640 ezeren súlyos fogyatékossággal, ezért sürgető feladata az új kormány számára az akadálymentesítés fejlesztése, a többi között az oktatás és az egészségügy terén és a munkaerőpiacon. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, meg persze a tőzsdék nyitásával, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Folytatódnak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben.
5: 10 órától a miniszterelnökség felkérésére, vezetésére felkért Ruf Bálintot, illetve Kármán András pénzügyminiszter jelöltet hallgatják meg. Az új kormányban 16 miniszter lesz, a tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a kormányfő javaslatára, majd a miniszterek kinevezésével megalakul az új kabinet. Az országgyűlés délután 4-kor tartja következő ülését. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek.
4: Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter jelölt egyik legérdekesebb mondata az elmúlt egy órából, hogy 1 milliárd forintot biztosítanak majd minden 10 településnek évente, aminek a felhasználásáról helyben dönthetnek majd. Magyarázatot vár Lengyelország Budapesttől és Washingtontól arra, hogyan juthatott el az Egyesült Államokba a volt lengyel igazságügyi miniszter.
5: Zbigniew Ziobro ellen hazájában hivatali visszaélés miatt emeltek vádat, korábban az útlevelét is bevonták. Ziobro és egykori helyettese Marcin Romanovski Orbán Viktor kormányától kapott menedékjogot Magyarországon. A Reuters tudósítása szerint Varsó abban bízott, hogy miután a Fidesz elveszítette a tavaszi választásokat, a két volt politikust hamarosan kiadhatják Lengyelországnak. Kurszki jelenlegi hollétéről nincs információ. A lengyel külügyminisztérium arra vár hivatalos magyarázatot, hogy Zsobro milyen dokumentummal lépte át a határt, és mi jogosította fel az Egyesült Államokba való belépésre.
4: Egy új katonai szövetség létrehozását javasolja a NATO korábbi főtitkára.
5: Anders Fogh Rasmussen szerint egy olyan demokratikus nemzetekből álló szervezetre van szükség, amelyik, ha kell, képes szembeszállni az Egyesült Államokkal, mivel a jelenlegi amerikai elnök úgy tűnik visszafogja ország a hagyományos globális vezető szerepét. Rasmussen szerint a szabad világnak szüksége van egy új vezetőre. A politikus az Európai Uniót, az Egyesült Királyságot, Japánt, Kanadát, Ausztráliát, Új-Zélandot és Dél-Koreát is szívesen látná az új szövetségben, és a szervezetet D7-nek nevezné, ahol a D betű a demokráciát jelenti. Rasmussen a Trump kormány kiszámíthatatlanságát nevezte a legnagyobb globális kockázatnak.
4: Donald Trump szerint rendkívül ingatoggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet.
5: Az amerikai elnök egy Fehérházban tartott eseményen kérdésre válaszolva megerősítette, elfogadhatatlannak tartja az Irán által vasárnap küldött választ a konfliktus lezárásának feltételeiről, ugyanakkor további tárgyalási szándékát is jelezte. Az elnök megismételte, hogy Teheránt illetően egyetlen célja van, megfosztani az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől az országot. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Irán azt állítja, a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet nem tudja elérni, mert az egy bombakárt szenvedett föld alatti létesítményben van elzárva.
4: Ha Magyarországon valóban bevezetnék a vagyonadót, akkor az 1 milliárd forintos küszöb túl alacsony lenne, és elsősorban nem a szupergazdagokat, hanem a hazai kis- és középvállalkozói réteget érinteni érzékenyen, így vélekedik a Blauchems Capital ügyvezetője.
5: Karagics István szerint az elmúlt évek inflációja és ingatlanpiaci drágulása miatt ma már akár néhány budai ingatlan és egy vállalkozás tulajdon része is elegendő lehet az 1 milliárdos határ átlépéséhez.
6: A vagyonadó kérdés önmagában egészen világos, hogy milyen fajta esetleg társadalmi igazság tételi szándékot vagy igényt próbál kielégíteni az egyik oldalról. Ez nem egy szakpolitikai kérdés, mert ez nem egy pénzügyi kérdés, ez sokkal inkább egy mentális kérdés. A másik oldala viszont, amiben itt sok szakember megszólalt és számos vélemény kezdett ütközni, a vagyonadó módjának a gyakorlata, a bevezetése. Az összes olyan kérdés, ami az adminisztrációtól kezdve a beértékelés keresztül az érintettek köre, tehát számos adóelméleti és gyakorlati kérdést vett fel a vagyonadó, hogy más nem mondjak, mindjárt ez az 1 milliárdos szint, ami információk keringenek, ami konkrétumok nélkül a gazdasági életben, már ez önmagában számos vitára adott okot.
4: Hivatalos bejelentés egyébként nincs továbbra sem a vagyonadó mértékéről, vagy éppen, hogy milyen összegeket adóztatnának meg. Mindeközben a miniszteri meghallgatásokon Kátai Németh Vilmos szociális és családügyminiszter újra bejelentette, hogy június 1-től a Tisza kormány megtiltja és akadályozza, majd megakadályozza az unión kívüli harmadik országbeli gazdasági migránsok bevándorlását, ahogy ő fogalmazott. Egyébként ezt azzal indokolta, hogy nem szabad hagyni, hogy ezek a munkavállalók tovább szorítsák le a magyar béreket, vagy szorítsák ki a magyar munkavállalókat a piacról. Arról nincs egyelőre szó, hogy akik jelenleg is itt dolgoznak, szóval velük mi lesz.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4: 6 percnyi tőzsdei kereskedés után 0,3%-kal megy lefelé a BUX, 133.805 ponton jár, 488 millió forint eddig a forgalom. A MOL részvényei 0,8%-kal erősödnek, 4140 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,1%-kal gyengült, 42.120 forinttal jár, a Richter 12.600 forinton stagnál, a Magyar Telekom 0,5%-kal gyengül, 2398 forinton. Ma sincs túl jó napja a Forágyinek, 3,4%-kal esik már nyitásban, 2006 forinton jár. Értemi még a forgalma a Navigátornak, amely 5%-kal emelkedik, 126 forinton, a Granit Bank 3,6%-kal megy felfelé, 9120, drágula Beef 2,7%-del 308 forinton, felfelé megy a Dunahaus 2,3%-del 1310 forinton jegyzik, csökken viszont az Opus 2,1%-kal 305 forint 50 fillér, és 6%-kal gyengül az Essence-ebb 994 forinton. A devizapiacon az euró 357 forint 60 fillérrel jár. A Richter konszolidált árbevétele az első negyedévben 217,3 milliárd forint lett, 1,7%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A nettó nyereség 4%-kal 65,3 milliárd forintra csökkent.
5: Elemzők 2026 első negyedévére 232 milliárd forint árbevételt és 61 milliárd forint nettó eredményt vártak. A jelentés szerint az árfolyam mozgása gyenge dollár és az erős forint negatívan befolyásolta az árbevételt.
4: A magyar gazdaság termelékenysége akkor zárkózhat fel az európai szintre, ha tartósan magas növekedési ütemet ér el. A széleskörű felzárkózása az elmúlt másfél évtizedben azonban annak ellenére sem sikerült, hogy a gazdasági teljesítmény több ágazatban is javult.
5: Egyebek mellett ezt tartalmazza a GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése. A dokumentum szerint a mezőgazdaság termelékenysége 2025-ben meghaladta az EU átlagát. Ugyanakkor hozzátették, hogy a többi ágazat az uniós átlag 60%-át sem érte el tavaly. A pénzügyi szektor 56%-on teljesített, a szakmai szolgáltatások, illetve a kereskedelem és turizmus 49%-on, az építőipar 45%-on. Az iparban és más tőkeigényes ágazatokban gyakorlatilag nem történt érdemi változás, az EU átlagában 16%-kal javult a termelékenység.
4: A klímaváltozás a hazai vetőmag ágazatot is komoly alkalmazkodásra kényszeríti.
5: A Vetőmag Szövetség elnöke szerint a vetőmag szektor számára a bizonytalan időjárás mellett az exportpiacok és az erős forint is komoly kihívást jelent az idei szezonban. A gazdák egyre óvatosabban választanak növénykultúrát, sok helyen már csak a jobb adottságú területeken vállalják a termelést. Takács Gézát hallják.
7: Az első legnagyobb kérdés az, hogy egy új genetikai anyag, egy fajta vagy egy hibridnek a előállítása az olyan 15 év nagyságrendre tehető, minimum 10 évet, de van olyan fajta, hogy hibrid, ahol 20 évet is dolgoznak azon a kutatók, hogy egy új genetikai anyagot állítsanak elő. Na most, hogy milyen időjárás lesz majd akkor, amikor ez a újdonság kikerül a termesztésbe, azt nagyon nehéz megjósolni. Korábban viszonylag könnyebben volt, ez prognosztizálható, most azonban ez már nem így van, mindenki a bőrén érzi, főleg az utóbbi 5 évben azt a hihetetlen változást, ami az időjárásunkba végbe megy, és ez nagyon komoly hatással van a szántóföldi növénytermesztésre, és természetesen ezen belül a vetőmagszaporításra, a vetőmag előállításra is.
4: Végül pedig arról, hogy kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére.
5: A tényleges munkakezdés 2029-ben várható, a teljes rekonstrukció költsége mai áron 40-45 milliárd forint körül alakulhat.
0: Időjárás jelentés.
5: 1703-ban ezen a napon bontott zászlót a kurucfelkelés II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós május 12-i keltezéssel adta ki a breznai kiáltványt, és elkezdődött a Rákóczi szabadságharc, amely 1711-ben ért véget. Egyébként Rákóczi központja, illetve birtokainak a központja Sárospatakon volt, legalább egyszer egy életben érdemes oda ellátogatni, mert csodálatos állapotban van a vár, illetve a környéke. A maga az épület vagy épület együttes belül is fantasztikus több állandó tárlattal. És hát Sárospatakon sem lesz jobb idő, mint itt nálunk a fővárosban. 15 és 22 fok közötti csúcsokra számíthatunk, esni fog az eső és fújni fog a szél.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A bemaradásért küzdött Tottenham Hotspur csak 1-1-es döntetlent játszott otthon a Leeds United-del az angol labdarúgóbajnokság 36. fordulójának záró mérkőzésén, így 4 helyet csak 2 pontra van a kiesést jelentő 18. helytől. Spanyol labdarúgás, az élvonalban maradásért küzdő Girona 1-1-es döntetlent játszott a nemzetközi kupa indulást érő helyért még versenyben lévő Rayo Vallecano otthonában a spanyol labdarúgó bajnokság 35. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. A meccs két gólja egyébként a 86. illetve a 90. percben esett. A szériában fordulatos meccset nyert meg Nápolyban a Bologna. A Bologna a 91. percben szerzett góllal nyert 3-2-re, az előző idényben aranyérmes nápolyi vendégeként a 36. fordulóban az olasz labdarúgó bajnokságban. Egyébként az olaszoknál az Internazionale már bajnok, 85 pontja van, a Napoli 70 ponttal a második, a Juventus 68-al a harmadik, az AC Milan 67-tel pedig a negyedik pozícióban. Egy hónap múlva világbajnokság, és egyre inkább a játékosokra fókuszálnak, a keretekre, a sportsajtó részéről. Úgy tűnik, hogy meg kell műteni a jobb okáját Johnny Cardozónak, az Atletico Madrid középpályásának, aki emiatt nagy valószínűséggel nem tud pályára lépni majd a június 11-én kezdődő világbajnokságon. A 23-szoros amerikai válogatott középpályás a múlt héten edzés közben sérült meg. A Kanadával és Mexikóval együtt társházigazda Egyesült Államok válogatottja egyébként Paraguayjal, Ausztráliával és Törökországgal szerepel azonos csoportban a VB-n, amely a sportág történetében először 48 csapatos lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 17 perccel zajlik a tőzsdei kereskedés. Hogy nyitottunk idehaza, és hát főleg milyen a Richter nyitásban, miután közölte az első negyedéves számait? Kérdezem Író Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, mondanám, csak pillanat. Tehát, hogy ugye eleve a nemzetközi piacokon negatív a hangulat, annak köszönhetően, hogy most megint ott tartunk, hogy egy hajszálon függ az, hogy újra induljon a háború Irán és az USA között, mármint hogy a fegyverszünet véget érjen, legalábbis Trump elnök szerint. Elképzelhető ez, hogy ez a szokásos költői túlzás. Minden esetre azért a piac negatívan reagál, és 1% körüli csökkenéseket láthatunk Európában. A Eurostock 50 az 1,2%-kal csökken, a FTSE 100 1%-kal, a francia CAC-on 1,1%-kal és a DAX is 1,1%-kal értékelődik le, tehát így érdemes figyelni, vagy nézni a magyar fejleményeket, ahol különben szintén csökkenést látunk, méghozzá 0,5%-kal esik a BUX, tehát ilyen értelemben felül teljesítő az európai piacokhoz képest. A forgalom az különben jónak mondható, 700 millió az első majdnem 20 percben, tehát az elég jónak tekinthető. Az OTP 1,1%-kal csökken, a Magyar Telekom 4,1%-kal 2400 forintra. A Richter, amely ma jelentett, az stagnál, míg a MOL 0,6%-kal emelkedik. Nyilván itt a hangulatban, vagy a negatív hangulatban a kőolajára az különben egy enyhén emelkedik.
1: A Richter esetében az, hogy az első negyedévet tekintve árbevétel és nyereség fronton, és hát legalábbis, hogyha az előző év első negyedévvel összehasonlítjuk, picit gyengébb lett. Ez egyértelműen az erősödő forint árfolyam hatása szerinted, vagy volt más is itt a háttérben?
2: Hát ugye ez volt az egyik tényező, és a legfontosabb tényező. Tehát, hogyha azt kiemeli a cég is a jelentésében, hogyha változatlan árfolyamon néznek például az árbevételre, ami különben ugye visszaesett 1,7%-kal, tehát ugye a tavalyi 224 milliárd forinttal szemben csak 220 milliárd forint lett a teljes árbevétel, akkor tehát hogyha változatlan árfolyamon néznénk, akkor ha jól emlékszem, 1,9%-kal emelkedett volna az árbevétel. Az operatív profit pedig még ennél is nagyobb mértékben 15%-kal javult volna. Na most ezzel szemben az operatív eredmény az 6%-kal csökkent, tehát néhány száz millió forinttal maradt el a tavalyitól, 67,4 milliárd forint lett. Tehát ilyen értelemben mindenképpen jónak tekinthető. Amúgy, hogyha még gyengeséget keresünk a gyors jelentésben a erősségek mellett, akkor azt láthatjuk, hogy az általános gyógyszerszegmensben volt visszaesés amúgy is, de ott a jelentős szerepet játszott ebben, hogy az előző negyed évben az évvégi kiszállítások erősek voltak, és ezek most hiányoztak az árbevételből. Mindent egybevetve ugye új gyógyszerek indultak, tehát például a biotechnológiában a teriparatid és ugye hormonterápia pótló készítmény indul el most majd az év felétől, ami viszont valószínűleg erősebben fog pozitívan hatni a cégnek az eredményére, pláne hogyha majd később az Egyesült Államokban is elindul az értékesítés. Tehát azt kell látni, hogy a cég operatív teljesítménye az továbbra is erős, ugye egy megújuló gyógyszer portfólióval rendelkezik. Itt ugye évekig arról beszéltünk, hogy nagyon elavult a gyógyszer portfóliója a cégnek, ugye akkor elkezdett ezen dolgozni, elkezdett ez javulni, és azért most már ennek lehet látni az eredményeit. Tehát, mint említettem, ugye gyakorlatilag ez az árfolyam csökkenés, amit most láthattunk, ami azért elég erőteljes, hiszen 397 forint 65 fillér volt a tavalyi árfolyam átlag, euróforint árfolyam átlag, és ugye ahhoz képest volt egy csökkenés az első negyedében, sőt itt van a második negyedében is. Nyilván ezt fedezettel részben tudja kompenzálni, tehát ugye itt 10 milliárd forint volt a pénzügyi eredmény, amiben nyilván ez is szerepet játszott, vagy jelentős szerepet játszott a devizakockázatoknak a fedezése. Ezek általában különben a konzervatív a cég, akkor nagyjából a fele szokott lenni a nettó kitettségnek. Tehát, hogyha mindezt figyelembe veszük, akkor ez a stagnáló eredmény, ez tök jó, nagyon jó. Viszont ugye az is látszik, hogy nyilván előbb-utóbb ez a forint erősödés, meg dollár gyengülés, ez véget fog érni. És akkor ugye ezek meg már pozitívan fognak megjelenni. Tehát azt fog számítani, hogy ez a erős mögöttes teljesítmény akkor fogja megmutatni magát igazándiból. Hát erre még várnunk kell, valószínűleg ez nem a második negyed év lesz, de a harmadik negyed év környékétől már erre lehet számítani, hogy már nem ez az árfolyam mizéria fogja dominálni az eredményt, hanem a tényleges teljesítmény.
1: Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm szépen!
0: Reggeli Monitor.
3: A Magyar Nemzeti Múzeum új kamaratárlata a honfoglalás korának kiemelkedően értékes régészeti leleteit mutatja be, fellövezve ragyogással, övszerkezet és tansolylemez a honfoglalás korából címmel. A kiállítás középpontjában azok a különleges állapotban fennmaradt leletek állnak, amelyek nemrégiben akasztó határában kerültek elő. A feltárások során három a 10. század első felében elhunyt harcos szinte érintetlen sírját találták meg a régészek. A leggazdagabb temetkezés egy 17-18 éves, magasrangú harcoshoz köthető. Sejemövét aranyozott ezüst veretek díszítették, oldalán pedig ezüst lemezzel borított tarsoly függött. A lelet különlegessége, hogy a ruházat, az öv és a tarsoly szerves anyagai is rendkívül jó állapotban maradtak fenn, így a tárgyakat eredeti helyzetükben emelhették ki a földből. A korábban ismeretlen lelőhelyet a Kecskeméti Katona József Múzeum közösségi régészeti programjának önkéntesei fedezték fel. A feltárást széleskörű tudományos együttműködés kísérte, archeogenetikai, embertani és archeometrikai vizsgálatok is készültek, amelyek a honfoglaláskori elit életről és temetkezési szokásairól adhatnak új információkat. A tárlat június 7-ig látogatható a Nemzeti Múzeum déli kandalló termében.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
3: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebbeket, például azzal kapcsolatban, hogy mi újság a parlamenti meghallgatások terén. Egy rövid körkép az árupiacról, emelkedik 2-2,5%-kal a kőolaj, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy az amerikai-iráni béketárgyalások zátonyra futottak. $106.25 a Brent típusú kőolaj, az amerikai könnyolaj edzése $100.44 jár.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Folytatódnak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben.
5: 10 órától a miniszterelnökség vezetésére felkért Ruf Bálintot, illetve Kármán András pénzügyminiszter jelöltet hallgatják meg. Az új kormányban 16 miniszter lesz, a tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, utána pedig megalakul az új kormány. Az országgyűlés délután 4-kor tartja következő ülését. Magyar Péter felszólalásában bemutatja majd a tárcavezetőket, akik ezután esküdtesznek.
4: Görög Márta igazságügyi miniszter jelöltet egyébként az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság megszavazta. Lőrinc Viktória meghallgatása még tart, illetve nem, már nem tart. A képviselők őt is megszavazták. A fideszes képviselők egyébként tartózkodtak a szavazáskor. Tart még egyébként a szociális és családügyi miniszter meghallgatása. Ott egyébek mellett elhangzott például az újra, hogy június 1-től a harmadik országbeli munkavállalók munkavállalását megtiltaná az új kormányzat. Magyarázatot vár Lengyelország Budapesttől és Washingtontól arra, hogyan juthatott el az Egyesült Államokba a volt lengyel igazságügyminiszter.
5: Zbigniew Ziobro ellen hazájában hivatali visszaélés miatt emeltek vádat, korábban az útlevelét is bevonták. Ziobro és egykori helyettese Marcin Romanovski Orbán Viktor kormányától kapott menedékjogot Magyarországon. A Reuters tudósítása szerint Varsóban bízott, hogy miután a Fidesz elveszítette a tavaszi választásokat, a két volt politikust hamarosan kiadhatják Lengyelországnak. Romanovski jelenlegi helyzetéről egyelőre nincs információ. A lengyel külügyminisztérium arra vár hivatalos magyarázatot, hogy Ziobro milyen dokumentummal lépte át a határt, és mi jogosította fel az Egyesült Államokba való belépésre.
4: Donald Trump szerint rendkívül ingataggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet.
5: Az amerikai elnök egy Fehérházban tartott eseményen kérdésre válaszolva megerősítette, hogy

0: A Hungrannak Kft. Vezérigazgatója szerint idén mintegy 634 ezer hektáron vetettek kukoricát, miközben néhány éve még 1 millió hektár fölött volt a termőterület nagysága. A kisebb kínálat miatt a hazai kukoricára továbbra is a nemzetközi árszint fölött alakulhat. A termelők szerint a kukoricatermesztés jövője nagyban függ az öntözés fejlesztéstől és a vízgazdálkodási beruházásoktól. A feldolgozóipar szereplői közben arra figyelmeztetnek, az alapanyag hiány és a magas költségek az egész ágazat számára nehéz évet vetítenek előre. Reng Zoltánnal Kecső Richárd beszélgetett.
1: A kukorica jelenleg létfontosságú már csak abban a szempontból is, hogy nagyon sokféle ételhez tudjuk hasznosítani, és nagyon sokféle ételt tudunk belőle készíteni. De mégis mi a helyzet most jelenleg a kukorica piacon? Mit lehet látni?
2: Hát a magyarországi kukoricapiac egy picit eltér a globális nemzetközi piacokhoz. Ugye Magyarországon gyakorlatilag tradicionálisan mi egy rengeteg kukoricát termelő ország voltunk, mindig többletet, fölösleget termeltünk. Az elmúlt 1-2-3 évben megváltozott, amikor a klímaváltozásnak a negatív hatásai legjobban a kukorica termelést érintették, és ennek hatására például drasztikusan lecsökkent a vetésterület. Ami azt jelenti, hogy kevesebb árut termelünk, ami azt jelenti, hogy nincs fölösleg. Nincs annyi fölösleg, vagy vannak olyan évek, amikor nem is tudunk fölösleget termelni, vagy hiány is van, tehát akkor import be kell hozni külföldről kukoricát. Most jelenleg ez a helyzet Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi szintekhez képest Magyarországon drága a kukorica. És ugye ez utána majd az élelmiszer takarmány, illetve az ipari felhasználásra is jelentkezni fog, hiszen egy drágább alapanyagból értelemszerűen drágább termékeket is tudunk készíteni. Úgyhogy jelenleg ez a helyzet, éppen ma reggel érkezett meg egyébként a Agrárgazdasági Kamarának a tavaszi munkákról szóló állásjelentés, ami azt jelenti, hogy a kukoricának a 94%-át elvetették, tehát olyan 634 ezer hektáron elvetették a kukoricát. Ez nagyon alacsony szám, nagyon-nagyon alacsony szám, csak hogy a hallgatók is ezt el tudják tenni, gyakorlatilag 3-4 évvel ezelőttig 1 millió hektár fölött volt a kukoricavetés területe. Tehát kb. Egy harmaddal kisebb területen vetnek ma kukoricát Magyarországon.
1: Időjárási tényezők mennyire befolyásolóak a kukorica szempontjából? Pláne azért a jelenlegi szeszélyes időjárást is, hogyha nézzük.
2: Nagyon-nagyon. Csak azt lehet mondani, hogy az időjárás változásnak, annak a nagyon hosszantartó száraz időszaknak, ugye teljesen másképp viselkedik a klíma, mint korábban. Tulajdonképpen a tavaszi vetésű kultúrák, növénykultúrák vannak a legjobban kitéve, ilyen a kukorica és mondjuk a napraforgó, de leginkább a kukorica. A kukorica legjobban ki van téve gyakorlatilag teljes nyári időszaknak, hiszen szeptemberben kezdjük a betakarítását, vagy legjobb esetben is augusztus végén. Tehát, hogyha nyáron kapunk egy hosszabb száraz időszakot, vagy éppen mondjuk egy légköri aszályt, akkor tulajdonképpen nem is nagyon tudunk ellene védekezni. Azért természetesen egy vízgazdálkodás, egy öntözött területeken még így is sokkal jobb, ahol van vízgazdálkodás, ahol odafigyelnek arra, hogy milyen technológiákat alkalmaznak, milyen forgatásos vagy forgatás nélküli technikákat, és még sorolhatnám. Ott azért jobb eredmények mutatkoznak, mint az országos átlag, de alapvetően az időjárásnak gyakorlatilag a kukoricára a legjobban kitéve Magyarországon.
1: Milyen kilátásokat lát az idei kukoricapiacon, különösen itt gondolok a vetésterület alakítására és a termelési kedvre? Mi várható így az elkövetkezendő, hát mondjuk azt, hogy hónapokban, akár az évben?
2: Igen, hát ugye gyakorlatilag a vetések, az idei vetések most ugye megtörténtek, természetesen még túl korai bármit is mondani, tehát még lehet egy olyan időjárásunk, ahol lehet, hogy nagyon meleg van, és hosszú száraz időszakok vannak, de mindig a csapadék a legjobb időpontban érkezik. Lényeg, hogy érkezzen. Ezt most még ebben a pillanatban nem lehet kijelenteni, hogy itt baj lesz, tehát lehet, hogy jó termés átlagok fognak kijönni országos szinten. Természetesen ez a kisebb vetésterület az önmagában azt jelenti, hogy túl sok fölöslegre nem fogunk számítani. Tehát én azt gondolom, hogy a következő szezonban, ami ugye szeptembertől indult, tehát szeptemberben indul a betakarítás, azt nevezzük az új kukorica évnek. Valószínű, hogy Magyarország megint importra szorul és behozatalra szorul, mert ha éppen elegendő mennyiség is terem, mint amennyi Magyarország számára szükséges, akkor is az ipari felhasználók és a takarmánygyártók is néha-néha behoznak különböző mennyiségeket külföldről azért, mert nem mindig lehet menni, és ugye ezeknek a gyáraknak, feldolgozó egységeknek folyamatos ellátásra van szükségük. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy az árak azok valószínű, hogy megint csak a nemzetközi szint fölött lesznek, de meglátjuk, hogy a jövőben ez hogyan fog alakulni. Úgy tűnik, hogy ez már egy trend, tehát úgy tűnik, hogy az, hogy visszatérünk az 1 millió hektárra, arra elég kicsi esélyt lát a szakma.
1: Mi a helyzet a gazdákkal? Kitartanak-e a kukorica termesztés mellett, vagy inkább más kultúrák felé fordulnak így a jelenlegi piaci és időjárási környezetben?
2: Igen, hát ott, ahol csökkent a terület, ez főleg a délalföldi részek, ott én azt gondolom, hogy kijelent

0: elképesztő, hogy ők már nem fognak kukoricát termelni a gazdák. Vannak viszont olyan területe az országnak, ahol nagyon jó termés átlagok és nagyon jó minőségi talajokkal rendelkeznek a gazdák, és ott azért versenyképesen jó áron nyereségesen lehet termelni kukoricát, de mondjuk a Dunántúlnak egy nagyobb része, főleg az Észak-Dunántúl, vagy az Észak-Alföld és Észak-Kelet Magyarország. Tehát én azt gondolom, hogy valahol, amit most láttunk vetésterület, szerintem ez lesz így, amiben be fog állni a magyar termelés szerkezet, és természetesen hát várjuk gyakorlatilag az új kormányzatnak az öntözés politikáját, illetve a vízgazdálkodás politikáját, ami ugye be van ígérve, hogy végre ezzel valamit kezdenek. De azt gondolom, hogy itt nagyon nagy előrelépés történhet a következő években. Nyilván ez nem egy gyors folyamat lesz, de mondjuk évek alatt elindítható egy olyan vízgazdálkodási stratégia megvalósítása, ami több növénykultúra mellett még a kukoricára is nagyon pozitív hatással van. Én azt gondolom, hogy ez mindenképp meghozza majd a gazdáknak a kedvét ahhoz, hogy esetleg olyan területen, ahol eddig nem volt mondjuk egy meglévő csatornarendszerbe víz, ott most van, vagy a felszíni vizeket összefog, vagy gyakorlatilag rendelkezésre áll bizonyos területeken a víz, akkor azt gondolom, hogy azért még picit akár bővülhet is a kukoricaszeletés terület. De nyilván nem oda, ahol volt 10 évvel ezelőtt.
1: És mi a helyzet az alternatívákkal, gondolok itt például a cirokra?
0: A cirokkal az a probléma, a cirok egy jó növény, a cirok egy takarmányozás számára kiválóan felhasználható növény, de azért az sem golyóálló, hogy így mondjam. Tehát azért a cirkot termeszteni sem túl könnyű, tehát ehhez is érteni kell, illetve hát azért az időjárásnak az is kitett, bár tény, hogy a szárazság szűrőképessége jobb, mint a kukorica. De nem véletlenül nem terjedt el olyan drasztikus mértékben a cirok Magyarországon, holott már 10 éve ugye nagyon sokat beszélünk róla. Az ipari felhasználása is megoldott, de hát erre ugye olyan termelő egységeket, olyan gyárakat kell építeni, amik jelenleg nincsenek Magyarországon. Tehát itt az egész értékláncot érdemes nézni. Azt, hogy önmagában egy terményt termelünk, az egy jó dolog, de mi annak a piaca, milyen terméket lehet abból készíteni, ezt az egészet együtt kell megvizsgálni. Egyébként hosszú távon, ha erre egy értéklánc fölépül, akkor én azt gondolom, hogy lehet a cirok bővülésének jövője Magyarországon, de egy komoly feldolgozó kapacitás nélkül, vagy tényleg akár még csak a takarmányiparban is egy komoly felhasználó szándék nélkül nem látom annak a jövőjét, hogy itt nagyon megsokszorozódjon a ciroknak a vetés területe.
1: Mi a helyzet egyébként magával a hungranával? Alapanyagellátási szempontból mennyire biztosított jelenleg?
0: Hát biztosított úgy, hogy ugye importra szorulunk, tehát mi, amikor nem tudunk a magyar piacon vásárolni, mert mondjuk eladói hajlandóság az kicsi, akkor nekünk muszáj környező országok felé fordulni, főleg Szlovákia és Lengyelország felé. Így biztosított, de ez ugye jellemző igazából más ipari felhasználókra is, sőt takarmányiparra is. A probléma az akkor a kettős, ugye, amit az elején elmondtam a beszélgetésnek, hogy gyakorlatilag a nemzetközi versenytársakhoz képest, hogy magasabb árszinttel dolgozunk, ez nyilván a mi késztermékeinknek a versenyképességét csökkenti. Magasabb áron termelünk, akkor vagy kisebb profittal, vagy nulla profittal, vagy éppen veszteséggel kell, hogy eladjuk a termékeinket, bizonyos termékeinket. Tehát ugye ez a legnagyobb probléma. A másik probléma az, hogy nem a kukoricához, hanem mondjuk az a refix hatáshoz, tehát az euró-forint árfolyam függő, tehát ez már egy szélesebb kérdés. Ez az erős forint az exportáló tevékenységet végző cégeknek nem jó. Tehát nekünk ez nagyon nagy veszteség, ez a túl erős forint.
1: Összegezve mindezt, mire számíthatunk a hungrana szempontjából ebben az évben, mik a kilátások és mik a tervek?
0: Idén újra egy nagyon nehéz év, nagyon-nagyon küzdelmes év előtt vagyunk, szóval sajnos a Covid óta, vagy hát inkább azt mondom, hogy az energiaválság óta, az 22 óta azért az ágazat az nagyon nehezen tér magához, vagy alapanyag problémák vannak, vagy nagyon volatilis energiaárak, vagy most éppen a túlerős forint, és ugye emiatt gyakorlatilag a termékeinkre mutatkozó igény nem tud erősen nőni, tehát nincs egy európai gazdaságban egy konjunktúra, ami mondjuk azt jelenteni, hogy bővül a felhasználás, bővül az igény, és azért ezek a gyárak, amik az elsődleges mezőgazdaság alapanyagot dolgozzák föl, ezt magasabb sebességgel tudnak menni. Sajnos erre még várunk. Úgyhogy hát a cél gyakorlatilag abszolút a folyamatoptimalizálások és a hatékonyság növelések, és ebből a helyzetből kell gyakorlatilag a lehető legjobb eredményt előállítani. Küzdelmes lesz ugyanúgy, hogy a gazdáknak is, feldolgozóknak is ez az év, ez nagyon küzdelmes.
2: Renk Zoltánt, a Hungrana Kft. Vezérigazgatóját hallották.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: A Netflix hivatalosan is bejelentette, hogy még nem ért véget a nagy pénzrablás univerzuma. A streaming platform közlése szerint újabb történetek készülnek a világsikerű spanyol sorozathoz kapcsolódva. A bejelentést látványos módon tették meg Sevillában. Piros kezes lábasba és Dani maszkba öltözött szereplők hajóztak végig a Guadalquivir folyón, miközben a Bella Ciao szólt. A kampány során hangsúlyozták, hogy a forradalom soha nem ér véget, vagyis a franchise tovább bővül. A Netflix egy rövid beharangozó videót is közzétett, amelyben az eddig is sorozatok jeleneteiből vágtak össze montást. A teaserből ugyanakkor nem derült ki pontosan, hogy milyen formában folytatódik a történet. Elképzelhető újabb spin-off, de akár az eredeti széria világának további bővítése is. A franchise következő állomása a Berlin második évada lesz, amely május 15-én érkezik a Netflixre. Az előzmény sorozat az eredeti történet egyik legnépszerűbb karakterére, Berlinre fókuszál. A nagy pénzrablás a Netflix egyik legnézettebb nem angol nyelvű sorozata lett világszerte. A széria negyedik része több mint 100 millió megtekintésre szerepel a platform örök rangsorának élmezőnyében. A produkcióhoz korábban már készült egy koreai adaptáció is, a nagy pénzrablás Korea címmel.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Amikor a munkatársaid elfogynak, nem csak a HR val kudarcot, hanem az üzleti folytonosságod is. A kiégés nem csak állapot, hanem adat. A fluktuáció nem csak jelenség, hanem veszteség. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Social szekció, adatok, megtartási stratégiák és valódi vezetői döntések. Mert a stabilitás nem kedvesség, hanem profit. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópuszta-szeri csillagösvényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagösvény.com.
5: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsó rakparton a Margit híd előtt déli irányban. Torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra, az Erzsébet hídon Pestre, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Lassú a haladás a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térnél, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Lezárták ma délután egy óráig a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utca és a Teve utca között daruzás miatt. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Tart az útburkolat javítása a 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között, mától ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Jövünk a legfrissebbekkel, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: folytatódnak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben.
8: Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter jelölt szerint az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, a vidékfejlesztés politikáját össze kell hangolni, és Budapestet nem szabad ellenségként kezelni. A jelenleginél átláthatóbb, tisztességesebb és arányosabb választási rendszert szeretne Görög Márta leendő igazságügyminiszter. Kitért arra is, hogy a tárca célja a bíróságok függetlenségének erősítése, a végrehajtások közfeladattá történő átalakítása, az EU pénzek hazahozatala, valamint az európai ügyészséghez való csatlakozás. 10 órától a miniszterelnökség vezetésére felkért Ruf Bálintot, illetve Kármán András pénzügyminiszter jelöltet hallgatják meg. Az új kormányban 16 miniszter lesz, az új tárca vezetőket az államfő kora délután nevezi ki, majd megalakul az új kabinet. Az országgyűlés ezt követően délután 4-kor tartja következő ülését, itt tesznek esküt az új tárca vezetők.
7: Magyarázatot vár Lengyelország Budapesttől és Washingtontól arra, hogyan juthatott el az Egyesült Államokba a volt lengyel igazságügyminiszter.
8: Zbigniew Ziobro ellen hazájában hivatali visszaélés miatt emeltek vádat, korábban az útlevelét is bevonták. Ziobro és egykori helyettese Marcin Romanovski Orbán Viktor kormányától kapott menedékjogot Magyarországon. A Reuters tudósítása szerint Varsó abban bízott, hogy miután a Fidesz elveszítette a tavaszi választásokat, a két volt politikust hamarosan kiadhatják Lengyelországnak. Romanovski jelenlegi hollétéről egyelőre nincs információ. A lengyel külügyminisztérium arra vár hivatalos magyarázatot, hogy Ziobro milyen dokumentummal lépte át a határt, és mi jogosította fel az Egyesült Államokba való belépésre.
7: Újra napirendre kerülhet az EU tagság kérdése Norvégiában, miután Izland augusztusban népszavazást tart a csatlakozási tárgyalások újraindításáról.
8: A helyi EU párti politikusok szerint egy pozitív izlandi eredmény alapvetően változtatná meg Norvégia helyzetét, amely az európai gazdasági térségben gyakorlatilag egyedül maradna EU-n kívüli országként. A tagság támogatói arra hivatkoznak, hogy az uniós jogszabályok több mint 90%-a már most is érvényes Norvégiában, miközben Oszló nem vesz részt azok kidolgozásában, és évente több 100 millió eurót fizet az európai belső piachoz való hozzáféréséért.
7: Hónapok óta tárgyal az amerikai katonai jelenlét bővítéséről Grönlandon az Egyesült Államok és Dánia.
8: A BBC összefoglalója szerint ez 3 új bázis megnyitását jelenteni. A tárgyalások fényében szakértők szerint lekerült a napirendről a sziget megszerzésének amerikai igénye.
0: Tőzsde hírek.
7: A hazai értéktőzsde 8%-kal megy lefelé, 133.187 ponttól jár a BUX, a forgalom 2 milliárd 32 millió forint. 1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.102 forinttal jegyzik őket, az OTP 1.1%-kal megy lefelé, 42.100 forinttal jár, a Richter 1.3%-os mínuszban 12.440, a Magyar Telekom 2%-kal csökken 2.406 forinton, 357 forint 70 fillérre az euró árfolyama. Európában a főbb indexek jobbára lefelé mennek, a londoni tőzsde például 0,5%-kal, a német DAX 0,7-del, a francia CAC-en 0,5%-os, az olasz tőzsde 1, a spanyol 0,7%-os mínuszban jár, 1,1748 az euró dollárral szembeni árfolyama. A földgáz a holland tőzsdén a 2,4%-os emelkedésével 47,36 € ment fel, a kőolaj tekintetében is inkább a drágulása az érzékelhető, 106,44 $ a Brent, az amerikai könnyolaj 100,61 $, az arany árfolyama 4,707 $. 53 millió hordó kőolajat szabadított fel stratégiai tartalékával az Egyesült Államok az energiacégek számára az olajárak stabilizálása céljából.
8: Az amerikai energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a döntés része az Egyesült Államok azon ígéretének, hogy 172 millió hordó olajat juttat a piacra. Ez a még márciusban bejelentett kötelezettségvállalás a Nemzetközi Energiaügynökség több mint 30 országot érintő kezdeményezésének a része, és az a célja, hogy összes körülbelül 400 millió hordónyi kőolajjal növeljék a kínálatot. Az Egyesült Államok stratégiai készlete a világ legnagyobb vészhelyzeti nyersolajtartaléka. A szövetségi kormány 1975-ben hozta létre, hogy megvédje az ország gazdaságát az olajellátásban bekövetkező nagyobb zavaroktól.
7: Egy új katonai szövetség létrehozását javasolja a NATO korábbi főtitkára.
8: Anders Fogh Rasmussen szerint egy olyan demokratikus nemzetekből álló szervezetre van szükség, amelyik, ha kell, képes szembeszállni az Egyesült Államokkal, mivel a jelenlegi amerikai elnök úgy tűnik, hogy visszafogja országa hagyományos globális vezető szerepét. Rasmussen szerint a szabad világnak szüksége van egy új vezetőre, a politikus az Európai Uniót, az Egyesült Királyságot, Japánt, Kanadát, Ausztráliát, Új-Zélandot és Dél-Koreát is szívesen látná az új szövetségben, és a szervezetet D7-nek nevezné, ahol a D betű a demokráciát jelenti. Rasmussen a Trump kormány kiszámíthatatlanságát nevezte a legnagyobb globális kockázatnak.
7: Donald Trump szerint rendkívül ingatoggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet.
8: Az amerikai elnök egy Fehérházban tartott eseményen kérdésre válaszolva megerősítette, elfogadhatatlannak tartja az Irán által vasárnap küldött választ a konfliktus lezárásának feltételeiről, ugyanakkor további tárgyalási szándékát is jelezte. Az elnök megismételte, hogy Teheránt illetően egyetlen célja van, megfosztani az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől a perzsa államot. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Irán azt állítja, a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet nem tudja elérni, mert az egy bombakárt szenvedett föld alatti létesítményben van elzárva.
7: A hormuzi szoros problémája ugyan hatással van a repülőgépipar kerozin ellátására, de nem olyan mértékben, mint azt sokan gondolnak, ezt mondja az Egekura blog alapítója.
8: A gépek ugyanis 2-3000 kilométerre egymástól található reptereken igen eltérő árakon tankolnak, és azt alaposan meg is tervezik. Az viszont kétségtelen, hogy a kisebb és bizonytalanabb pénzügyi helyzetben lévő társaságok aggódhatnak, így vélekedik Varga G. Gábor.
9: Ma körülbelül duplájába kerül a kerozin annak, mint amennyiben mondjuk február elején került. Ennek van az a hatása, hogy gazdaságilag bizonyos kis profitú járatoknak az üzemeltetését megkérdőjelezi, és van még egy másik hatása, az az, hogy ilyen árszint mellett a pénzügyileg instabil lábakon vagy kevésbé stabilan álló légitársaságoknak a működését is megkérdőjelezi, tehát a gyenge pénzügyi helyzetben lévő légitársaságok becsődülhetnek akkor, amikor tartósan kialakul egy ilyen magas kerozinárszint.
7: Négy kormánytag és számos képviselő távozásra kérte Keir Starmer brit miniszterelnöket.
8: A BBC és a Sky News egybehangzó beszámolói szerint tegnap estig a munkáspárt alsóházi frakciójának 70 tagja ugyanezt kérte a kormányfőtől. Ennek előzményeként a múlt héten tartott angliai, tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett.
7: Németországban 2,9%-ra 2024. januárja óta a legmagasabbra emelkedett az éves infláció áprilisban, az egy hónappal korábban jegyzett 2,7%-ról.
8: A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal végleges adatai szerint egy hónap alatt 6%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, az előző hónapban jegyzett 1,1%-os növekedés után. Az éves infláció gyorsulását az energiatermékek drágulása okozta elsősorban. Az iráni háború miatt emelkedő energiaárak már második hónapja gyorsítják az inflációt.
7: Minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi nemzetközi repülőtér egy országos sztrájk miatt. A brüsszeli Zaventem nemzetközi légikikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít.
8: Szünetel a szemétszállítás, a legtöbb kormányhivatal zárva tart a Brüsszelben. Az illetékes szakszervezet a sztrájkot, a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvéseivel szemben hirdette meg. Követeléseik között szerepel egyebek mellett a bónuszokkal járó túlóra megtartása, a korengedményes nyugdíjhoz való könnyebb hozzáférés megőrzése, az éjszakai munka méltányos kompenzációja, a magasabb nyugdíjak szavatolása, valamint a jövedelmek közötti különbségek figyelembevétele az adózás esetében.
7: A klímaváltozás miatt jelentősen átalakul a magyar kukoricapiac. Az elmúlt években drasztikusan csökkent a vetésterület, így Magyarország egyre gyakrabban importra szorul.
8: A Hungrana Kft. Vezérigazgatója szerint idén mintegy 634 ezer hektáron vetettek kukoricát, miközben néhány éve még 1 millió hektár felett volt a termőterület nagysága. A kisebb kínálat miatt a hazai kukorica ára továbbra is a nemzetközi árszint fölött alakulhat. Reng Zoltánt hallják.
10: A magyarországi kukoricapiac egy picit eltér a globális nemzetközi piacokhoz. Ugye Magyarországon gyakorlatilag tradicionálisan mi egy rengeteg kukoricát termelő ország voltunk, mindig többletet, fölösleget termeltünk. Az elmúlt 1-2-3 évben megváltozott, amikor a klímaváltozásnak a negatív hatásai legjobban a kukorica termelést érintették, és ennek hatására például drasztikusan lecsökkent a vetésterület. Ami azt jelenti, hogy kevesebb árut termelünk, ami azt jelenti, hogy nincs annyi fölösleg, vagy vannak olyan évek, amikor nem is tudunk fölösleget termelni, vagy hiány is van, tehát akkor be kell hozni külföldről kukoricát. Most jelenleg ez a helyzet Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi szintekhez képest Magyarországon drága a kukorica.
0: Időjárás jelentés.
8: Nem szoktam halálhíreket mondani, főleg időjárásban nem, de most ez egyszer kivételt teszek, mert fontosnak tartom. 1003-ban, ezen a napon, május 12-én hunyt el második Szilveszter pápa, a történelem első francia pápája, ami hát igazából számunkra magánügy, tehát emiatt aggódjanak francia barátaink, viszont ami a fontosabb, és magyar vonatkozása is van, hogy az 1001-es koronázáshoz Szent István részére ő küldte el a koronát, és természetesen zászlót is meg keresztet, valamint ő alapította az esztergomi érsekséget, úgyhogy ez azért mindenképpen kiemelkedő nap. Egyébként nem sokáig volt Szent Péter trónján, néhány évet töltött ott mindössze, és így van ott be a történelemben, nekünk magyaroknak különösen fontos. Ha már Róma szóba került, ott most süt a nap, és egészen kellemes az idő. Nálunk egy kicsit esni fog az eső, fújni fog a szél, 15 és 22 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: 4:11. A kerozin hiány miatt vannak légitársaságok, amelyek jelentős számú járatokat töröltek a nyári szezonban, és törölnek is majd. Ez azonban nem általános, de ami ennél fontosabb, hogy bár a számok nagynak tűnnek, valójában az összképet alig befolyásolják. Így értékelte a kialakult légipiaci helyzetet az Egekura blog alapítója. Varga G. Gábor szerint a Hormuzi szorosan át az európai igények 20%-a érkezik, ráadásul a társaságok alaposan átgondolják, hol tankolja gépeiket, mert pár ezer kilométeres körben nagy a szórás az árakban. Akik azonban aggódhatnak, azok a kisebb, pénzügyileg instabilabb légitársaságok. Számukra okozhat még gondot a mostani helyzet. M. Szűcs Péter interjúja.
2: De mi lesz magával a légiiparral? Mi lesz a munkavállalókkal, akik nyáron hiányoznak majd?
3: A légi közlekedés a világon az egyik legadaptívabb iparág, egész konkrétan szinte minden fél évben vagy minden szezonban történik valami, amihez ennek a rendszernek strukturálisan alkalmazkodnia kellene. Úgyhogy a légi közlekedésben dolgozók kevéssé aggódnak ezek miatt, a tényezők miatt, mint amennyire a közvélemény aggódik.
2: Hogyan tudják kivédeni azt, hogyha egyszer csak nem lesznek járatok, nem lesz annyi munka, addig mit csinálnak? Besegítenek más területen a légiparban?
3: Alapvetően a légi közlekedés dolgozói teljesen másként élik meg azokat a jelenségeket, amelyekről mostanában beszélgetünk a nyilvánosságban. Nem az a probléma, hogy nem lesznek járatok, hanem az a probléma, hogy a meglévő erőforrásokhoz hogyan lehet hozzáigazítani a légi közlekedés infrastruktúráját. Mit jelent ez? Lehet, hogy most azt halljuk, hogy néhány légitársaság tízezeres nagyságrendben törli a járatait a következő néhány hónapban. Lehet, hogy azt halljuk, hogy veszélyben vannak a kerozin ellátás miatt bizonyos járatok, de valójában ezek a számok még a teljes európai járatkínálatnak a kevesebb, mint 1%-át jelentik. Magyarul nyilván az érintett utasok sokan vannak összességében, de rendszer szinten ez nem egy olyan alapvető változás, vagy nem egy iparágat rengető jelenség, mint ahogy azt a számok hallatán gondolnánk. Sokkal inkább az a probléma, hogy a kerozin ellátásnak a kihívásai miatt ez a fajta üzemanyag oly mértékben megdrágult, hogy bizonyos útvonalakon a járatok üzemeltetésének a nyereségességét alapvetően megkérdőjelezi. Ezért olyan döntéseket kell hozni a légitársaságoknak, hogy mondjuk törlik a járatokat, ritkítják a meglévő útvonalakon a járatoknak a sűrűségét, és igazából ehhez kell alkalmazkodni, ehhez kell újrahúzni a humán hátteret, a karbantartási hátteret, műszaki hátteret, egy csomó mindent. Ez meglehetősen sok munkát ad a légi közlekedésben dolgozóknak, úgyhogy gyakorlatilag minden mellett már nem is nagyon lenne energiájuk aggódni a jövőjükért. Hozzáteszem, erre nincs is szükség.
2: Jó, de hogyha a kerozinellátás továbbra is probléma lesz, a Hormuz nem szabadul fel belátható időn belül, és vélelmezem, hogy a finomítói kapacitás meg nem fogja tudni lehet kiszolgálni a repülőgépipart, akkor azért egy kicsit térdre hullhat a légitársaságok egy része, és az bizony előbb-utóbb fájni fog a munkavállalóknak is, nem?
3: Ugye nézzük meg, hogy milyen problémát okoz konkrétan ez a hormuzi válság, ami most már a légi közlekedésben azért többé-kevésbé úgy tekintenek erre a válságra, hogy ez rövid és középtávon egészen biztosan nem fog megoldódni. Az európai légi közlekedésben a hormuzi irányból beáramló késztermék, tehát repülőgép üzemanyag körülbelül a 20%-ot teszi ki. Ez azért egy olyan mérték, amelyet alternatív betáplálási láncok kiépítésével abszolút lehet kezelni. Jelen pillanatban Nigéria, illetve az Egyesült Államok irányából vásárolnak készterméket az európai országok, illetve azok a kereskedők, amelyek a légi közlekedést szolgálják ki. Nyilvánvaló, így drágább az üzemanyag, illetve amit Hormuz okoz még, hogy az árszint az jelentősen nő, tehát ma körülbelül duplájába kerül a kerozin annak, mint amennyiben mondjuk február elején került. Ennek van az a hatása, hogy gazdaságilag bizonyos kis profitú járatoknak az üzemeltetését megkérdőjelezi, és van még egy másik hatása, az az, hogy ilyen árszint mellett a pénzügyileg instabil lábakon, vagy kevésbé stabilan álló légitársaságoknak a működését is megkérdőjelezni, tehát a gyenge pénzügyi helyzetben lévő légitársaságok becsődölhetnek akkor, amikor tartósan kialakul egy ilyen magas kerozinárszint. Szerencsére Európában a légiközlekedés nagy társaságainak a pénzügyi stabilitása az megfelelő, ma senki nem számol azzal, hogy ez a kerozinár jelentős légitársaságokat sorolhatna a pénzügyi ellehetetlenülés felé.
2: Válaszuk ketté, van egyszer a személyszállítás, meg van a kargó, tehát nagyon sok termék jön a levegőből, igaz a logisztikának csak egy szűk 1-2%-a, az sem rendítheti meg, mert hiszen a nagyon drága szállítani repülővel, akkor lehet, hogy sokan választják, hogy inkább hosszabb ideig, de jöjjön hajón, vagy vonaton, vagy bármin.
3: Ami hatása van a hormuzi válságnak a légi áruszállításra, az egy nagyon érdekes jelenség, ugyanis ennek az egész kerozin piacnak megvan az a sajátossága, hogy mondjuk akár 2-3 ezer kilométeres távolságban lévő városokban jelentősen eltérhet a repülőgép üzemanyagnak az ára. Tehát arra már most is van példa, hogy mondjuk az Ázsiából érkező áruszállító járatok mondjuk leszállnak Indiában vagy Azerbajdzsánban annak érdekében, hogy az üzemanyag szükségletük jelentős részét ott vehessék föl ezek a repülőgépek, egész egyszerűen azért, hogy jobban jöjjön ki a matek és kontrollálhatók legyenek az üzemanyag költsége. Ez természetesen egyrészt egy kicsit szállítási idő növekedését jelenti, másrészt pedig a megtervezett járatok rotációját befolyásolja. Egy másik probléma, ami szintén ugyanerre a logikára vezethető vissza, hogy vannak olyan ázsiai célállomások, ahol azért nagyon drága a kerozin, mert egész egyszerűen ott például más tulajdonságai vannak az üzemanyag ellátásnak, tehát például mondjuk a Vietnámban ott nagyon komolyan küzdik a kormányzat azért, hogy biztosítsa az ottani légi közlekedés számára melegendő repülőgép üzemanyagot. Szóval százszónak is egy a vége, bizonyos célállomásokon a járatok üzemeltetése az instabillá válhat, és ezért a logisztikai iparágnak alternatív útvonalakat kell kidolgoznia. Ebből mi Európában, vagy itt Magyarországon, mondjuk akit rendelünk a különböző nemzetközi webshopokból, keveset láttunk, lehet, hogy érzékeljük, hogy a szállítási idő egy kicsit megnövekszik. Azt nem nagyon érzékeljük, hogy mondjuk a szállítási díjak megnövekednek, hiszen ezt alapvetően a termékek árában fizetjük meg, és ez egy elnyújtottan jelentkező áremelkedési folyamat, ráadásul mire egy árura lebomlódik a szállításnak, meg a logisztikának a többletköltsége, az a fogyasztó szintjén szinte addig érzékelhető.
1: Varga G. Gábort, az Egekura blog alapítóját hallották, ma is felfelé megy egyébként a kőolaj, $106.94 a Brent típusú ára, az amerikai könnyolaj $101.17.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Nemzetközi terjeszkedés kis költségvetéssel? Igen, lehetséges. Csatlakozzon a Cégkassa Podcast hallgatóihoz, és tudja meg, hogyan értek el hazai cégek sikereket a globális piacon. Cégkassa Podcast ma a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudta, hogy a Danubius Hotels megújult szállodáiban nem csak kikapcsolódásra, hanem céges események, csapatépítők, vacsorák lebonyolítására is van lehetőség. Inspiráló környezetben, professzionális háttérrel, széleskörű catering szolgáltatással és teljes körű technikai felszereltséggel garantáljuk, hogy a céges rendezvény is élmény legyen. Információ danubiushotels.com.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az éj és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
6: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 10:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a Reggeli Monitor végén. A híreket Németh László állította össze. Folytatódnak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterjelölt szerint az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, és Budapestet nem szabad ellenségként kezelni. A jelenleginél átláthatóbb, tisztességesebb és arányosabb választási rendszert szeretne Görög Márta leendő igazságügyi miniszter. Kitért arra is, hogy a tárca célja a végrehajtások közfeladattát történő átalakítása, az EU pénzek hazahozatala, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Kármán András pénzügyminiszter jelölt meghallgatásán azt mondta, hogy teljesen új gazdasági modellre van szükség. A termelékenység növelése érdekében az új modell pillérei a magasabb hozzáadott érték, a képzettebb munkaerő, a tudásalapú innovatív gazdaság, mindezek a kis középvállalkozásokra építve. Ruf Bálint, aki a miniszterelnökséget fogja vezetni, hangsúlyozta, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál. A véleménye miatt senkit nem lehet megkülönböztetni, a gyermekeket védeni kell, az állam pedig a továbbiakban nem költhet el 200 milliárd forintot magyar emberek vegzálására, propagandára. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, majd a miniszterek kinevezésével megalakul az új kormány. Az országgyűlés ezt követően délután 4 órakor tartja a következő ülését, itt tesznek esküt az új tárcavezetők. Újra napirendre kerülhet az EU-tagság kérdése Norvégiában, miután Izland augusztusban népszavazást tart a csatlakozási tárgyalások újraindításáról. A helyi EU-párti politikusok szerint egy pozitív izlandi eredmény alapvetően változtatná meg Norvégia helyzetét, amely az európai gazdasági térségben gyakorlatilag egyedül maradna EU-n kívüli országként. A tagság támogatói arra hivatkoznak, hogy az uniós jogszabályok több mint 90%-a már most is érvényes Norvégiában, miközben Oszló nem vesz részt azok kidolgozásában, és évente több 100 millió eurót fizet az európai belső piachoz való hozzáférésért. Hónapok óta tárgyal az amerikai katonai jelenlét bővítéséről Grönlandon az Egyesült Államok és Dánia. A BBC összefoglalója szerint ez 3 új bázis megnyitását jelenteni. A tárgyalások fényében szakértők szerint lekerült a napirendről a sziget megszerzésének amerikai igénye. 53 millió hordó kőolajat szabadít fel stratégiai tartalékából az Egyesült Államok az energiacégek számára az olajárak stabilizálása érdekében. Az amerikai energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a döntés része az Egyesült Államok azon ígéretének, hogy 172 millió hordó olajat juttat a piacra. Ez még a márciusban bejelentett kötelezettségvállalás a Nemzetközi Energiaügynökség több mint 30 országot érintő kezdeményezésének része, és az a célja, hogy összesen kb. 400 millió hordónyi kőolajjal növeljék a kínálatot. Az Egyesült Államok stratégiai készlete a világ legnagyobb vészhelyzeti nyersolajtartaléka. A szövetségi kormány 1975-ben hozta létre, hogy megvédje az Egyesült Államok gazdaságát az olajellátásban bekövetkező nagyobb zavaroktól.
0: Tőzsde hírek.
7: Felfelé megy a kőolaj, miután egyre másra jönnek az információmorzsák arról, hogy a zátonyra futhatott az Irán és az Egyesült Államok közötti béketárgyalási folyamat. 2,5-3% közötti emelkedése van a kőolajnak, $106.61 a Brent típusú ára, az amerikai könnyőolajé $100.82 jár. Európában lefelé mennek az indexek, 0,5% közötti a mínusz mértéke. A hazai börze 0,6%-kal gyengül, 133.404 ponton a BUX. A MOL 0,4%-kal erősödik, 4.124 forinton, az OTP 1%-kal gyengült, 42.140 forinttal jár, a Richter 1,1%-os mínuszban 12.460, a Magyar Telekom 0,2%-kal gyengül, 2.406 forinton, jelenleg 357 forinton az euró árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
7: Egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, délután pedig újabb csapadékzóna érkezik, a szél megélénkül. A hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, de a korán felhősödő Nyugat-Dunántúlon ennél alacsonyabb értékek lesznek, ott már délelőtt beáll a maximum. Késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
7: Ez volt a reggeli monitor. Az adást M. Szűcs Péter szerkesztette, a hírek összeállításában Németh László volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukovszky József állította össze, a technikusunk Urbán Szabolcs volt. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk. További jó rádiózást!
0: A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Welcome to St. James Ballroom.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hány Grammy-díjas művész lép fel idén-nyáron a Margit-szigeten? Milyen fúziót alkot az elektronikus és a szimfonikus zene? Játsz velünk a Margit-szigeti Színház és a Trend FM közös játékában az értékes belépőkért. Hogyan tudsz bejutni a backstage-be? Mi történik a nyár legrövidebb éjszakáján? Hallgasd a Trend FM-et, kövesd a Facebook posztjainkat, és add meg a helyes választ kommentben. Hallgass, kövess, játsz, és nyerj belépőket a Margit-szigeti Színház nyári programjaira.
2: Marketing és Média Top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Folytatódnak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt szerint az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, és Budapestet nem szabad ellenségként kezelni. A jelenleginél átláthatóbb, tisztességesebb és arányosabb választási rendszert szeretne Görög Márta, leendő igazságügyminiszter. Kitért arra is, hogy a tárca célja a végrehajtások közfeladattá történő alakítása, az EU pénzek hazahozatala, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Kármán András pénzügyminiszter jelölt meghallgatásán azt mondta, hogy teljesen új gazdasági modellre van szükség. A termelékenység növelése érdekében az új modell pillérei a magasabb hozzáadott érték, a képzettebb munkaerő, a tudásalapú innovatív gazdaság, mindezek a KKV-kra építve. Ruf Bálint, aki a miniszterelnökséget vezeti, hangsúlyozta, az állam nem bánt, hanem szolgál, a véleménye miatt senkit nem lehet megkülönböztetni. A gyerekeket védeni kell, az állam a továbbiakban pedig nem költhet el 200 milliárd forintot magyar emberek vegzálására és propagandára. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, az új tárcavezetőket kora délután nevezi ki az államfő a miniszterelnök javaslatára. Az országgyűlés délután 4-kor tartja következő ülését, itt tesznek esküt az új tárcavezetők.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenés mellett 133.795 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 2,7 milliárd forintot. 0,5%-kal erősödött a MOL 4.126 forintra. 0,4%-kal csökkent az OTP 42.400 forintnál jár. A Richter 1,1%-os mínuszban 12.460 forinton, a Magyar Telekom 0,2%-kal csökkent 2.406 forintra. A Masterplast 2.590 forinton stagnál, a Forage 3,4%-kal került lejjebb, és 2.006 forinton áll. A Rába 0,2%-kal csökkent 2.790 forintra, az Opus papírjait 2,1%-os mínuszban 306 forinton és 50 filléren jegyzik. A Bitcoin 1%-kal csökkent, jelenleg 80.904 dollárért és 94 centért vásárolható, az Ethereum 2.296 dollárba és 56 centbe kerül. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 356 forintba és 69 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 303 forintot és 23 fillért, egy svájci frankért 389 forintot és 81 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 94 fillér, a cseh koronáé 14 forint 66 fillér. Egy angol font 410 forintba és 95 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 8/10%-kal csökken, a párizsi CAC 0,5%-kal áll a negatív tartományban, Milánó 9/10, Madrid 8/10%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,9%-kal drágult 100 dollárra és 93 centre, a Brent jegyzési ára 2,4%-os pluszban 106 dollár 74 centen hordonként. 4/10%-kal csökkent az arany, 4710 dollárba és 90 centbe kerül a sárga nemes fém. Unciánként. A holland gáztőzsdén a június végi határidős szállításban 1 megawattórányi energia hordozóért 47 eurót és 27 euró centet kell fizetni. További híreink következnek, itt a Trend FM-en a 94.2-n. 53 millió hordó kőolajat szabadított fel stratégiai tartalékából az Egyesült Államok az energiacégek számára az olajárak stabilizálása céljából. Az amerikai energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a döntés része az Egyesült Államok azon ígéretének, hogy 172 millió hordó olajat juttat a piacra. Ez a még márciusban bejelentett kötelezettség vállalása Nemzetközi Energia Ügynökség szerint több mint 30 országot érintő kezdeményezésnek a része, és a célja, hogy körülbelül 400 millió hordónyi kőolajjal növeljék a kínálatot. Az Egyesült Államok stratégiai készlete egyébként a világ legnagyobb vészhelyzeti nyersolaj tartaléka. A szövetségi kormány még 1975-ben hozta létre.
0: Időjárás jelentés.
3: Egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, délután újabb csapadékzóna érkezik, a szél megélénkül, a hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Egy vállalkozás ezerféle módon születhet. Például egy több mint 20 éve hordott cipőmárkából is. Ebben azért már mutatkoznak az alapok. Stabil önkép, kitartás és nem utolsó sorban türelem. Na és persze a munka szeretete. Belátom, ez utóbbi hangozhat közhelyesen is. De beszélgető társam olyan természetességgel beszél az éppen rábízott feladatról, legyen az még a legegyszerűbb is, hogy az ember akaratlanul is elhiszi. Tényleg nincs kis munka, csak munka. Se feszengés, se fontoskodás, csak a hozzáállás, ami bárhol és bármikor működik. Egy olyan történet következik, amely sok-sok évtizeddel ezelőtt Chilében kezdődött, a történelem viharában elkerülhetetlenné vált emigrációval, és két kultúra, a chilei és a magyar egymásra hatásával, összefonódásával épült fel. Vendégem José Lattes, a Superstar Budapest tulajdonosa.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, szia!
1: Te messziről jöttél.
2: A részben, az
1: relatíve.
2: Relatíve, igen. A szüleim 1974-ben érkeztek Magyarországra, és politikai menekült státuszt kaptak. Ők a 73. szeptember 11-én kitört katonai puccs miatt kellett elhagyniuk a hazájukat. Szerintem valami hasonló párhuzam, tehát én legalábbis úgy gondolom, hogy valami hasonló párhuzam lehetett itt, mint mondjuk 56-ban, hogy a fiatalok megunták ezt az akkori rendszert, meg az elnyomást, meg talán az igazságtalanságot, és a szüleim is 20 évesek voltak, mikor úgy döntöttek, hogy megpróbálnak szembe menni egy katonai diktatúrával. Hát nyilván ez nem sikerült. Tehát, hogy ők is kiálltak az utcára tüntetni. A szüleim történelmét azt autodidakta módon szívtam magamba, tehát elkezdett érdekelni engem. 2001. szeptember 11-én, amikor megtörtént Amerikában ez a sajnálatos incidens, és akkor így édesanyám hazajött, hogy ez nem az első. És akkor így csodálkozva kérdeztem, hogy mondom, anyu, miért? És akkor elkezdtem mesélni.
1: Nem az első? Ez tényleg érdekes.
2: Tehát, hogy ugye nem az első, mert ugye 1973. szeptember 11-én Chilében történt meg az én időszámításom szerint az első ilyen esemény szeptember 11-én, ahol nyilván a könyvekből utána olvasva Augusto Pinochet erőszakos hatalomátvétellel megszerezte a Chile kormányzását, és az akkori elnököt, Allende elnököt. Sokan azt mondják, hogy öngyilkos lett. Én azt az álláspontot képviselem, hogy valószínűleg a Moneda elnöki palotában amúgy a bombázások következtében halt meg. És akkor a szüleim még egy évig így bírták nagyjából ezt az egész történetet, tehát hogy a családi elmesélések alapján a nagypapám, az édesapám apukája a Vöröskereszt segítségével sikerült kimenteni a családját Chiléből, úgymond a diktatúra fenyegető megtorlásai ellen, talán ez a legjobb szóra. Lényegében a Vöröskeresztnek köszönhetően a szüleim el tudtak jutni Európába, de ebben az egészben úgy volt egy kis csavar.
1: De csak Európa, tehát nem Magyarországra akartak jönni?
2: Az eredeti útcélom úgy Románia volt, de ebbe bele, egy kicsit így beleszólt a tesóm, mert édesanyám 8 hónapos terhes volt, mikor sikerült átmenniük Peruba, ezt most én nem tudom pontosan, hogy átmentek Peruba, és ugye megvolt a repülőjegyük Európába, ami Romániába szólt. De a légitársaság nem vállalta, hogy édesanyámat 8 hónapos terhesen így átrepteti az Atlanti óceán fölött Európában, mert mi van, ha az óceán közepén megindul a szülés. Na mindegy, szóval volt ez a holt időszak, úgyhogy az édesanyámnak meg kell szülni a tesómat Peruban.
1: És Peruban is úgy van egyébként, hogy aki mint Amerikában, vagy aki ott születik, az mondjuk kap állampolgárságot?
2: Igen, így van, pontosan. A tesóm nagyon sokáig perui állampolgár volt. Lényegében, hány éves volt az Igor? Már a tesómat is amúgy Igornak hívják, teljesen szürrealisztikus módon, de azt hiszem 23 vagy 24 napos volt a tesóm, mikor a szülei Magyarországra érkeztek, mert hogy az addig a Romániába szóló repülőjegyeket a szülés miatt el kellett cserélni más országba szóló repülőjegyekkel, és akkor itt a nagy cserebere okán így Magyarországra szóltak a repülőjegyek végül. Ez 74. szeptember 23-án érkeztem.
1: Fogalmuk se volt, hogy hova érkeztek. Á,
2: dehogy? Hát a szüleim mit láttak először havat? Azt se tudták mi az. Tényleg, és így most mesélték a szüleim, hogy ők így csodálkozva néztek így a világra, nyilván teljesen más kultúra, más tempójú kultúra, teljesen más régmúltra visszatekintő dolgok, mert azt gondolom, hogy például édesanyám, ha Chilében maradunk, tehát hogy a család Chilében marad, azt a karriert nem futhatta volna be, amit mondjuk itt Magyarországon.
1: Erre meg visszatérünk, de mit csináltak a szüleid?
2: Édesanyám Chilében az elnöki palotában dolgozott a titkárságon, mint titkárnő, édesapám pedig szintén az elnöki palotában volt hangtechnikus a palotában működő rádióban. És akárhányszor így valahogy ez így a családi visszaemlékezések vagy a beszélgetések során mindig annyi, hogy kihangsúlyozza, hogy amúgy ugye tudod, hogy édesapád volt az, aki az elnöki beszédet 73. szeptember 11-én ő volt az, aki úgymond leadta. És anyuék, így előttem van ez az egész, tehát hogy ő mesélte, hogy ők is az utolsó pillanatban hagyták el az elnöki palotát a bombázás előtt, és mai napig úgy néz ki az elnöki palota Chilében, hogy van az elnöki palota, van előtte egy ilyen baromi nagy tér, kb. Nem, hát a felvonulási teret tudnám így talán szélességben így mondani, tehát hogy ők kijöttek az elnöki palotából, a bejáratnál átfutottak ezen a téren, és utána abban a pillanatban nagyjából anyu emlékei szerint 11 óra magasságban megkezdődött a bombázás, tehát ők is amúgy az utolsó pillanatban.
1: A percek.
2: Igen. Megérkeztek Magyarországra, és abban az időben adták át 74-ben Újpalotán az újpalotai lakótelepet, ugye ez egy teljesen friss, monumentális...
1: Egy kérdésem, hadd legyen, tehát, hogy teljesen idegen országból...
2: Nyelvtudás, idegen, minden nélkül.
1: Ki segített? Vagy ez egy ilyen politikai, hogy mondjam, tehát az akkori kormányzatnak a politikai segítségével
2: történt? Azt gondolom, hogy igen. Ilyen, szerintem sosem mentem bele a szüleimmel a beszélgetésbe. Voltak, akik előbb érkeztek Magyarországra, nyilván tudtak ebbe segíteni, de így az elmondásuk alapján nekem az jött le, hogy lényegében amúgy itt Magyarországon nyilván az akkori politikai beállítottság miatt amúgy kaptak egy nagyon nagy segítséget. Tehát, hogy kaptak amúgy lehetőséget arra, hogy megpróbálják újra kezdeni az életet. Tehát az akkori magyar kormány, ami biztosított nekik lakhatást, munkát, nyilván gyári munkát kaptak első körbe. Édesanyám a Tungsramnál kapott azt hiszem, hogy hívják, lámpasoron, vagy nem is tudom, hogy hívták azt a szallagot, ahol elkezdett dolgozni. Őt később utána kiemelték innen, és magasabb pozícióba került nyilván, mert bekerült az irodaházba. Édesapám meg a mafiamnál tudott elhelyezkedni, hát lényegében végigjárva a mikrofonos segédtől. Tehát
1: neki volt egy szakmája,
2: igen,
1: a hang.
2: Igen, de hogy nyelvtudás nélkül meg kellett, tehát hogy el kellett kezdenie a lépcső aljáról elkezdeni saját magát felépíteni, és emlékszem, amikor én elkezdődött nekem úgymond a filmes karrierem egy idézőjelben, nekem édesapám azzal a jó tanáccsal engedett el az első filmem forgatására, hogy fiam, minden, amit eddig tanultál, tapasztaltál, minden pozíció, amit eddig elértél úgymond ebbe a hangszakmába, azt most itt el kell felejteni. És hogyha neked egész nap a legnagyobb alázattal semmi más dolga nincs, csak kávét vinni a főnökeidnek, meg a mikrofonosoknak, meg ilyesmi, akkor neked aznap az a feladatod. És ő is mondta, hogy ő ezen végigment, tehát abban az időben is volt magyar filmgyártás, és ő kábeleket szedett kézzel, ugyanezen végigmentem, és mai napig ez így bennem van, hogy a munkához baromi nagy alázat kell.
1: Hogy élték meg a szüleid ezt az újrakezdést? Mert édesapád elég erős embernek tűnik, vagy legalábbis nagyon nagy alázattal és szorgalommal áll a munkához, a feladatokhoz, az elmondottak alapján.
2: Ő szerintem, ami eddig dolgozott, ő addig mindent igyekezett maximálisan elvégezni. Tehát a példa, amit édesapámtól kaptam, vagy itt tanulhattam, tehát ez a legjobb szó, az a munkához való hozzáállás.
1: Ezt hogy jellemeznéd?
2: Tehát, hogy mostanság, hogy nagyon sokszor belefutok abba, hogy nagyon sokan vannak, akik legalábbis én, nekem ez az üzenet, hogy nem akarnak dolgozni. Én azt gondolom, hogy nyilván van valamilyen gazdasági helyzet ebben az országban, vannak vezetői ennek az országnak, de én azt gondolom, hogy aki ma Magyarországon dolgozni szeretne, vagy dolgozni akar, és ehhez megvan a munkához való megfelelő alázata, és nem akarja egyből a csúcsot meghódítani, hanem fel akarja magát építeni, annak erre lehetősége van. És aki pénzt akar keresni, az is tud pénzt keresni, csak ki kell tartani, tehát hogy ha jön a cunami, akkor is meg kell próbálni az utolsó lehetőségbe is belekapaszkodni, és ott maradni, hogyha az ember hisz abban, amit csinál, vagy amit dolgozik, vagy amit épít, nem tudom, vagy alkot talán, ez így kerek talán az egész.
1: A masterfilmnek kezdtél el dolgozni, mondjuk így követted édesapádat.
2: Igen, én ott is
1: már
2: még...
1: a filmes szakmában. Filmes szakmában. És hogy kerültél te a hangvonalra? A filmnek a hangos része, az hogy kellett el érdekelni, és miért nem például a filmkészítés maga?
2: Ez egy nagyon furcsa történet, mert 2003-tól 2009-ig dolgoztam a masterfilmnél. Az akkor amúgy Magyarország egyik vezető szinkron stúdiója volt, tehát hogy lényegében top sorozatok készültek ott, a TV2-nek szinte az összes sorozatot készült, akkor kezdődött a Viasatnak, a Viasat 3-nak a bevezetése, meg ilyesmi, és hát rengeteg munka volt. És akkor a tesóm elkezdett ott dolgozni a műszaki osztályon, így átírósként, akkor még nyilván több formátumon érkeztek be az anyagok, betakazetta, meg fú, nem tudom, voltak ilyen nagy szalagok is, meg mindenféle cucc. És akkor a tesóm kérdezte, hogy keresnek munkaerőt, nyilván nekem aputól jött ez a hang szeretete talán, így lehetne megfogalmazni, hogy nem lenne kedvem úgymond kitanulni ezt a vágó szakmát, meg ilyesmi szinkronvágás. Hát mondom, lényegében kreatív történet, mert...
1: Hát ez mit jelent? Szerintem nem mindenki tudja, mert a filmet vágni, el tudjuk képzelni, képeket összevágni jó sorrendben.
2: Itt az van, hogy a szinkronnál ugye adott az eredeti kép, amihez megírják úgymond a magyar szöveget. De nyilván...
1: Amit fölmondanak
2: a színészek, a közreműködők, és utána nyilván nem lehet elvárni egy színésztől, meg amúgy senkitől, aki ebben a szakmában dolgozik, és a mikrofon mögött igyekszik minimum 8 órát teljesíteni, hogy az mindig végig tűpontos legyen. Tehát ezeket a kis lötyögő, inkább azt mondta, ezeket a kis lötyögő szakaszokat így helyére kell tenni, és akkor a néző pedig tudja élvezni a kész terméket, hogy nem tudom, Morgan Freeman elejétől a végig milyen szépen beszél magyarul.
1: Tehát nincs elcsúszása, az ő beszéde és a szinkron hang.
2: Így van. Tehát az ember joggal tudja végignézni, mint Morgan Freeman, hogy szépen beszél magyarul. Nyilván alatta a szájmozgás az egy angol szöveghez van igazítva.
1: És szeretted ezt a munkát?
2: Mert én nagyon szerettem.
1: Elég kimerítő.
2: Monoton.
1: Monoton, igen.
2: Monoton, de az volt benne a legjobb, főleg, hogyha az ember így mondjuk így belecsúszott egy-egy sorozatba, vagy akkor elkezdte nézni az ember a sorozatot.
1: Te is nézted?
2: Lényegében igen. Tehát, hogy nekem így a nagyon...
1: Már így nézőként úgy értem, nyilván.
2: Úgy is végignéztem. Aki erre a szakmára megtanított, meg betanított, ők mindig mondták, hogy az a legjobb kontroll, hogyha megvágom a filmet, teszem azt X idő alatt, de ha netán belefutok a tévébe, nézzem végig, mert ott teljesen frissen fogom nézni. Tehát volt, hogy vágás közben az ember mondjuk megnéz egy jelenetet, az 4x5-et. A szemedet így le tudod csekkoltatni egy ilyen friss élménye, hogyha netán belefutsz a tévébe, és akkor így nézel, és akkor így voltak néha sziszegések.
1: Azt akarom, hogy persze, nem én csináltam. Nem.
2: Volt olyan film amúgy, hogy így néztem a tévébe, és így néztem, hogy ki vágta ezt a filmet? Atya én mondom, itt lötyög, ott nem jó. És akkor jött a véges táv, és akkor vágóhoz én lett. Szóval gratulálok. Tényleg, de az itt szép munka volt, de...
1: Miben különböznek egymással, hogyha röviden akarnád elmondani a magyar, meg a chilei?
2: Nem tudom, hogy talán ez a legjobb megfogalmazás, de talán az élethez való hozzáállás.
1: Mégpedig?
2: Ott a szegény ember is boldog.
1: Mitől?
2: Tehát, hogy jó felkelni. Tök jó, felkettünk, megy a nap, lemegyek a tengerhez, peccázok valami ilyesmi, de hogy valami ilyesmi attitűdöt tudok elképzelni abba az országba, hogy az emberek így akarnak, meg szeretnek élni. Ellentétben ebben az országban, nyilván ez is a saját tapasztalatom, hogy persze, tök jó, de mégse jó, meg nincs kedvem bemenni dolgozni, meg fú, még csak hétfőben, hol van a péntek? Figyelj, én személy szerint örülök, hogyha hétfő van, akkor jó, oké, toljuk tovább a szekeret, De van, aki ezt máshogy éli meg. Én nyilván nekem is vannak azok a hétfők, amik így a hátam közepére nem kívánom az egész történetet, de az ember egy kicsit így felszívja, majd jó, csináljuk meg. Hát ez a január, ez olyan lassan telik, lehet, hogy valakinek nagyon gyors, de hogy még mindig csak január 30.
1: Szerintem az év leghosszabb hónapja, január minden
2: tekintetben. Én már másodikán mentem dolgozni, nyilván így a boltban meg a raktárban így pakoláztam így a dolgaimat, de hogy így még mindig csak január van, és annyi mindent csináltam, és annyi mindent történt, hogy így néha csak így kapkodom a fejé, hogy még csak szerda van, és még nincs vége. Fú, ezek számomra ugye jó pillanatok, tehát hogy így szeretek így mentálisan így elfáradni, amikor vége a napnak, nem volt rohangálás, hanem itt ezt csináltam, azt csináltam, fú, akkor még ezt, fú, akkor még meg kell csinálnom azt.
1: Szoktál ilyen számadást, napi számadást csinálni?
2: Ilyen konkrét számadást nem.
1: Nem vagy ilyen nagyon precíz, hogy megcsináltam a feladatoknak ennyit, annyit, holnapra az lesz.
2: Szerintem amúgy nagyon sokan azt mondják, hogy néha ilyen latinos vagy. Tehát ez a mañana, ez néha szokott működni. Nálam is, hogy azt mondja, figyelj, kedden megyek. A rutinos visszakérdez, melyik kedden? De van egy füzetem, meg vannak ilyen felhő alapú naptár, amiben nyilván elkezdek vezetni mindent, ha valamelyik, tehát hogyha nem sikerül befejeznem azt a listát, nem dőlök kardomba.
1: Ha ez a latinosság, ez itt működik az üzleti partnereidben, az üzleti életben, meg a kapcsolataidban? Mert mi magunkra azt tartjuk egy kicsit, hogy hát egy kicsit, az a németes egy kicsit olyan merevebb.
2: Nálam nincs olyan nagy rágörcsölés. Én igyekszem mindig a lehetőségekhez mérten, mindig mindent így pontosan betartani, nyilván valamikor nem jön össze, valamikor nagyon nem jön össze, és valamikor egyáltalán nem jön össze.
1: De hát te nem görcsölsz be?
2: Néha egy kicsit így begörcsölök, de hogy mindig az a konklúzió, hogy én szinte mindent megtettem, tehát hogy lehetőségemhez mértem, minden erőmet beletoltam abba, hogy összejöjjön. És ha mondjuk van egy betegség, mert nyilván nekem is vannak partnerem, akik segítik az én munkámat, és hogy mit tudom én, az van, hogy figyelj, beteg a gyerek. Nem tudok ma neked mit tudom én, nyomtatni, vagy bármi esmi, vagy bármilyen dolgot megcsinálni, amit megígértem, vagy hogy nagyon sokszor van az, hogy figyelj, megcsúsztunk egy munkával, nem leszünk kész időben, meg mit tudom, és akkor erre szoktam mondani, figyelj, értem, semmi gond, mondjunk valamit, mert hogy akkor én is tudok mondani valamit, én tartom a hátam, és akkor próbáljuk meg ezt a kialakult helyzetet így kibalanszírozni, hogy mindenkinek jó legyen. Tehát, hogy nincs időbe kész, jó, hát akkor mikor lesz kész, holnap után, jó, oké, semmi baj. Tehát, hogy én nem kicsit ilyen lazábban igyekszem ezt az egészet felfogni, lehet, hogy egy kicsit jobban vagyok empatikus, mint az átlag ember. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, nem volt.
1: De ettől talán jobban is megy az üzlet, nem? Nekem az érzésem, hogy
2: szerintem
1: ha görcsös az ember, akkor azért nem annyira jó.
2: Lehet. Én inkább azt mondom, hogy valamiben azért kicsit ilyen más a szemléletem. Szeretek így építkezni. Nyilván ugyanez mondjuk a stábruha esetében, vagy mondjuk így a szupersztár üzlet esetében is, hogy ezt a ruhás dolgot, ezt egy, hogy volt? 2016. március 8-án nőnapon találtam ki ezt az egészet, de baromi sok.
1: Hogy emlékszel rá?
2: Igen, ez az első komolyabb vállalkozásom, ami így...
1: Ez mi az, hogy stábruha?
2: Mikor bekerültem a filmiparba, nekem nagyon tetszett az, hogy így az emberek így egységes öltözékben vannak. Tehát, hogy vannak ilyen filmes emlékek.
1: Filmes csapat, és
2: hát
1: akkor...
2: Hát igen, és akkor mit, egyen póló. Tehát, hogy mindenkinek ugyanolyan pólója volt, vagy hogy volt egy stáb, volt egy része a stábnak, aki mit tudom, egy 50-60 ember ugyanabban a pólóban volt, mert ugyanabban a filmben forogtak. És ugyanabban a filmben dolgoztak. És ez nekem így baromira tetszett. És 2012-ben a Die Hard forgatásán így ez nekem nagyon megtetszett. És mellőtt is foglalkoztam így...
1: Ott hanggal foglalkoztam.
2: Igen, ugye? Igen. Ott volt, a Die Hard volt az első filmem, és ott tényleg ott hangosztályon dolgoztam, kábelesként. Tehát, hogy ott kellett megtapasztalnom azt, hogy figyelj, Hozé, egész nap kávét kell hozni.
1: Amit édesapád mondott.
2: Így van. Meg a külföldi mikrofonosnak sajtos sonkás szendvics, és így megláttak a kéterig, sajtos sonkás, persze, csináljuk. És
3: nyilván nem az a munkakör, amire ugye az ember egy elsőre gondol, fú, bekerültünk a félbe, hanem hát öreg, a koszos részével kezdjük, és el kell kezdeni a koszos részénél elkezdeni felkapni a munkát. És ez egy jó élmény volt, mindentől függetlenül, nyilván minden forgatás utólag megszépül. Tehát, hogy nyilván óriás szívás, meg ez így nem jött össze, meg fú, emlékszel, 5 túlórát, persze. De hogy ez utólag megszépül, mert hogy az embereket így azért összehozza az élet így a nehezebb helyzetekben, hogy jó, oké, nem egyedül vagyok, 150-en szívunk ugyanúgy, úgyhogy toljuk előre, menjünk haza, aztán menjünk pihenni.
1: Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést José Látesszel.
0: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra a 94.2.
4: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Tudta, hogy a Danubius Hotels megújult szállodáiban nem csak kikapcsolódásra, hanem céges események, csapatépítők, vacsorák lebonyolítására is van lehetőség. Inspiráló környezetben, professzionális háttérrel, széleskörű catering szolgáltatással és teljeskörű technikai felszereltséggel garantáljuk, hogy a céges rendezvény is élmény legyen. Információ danubiushotels.com.
6: Lassú a géped, leállt a hálózat, nincs saját informatikusod. A legtöbb kis és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
9: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: 12:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Folytatódnak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. Lőrincz Viktória vidék és településfejlesztési miniszterjelölt szerint az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, és Budapestet nem szabad ellenségként kezelni. A jelenleginél átláthatóbb, tisztességesebb és arányosabb választási rendszert szeretne Görög Márta leendő igazságügyi miniszter. Kitért arra is, hogy a tárca célja a végrehajtások közfeladattá történő alakítása, az EU pénzek hozatala, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Kármán András pénzügyminiszter jelölt meghallgatásán azt mondta, teljesen új gazdasági modellre van szükség. A termelékenység növelése érdekében az új modell pillérei a magasabb hozzáadott érték, a képzettebb munkaerő, a tudás alapú innovatív gazdaság, mindezek a KKV-kra építve. Ruf Bálint, aki a miniszterelnökséget fogja vezetni, hangsúlyozta, az állam nem bánt, hanem szolgál, a véleménye miatt senkit nem lehet megkülönböztetni, a gyerekeket védeni kell, az állam a továbbiakban pedig nem költhet el 200 milliárd forintot magyar emberek vegzálására, propagandára. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, és ők az esküt a délután 4 órakor kezdődő parlamenti ülés keretében tehetik le. Hónapok óta tárgyal az amerikai katonai jelenlét bővítéséről Grönlandon az Egyesült Államok és Dánia. A BBC összefoglalója szerint ez 3 új bázis megnyitását jelenteni. A tárgyalások fényében szakértők szerint lekerült a napirendről a sziget megszerzésének amerikai igénye. Ha ismét megtámadják, Irán 90%-os tisztaságú uránt fog dúsítani. Ezt Ebrahim Rezai, az iráni parlament nemzetbiztonsági és külügyi bizottságának szóvívője mondta. Egyelőre nem lehet tudni, mi lehet a sorsa annak a mintegy 400 kg 60%-os uránnak, amely feltehetően a tavalyi amerikai légicsapásokban megrongált iráni nukleáris létesítmények romjai alatt van. Amerikai hírszerzési elemzések szerint Teherán atomprogramját csak úgy lehet jelentős mértékben visszavetni, ha az uránkészletet elviszik onnan, vagy megsemmisítik. Washington ragaszkodik ahhoz, hogy Irán mondjon le az urándúsításról és szállítsa külföldre meglévő készleteit.
0: Tőzsde hírek.
10: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,4%-os csökkenés mellett 133.698 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 3,4 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,4%-kal erősödött 4.124 forintra, az OTP 0,6%-kal csökkent 42.310 forintig. A Richter 1%-os mínuszban 12.470 forinton, a Magyar Telekom 2.410 forinton stagnál. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 356 forintba és 70 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 303 forintot és 64 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 92 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 6%, a frankfurti DAX 9%-kal csökken, a párizsi CAC 7%-kal áll a negatív tartományban. Milánó 1,1, Madrid 8%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
10: Egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, délután újabb csapadékzóna érkezik megélénkülő széllel. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem José Lattes, a Superstar Budapest tulajdonosa. A szünet előtt otthagytok abba, hogy nincs méltatlan munka, és minden forgatás megszépül utólag. Na és akkor jött a nőnap.
3: Jött a nőnap, és akkor itt rengeteg időm volt. És akkor már akkoriban a Mafiumban dolgoztam, így anyagokat készítettem elő az átírónak, hogy tudjanak dolgozni másnap, és valami sok volt a szabadidőm, akkor emlékszem hajnali 4-re jártam dolgozni, 9-ig volt idő megcsinálni a munkát, és akkor 9-től szabadság, hát valamit kezdjünk magunkkal. És akkor így bevillant ez a diehardos történet, hogy akkor így ez milyen jó volt, elkezdtem így felgöngyölíteni az akkori pólós ismerőseimet, akik annó csinálták nekem a pólókat, hogy ez még működik-e, mehet-e, nem mehet-e, és így 0 forintból. Nem 0 forintból, mert Dani barátomtól kaptam 100.000 forintot kölcsön, hogy megvegyem életem első hőprését. Ezt is nem fogom elfejteni, hőprés, mert nyomtató, ezzel indult az egész. És ehhez a Dani adta a finanszírozás részét, és így a filmes kapcsolataimat felhasználva, így elkezdtem kilincselni. Elkezdtem mondani, hogy amúgy pólókat csinálok, eleinte bevállaltam azt, hogy kis produkciók, hadd csináljak így, mint a pólót, nem tudom, egy ilyen kisebb részlegnek, ahol vannak, mint 5-10, és akkor az így elkezdődött szépen-szépen felépülni, És talán a legsikeresebb az talán 2018-19 valami ilyesmi, szerintem 2 vagy 3 Magyarországon forgó produkció volt, ahova nem én csináltam a stáb ajándékot. És akkor még lehetett így menni így forgatásokra, ugye ez még teljesen Covid előtt, lehetett menni forgatásokra, így amikor vittem ki a készterméket a különböző csapatoknak, és így, akkor így végignéztem így a forgatóstábon, és így jó, azt is én csináltam, fú, arra emlékszem arra a pólóra, és így egy tök jó ilyen pozitív élménye volt ennek az egésznek, hogy na, tök jó. A fél brigád az én általam készített cuccokban van, és ez egy tök jó élmény volt.
1: Az, hogy ezt abban hagytad, abban szerepe van-e annak, hogy 17-ben elkezdte foglalkozni a saját elakadásaiddal. Hogy ezek miért voltak? Mert most mondod, hogy megy az üzlet.
3: Megy.
1: Vagy ment az üzlet, és hát akkor az ember örül, majd te is mesélted, hogy örülsz, igen. Akkor de hogy keletkeznek ilyenkor az elakadások?
3: Fú, ezek ilyen a múltban visszacsatolandó dolgok. Nekem a szüleim elváltak 87-ben, és nyilván akkor gyerekként semmilyen eszközöm nem volt ahhoz, hogy én ezeket feldolgozzam. Nyilván bántott, dühös voltam apura, hogy miért, ezt a kineziológusommal nagyon megbeszéltük, hogy miért nem engem választott.
1: De és hát ez egy jogos kérdés.
3: Ez egy tök jogos kérdés, de erre rájönni, tehát hogy én ezt akkor nem tudtam ezt így feldolgozni, megérteni.
1: De ezt a üzleti siker közben jött ez elő? Amikor már ment a szekén?
3: Nem, ez közben, tehát hogy ugye elindult az üzlet, és akkor így éreztem, hogy nem tudok megugrani valamit.
1: Tehát, nem ment az üzlet?
3: Ment amúgy, de hogy...
1: De nem úgy.
3: Éreztem, hogy mennék még, de amúgy Kosa csillagjegyen van benne egy remek mérleg, azt szerintem sem borzasztó amúgy. tehát, hogy a csillagjegyen így menne, a mérleg meg így hop-hop, döntsd el, és nagyon sok negatív élményem volt így a régmúltból, ami nem engedte, hogy merjek tovább lépni, és amikor elkezdtem az elakadásaimmal így foglalkozni, meg elkezdeni feldolgozni őket, amik tényleg én, nem tudom, 6 éves koromig is azért volt, találtunk azért jó pár sztorit. Nyilván apu volt az, aki ezeket így begenerálta, amire amúgy nem haragszok rá, és talán ez a legnagyobb tanulság az egészben számomra, hogy megbocsájtott, nem is azt, hogy megbocsájtott, hanem nem haragszok apura mindazért, amit tett, és ahogy tett, abban az idő pillanatban, amikor ezt meglépte. Nyilván engem akkor baromira zavart, hogy nem engem választott, de felmérni azt a helyzetet, amiben ő volt abban a pillanatban, és hogy ő miért érezte azt, hogy ebből menekülni akar, vagy hogy ez neki nem jó, én azt nem tudom megállapni. Nem láthattam az ő fejével az ő életét. De egy utólag a

0: cipő így, szépen lassan az így elkezdte most így bearatni a sikereket, meg nyilván a ruha az előbb kezdte el bearatni a sikereket. Nekem nagyon nagy, tehát hogy nagyon nagy segítségemre van az, hogy a múltbéli elakadásaimat így feldolgoztam. Tehát ez fú, most lesz idén 8 éve.
1: Ez üzleti életben is?
0: Igen. Tehát, hogy
1: mert magánemberként érti az ember, ez könnyen.
0: Az üzleti életben amúgy nekem az segít a legtöbbet, hogy tudok úgy leülni bárkivel, akár egy megbeszélésem, vagy valami projektnek az átbeszélésén, hogy nem teszek mögé emóciót. Eleinte nagyon sok emóciót tettem mögé, hogy nem tudom, megpályáztam mondjuk egy stábajándékot, és akkor az volt, hogy hát figyelj, hozzá nem téged választottunk, bocs. És nyilván volt benne, nem tudom, jó pár óra munkám, meg felhajtottam egy csomó márkát, meg ilyesmi, amire éppen szükség volt a produkciónak, de hogy nem engem választottak. Hát ezt eleinte nehezen viseltem, meg nehezen éltem meg, hogy...
1: Dühös voltam?
0: Hát...
1: Vagy szomorú?
0: Hát szomorú, meg inkább szomorú. Szomorú voltam, hogy nem engem választottak nyilván.
1: Volt ilyen kisebbségi érzés, hogy jaj, valamit nem jól csináltam?
0: Eleinte igen. Tehát, hogy néha átfutott a fejemben, tudod, hogy nem szeretnek. Biztos nem szeretnek, azért nem én kaptam. És akkor nyilván, ahogy fejlesztettem saját magamat, az sokkal nyilvánvalóbbá vált, és sokkal könnyebben álltam ezt az egészet. Nem én kaptam, semmi baj, menjünk tovább. Tehát, hogy nincs idő ezen nagyon moralizálni, hogy az üzleti életben, fú, figyelj, nem te nyerted meg a projektet. Nagyon jó, köszönöm, megpróbáltam, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy beadjak úgymond egy pályázatot, akár egy stábajándékra, vagy bármire. Nem engem az semmi baj, én megyek tovább, köszönöm szépen, ha netán te legközelebb van lehetőség, nyugodtan keressetek meg, megnézzük. Tehát, hogy talán az üzleti életben ez a legnagyobb segítség. Hogy tudom úgy az érzelmeimet, meg az engem bennem generálódó emóciókat, így el tudom csendesíteni, hogy ne legyen, hogy az üzletében legyen emóció, mert szerintem az nagyon, nagyon félre tudja vinni amúgy az embert. Nem tudom, volt ott, megcsinálok neki egy munkát, mert nagyon kedvelem, meg mit tudom én, lehet, hogy mert legközelebb is engem. Tehát, hogy nem, tehát, hogy
1: szabjunk az üzlet?
0: Igen, üzlet az üzlet.
1: Rá kell nézni kívülről.
0: Igen. Én nagyon sokszor szoktam azt mondani, én tudom, hogy például ebben a ruha sztoriban nem én vagyok a legolcsóbb, nem én vagyok a legprofibb, de azt gondolom, hogy az áraimhoz meg nagyon ragaszkodom. Tehát, hogy adok egy árajánlatot, és én azért az árért, én vállalom azt, hogy határidőre lehetőség szerint minden készen lesz. Ha 3 nap van rá, nyilván azt mondom, hogy kicsit kevés az idő, de nézzük meg. Tehát, hogy én az áraimhoz nagyon ragaszkodom. Például ugyanígy ebbe a cipőszó.
1: Ennek miért van jelentősége?
0: Mert az ember húzzon egy határt, hogy figyelj, ez az érték. Van egy szint, ami alá azért nem
1: ez megy. Ez egy magabiztosság? Egyfajta magabiztosság? Igen, hogy én ennyit érek. Már az áram.
0: Szerintem inkább azt mondom, hogy való beárasztam magam.
1: Azon gondolkoztam közben, amit mind elmondtál, hogy juthatott eszedbe, hogy az Adidas, tehát hogy elkezdj egy cipővel foglalkozni, mert hát ugye az Adidas még nagyon régen csinált, hogy 69-es, ez a Superstar modell, igen, ez egy 69-ben megjelent egyébként az addigi divatoktól, meg formáktól eltérő kosárlabda cipő, amire még egy nóta is született, de ez már mindegy, ez mindenki meghallgatja, aki akarja, hogy viszed ezt a stáb ruha bizniszt, és akkor egyszer csak így hátradőlsz, és úristen, most nekem cipőkkel kell foglalkozni, és ráadásul egy ilyen sneaker ikon-szerű valami, vagy a sneaker kultúrába beleillő dolog.
0: Ennek a történet is ugye 23 éve nincsen más cipőm, és annó nekem is nagyon sok fejtörést okozott, főleg így az utóbbi időben, hogy valami egyedit. Tehát, hogy valami egyedi cipő legyen.
1: Magyarul, amit a boltba veszel, az ne barna színű legyen, hanem sárga, vagy legyen a csíkok más színűek.
0: Magyarországon egy idő után bejött az a trend, nem is tudom, hogy trend, de bejött az a bolti szemlélet, hogy tartjuk a szupersztárval a feketét fehér csíkkal, a fehéret fekete csíkkal, a fehéret fehér csíkkal.
1: Tehát jó csík modellek?
0: Hát a standard. És igen. Akkor nem tudom, tehát hogy valamivel pörgessük
1: abban
0: föl.
1: Abban nincs kockázat a standardben.
0: Nincs, de tehát, hogy amikor voltak nekem is ilyen standard cipőim, de hogy nem tudom, nekem a legegyszerűbb ilyen tuningja a cipőimnek az volt, hogy fogtam, és akkor elkezdtem színes cipőfűzőkni.
1: Tehát ilyen sneaker vagy? Vagy csak tehát nem azért hordod a Adidas

0: Superstar, mert sneaker vagy, hanem egyébként szereted?
1: Én igen, tehát hogy számolom, hogy a Superstar egy ilyen velem ilyen elválaszthatatlan. Tehát aki ismer, tudja, hogy főleg aki a 2000-es évek eleje óta ismer, mert szerintem 2003-ban vettem az első Superstar-omat, tudja, hogy mindig volt Superstar-om, valami különlegesség mindig volt benne, volt ilyen ilyen magenta színűm is, ez egy Pharrell Williams volt, de volt kanári sárga, tényleg ilyen legkülönbözőbb történetek, tehát történetű szupersztárjaim voltak, és amikor így ment a gondolkodás, hogy mit csinálják a rengeteg szabadidőmmel, és ugye megkaptam a tényt, hogy nincs senki, aki Adidas-t, csak Adidas-t forgalmaz, így a retail szekcióban, akkor így felkapcsolták a villanyt, hogy figyelj már oda, hát szupersztár. Ha nincs senki, aki Adidas-szal foglalkozik, akkor biztos nincs aki szupersztárral. Ennek is utána néztem, nem volt, és tavaly év január, 14 vagy 17-én így beregisztráltam a Facebookra ezt a, akkor még csak szupersztár fedőnevet kapó projektem, és így közel egy fél év alatt így letisztult ez az egész szupersztár Budapestre, és lényegében novemberben, amikor volt ez a Sneakerness Fesztivál, amit a Millenárison csinált a Trunk Tomi, nekünk az volt az ugródeszkánk. Tehát addig én a kollégáimmal azt se tudtuk, hogy ez a Sneaker. Tehát nyilván néztem a konkurenciát, néztem a Balázsnak is az oldalait, ők mit csinálnak, milyen típusú videókat csinálnak, hogy próbálják megszólítani a vevőiket, milyen módon, milyen kommunikációval, és abban biztos voltam, hogy tök sikeres az, amit ők csinálnak, meg tudják szólítani a saját vevőköreiket, de hogy nekem ennél kicsit másabb, tehát hogy valami más stílusú megszólítást szeretnék a vevőim felé. És kimentünk így ezt.
0: De tudtad, hogy kik lesznek a vevőid már?
1: Nem. Azt tudtam, hogy abban biztos voltam, hogy nagyon sokan szeretik a Superstart, mint brende, tehát hogy mint termék, tehát az Adidasnak ezt a szeretik ezt a cipőt. Ez külföldön amúgy ez nagyon jól megy. Tehát az olaszoknál mondjuk Stan Smith, de amúgy nagyon sokan hordanak Adidast. Ebben az országban valamiért itt a Nike nagyon becsípődött, amivel ami nincsen semmi baj. És azt a konklúziót vontam le, hogy van egy cipő, ami több mint 50 éves, idén 55, és amúgy az emberek nem ismerik. Ami amúgy van, kapható.
0: Nekem ez olyan, mint amikor elmennek a műkereskedők, és találnak a pajtába egy rokokó szekrényt, vagy egy autót, vagy valami ilyesmi, hasonló felfedezés. Egyiket én sem tudtam, tehát amikor mondtad, akkor nekem után kellett néznem, hogy miről is beszélsz? Hogy persze azt mondta, hogy igen, tudom, de nem tudtam. Tehát fogalmam se volt.
1: Van, és valahogy ezt...
0: Azt hittem egy vicc először, Superstar, hát persze mindenki így hívja.
1: De ugye a Superstar esetében az a rövid távú cél, hogy így megmutassuk különböző csatornákon, meg különböző módon azt, hogy amúgy van egy alternatíva. Tehát létezik a magyar piacon is egy olyan alternatíva egy cipőre, ami kényelmes, könnyen tisztítható, amúgy bírja a gyűrődést.
0: Még mindig?
1: Még mindig.
0: Nem adták ki külföldre, meg Távol-Keletre a gyártást, mert ezekkel azért szokott lenni minőségi probléma.
1: Nézd, én azt gondolom, hogy a Superstar, hát azért nyilván készítik ugyanúgy Kínába, ugyanúgy készül Indonéziába. Én személy szerint a Vietnámban készülő Superstar-okat nagyon szeretem, mert van valami kis nagyon finom hangolás a varrásban, meg az anyag használatban, ami mondjuk egy Kínában gyártott cipőnél is megvan, de hogy van valami kis nüansznyi dolog, ami például, amikor fölpróbáltam értem első Vietnámban készült cipőt, így belebújt a hupp, és mint a visszajövőbe kettőben, amikor a Márti felveszi azt a Nike cipőt, így beleteszi a lábát, meghúzza magát, és így mintha az lábára idomult van, na, nekem ilyen a Vietnámban készült szuperszár, tehát így az ember így hupp így bele, és így cup, tehát hogy teljesen, mint hogy az ember lábára öntötték volna ezt az egészet. És a Superstart szerintem az én generációm biztosan nagyon tudja kapcsolni amúgy ez a hip-hop szubkultúra, az, ami a 80-as években volt. Ugye a Run-DMC formáció volt az, aki ezt a cipőt így formabontóan kezdte el hordani.
0: Cipőt. Hát az sem volt, az sem most volt.
1: Hát az sem most volt, de hogy ennek a cipőnek vannak ilyen ikonikus pillanatai. Tehát amikor cipőfűző nélkül kezdték el hordani a srácok a szupersztárt, mindenki azt akarta. Amikor volt ugyanabban, szerintem ugyanúgy 80-as évek végén, amikor minden hip-hopot, meg rappet kedvelő fiatalnak a nyakába a nagy Merci logó, meg mit tudom én, meg a Volkswagen logó, emlékszem, talán ilyen egy márkáért lehetett venni ilyen Volkswagen logót, a Volkswagen gyár külön gyártott, hogy ne a kocsikról kezdjék el a fiatalok letépni, meg a Mercikről letörni az egész, hanem hogy volt lehetőség arra, hogy akkor tessék, ne rongáld az autót, megkaphatod. És azt gondolom, hogy a Superstar szerintem a kezdetek óta van egy ilyen nagyon erős értéke.
0: De neked meg érzelmi viszonyod is.
1: Van, igen. Én szeretem. Tehát, hogy nem mondom, hogy nincsen ennél jobb cipő, de hogy amúgy megbízhatóbb társ a mindennapokban, hogy az ember jönni-menni tudja, szerintem, hogy egy szuperszár, tök jó.
0: És ezért döntötted el, vagy ezért jött az, hogy akkor belevágsz egy ilyen, tulajdonképpen egy ismeretlen terepben? Mert cipőben
1: teljesen ismeretlen volt, és volt, talán Gyuri barátom volt az, aki így, amikor így megcsináltam ezt a Facebook regisztrációt, így feljön a telefonom, hogy rám ért, nem is tudom, azt mondja, tiéd ez a csak szupersztár, mondom, aha, mekkora ötlet. És így ezek voltak az első élményeim, hogy fú, tényleg, csak szupersztár. Mekkora ötlet. Ez olyan, mint hogyha valaki csak Jordaneket árulna, vagy csak Pumát, vagy
0: na jó, de sok embernek van ötlete, de nem is kevesebben csinálják meg.
1: Meg akartam próbálni. Azt mondom, hogy a puding próbálja az evét.
0: Kell egy végrehajtási képesség azért, hogy hogyan lesz egy ötletből, egy Facebook oldalból
1: szerintem merni valami. Kell. Szerintem merni kell. Tehát, hogy az embernek szüksége van önbizalomra, meg hitre saját magába. Hogy...
0: És akkor így raksz bele pénzt ezen az alapon? Tehát, hogy az emberek ugye hisznek magukban, de költeni rá, befektetni, szerintem... az nehéz. Tehát ezt nem akarnak.
1: Szerintem ebbe a cipő sztoriba én nem locsoltam bele egyből, nem tudom, több nullát, így hirtelen, hanem a lehetőségemhez mértem. Tehát, hogy januárban beregisztráltam a Facebookra, és akkor novemberre jutottam el arra a szintre, hogy van egy nagyon komoly, több mint 100 párból álló, úgymond ilyen ma divatos szóval ilyen vintage cipő, 2008-tól van 2002-es prototípusom is, hogy mindig annyit toltam ebbe bele, amennyi éppen volt. Tehát, hogyha
0: és tudta, közben dolgoztál?
1: Vagy? Persze, nyilván ment a ruha sztori. Nyilván abban az időben, amikor nem volt film, voltak sportegyesületek, tánciskolák, meg ilyesmi. Tehát ez meló volt, nem jött az óriási élmény, hogy akkor most tehát volumen van, hanem sok kicsi. Hát akkor csináljuk a sok
0: kicsit. Tehát ilyen szépen lépcsőzetesen építettem.
1: Igen, tehát hogyha volt olyan hét, akkor tudtam venni egy cipőt, ha volt kettő, amit megtetszett, és volt rá pénzem, akkor vettem kettőt.
0: És mitől voltál ilyen türelmes? Nem akartál jobban haladni?
1: Akkor annyit tudtam rászánni. Ha lehet, hogyha vastagabb lett volna a pénztárcám, vagy hogy az erre fordítható összegem, akkor azt mondom, hogy akkor még többet tolgok.
0: Jó, de csak nem zavart, tehát ez szépen
1: ment. Szépen elkezdtem építeni. Nem akartam egyből megváltani a világot, hogy nem tudom, van öt cipőm, olcsón veszem, drágán adom, ez egy ilyen nagyon jó berögzült üzleti hozzáállás, azt gondolom, hogy mindenki az, hogy vegyünk olcsón, adjuk el drágán, de hogy mi van, hogyha nem tudod olyan olcsón megvenni, és mondjuk nem is tudod annyira drágán eladni, de mit tudom, jön egy vevő, és azt mondja, hogy figyelj, nekem ez a cipő kell, és akkor ebből lesz valami hosszú távú bármi.
0: Te miben hiszel?
1: Én saját magamban. De nagyon hiszem azt, hogy minden akkor fog megvalósulni, és abban a pillanatban, amikor annak meg kell valósulnia, nyilván ehhez nagyon fontos az, hogy az ember beletegye az energiát, beletegye a hitét, hogy ez össze fog jönni. És akkor is ki kell tartani, amikor az, hogy fú, nem jön össze, de össze fog jönni, csak azt ne ottad fel a végénél, hanem próbáld meg, és hogyha elértél a falig, akkor is próbáld meg azt a pozitív élményt magadévá tenni, hogy figyelj, megpróbáltad.
0: Hozzá lettesz. Köszönöm, hogy eljöttél a dzsungelharcba.
1: Hát, nagyon szépen köszönöm én is.
0: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Hozzá lettesz, a Superstar Budapest tulajdonosa volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, az elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzletben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réthal Igort hallottátok.
2: Ez volt a Dzsungelharc. Réthal Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra a 94.2.
3: 94.2 Trend FM.
2: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
4: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
5: www.citytaxi.hu
6: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú. Az egészséges kedvencekért.
7: Hány Grammy-díjas művész lép fel idén-nyáron a Margit-szigeten? Milyen fúziót alkot az elektronikus és a szimfonikus zene? Játsz velünk a Margit-szigeti Színház és a Trend FM közös játékában az értékes belépőkért. Hogyan tudsz bejutni a backstage-be? Mi történik a nyár legrövidebb éjszakáján? Hallgasd a Trend FM-et, kövesd a Facebook posztjainkat, és add meg a helyes választ kommentben. Hallgass, kövess, játsz, és nyerj belépőket a Margit-szigeti Színház nyári programjaira.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel, itt a Trend FM-en a 94.2-n. Folytatódnak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt szerint az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, és Budapestet nem szabad ellenségként kezelni. A jelenleginél átláthatóbb, tisztességesebb és arányosabb választási rendszert szeretne Görög Márta leendő igazságügy miniszter. Arra is kitért, hogy a tárca célja a végrehajtások közfeladattá történő alakítása, az EU pénzek hazahozatala, valamint az Európai Ügyészséghez történő csatlakozás. Kármán András pénzügyminiszter jelölt a meghallgatásán azt mondta, hogy teljesen új gazdasági modellre van szükség Magyarországon. A termelékenység növelése érdekében ennek pillérei a magasabb hozzáadott érték, a képzettebb munkaerő, a tudás alapú innovatív gazdaság, mindezek a KKV-kra építve. Ruf Bálint, aki a miniszterelnökséget fogja vezetni, hangsúlyozta, az állam nem bánt, hanem szolgál. A véleménye miatt senkit sem lehet megkülönböztetni, a gyerekeket védeni kell. Az állam a továbbiakban nem költhet el 200 milliárd forintot magyar emberek vegzálására és propagandára. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, majd a miniszterek kinevezésével megalakul az új kormány. Az országgyűlés ezt követően délután 4-kor tartja következő ülését, itt tesznek esküt az új tárcavezetők. Újra napirendre kerülhet az EU tagság kérdése Norvégiában, miután Izland augusztusban népszavazást tart a csatlakozási tárgyalások újraindításáról. A helyi EU-párti politikusok szerint egy pozitív izlandi eredmény alapvetően változtatná meg Norvégia helyzetét, amely az európai gazdasági térségben gyakorlatilag egyedül maradna EU-n kívüli országként. A tagság támogatói arra hivatkoznak, hogy az uniós jogszabályok több mint 90%-a már most is érvényes Norvégiában, miközben Oszló nem vesz részt azok kidolgozásában és évente több százmillió eurót fizet az európai belső piachoz való hozzáférésért.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,3%-os csökkenés mellett 133.854 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 4 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 4122 forinton forog, 0,4%-os erősödés mellett. Az OTP 0,3%-kal csökkent, 42.450 forintért elérhető. A Richter 1,1%-kal csökkent, és 12.470 forinton jegyzik. A Magyar Telekom 2.418 forinton áll 0,3%-os erősödéssel. A bankközi deviza piacon 1 euró 356 forintba és 83 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 303 forintot és 78 fillért, egy svájci frankért 389 forintot és 2 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 3 fillér, a cseh koronái 14 forint 67 fillér. Egy angol font 411 forintba és 26 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE jelenleg 6-tized, a frankfurti DAX 9-tized százalékkal csökken, a párizsi CAC40 6-tized százalékkal korrigál lefelé. A milánói bőrze 8-tized, Madrid 9-tized százalékkal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyű olaj, a VTI, hordonként 3,1%-kal erősödött 101 dollár 21 centre, a Brent jegyzési ára 2,9%-os pluszban 107 dollár 24 centen áll. Egy uncia aranyért 0,5%-os csökkenés mellett 4705 dollárt és 70 centet kell fizetni a világpiacon. A holland gáztőzsdén a június végi határidős szállításban 1 megawattórányi energia hordozó 47 euróba és 27 eurócentbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, újabb csapadékzóna érkezik, a szél megélénkül. A hőmérséklet 15 és 22 fok között várható, a korán felhősödő Nyugat-Dunántúlon ennél alacsonyabb értékek lesznek. Késő estére 6 és 15 fok közé hüllem majd a levegő.
1: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszöntjük a hallgatókat, ez a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban. Mahai Gábor, műsorvezető, előadó, művész, rádió és televíziós bemondó, és én azt gondolom, hogy talán nem túlzás, és tényleg nem a kor miatt, de én azt gondolom, hogy egy legenda. Nekem mindenféleképpen, aki 20 éve vagyok a pályán, és borzasztóan örülök, hogy leülhettem valakivel beszélgetni, aki én azt gondolom, hogy Magyarországon nincs olyan ember, aki ha behunja a szemét, akkor ne tudná az ön hangját felidézni.
2: Köszönöm szépen, hölgy vagy, de megengedett, hogy tegeződjünk, mert is
1: köszönöm.
2: Nem tudok kollégákkal magázódni, mert valahogy elszólnám magamat, úgyis köszönöm szépen, hogy meghívtál.
1: Nagyon örülök, hogy beszélgethetünk. Picit készültem erre a mai beszélgetésre. Azért is érzem közelinek, így mondom ezt a kapcsolódást, mert ugye Újfehértó a születési hely.
2: Igen.
1: Debreceni a gimnáziumi évek, ott a Tóth Árpád gimnázium, majd a Debreceni Egyetem az első diploma, és aztán jön majd az ELTE, és egyébként meg visszamegyünk a Csokonai Színházba is. És kikötünk Budapesten, igazából. Tehát, hogy sok állomás, sok terület, és úgy elgondolkodtam, hogy vajon milyen út vezetett 1978-ig a rádióba? Hogy lesz egy újfehértói születésű debreceni gimnazistából és egyetemistából egy olyan ember, akinek aztán a hangját az egész ország ismeri a 70-es évek végén?
2: Hát emlegette nagyon sok helyszínt, de akkor közvetlenül, ami megelőzte a rádiót, az a Csokonai Színház volt. Én népművelőkönyvtáros szakot végeztem. Ez egy olyan szak volt, amivel bármit lehetett annak idején kezdeni. Könyvtárosnak lenni, kultúrházban dolgozni, és az élet bármely területén találkoztam népművelőkkel. Én úgy érettségiztem, hogy nagyon éretlen voltam még, és fogalmam sem volt, hogy én mi akarok lenni, illetve nagyon sok minden akartam lenni. Orvos akartam lenni elsősorban, aztán utána pedig, mivel elkezdtem a gimnáziumban verset mondani, és ez nagyon-nagyon magával rántott engem, akkor elhatároztam, hogy én versmondó akarok lenni. Egész életemben verset akarok mondani. Nem színész akarok lenni, hanem verset mondani. Talán egy régi nagy előadó művész nevét tudom említeni, Jancsó Adrien, aki ugyanő színésznő volt, de végül is előadó művészként, talán a legnagyobb magyar előadó művészként folytatta és fejezte be a pályáját. A debreceni Tóth Árpád gimnázium, mondjuk akkor menjünk oda. Amikor én bekerültem, akkor az én magyar tanárom egy legendás irodalmi színpadvezető, drámapedagógus Debreceni Tibor volt, aki az első órán, mikor leültünk az iskolapadba, akkor nem azt kérdezte tőlünk, hogy téged fiam hogy hívnak, hanem neked fiam ki a kedvenc költőd. És én ott izgultam, hogy rám ne kerüljön a sor, nekem nem volt kedvenc költőm. Hazamentem, és levettem Petőfi Sándor kötetét a polcról, és bemagoltam egy csomó címet, vers címet, és másnap azt mondtam, hogy nekem Petőfi Sándor a kedvenc költőm. És akkor a kezembe adott egy kötetet, hogy olvassak fel egy verset, elolvastam, és azt mondta, hát ez nem is volt olyan rossz, és bevett az iskolai irodalmi színpadba. Hát ez nagyon-nagyon régen volt, az idejét sem tudom, és én akár hiszed, akár nem, attól a naptól fogva a mai napig nincs olyan nap, hogy verset nem mondanék. Utcán, otthon, közönség előtt, rádióban, televízióban, kutyasétáltatás közben. Én minden nap mondok verset.
1: És ki a kedvenc költő? Ki
2: mindenki,
1: lett?
2: Majdnem mindenki, akit megtanultam, majdnem mindenki. Kedvenc költőm nincs, de mivel azt füllentettem én akkor, hogy Petőfi Sándor a kedvenc költőm, valóban ő lett a legnagyobb magyar költőnek, őt tartom, és az első önálló irodalmi estemet Petőfi Sándor verseiből állítottam össze, azt még Debrecenben, és mutattam be az akkori pódiumteremben, ami mivel tudom, hogy te is debreceni kötődésű vagy, a Kossuth Lajos utca elején volt a pódiumterem, és ott mutattam be ezt.
1: És hogy jött a Csokonai Színházban a 4 év?
2: A Csokonai Színház úgy jött, hogy mikor elvégeztem a felsőfokú tanulmányokat, akkor egy ideig elmentem dolgozni, először a Hajdú-Szoboszlói Művelődési Házban dolgoztam néhány hónapot, aztán pedig a debreceni akkori megyei tanács egészségügyi osztályának az egészségnevelési csoportján, ami azt jelentette, hogy ilyen egészségügyi előadásokat kellett szervezni a megyében. Amit mi annak idején tanultunk névvelés szakon, filmvetítés, előadások tartás, akkor a könyvtár rendbetétele ott az egészségügyi osztályon. De én közben már verset mondtam a városban nagyon sokszor, különböző rendezvényeken, író-olvasó találkozókon a megyében élő nagyszerű költőkkel, és úgy történt egyszer, hogy Debrecenben bemutatták Szabó Magda Kiálts város című gyönyörű darabját, és akkor az egyik szereplő megbetegedett egy hét, 10 nappal a bemutató előtt, és akkor a rendező Lendvai Ferenc mondta, hogy gyerekek, van itt a városban az a fiú, olyan jó mond verset, a színészekkel is szokott fellépni, hívjátok be, hogy akkor beugorjon. És akkor én beugrottam, de úgy, hogy akkor ott hagytam a munkahelyemet, és 3 évig a Debreceni Csokonai Színház tagja voltam, segédrendező, kisebb szerepeket, nagyobb szerepeket, ilyeneket játszottam.
1: És a színház nem tudott annyira beszippantani, hogy itt maradj, mert aztán végül jött a Budapest és a Magyar Rádió. De hogy a színháznak a világa az nem vonzott annyira, hogy azt válasz?
2: Egyáltalán nem. Mm. Én soha nem akartam színész lenni, csak nekem a színházban barátaim voltak. Velem nem járt volna jól a Magyar Színház történet, mert én alkalmatlan vagyok arra, hogy minden este 30-szor, 40-szer azt a szöveget elmondjam. Nagy tisztelet van bennem a színészek iránt, de én ezt nem tudtam csinálni. Nem tudok közösségben dolgozni. Úgy értem, hogy színészekkel egy színpadon állni. Én egyedül szeretek a színpadon állni. Maximum 2, amikor egy zenésszel vagy énekessel mondom a verseket.
1: És a rádió? Már 78-ban járunk.
2: Úgy jutottam a rádióba, hogy Debrecenben, a Csokonai Színházban a Bál a Savoyban című operetben volt egy olyan szerepem, amikor mikrofonba kellett beszélni. És a kolléganőm, aki a főszerepet játszotta, Tangolitát, Máriás Melinda, mindig megnézte ezt az én kis jelenetemet az ügyelőpulton, és egyszer azt mondta, hogy hát nem szereted a színházat, olyan jó hangodon, miért nem így ilyen rádióbemondónak? És hát tulajdonképpen azt se tudtam, hogy rádióbemond a Budapesten, szól a rádió, bekapcsolját, hogy kerülnék én oda? És mit ad a jóisten, egy pár nap múlva megjelent a rádióiságban egy hirdetés, hogy budapesti lakosú férfi bemondókat keresnek a Magyar Rádióba. No, én jelentkeztem, annyit füllentettem, akár hazugságnak is vehető, hogy azt írtam be, hogy én budapesti lakos vagyok, és az egyik volt évfolyamtársamnak, aki Budapesten lakott, a címét adtam be, és aztán így behívtak, volt 3 felvételi, nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, és a 3. felvételén már csak kevesen maradtunk, és akkor abban az évben csak engem vettek fel egyedül, pontosabban még 2 kollégámat, de nekik még el kellett végezni, egy 1,5 év hátra volt a felsőfokú tanulmányokban, aztán jöttek ők is a Magyar Rádióba.
1: Én azt gondolom, hogy Újfehértó Debrecentől is, bár most már nincsenek távolságuk, de azért az egy másabb lépték, egy kisváros, ugye egy szabolcsi kistelepülés, Újfehértó. Debrecen azért mégiscsak már egy nagy város hozzá képest, majd jön Debrecenhez képest egy nagyon nagy város, Budapest. Milyen volt a váltás?
2: Nagyon nagy volt a váltás. Én azelőtt nem sokat jártam Budapesten, talán 2-szer voltam. Egyszer az említett debreceni Tibor tanár úr elhozott minket színházba, a Thália Színházban, ha jól emlékszem. Ment a Mário és a Varázsló, tehát nem akármilyen színházba hozott el minket, az egész osztályt, és akkor valahol itt aludtunk valami kollégiumban, és akkor voltam először talán Budapesten, meg még vagy 2-szer voltam, igen, de nekem nagyon nagy város volt. És visszatérve Újfehértóhoz, Újfehértó, Szabolcs, Szatmár, Bereg, vármegye most már, és akkor az volt a divat vagy szabály, hogy abban a megyében kellett gimnáziumba menni, ahol élt az ember. Akkor még Újfehértón nem volt gimnázium, és nekem Nyíregyházára kellett volna menni. Én pedig mindenképpen debreceni diák akartam lenni, olvasmány élményem alapján, és akkor így bekerültem Debrecenbe, egy ismerős családnál laktam, és így lettem debreceni diák a Tóth Árpád gimnáziumban.
1: A szülők mennyire támogatták ezeket a nagy lépéseket, hogy ne Nyíregyháza legyen, hanem inkább Debrecen, Debrecen helyett akkor Budapest, ha én jól tudom, akkor édesapád pap volt.
2: Görögkatolikus
1: pap volt. Nem akarta, hogy esetleg ebbe az irányba indulj el?
2: Biztos akarta, de hát most el kell mondanom, hogy az én szüleim, ez a papi családoknál szinte elképzelhetetlen, már azoknál, akik nősülhetnek, és a görögkatolikus papok ilyenek, az én szüleim elváltak. Hát én nem is tudok, talán egy-két példát mostanában tudok, akik elváltak papok. De hogy édesapám akarta-e, nem, azt nem tudom. Most már sokkal-sokkal később én gondoltam, hogy milyen jó lett volna papnak, pontosabban szerzetesnek lenni. De hát én nagyon-nagyon szeretem a foglalkozásomat, úgyhogy ez csak egy ilyen elképzelés volt. Nem tudom, milyen lett volna, de ez így nagyon-nagyon jó. Szóval én a világ legszebb pályáját választottam magamnak, azt hiszem. Nem szóltak semmit, azt hiszem, soha nem szóltak bele. Azt, hogy én a rádióban jelentkeztem, azt nem is tudták. Senki nem tudta. Csokonai Színházban sem tudták. A család sem tudta. Csak akkor, amikor már felvettek a rádióba, és akkor jelentettem be a színházban, hogy akkor én december 15-től elmegyek. Ez körülbelül 3 héttel volt az eredményhirdetés a rádió felvételi után. Kicsit csodálkoztak, de aztán eljöttem, nem számított semmi.
1: Milyen feladatot bíztak először rád a rádióba? Ez egy más világ, a rádió, a televízió, pláne aki ugye így úgymond bekerül ismeretlenként. Én azt gondolom, hogy ez az 1978, ez abszolút az aranykor. Én szerintem. Milyen volt ide bekerülni? Milyen volt ezt az egész közeget megszeretni, megszokni, megismerni, és aztán abszolút otthonodnak tekinteni a mai napig?
2: Ez maga volt a csoda. Az első nap, amikor 78. december 15-én már mint rádió alkalmazott bekerültem a rádióba, akkor az osztályvezető, kivel éppen néhány nappal ezelőtt találkoztam, fölvitt engem a stúdiókba, hát hogy bemutasson a régi nagy kollégáknak. És ez a bemondó pihenő, ahova engem vitt, egy emelettel lejjebb volt, mint a Kossuth Petőfi és a Bartók Rádió, akkor még harmadik műsora, Magyar Rádió harmadik műsora, és én lent hallottam, hogy egy emeleten lejjebb két hangot, hogy szól a rádió, de ők a folyosón csak beszélgettek, éppen adás szünet volt, vagy valami. Váradi Klári és dr. Bőzsöny Ferenc, aki nekem aztán később mentorom is lett. És hát mit is mondjak, én azt hittem, hogy a mennyországba járok, hogy szól a rádió, de most én a kollégája leszek Bőzsöny Ferencnek. És aztán így lett, és minden fiatal bemondónak, aki bekerül a rádióba, akkor volt egy mentora, aki rábízták, és az első nap engem Dömög Gábor, mondhatom későbbi kollégám, végigvitt a rádió stúdiókba bemutatni, és neki aznap az volt a feladata, hogy én, mint egy kiskutya, menjek vele mindenhova, bemutatja a rádiót, ott mit, hol csinálunk. Neki az volt a feladata, hogy egy 10 perc külpolitika című műsort felmondjon. Ez délután volt, ami aztán este megy le a Kossuth Rádióban. És azt mondta nekem, hogy na öcsi, ülj be a mikrofonhoz, és megnézzük, hogy mit tudsz, és itt van ez a papír, ezt kezd el olvasni, aztán majd én átveszem. És én vért izzadtam, az biztos, de az egész asztal, bemondó asztal, az csupa víz lett az izgalomtól, úgy izgultam. És képzeld el, hogy szokták ezt mondani, hogy Hályok Kovács módjára én baki nélkül felolvastam ezt a 10 perces műsort, olyannyira, hogy Gábornak, Dömög Gábornak nem is kellett még egyszer felmondani, és ez az első napomon este lement a rádióban. Tehát így kezdődött a rádió, hogy beléptem, és az első nap már egy 10 perc külpolitika című műsort elmondtam, ami sose felejtem el, Nicaraguáról szólt, a nicaraguai helyzetről, és aztán még elmondom, hogy én albérletben laktam Budapesten egy idős hölgynél, és másnap, mikor készülődtem reggel, akkor az ágyamon volt, a fürdőszobából nyílt az én szobám, és az ágyamon volt a kis szokorrádióm. És borotválkoztam, és egyszer csak meghallottam a saját hangomat, mert ezt másnap délelőtt megismételték. Én valami, nem is tudom, milyen állapotba kerültem. Hát itt borotválkozom, és ott van, és én annyira megijedtem, vagy nem tudom, mit csináltam, hogy rávetettem magam a rádióra, és elzártam, nem bírtam hallgatni. És akkor magamhoz tértem, borotválkoztam, tovább, tehát én az első ilyen rádiós megszóláson nem tudtam végighallgatni. Az annyira idegen volt tőlem, távoli, hogy hát aztán természetesen utána már meg kellett tanulni. Na most ez nem azt jelenti, hogy én attól kezdve állandóan a mikrofon előtt ültem, hanem hanem mindig egy idősebb, tapasztaltabb kolléga mellé osztottak be, aki megtanított arra, hogy kell leolvasni az órát, hogyha másodperc mutató már elhagyja a 30-at, akkor már nem azt kell mondani, hogy 18 óra 20, hanem 21-30 másodpercig még 20, és sok-sok ilyen. És akkor mindig azt csinálta a vadászági kolléganőm, Isten nyugosztalja, hogy ültem mellette, ő mondta, mindjárt a hírekre készült, és akkor rám szólt, hogy hány óra van, és mutatott az órára, hogy helyesen mondom-e az órát. De ez még mikrofonon kívül volt.
1: És az első visszajelzések, amikor mások mondták, hogy hallottunk a rádióban.
2: Az első visszajelzést természetesen édesanyámtól kaptam, és a Csokonai Színházban lévő barátaimtól, Besenyei Zsófi, Barbinek Péter, akiknek hát akkor még nem volt telefon, mobiltelefon, és táviratot kellett feladni, hogy ma este hallgassátok meg a 10 perc külpolitikát, és azt mondja, hogy összegyűltek, vagy öten a szobába, és meghallgatták. Ez volt az első visszajelzés, és utána nagyon-nagyon sok. Hát akkor egy rádió volt, egy televízió volt, mindenki azt nézte, azt hallgatta, úgyhogy nagyon szép időszak volt.
1: Én azt gondolom, hogy ezeket az ember soha nem tudja elfelejteni az első hírt, amit ő írt, és mondjuk az, amikor változtatás nélkül adásba kerül, vagy az első megszólalását. Ez az a szakma, amiben abszolút bele lehet szeretni szerintem. És aztán ez úgy élethosszig kitart. Ezt nem lehet magunk mögött hagyni talán.
2: Nem, ez tényleg így van. Én, ha kérdezik, hogy mit mondjanak rólam, akkor nem azt mondom, hogy műsorvezet, én mindig azt mondom, hogy bemondó vagyok. Sőt, a fiatal bemondókat akkor mindig bemutatták a rádió újságban, ami már nem létezik, és én a Dibusz Éva kolléganőmmel egy napon véglegesítettek minket a december 15-ig után, nem tudom, 3-4 hónappal, és akkor egy élő adásba szaladtunk le, a 6-os stúdióból ment, a délutáni kívánságműsor Erdei Klári nevű legendás bemondónővel, és berontottunk oda, már annyira boldogok voltunk, és hogy véglegesítettek mi, menjetek innen azonnal, hát ez élő műsor, és éppen ment valami zene. Úgyhogy, és ha megkérdezték, én mindig azt mondom, hogy én bemondó vagyok. És amikor a rádió újságban megcsinálták velünk ezt a bemutatkozó interjút, akkor az újságíró megkérdezte az újságírónő, hogy és mi akarsz lenni majd, hogyha később most bemondol, és mondtam, hogy én bemondó akarok lenni, semmi más nem akarok lenni, bemondóként szeretnék nyugdíjba menni, és ez így is alakult.
1: Arról beszélgettünk eddig, hogy elképesztő világ ez a rádiózás és televíziózás, és hogy egyébként most a rádiózásról esett több szó, de hogy aztán megjött a televízió, és említetted, hogy az első megszólalásodat úgy élted meg, hogy hát gyakorlatilag odaszaladtál a rádióhoz, hogy valahova így letakard. Érdekes volt magadat hallani, hát még mondjuk látni milyen volt. Az megint egy másik lépcsőfok szerintem, megint egy más közeg azért a televízió, mint a rádió.
2: Igen, de nekem a mai napig a rádió szerelem. Talán 3 hónapja voltam a rádióban, amikor áthívtak a televízióba. A Jogi Esetek cím volt egy ilyen, hát erre is csak azt mondom, egy legendás műsor, mert nagyon-nagyon szerették a nézők. Az volt az első televíziós megjelenésem, és utána jött sorba-sorba. De nekem mindig a rádió volt az első. Én párhuzamosan csináltam 27 évig, már a televíziót 27 évig, és a rádiót is. És akkor mentem a televízióba, amikor szabad voltam a rádióból. Tehát megcsinálták nekem azt, hogy amikor be vagyok osztva a rádióba, akkor nem voltam, szabad napjaimon voltam, vagy délelőtt rádióban voltam, és akkor estére hívtak a televízióba, de nagyon-nagyon sok műsorban közreműködtem én, híradóban, még akkor is, amikor nem váltottam, mert én azt hiszem 18 év után megváltoztattam az állandó munkahelyemet, a rádióból átmentem a televízióba, és a televízió lett a úgymond állandó munkahelyem, és onnan jártam vissza a Magyar Rádióba.
1: Hiányzott a vidék?
2: Én mindig vidéki vagyok. Nekem Budapest nagyon nagy, de mivel ide köt a munkám, meg most már az egész életem, hát itt vagyok Budapesten, de itt is egy ilyen vidéki kis részen lakom Budapesten, tehát ott, ahol fák vannak, meg kert van, aztán én sokkal jobban szeretem.
1: Van alkalmat hazalátogatni? Debrecen, mert nem tudom, hogy melyiket tekinted inkább annak. Debrecen vagy Újfehértó, van mi kötődés? Van hova hazamenni?
2: Újfehértóra már nincs. Újfehértóra úgy megyek, hogy az utóbbi időben 2-3-szor meghívtak vendégként valami irodalmi műsorba vagy beszélgetésre. Debrecenben igen, egy családom egy része, bátyámék ott laknak, és akkor egy évben kétszer-háromszor minden szentek környékén, sajnos a temetőbe, ja, tehát így hozta az élet, meg az életrendje, temetőbe járok haza, meg Debrecenben is hívnak néha fellépésre, vagy valamit csinálni éppen.
1: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával című magazinműsor Mohai Gábor Táncsics és Kazinczy Díjas rádió és televízió bemondóval beszélgettünk, ugye éppen ezt említetted az előbb. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire a készülékektől, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
0: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vivandával. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a reggeli monitorban. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
3: Melyik a legjobb fotós mobil?
4: Biztonságos-e a felhő?
3: Kell okos óra a nagymamának?
4: Megzabolázhatóak a techóriások?
3: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
4: Melyik a világ legjobb tévéje?
3: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Magyarázatot vár Lengyelország Budapesttől és Washingtontól arra, hogyan juthatott el az Egyesült Államokba a volt lengyel igazságügyminiszter Zbigniew Ziobro ellen hazájában hivatali visszaélés miatt emeltek vádat, és korábban az útlevelét is bevonták. Ziobro és egykori helyettese Marcin Romanovski Orbán Viktor kormányától kapott menedékjogot Magyarországon. A Reuters tudósítása szerint Varsó abban bízott, hogy miután a Fidesz elveszítette a tavaszi választásokat, a két volt politikust hamarosan kiadhatják Lengyelországnak. Romanovski hollétéről jelenleg nincs információ. A lengyel külügyminisztérium arra vár hivatalos magyarázatot, hogy Ziobro milyen dokumentummal lépte át a határt, és mi jogosította fel őt az Egyesült Államokba való belépésre. Újra napirendre kerülhet az EU-tagság kérdése Norvégiában, miután Izland augusztusban népszavazást tart a csatlakozási tárgyalások újraindításáról. A helyi EU-párti politikusok szerint egy konzervatív izlandi eredmény alapvetően változtatná meg Norvégia helyzetét, amely az európai gazdasági térségben gyakorlatilag egyedül maradna EU-n kívüli országként. A tagság támogatói arra hivatkoznak, hogy az uniós jogszabályok több mint 90%-a már most is érvényes Norvégiában, miközben Oszló nem vesz részt azok kidolgozásában, és évente több százmillió eurót fizet az európai belső piachoz való hozzáférésért. Hónapok óta tárgyal az amerikai katonai jelenlét bővítéséről Grönlandon az Egyesült Államok és Dánia. A BBC összefoglalója szerint ez 3 új bázis megnyitását jelenteni. A tárgyalások fényében szakértők szerint lekerült a napirendről a sziget megszerzésének amerikai igénye. 53 millió hordó kőolajat szabadított fel stratégiai tartalékából az Egyesült Államok az energiacégek számára az olajárak stabilizálása céljából. Az amerikai energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a döntés része Washington azon ígéretének, hogy 172 millió hordó olajat juttat a piacra. Ez a még márciusban bejelentett kötelezettségvállalás a Nemzetközi Energiaügynökség több mint 30 országot érintő kezdeményezésének része, és az a célja, hogy összesen körülbelül 400 millió hordónyi kőolajjal növeljék a kínálatot.
0: Tőzsdehírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX jelenleg 0,5%-os csökkenés mellett 133.561 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 4,5 milliárd forintot. A MOL 0,4%-kal erősödött 4122 forintra, az OTP 0,7%-kal került lejjebb 42.270 forintra. A Richter 1,5%-os mínuszban 12.410 forinton, a Magyar Telekom 0,3%-os erősödésben 2.416 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 356 forintba és 47 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 303 forintot és 42 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 65 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-os, a frankfurti DAX 1,1%-os mínuszban, a párizsi CAC 6%, Milánó és Madrid egyaránt 9%-os csökkenésben.
0: Időjárás jelentés.
7: Délután újabb csapadékzóna érkezik, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 15 és 22 fok között alakul, éjjel 6 és 15 fok közé hülle majd a levegő. Hírekkel legközelebb 13 órakor jövünk itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Mohai Gábor, Táncsics és Kazinczy Díjas. Bemondó a mai vendégem. Említetted az előbb, hogy elgondolkodtál rajta, hogy esetleg szerzetesnek nem lett volna rossz menni, hogy azt is érdemes lett volna kipróbálni. Nekem meg az jutott eszembe, hogy bármi más szóba jöhetett volna bármikor, mint amit végül választottál. A verseket, a bemondást, a rádiót, a televíziót. Nem. Érdekelt valaha más terület?
2: Nem. Én még a rádión belül sem érdekel, például a szerkesztés. A rádióban, ha valaki bekerül, meg ha ott dolgozik, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a rádióban csak beszélni lehet. Ez nem igaz. A rádióban is, mint bármely munkahelyen, sok száz olyan ember van, aki nem beszél, hanem egyéb tevékenységgel szolgálja a Magyar Rádiót. Rendező, szerkesztő. Én soha nem akartam se szerkeszteni, se rendezni. Én csak leülni a mikrofon elé, és elmondani a híreket, elmondani az időjárás jelentést. Én ezt gyönyörű feladatnak tartottam. És a kezdetben még úgy volt, hogy például ha reggel 4 órára bementünk mondjuk a Kossuth Rádióba, hogy a hajnali műsorban vegyünk részt, akkor az fantasztikus érzés volt. 4-re kellett bent lenni, 4:00 hamarabb, 4:55 indult az adás, és akkor én benyomtam a gombot, hát azt mondom, hogy földön túl érzés volt, hogy én szólalhatok meg a Rákóczi induló után, és mondhatom azt, hogy 4:30. És akkor kötelező volt minden 10 percben időjárás jelentést mondani, hogy milyen idő van, és a pontos időt kellett mindig bemondani, azt is úgy 10 percenként mindig be kellett mondani, 5:10, 5:16, mert hogy az embereknek nem volt akkor más, mint a rádió tulajdonképpen. Bekapcsolták, készültek a munkába, jaj, még gyorsan megiszom a kávét, hány óra, még van 5 perc, ez valami fantasztikus szolgálat volt. Úgyhogy ezt én ennél szebbet nem tudtam magamnak elképzelni. És hálás vagyok a jó Istennek, hogy ez megadatott nekem most már évtizedek óta. Még most is, bár természetesen sokkal kevesebbet, de még dolgozom a Kossuth és a Bartók Rádióban.
1: Volt kedvenc korszakod? Évek, évtizedek, amiket a nagyon-nagyon szeretem az egész munkámat, de azon belül is kiemelkedően közel áll mondjuk a szívedhez, vagy olyan kollégák, akikkel azt mondom, hogy nagyon jó barátságban, a kollegalitáson túlmenően, akár tényleg családias környezetbe sikerült kerülni, mert én azt gondolom, hogy a saját tapasztalataimból kiindulva, hogy ez tud egy második család lenni. A tévé, a rádió, az tud egy második család lenni az embernek.
2: tud, és a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, barátságot. Néhány nappal ezelőtt ünnepeltük Szalóczi Pali kollégámnak a 80. születésnapját, és akkor megint összegyűltünk, ott többen elmentünk őt köszönteni, és én otthon elég gyakran hívok vendégeket otthonra. A televízióból is bemondó kollégákból Kerti Zsuzsi, Kudlik Juli, Endrei Judit, Palcsó Brigitta, Tarnaikati, és összejövünk, beszélgetünk, Bográcsban ott főzünk valamit, ez gyakran előfordul, és akkor én is megyek a többiekhez. Tehát azt nem tudok mondani egy olyan kedvenc időszakot, hát nyilván a kezdet volt a legszebb. Mert amikor már belejöttél, akkor már nem tűnt az olyan különlegesnek, akkor az természetes volt. És egy magányos pálya, a bemondói pálya. A rádióban is, és a televízióban is. A rádióban beülünk egy ennél egy picit nagyobb stúdióban, mint ahol most beszélgetünk, és akkor magunkra zárjuk az ajtót, és ott ülünk 5 órát mondjuk, annál többet nem lehetett. És közben hallgatom a zenét, hallgatom a műsorokat, és időm volt arra, hogy összeállítsam a irodalmi estjeimet, olvassak. A televízióban szintén, ott meg hát szintén nem egy nagyobb stúdióban, ketten voltunk, az operatőr, a bemondó operatőr, meg én, illetve 3, mert a kamera még ott volt. Tehát ez ilyen kollégákkal sem találkoztunk. Mert amikor már végleg televíziós voltam, akkor vagy az egyes programon, vagy a kettesen dolgoztunk, de az 3 emelet volt. 3 emelet választott bennünket. Tudtuk, hogy ott van 3 emelettel följebb a kolléga, de nem mehettünk, nem találkoztunk. Illetve hát néha, amikor hosszabb műsor volt, vagy film, akkor fölmentünk egymáshoz, vagy lejöttünk egymáshoz.
1: Milyen érdekes ellentét ez, hogy azt mondod, hogy magányos pálya, hogy nagyon sok ember ugye régebben is, és szerintem a mai napig azért kapcsolja be a tévét, azért hallgat rádiót, mert mondjuk egyedül van, egyedül érzi magát. De ha szól valami, ez a magány érzése, ez úgy tompul. Nem vagyok egyedül, hiszen valaki beszél hozzám, elmondja a híreket, elmondja, hogy hány óra van, hogy milyen az időjárás. És ugyanez van szerintem ugye a rádiónál, a tévénél is. Azt gondolom, hogy az, aki beköszön, mindegy, hogy melyik készülékről beszélünk, az egy idő után családtag lesz az embereknél. És hogy fordítva, meg valóban az, hogy az ember egyedül a stúdióban, legyen az a rádió, vagy a televízió. De hogy olyan sokakhoz szól, és visszafele meg nem megy a kommunikáció.
2: Igen, amikor először megszólaltam a rádióban, akkor mondtam, jaj, biztos jó hangosan mondom, hogy Nyíregyházán is meghallják ezt, amit mondok. És az, ami földön túli érzés volt, hogy amikor reggel 3 órakor felkeltem, és 3:44-re jött értem a rádió, s autó, akkor ahogy jöttünk be a városba, teljesen üres volt a város, néhány éjszakai emberség tálgatott az utcán, de azért ez eszembe, hogy úristen, most én néhány perc múlva magamra nyitom a világot, és akkor mindenki fogja hallani, hogy én mit akarok mondani, illetve hát, hogy mit szeretnének hallani. Hát nem mindig azt mondok, amit szeretnének hallani, de valahogy személyesebb volt akkor a rádió, mint most. Most már sajnos a bemondó szakma is, azt kell mondjam, hogy megszűnt. Mert nekünk bemondóknak rengeteg feladatunk volt. Nem csak híreket mondtunk, hanem végigvezettünk műsorokkal, ki melyik adón volt, Kossuth Pető figyelje, Bartók rádión. Ma meg már akik híreket mondanak, talán ketten vannak még, akik bemondóként kezdték a pályájukat, hírszerkesztők mondják a híreket. És a bemondónak az a feladat, hogy óránként, fél óránként elmondjon néhány perc hírt. Állami életünk a sokkal változatosabb volt. Mentünk hangjátékokat konferálni, azokban részt venni, és természetesen műfajilag is hát komolyabb volt, tehát a hivatalos rádió az a Kossuth rádió volt, egy kicsit könnyedebb hangvételű volt a Petőfi, de ott is rendes, nem csak zene szólt, hanem mentek a műsorok, oda illő műsorok, délelőtti műsorok. És a Bartók rádió, amit nagyon-nagyon megszerettem, és mai napig is tudom szolgálni onnan az embereket, ott pedig, ami kis zenei műveltséget én magamra szedtem, azt a rádiónak köszönhetem. Ha még van annyi idő, elmondok egy nagyon édes történetet, amikor felvételiztem a rádióban, és megvolt az utolsó meghallgatás, a már a 3., akkor kiültem utána a pagodába egy kicsit

0: Iskomám, Brahms, nem Brahms, ugyanis műsort kellett ismertetnem akkor még harmadik műsorban, és én mondtam azt, hogy Johannes Brahms valamilyen művekövet. De lesz még időd megtanulni, és akkor ez nekem olyan jól esett. Valamit sejtetett, mikor azt mondta Laci bácsi, hogy lesz még időd megtanulni, hogy nem Brahms, hanem Brahms.
1: De jó, hogy ezt a témát behoztad, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy említettem ugye, hogy nagyon sok díjat kaptál a munkásságod elismeréseként. A Kazinczy díj, a Táncsics, ami a legmagasabb állami elismerése tulajdonképpen ennek a szakmának. És akkor még sorolhatnánk érdemkeresztet. Például mi neked az elismerése a munkádnak, az értékének, ahogy 3 órakor kezd, hogy a mai napig 78-tól kezdve, és még mindig itt vagy ezen a pályán. És még mindig van, aki azért kapcsolja be a rádiót, mert a Mahai Gábort szeretné hallani, hogy ő mondja neki el a történéseket. Tehát, hogy a díjak egy ilyen kollega, mentor, valaki, akire te is felnézel, annak a megszólalása, annak a bíztatása, hogy igen, van keresni valód ezen a pályán. Mi az, ami itt tart? És tart ott mindig is.
0: Elsősorban a mikrofon szeretete, meg az, hogy én szolgálatnak tekintem ezt az egészet, a bemondóságot. Azért mondom, hogy nem akarok műsorvezető lenni, mert én bemondó akarok lenni, én tájékoztatni akarom az embereket. Most például az utóbbi időben az a feladatom a Bartók Rádióban, hogy élő helyszínről, most az újonnan megalakult, vagy megnyitott Doknányi Ernő Zenei Központból minden héten élő hangversenyt közvetítek, úgyhogy ott a közönség, és aztán utána azt egy hónap múlva, 2 hónap múlva adásba teszik. Mindig észreveszem, hogy amikor befejezem a munkát, tehát lekonferálom a hangversenyt, és akkor felsorolom a kollégákat, hogy gyártásvezető, zenei rendező, adásvezető, akkor a végén úgy kell elköszönni, és köszönni figyelmüket a bemondó Mahai Gábor. És akkor nagyon sokan ülnek a nézőtéren, és közel vagyunk egymáshoz, és látom az arcukon, hogy úgy odacsapnak, vagy a... Jaj, a Mahai Gábor, hogy rájönnek akkor, hogy már arcról esetleg nem ismernek, mert fiatalabbak, de ez valami fantasztikus érzés, ez nagyon jó érzés. Meg hát ez a munkánkkal jár, hogy a mai napig úgy, vagy a hangunkról, vagy a képünkről megismernek minket. Van egy nagyon édes történet.
1: Pont ezt akartam kérni, hogy ezzel kapcsolatban mesélj.
0: Debrenti Piroska ikonikus bemondónő volt a rádióban, és annak idején hosszú-hosszú évekig ment a Déli Krónika után a Játék és Muzsika 10 percben, Cigány György vezetésével. Ennek a szignáját Debrenti Piroska mondta. És mesélte Piroska, hogy bement a közértbe, ami a lakásával szembe volt, és az egyik pénztárosnő mindig mondta neki, jaj, Piroska, mondja nekem azt, hogy Játék és Muzsika 10 percben. És akkor ott a pénztárnál Piroska mondta, hogy Játék és Muzsika 10 percben. Igen. Sok ilyen van a Szabadságtér. Mindenkinek volt rajongója. Ugyanúgy, mint most. Még a rádióban is. Csomagokat küldtek, hoztak be. Akkor a televíziónál meglesték, hogy melyik autóval jöttem, és akkor, mikor én mentem haza, akkor vagy egy kis cukor, vagy egy darab csokoládé oda volt téve a szélvédőre. Ezek nagyon szép dolgok. Természetesen kellemetlen dolgok is voltak, olyanok, akik mondjuk úgy zaklatták az embert, mindenféle levelekkel, rengeteg levelet kaptunk.
1: Sokan szeretek volna hozzád menni feleségül, vagy...
0: Sokan, igen. Sőt, volt egy sajnos egy beteg hölgy, aki valamelyik kórházból írt nekem levelet, és ő úgy írt nekem, mint a férjének. És bevonult a kórházba, de minden nap ilyen nagyon drága leveleket küldött, már úgy értem, hogy sok-sok bélyek kellett rá express ajánlva a rádióba, és Marinak hívták, mert mindig így írta le, hogy Mari, de ilyen tucat, több 100 levél érkezett minden nap, és akkor ez rengeteg pénzbe került neki, és akkor megírta, hogy ő most kórházba vagyok, de vigyázz a gyerekekre otthon, mindig így öltöztest föl, úgy öltöztest föl, és utána egy csomó értelmetlen dolgot írt, mert hát beteg volt, idegbeteg volt, és újságokból kitépett cikkeket tedve a levélbe, megírta, hogy melyik kórházban van. És akkor én felhívtam kórházat, és kértem annak az osztálynak a főorvosát, és mondtam, hogy nem akarok semmit, csak azt akarom, hogy van önöknél egy ilyen nevű beteg, legyen kedves valahogy beszélni vele, vagy hát ha segíthetek a gyógyulásában, minden nap ír nekem leveleket, és hát ez neki rengeteg pénzbe kerül, de ha ezt ő elmondaná önnek, vagy ön rákérdezne, hát a főorvosnő az még engem totla, hogy mit képzelek én, hogy beleszólok a gyógyító munkájukba, mindenki mondta,

0: állítja, hogy ő Mahai Gábor, úgyhogy hagyjam én őt békén. Pedig én azt hiszem, hogy tudtam volna segíteni azzal, hogy leül vele, ez ideggyógyászaton volt ez a hölgy, hogy leül vele, és ezt valahogy kitárgyalja, hogy én nem vagyok a férje.
1: És akkor így elmaradtak a levelek egy idő után?
0: Egy idő után elmaradtak a levelek, de sokáig úgy a rádióban a fakhomba betettem, és gyűjtöttem őket, hogy ezzel valamit. Mondtam, hogy oda elviszem a leveleket, hogy nézze meg, mit képzelek én. Úgyhogy ez nagyon-nagyon rosszul esett. Akkor volt egy hölgy, aki azt írta, hogy amikor a híradóban mondom a híreket, akkor az egyik kezemből vegyem át a másik kezembe a tollat, és akkor ő tudni fogja, hogy ő írhat nekem levelet, és akkor megírja, hogy hol találkozzunk. Vagy a Nyugati pályaudvarnál volt posta, nem tudom, van-e még ott posta. Van egy telefonfülke, és a, csak most hasonlóra mondom, a 87. oldalra ő beír valamit, és ha 2 hét múlva ő megnézi, akkor én is, ha írok bele valamit, akkor tudja, hogy ő kereshet engem. Szóval ilyen dolgok voltak akkor.
1: Ezek, mondjuk a második az kedves történet, az első az egy picit ijesztő is lehetett,
0: ijesztő volt,
1: és pont
0: igen.
1: Az jutott eszembe, hogy mennyire volt nehéz kezelni ezt a fajta ismertséget akkor, mert ma már nagyon sokan nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy minél többen ismerjék ugye ők, és ma már nagyon sok eszköz és felület van arra, hogy bárkit megismerjen a nagyvilág, szó szerint a nagyvilág. Akkor ugye kevesebb volt az eszköz, más volt az út. Hogyan tudtad ezeket az akadályokat venni, vagy hogyan szoktad meg, hogyha a közértbe mész megismernek, hogyha esetleg a postán megszólalsz, akkor mondják, hogy jaj, de jó, hát reggel hallgattuk a rádióba. Tehát, hogy mi segített ebben?
0: Én ezt természetesnek vettem. Én soha nem lázadtam, és nem mondtam azt, hogy jaj, de kellemetlen meg, hogy most szeretnék elmenni nyaralni, hogy meg ne ismerjenek. És soha nem tettem fekete szemüveget, napszemüveget föl. Én szerintem, aki így csinál a mai napig, az azért csinálja, azért teszi fel a fekete szemüveget, hogy még jobban megismerjék. Mert akkor látják, hogy nem süt a nap, hát miért van ez fekete szemüvegben? És akkor rájönnek, hogy a szemüveg mögött ki van. Nekem ez volt a foglalkozásom, meg ez a foglalkozásom. Hát ha megismernek, ez ezzel jár. De ebből nem kell nagy dolgot csinálni. Hát van, aki tanár, van, aki orvos, van, aki munkás, ezt csinál, azt sem. Én bemondó voltam, vagyok a rádióban.
1: Volt, amikor nem mondtál el valamit? Tehát amikor azt mondtad, hogy ezt nem vagyok hajlandó bemondani, nem vagyok hajlandó beolvasni. Könnyű volt veled együtt dolgozni? Vagy volt olyan, amikor azt mondod a főnökeidnek, hogy nem, ezt nem mondom el?
0: Ilyen nem volt. Ilyen nem volt. Valami sláger is van talán erről, hogy a leírt szöveg felolvasandó. Mi erre szegődtünk, tehát fel kellett olvasni azt, amit elénk tettek. Ami nagyon-nagyon nehéz volt, halálhíreket bemondani. Abban az időben még többször előfordult, hogy valahol valamilyen katasztrófa, repülő szerencsétlenség, vagy bánya és szerencsétlenség történt, és akkor nekem fel kellett olvasni a 14 bányásznak a nevét, akik meghaltak. Ez valami rettenetes volt. Vagy olyan emberek, akiket nem csak a nagy közönség ismert, mindenki ismert, színészek, művészek, hanem nekem még közvetlen kapcsolatom is volt velük. Ezeket nagyon-nagyon nehéz volt elmondani. De hát ez ezzel járt tényleg. Volt olyan természetesen, hogy az embernek elcsuklott ilyen esetekben a hangja, de hát ez ezzel járt sajnos. Most már nincsenek bányák, azt hiszem, tehát nem kell ilyen szörnyű dolgokat elmondani, de akkor természetesen a tisztelet kiárt ezeknek az embereknek, akik ott vesztették az életüket, úgyhogy el kellett mondani. Ezek voltak a nehéz pillanatok.
1: Két kérdésem mindenképpen van még. Az egyik, hogy nézel televíziót? Mi alapján választasz műsort, nézel tévét, hallgatsz rádiót? És ha igen, akkor mit nézel és mit hallgatsz? És a másik, meddig hallhatunk mi a rádióban? Meddig szeretnéd ezt csinálni?
0: Hát azt nem tudom, hogy kezdem azt, hogy meddig. Ameddig még bírom egészségileg, meg erővel, addig, és ha szükség van rám, akkor mondom a magamét, meg a nem a magamét is. Például itt van a Déli harangszó. Azt most már nem is tudom, talán 15 éve a Déli harangszó előtti helytörténet ismertetőt, azt minden áldott nap mondom. De ez nem azt jelenti, hogy minden nap bemegyek a rádióba, hanem előre, azt hiszem egy hónapra előre, vagy másfél hónapra előre, de felvesszük ezeket a harangokat.
1: Mi alapján választasz magadnak műsort, akár rádióban, akár televízióban? Nézed? Mit gondolsz a mai médiavilágról?
0: Van, amit meg tudok nézni, de van, amit és akit nem tudok nézni és hallgatni. De a rádió nekem mindig szól. A televíziót azt úgy ritkábban kapcsolom be, de nézem, ami érdekel. A híreket természetesen, a híradókat meghallgatom, mert hát évtizedekig mondtam a híreket. Nem tudom magamat függetleni ettől. Nem tudom azt mondani, hogy nem érdekel, mert érdekel, mert téged is érdekel, mindenkit érdekel, hogy mi zajlik körülöttünk. Különösen most ebben a rettenetes világban, háborús világban, amikor megy ez az esztelen öldöklés mindenkor. Ezeket nem szívesen hallgatja az ember, de muszáj meghallgatni, mert ez történik. Szóval az emberi butaságnak, gonoszságnak nincs határa ezen a téren. És ezeket muszáj valahogy tudni meg tisztában. Legalábbis én igen, szóval érdekel, hogy mi történik. És akkor mindig azon vagyok, hogy jaj, csak ne kellene több ilyet hallgatni. De aztán kiviszem a kutyákat sétáltatni, elmegyek a közeli parkba.
1: Elmondasz egy verset?
0: Elmondom a versemet. Igen, és akkor ezeket az az öröm, ez pedig a bánat meg a keserűség néha hallani, de természetesen nem ilyen tragikus, mert ugyanakkor más műsorokat is hallgatok. Viszont van olyan, amikor olyan valaki szólal meg a rádióban, hogy akkor elzárom. Egy kicsit elzárom.
1: Remélem, hogy minket nagyon sokan hallgattak a mostani beszélgetés, sokan hallgatták, és aki nem is hallgatta, addig a rádiót az most feltekerte is, és meghallgatta a veled készült beszélgetést. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nagy élmény volt beszélgetni veled, és nagyon jó egészséget kívánok a versmondáshoz, a közvetítésekhez, és a további munkákhoz is tényleg, ami nap mint nap tölti a mai napig is az idődet, és nem tudom, hogy mikor fogunk legközelebb találkozni, de pont fejszámolást végeztem, hogy azért tulajdonképpen 28-ban már az 50. évfordulóját fogod annak ünnepelni, hogy ezt a csodálatos pályát megtaláltad, vagy egymást megtaláltátok, és én most kívánok ahhoz egy nagyon nagy gratulációt.
0: Köszönöm szépen.
1: Úgyhogy köszönöm, és nagyon örülök, hogy találkoztam.
0: Én köszönöm, megtisztelő volt, köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Mohai Gáborral, Táncsicsi és Kazinci Díjas bemondóval beszélgettünk. Ha lemaradtak volna az adásunkról, akkor visszahallgathatják itt a rádióban ismétlésben, vagy a felületeinken is, és egy hét múlva is várni fogom önöket, akkor is lesz Lélektér. Tartsanak akkor is velem, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
2: Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.
1: 94.2. Trend FM.
0: 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
2: Hány Grammy-díjas művész lép fel idén-nyáron a Margit-szigeten? Milyen fúziót alkot az elektronikus és a szimfonikus zene? Játsz velünk a Margit-szigeti Színház és a Trend FM közös játékában az értékes belépőkért. Hogyan tudsz bejutni a backstage-be? Mi történik a nyár legrövidebb éjszakáján? Hallgasd a Trend FM-et, kövesd a Facebook posztjainkat, és add meg a helyes választ kommentben. Hallgass, kövess, játsz, és nyerj belépőket a Margit-szigeti Színház nyári programjaira.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
3: Pontosan 13 óra van, ez pedig a Trend FM napközbeni hír összefoglalója. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Folytatódnak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai délelőtt a parlamentben. Rúf Bálint, aki a miniszterelnökséget fogja vezetni a bizottsági meghallgatásán, azt hangsúlyozta, az állam nem bánt, hanem szolgál. A véleménye miatt senkit nem lehet megkülönböztetni. 7%-pontot rontott a forint erősödés a Richter első negyedéves gyógyszeripari bevételén. Július 1-e után is marad a 0%-os reklámadó, most pedig következzenek a részletek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Folytatottak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai délelőtt a parlamentben. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter jelölt szerint az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, és Budapestet nem szabad ellenségként kezelni. A jelenleginél átláthatóbb, tisztességesebb és arányosabb választási rendszert szeretne Görög Márta, leendő igazságügyminiszter, aki szerint a tárca célja a végrehajtások közfeladattá történő alakítása, az EU-s pénzek hazahozatala, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Kármán András pénzügyminiszter jelölt meghallgatásán elmondta, teljesen új gazdasági modellre van szükség. A termelékenység növelése érdekében az új modell pillérei a magasabb hozzáadott érték, a képzettebb erő, a tudás alapú innovatív gazdaság, mindezek a KKV-kra építve. A Tisza kormány azt tervezi, hogy a személyi jövedelem adórendszerben bevezeti az adójóváírást. Aki a medián bérnél kevesebbet keres, annak csökkenni fog az adója. Minél kevesebbet keres, annál nagyobb mértékben. Csökken egyes termékek áfája is, a vagyonosokra pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Kármán András pénzügyminiszter jelöltet hallják.
4: Ez a minimálbér adóterhelése esetén azt jelenti majd, hogy az a jelenlegi 15%-ról 9%-ra csökken, 240 ezer forinttal több pénzt jelent majd minden minimálbéren foglalkoztatottnak. A mediánbér alatt kereső jelenleg nagyjából havi 625 ezer forint bruttó, szintén kevesebb személyjövedelem adót fognak fizetni, az e felett keresők esetében pedig megmarad a jelenlegi 15%-os kulcs. Csökkentjük az áfát azokon a termékeken, amelyek az alacsony jövedelműek fogyasztásában jelentősebb súlyt képviselnek. Például vényköteles gyógyszereken, zöldségeken és gyümölcsökön, tűzifán.
3: Rúf Bálint, aki a miniszterelnökséget fogja vezetni, a bizottsági meghallgatásán azt hangsúlyozta, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál, a véleménye miatt senkit nem lehet megkülönböztetni, a gyermekeket védeni kell, és az állam a továbbiakban nem költhet el 200 milliárd forintot magyar emberek vegzálására, propagandára. Szerinte nincs olyan, hogy nemzeti kormány, a magyar nemzetnek bárki is a vezetője, az a nemzet kormánya. Rúf Bálint hangsúlyozta, a mi és ők attitűd a történelem legrosszabb napjait hozta el. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki. a miniszterelnök javaslatára, ezzel megalakul az új kormány. Az országgyűlés ezt követően délután 4-től tartja következő ülését, itt tesznek esküt a miniszterek. 7% pontot rontott a forint erősödés a Richter első negyedéves gyógyszeripari bevételén. Változatlan árfolyamon számolva 5,9%-kal nőttek a bevételek, elsősorban a Vraylar és a biotechnológiai üzletág teljesítményének köszönhetően. Éves összevetésben 1,3%-kal 217 milliárd forintra csökkentek. Míró József, az Erste vezető elemzője szerint a rövidesen piacra lépő új biotechnológiai készítmények jelentősen javítják majd a cég teljesítményét.
1: Nyilván előbb-utóbb ez a forint erősödés, meg dollár gyengülés, ez véget fog érni. És akkor ugye ezek meg már pozitívan fognak megjelenni. Tehát azt fog számítani, hogy ez az erős mögöttes teljesítmény akkor fogja megmutatni magát igazándiból. Erre még várnunk kell, valószínűleg ez nem a második negyed év lesz, de a harmadik negyed év környékétől már erre lehet számítani, hogy már nem ez a várfolyam téria fogja dominálni az eredményt, hanem a tényleges teljesítmény.
0: Tőzsde hírek.
3: Nézzük is, hogy hogyan reagált a tőzsdén, vagy a tőzsde a Richter gyors jelentésére. Körülbelül 1,5%-ot esett a Richter részvények árfolyama nyitás óta, 12.400 forinton áll jelenleg a papír. A Magyar Telekom és a MOL viszont emelkedő tendenciát mutat. A Telekom 0,4%-os áremelkedést, részvény árfolyam emelkedést mutat, 2.420 forinton kereskednek a papírokkal. A MOL egy picit kevesebb, 0,3%-os emelkedést mutat, 4120 forintot érnek jelenleg a papírok, és marad még az OTP. OTP 0,7%-ot csökkent, és 42.270 forintot érnek jelenleg a papírok, a BUX összességét tekintve pedig 133.535 ponton áll. Nézzük még természetesen meg azt is, hogy hogy áll a forint. Egy euróért jelenleg 356 forint, 64 fillért kell adni. Július 1-je után is marad a 0%-os reklámadó, amit 2010-ben vezetett be az akkori kormány. Márciusban még azzal terveztek, hogy több évnyi felfüggesztés után 7,5%-ra emelik a mértékét, ami már nem valósul meg. A szakmai szervezetek azt szeretnék, hogy a szabályozást teljesen eltöröljék. A Magyar Reklámszövetség elnöke szerint a reklámadó évek óta bizonytalanságot okoz a médiapiacon. Novák Péter úgy látja, hogy a reklámadó drágítaná a hirdetéseket, visszafogná a fejlesztéseket és gyengítené a hazai tartalomgyártást is.
5: Órási bizonytalanságot okozott minden időszakban, amikor ez vagy életben volt, vagy pedig felelettették, hiszen ennek a mértéke, illetve az esetleges útbeli életbe lépése, az gondoljunk bele, hogy egy 7,5%-os árbevételi kulcs, az nagyon-nagyon drasztikus hatással van olyan cégek, illetve olyan iparág számára, ahol ennél jóval kisebb ennek az iparágnak a profitabilitása, tehát nagyon sok cég mínuszba fordult volna, egy nyilván nagyon rossz hatással van a költségszerkezetre, munkahelyekre, fejlesztésekre, beruházásokra, úgyhogy tényleg szó szerint megakasztottam volna ennek a szektornak a működését is egy életbeli.
3: Újra napirendre kerülhet az EU-tagság kérdése Norvégiában, miután Izland augusztusban népszavazást tart a csatlakozási tárgyalások újraindításáról. A helyi EU-párti politikusok szerint egy pozitív izlandi eredmény alapvetően változtatná meg Norvégia helyzetét, amely az európai gazdasági térségben gyakorlatilag egyedül maradna az EU-n kívüli országként. A tagság támogatói arra hivatkoznak, hogy az uniós jogszabályok több mint 90%-a már most is érvényes Norvégiában, miközben Oszló nem vesz részt azok kidolgozásában, és évente több 100 millió eurót fizet az európai belső piachoz való hozzáférésért. Hónapok óta tárgyal az amerikai katonai jelenlét bővítéséről Grönlandon az Egyesült Államok és Dánia. A BBC összefoglalója szerint ez három új bázis megnyitását jelenteni. A tárgyalások fényében szakértők szerint lekerült a napirendről a sziget megszerzésének amerikai igénye. 53 millió hordó kőolajat szabadított fel stratégiai tartalékából az Egyesült Államok az energiacégek számára az olajárak stabilizálása céljából. Az amerikai energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a döntés része Washington azon ígéretének, hogy 172 millió hordó olajat juttat a piacra. Ez a még márciusban bejelentett kötelezettségvállalás a Nemzetközi Energiaügynökség több mint 30 országot érintő kezdeményezésének része, és az a célja, hogy összesen körülbelül 400 millió hordónyi kőolajjal növeljék a kínálatot. Az Egyesült Államok stratégiai készlete a világ legnagyobb vészhelyzeti nyersolajtartaléka. A szövetségi kormány 1975-ben hozta létre, hogy megvédje az Egyesült Államok gazdaságát az olajellátásban bekövetkező nagyobb zavaroktól.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután újabb csapadékzóna érkezik, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 15 és 22 fok között alakul, éjjel 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A viharsaroktól Veszprémig vezet majd a Walter Attilát ismét soraiban tudó mezőny útja a holnap rajtoló és vasárnapig tartó Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen. Az először 101 esztendeje megrendezett magyar körverseny 47. kiírásán a hagyományok alapján és az ország természeti adottságait figyelembe véve is a sík szakaszok lesznek többségében. A nyitó etapon Gyuláról indul a mezőny, majd 2,5 kör megtétele után Békés Csabán ér célba. A szombati nap befolyásolhatja majd a leginkább az összetett eredmény alakulását, ugyanakkor a záró etapé a leginkább kiszámíthatatlan forgatókönyv. Ez a szakasz Balaton-Almádiból indul, és az útvonal végén Veszprémben zárul, a Tour de Hongrie.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
3: 7% pontot rontott a forint erősödés a Richter első negyedéves gyógyszeripari bevételén. Változatlan árfolyamon számolva 5,9%-kal nőttek a bevételek, elsősorban a Vraylar és a biotechnológiai üzletág teljesítményének köszönhetően. Éves összevetésben 1,3%-kal 217 milliárd forintra csökkentek. Az adózott eredmény 65,3 milliárd forint volt, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben. A 2026-os előrejelzés változatlan, a bevételek és a tisztított eredmény egyaránt magas, egyszámi jegyű növekedése várható majd. Miró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével Nagy Károly beszélgetett mindenről.
6: A Richter esetében az, hogy az első négy évet tekintve árbevétel és nyereség fronton, és hát legalábbis, hogyha az előző év első négy évvel összehasonlítjuk, picit gyengébb lett. Ez egyértelműen az erősödő forint árfolyam hatása szerinted, vagy volt más is itt a háttérben?
1: Ez volt az egyik tényező, és a legfontosabb tényező. Tehát, hogyha azt kiemeli a cég is a jelentésében, hogyha változatlan árfolyamon néznek például az árbevételre, ami különben ugye visszaesett 1,7%-kal, tehát ugye a tavalyi 224 milliárd forinttal szemben csak 220 milliárd forint lett a teljes árbevétel, akkor, tehát hogyha változatlan árfolyamon néznénk, akkor ha jól emlékszem, 1,9%-kal emelkedett volna az árbevétel. Az operatív profit pedig még ennél is nagyobb mértékben 15%-kal javult volna. Na most ezzel szemben az operatív eredmény az 6%-kal csökkent, tehát néhány százmillió forinttal maradt el a tavalyitól 67,4 milliárd forint lett. Tehát ilyen értelemben mindenképpen jónak tekinthető. Amúgy, hogyha még gyengeséget keresünk a gyors jelentésben a erősségek mellett, akkor azt láthatjuk, hogy az általános gyógyszerszegmensben volt visszaesés amúgy is, de ott a jelentős szerepet játszott ebben, hogy az előző negyed évben az évvégi kiszállítások erősek voltak, és ezek most hiányoztak az árbevételből. Mindent egybevetve új gyógyszerek indultak, tehát például a biotechnológiában a teriparatid és hormonterápia pótló készítmény indul el most majd az év felétől, ami viszont valószínűleg erősebben fog pozitívan hatni a cégnek az eredményére, pláne hogyha majd később az Egyesült Államokban is elindul az értékesítés. Tehát azt kell látni, hogy a cég operatív teljesítménye az továbbra is erős, ugye egy megújuló gyógyszer portfólióval rendelkezik. Itt ugye évekig arról beszéltünk, hogy nagyon elavult a gyógyszerportfóliója a cégnek, ugye akkor elkezdett ezen dolgozni, elkezdett ez javulni, és azért most már ennek lehet látni az eredményeit, tehát mint említettem, ugye gyakorlatilag ez az árfolyam csökkenés, amit most láthattunk, ami azért elég erőteljes, hiszen 397 forint 65 fillér volt a tavalyi árfolyam átlag, euróforint árfolyam átlag, és ugye ahhoz képes volt egy csökkenés az első negyedévben, sőt itt van a második negyedévben is, nyilván ezt fedezettel részben tudja kompenzálni, tehát ugye itt 10 milliárd forint volt a pénzügyi eredmény, amiben nyilván ez is szerepet játszott, vagy jelentős szerepet játszott a devizakockázatoknak a fedezése. Ezek általában különben a konzervatívabb cég akkor a nagyjából a fele szokott lenni a nettó kitettségnek. Tehát, hogyha mindezt figyelembe veszük, akkor ez a stagnáló eredmény, ez tök jó, nagyon jó, viszont ugye az is látszik, hogy nyilván előbb-utóbb ez a forint erősödés, meg dollár gyengülés, ez véget fog érni. És akkor ugye ezek meg már pozitívan fognak megjelenni. Tehát azt fog számítani, hogy ez az erős mögöttes teljesítmény akkor fogja megmutatni magát igazándiból. Erre még várnunk kell, valószínűleg ez nem a második negyed év lesz, de a harmadik negyed év környékétől már erre lehet számítani, hogy már nem ez a várfolyam téria fogja dominálni az eredményt, hanem a tényleges teljesítményt.
3: És a telefon túlsó végén van ismét Míró József, köszöntelek téged, ugye az Erste vezető elemzője vagy, halló, itt vagy velünk, ugye?
7: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
3: És hogyha már a Richterről beszéltél az imént pár percben, Nagy Károllyal beszélgettél műsorvezetőnkkel a reggeli adásunkban, folytassuk is a tőzsdei rápillantást a Richterrel. Én azt látom, hogy ez 1,6%-os csökkenést mutat. Ez már ennek a gyors jelentésnek a következménye, vagy más okok vannak-e mögött?
7: Hát ugye azért azt is látni kell, hogy Európában csökkennek a részvényárak, ilyen 1% körüli csökkenést láthatunk a főbb piacokon, tehát például a DAX 1%-kal, a francia CAC-on féllel, a Eurostox 9%-kal, a FTSE 100 az 1/3%-kal csökken. Tehát amúgy is van egy kicsit negatívabb hangulat, és hát igen, a Richter esik a legnagyobbat, bár hozzáteszem, hogy nap elején ez azért még nem így nézett ki. Tehát növekedett az eladói nyomás, nem örültek olyan nagyon ennek az eredménynek a befektetők. Hozzá kell tennem, hogy alapvetően azt gondolom, hogy a mögöttes teljesítmény, tehát továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy tőlük mögöttes teljesítménnyel nincsen semmi probléma. Nyilván itt még a második negyed évben lesz nyomás a devizár folyamok részéről, de ugye a bejövő új gyógyszerek azok azért ezt a jövő árbevétel és eredmény ezt azért már kompenzálni fogja szerintem valamikor az év második felében, és egy idő után meg fog állni ez az árnyomás, és akkor ugye megjelenik a tényleges teljesítmény a cégnek.
3: Hogy néz ki a többi vezető részvény?
7: Ugye, mint említettem, így a vezető részvények közül a Richter csak a legnagyobbat 12.400 forinton áll. Az OTP az 6,1%-kal csökken 42.330 forintra. És a MOL viszont emelkedik 1,5%-kal, ugye köszönhetőnek az olajáraknak, illetve a Magyar Telekom is 1,3%-kal tud emelkedni 2418 forintra. Ugye mind a kettő amúgy járt jóval magasabban is itt az elmúlt napokban, hetekben, tehát nem egy olyan nagy csoda, hogy volt egy kis korrekció bennük, és akkor most emelkednek. Most ennek eredőjeként egy 0,5%-os csökkenést mutat a magyar bőrze, és a forgalom a gyakorlatilag a szokásosnak megfelelő, vagy talán egy kicsit alatta van, hiszen 4,8 milliárd fél időben. Ugye ez egy hajtányival az 5 milliárd alatt levő érték. Meg hát, hogyha nyilván az elmúlt éveket vagy heteket nézzük, hónapokat, akkor azért ennél jobban magasabb forgalmak voltak. Tehát azért most látszik, hogy ez egy nyugodtabb nap.
3: Forint, ami nem volt jó a Richternek, annak egyébként meg mindenki örül, hiszen elég jól tartja magát az euróhoz képest a forint.
7: Hát igen, ugye itt volt itt az elmúlt napokban is egy elég nagy erősödés, most már inkább gyengülés van. Ráadásul ugye a leendő pénzügyminiszter arról beszélt, hogy az a pozitívum, amit hozhat majd magával a konvergencia, illetve a konvergencia irányába történő lépések, azért jó lenne, hogyha nem is annyira a forint erősödésben, hanem inkább a hozamban csapódna le. Lehet, hogy ez is közrejátszik abban, hogy most jelen pillanatban egy kicsit gyengül a forint, most 88 fillérrel többet kell adni egy euróért, mint tegnap zárásban, és már egy kicsit kevesebben, 356-97 fillérrel van, tehát nagyjából 357 forint a keresztárfolyam. Hát azért ez még mindig egy elég erős, tehát erre példaként, tehát hogy ilyen erős szinten hát elég rég volt a forintnak az árfolyama.
3: Nagyon szépen köszönöm, Miró Józsefet hallották, az Erste vezető elemzőjét. További jó munkát neked, viszont hallásra.
7: Köszönöm szépen.
3: Mi pedig folytatjuk méghozzá azzal, hogy 0% marad július 1-je után is a reklámadó. A szakmai szervezetek azonban azt szeretnék, ha a szabályozást teljesen eltörölnék. A Magyar Reklámszövetség elnöke szerint a reklámadó évek óta bizonytalanságot okoz a médiapiacon, mivel bármikor újra emelhető lenne ez az adókulcs. Az intézkedés elsősorban egyébként a kis- és középvállalkozásokat érinteni érzékenyen, mindeközben a költségvetési hatása pedig csekély. Novák Péter úgy látja, hogy a reklámadó drágítaná a hirdetéseket, visszafoghatná a fejlesztéseket és gyengítené a hazai tartalomgyártást. Kecső Rihárd interjúja következik.
8: Az új kormány első intézkedései között a reklámadó 0%-on tartása és továbbra is a törvény megsemmisítése szerepel. Viszont első körben tegyük helyre ezt az egészet, hogy mit is jelent a reklám és a médiaipar számára, hogy ez július 1-je után is 0% marad.
5: Így van, a veszélyhelyzeti rendeletek törvényszinten emelkedtek, ez tetemes mennyiségű rendeletet, illetve jogszabályt érint. Ezek között a reklámadó is szerepelt, ami ilyen módon július 1-től marad 0%-on. A reklámadóról azt kell tudni, hogy ez egy külön adó. Minden olyan céget érint, akinek reklámbevétele van. 2013-ban jelent meg először az ezzel kapcsolatos információ, és 2014-ben vezette be az akkori kormány, költségvetés okra hivatkozva, de hát azt tudni kell, hogy ennek sokkal inkább politikai és kapcsolódó üzleti okai voltak, egyfajta fenyegető szabjaként ott volt folyamatosan a médiaipar fölött. 2017-ben, illetve 2025-ben, a következő éves választások előtt került ismételten elő, és mert kezdetek óta azon az állásponton vagyunk, a Magyar Reklámszövetség, illetve a társszervezetei, hogy ezt mindent meg kell semmisíteni.
8: Miért nem elég egyébként így a piacnak a 0%-os kulcsnak a fenntartása? Mit okoz ez az egész itt?
5: Technikailag nyilván nincs különbség a 0% vagy pedig a reklámadó nem léte között, de gyakorlatban mégis van, hiszen ez, ahogy mondtam, egyfajta fenyegetést jelent a médiaipar, illetve minden olyan cég számára, aki reklámbevétellel bír, hiszen hogyha ez a törvény ér, akkor bármikor el lehet téríteni a 0%-tól ennek a kulcsát. Csak azt kell tudni, hogy ez az adó, nem ez a különadó, legalább 65%-ban magyarországi cégeket érint, jellemzően kis és középvállalkozásokat, és hogyha az érintettek között leszűkítem csak a média piacra, de mondtam, még itt viszont kívül szereplőket is érintett, akkor azt kell tudni, hogy ezek a magyarországi kis középvállalkozások média részei már sincsenek olyan gazdasági üzleti állapotban, hogy ezt a szabónalát elbírnák. Igazából a költségvetési hatása az marginális, viszont a működésükre nagyon-nagyon drasztikus hatással lenne.
8: Mondhatjuk akkor azt, hogy a reklámadó az évek óta úgymond damoklészi kardként lebegett az iparág felett.
5: Így van, pontosan.
8: A reklámadónak a úgymond fenyegetése hogyan hatott így a hazai médiavállalatok, különösen a kisebb magyar tulajdonú cégeknek a működésére?
5: Óriási bizonytalanságot okozott minden időszakban, amikor ez vagy életben volt, vagy pedig felelettették, hiszen ennek a mértéke, illetve az esetleges múltbeli életbe lépése, az gondoljunk bele, hogy egy 7,5%-os árbevételi kulcs, az nagyon-nagyon drasztikus hatással van olyan cégek, illetve olyan iparág számára, ahol ennél jóval kisebb ennek az iparágnak a profitabilitása, tehát nagyon sok cég mínuszba fordult volna, egy nyilván nagyon rossz hatással van a költségszerkezetre, munkahelyekre, fejlesztésekre, beruházásokra, úgyhogy tényleg szó szerint megakasztotta volna ennek a szektornak a működését, hogyha egy évet belé.
8: Ha már ugye itt a árbevételekről volt szó, a magyar média cégeknek a reklám bevétele hogy alakult így az elmúlt években?
5: Azt tudom meg erről elmondani, hogy ha 2019-hez viszonyítjuk, 2025-ös évet, ez a legutolsó évben adatunk, akkor azt lehet mondani, hogy a úgynevezett médiaköltés, ezt szépsítsük le, ez a reklámköltés, ami a média cégeket érkezik, ez reál értéken csak a tavaly évben érte el a 2019-es szintet. Tehát 6 év kellett ahhoz, hogy utolérje saját magát. Hogyha viszont a teljes kommunikációs piacot nézik, amiben nem csak a médiaköltés van benne, akkor még mindig reál értéke 4,5%-kal alacsonyabb, mint a 2019-es év összköltés. Úgyhogy nem mondható az el, hogy kirobbanó formában lenne a magyarországi reklámadóipar ilyen szempontból.
8: Az elmúlt napokban volt itt arról szó a hétvégi alakulóülést követően, hogy a Mi Hazánk frakció Sólyog Tamás államfőhöz fordult, hogy a reklámadónak a jogszabályellenes eltörlését ne írja alá. Ugyanis itt felhozták azt is többek között, hogy itt a Meta reklámadójaként emlegetik ezt az egészet, tehát a Facebookot működtető vállalatnak a reklámadójaként. Ez mennyire... Nem azt mondom, hogy mennyire pontos megfogalmazás, mennyire helytálló megfogalmazás, amit a Mi Hazánk frakció állít.
5: Azt tudom erre mondani, hogy ahogy már említettem is, ez a különadó, ez körülbelül 2/3-ában magyarországi cégeket érintett volna, és ezeknek a cégeknek a túlnyomó többsége magyarországi magyar kis- és középvállalat.
8: Egy kicsit eljátszva a gondolata, hogy ha a reklámadó mégis életbe lépne újra, annak milyen következményei lennének így a hirdetési piacra, mind a médiára, mind végső soron a fogyasztókra nézve?
5: Hát én nagyon remélem, hogy tényleg csak egy ilyen elméleti kérdés, és gyakorlatban ezt nem fogjuk a jövőben megélni. Ennek a következő hatása lennének egyrészt valamilyen időtávon, nyilván nem egyik napról a másikra, de valami időtávon elkerülhetetlen lenne az, hogy a reklámozásnak az ára az megnövekedne. Tehát ez az adónem, ez beépülne az árakba, és áttételesen ez különféle léreken keresztül ugye kihatna az inflációra és a fogyasztói árakra. Ez lenne az egyik hatás. Az, hogy ezt milyen mértékben tudják ténylegesen a médiavállalatok az áraikban érvényesíteni, ez nyilván kérdés. És mivel ez bizonytalanságot, üzleti jövővel kapcsolatos bizonytalanságot okoz, potenciálisan leépítésekhez vezethet, illetve nagyon fontos az is, hogy a magyarországi tartalomszolgáltató legnagyobb költsége, a HR költségen kívül természetesen az, hogy különféle hazai tartalmakat állítanak elő, és ilyen módon ez a adó nem, ha megjelenne, de mondom, ez egy elméleti kérdés, és remélem, hogy jövőben is csak az marad, sőt, nem is fogunk róla már későbbé beszélni, akkor ez azt is jelenteti, hogy a magyar tartalomnak az előállítása a szűk lesz, nem tudnak beruházni annyi pénzt, különféle írott, vagy pedig audiovizuális tartalmakban a cégek, amelyek egyébként a fogyasztóknak tudnak élni. Szükségük lenne, hogy szívesen látnák, hallgatnák ezeket a műsorokat. Úgyhogy a tartalomszolgáltatás gyengülne, leépítések lennének, további különféle technológiai fejlesztésekre jutna kevesebb, és hát azt gondolom, különösebben nem kell magyarázni, hogy nagyon-nagyon gyorsan változó és digitalizálódó világban, ezért többet és többet kell beruházniuk a médiavállalkozásoknak is abba, hogy utol tudják érni azt a nagyon gyorsan változó piacot, amiben egyébként a világon mindenhol a lokális szereplőknek már egy viszonylagos lemaradása a nagy big tech cégekhez képest, illetve a azért, hogy a jövőben a megfelelő módon tudják prezentálni a különböző tartalmaikat, tényleg nagy mértékű beruházások megtételére van szükség, úgy a tartalmak előállítása, mint az ottani eljuttatásával a fogyasztókhoz, és mindezek sérülnének itt a magyar médiapiacon is.
8: Nézzük akkor a gyakorlatot, hogyha most nagyon úgy néz ki, hogy ez eltörlésre kerül, ennek milyen pozitív hozadéka lesz az iparágra nézve?
5: Igen, jelenleg ez 0%, de nagyon bízunk benne, hogy a kormány meghallja és elfogadja azokat a érveinket, amelyek alapján a törvény megsemmisítését kérjük. Ugyanis említett, ez egy Damoklész kardja, tehát ez azt fogja húzni, hogyha megsemmisítésre is kerül, ez a fajta fenyegetettség megszűnik a piacon, és akkor már csak az természetesen idézőjelben a nemzetközi, illetve a hazai iparág, illetve piaci trendekkel kell majd kihívásként megküzdeni a cégeknek. Én azt gondolom, hogy ezek már sokkal inkább kezelhetőek lesznek, hogyha ez a fajta bizonytalanság eltűnik az iparágból.
3: Az elmúlt percekben a Magyar Reklámszövetség elnökével Novák Péterrel beszélgetett Kecső Rihárd. 13 óra 28 perc, néhány perc múlva friss hírekkel jelentkezik kolléganőm Somodi Evelin, aki egyébként már meg is érkezett a stúdióba, egy hatalmas kötek papírral a kezében. Neki is köszönjük a híreket, és köszönjük Németh Lászlónak is, aki a Trend FM napközbeni hír összefoglalójához készítette a híreket. Én pedig megköszönöm az önök figyelmét, a szerkesztő műsorvezetőt, Péli Nagykatát hallották.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo! Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Jó napot kívánok! 13:30 múlt a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Folytatódtak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai délelőtt a parlamentben. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter jelölt szerint az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, és Budapestet nem szabad ellenségként kezelni. A jelenleginél átláthatóbb, tisztességesebb és arányosabb választási rendszert szeretne Görög Márta leendő igazságügyminiszter, aki szerint a tárca célja a végrehajtások közfeladattá történő alakítása, az EU-s pénzek hazahozatala, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Kármán András pénzügyminiszter jelölt meghallgatásán elmondta, teljesen új gazdasági modellre van szükség. A termelékenység növelése érdekében az új modell pillérei a magasabb hozzáadott érték, a képzettebb munkaerő, a tudás alapú innovatív gazdaság, mindezek a KKV-kra építve. Tiranában tárgyalt Edi Rama albán miniszterelnökkel Jászai Gellért a Forágyi csoport elnök vezérigazgatója. Az egyeztetéseken szó volt a vállalatcsoport albániai hosszú távú stratégiájáról és digitális infrastruktúra fejlesztési terveiről, valamint az Albánia és Egyiptom közötti tenger alatti adatkábel projektről is. A Forágyi csoport a nyugat-balkáni ország egyik legjelentősebb külföldi befektetője. 66%-kal növelte profitját és 9%-kal a bevételeit a Siemens Synergy.
3: A német energetikai berendezés gyártó a március végével zárult második pénzügyi negyedévében 835 millió euró adózott eredményt ért el az egy évvel korábbi 501 millióhoz képest. A bevétel 10,3 milliárd euró volt. Indul a központi szúnyoggyérítési program. A katasztrófa védelem közleménye szerint a tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. A keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt. Itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. A Duna mentén, illetve néhány nyugat-magyarországi területen lévő állandó tenyészőhelyen megkezdődött a lárvák fejlődése, itt földi biológiai gyérítést végeznek a szakemberek.
0: Tőzsdehírek.
3: 7%-os mínuszban a Bux Index 133.388 ponton, a részvénypiac forgalma meghaladta az 5 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 0,5%-ot erősödik 4128 forintra, a Magyar Telekom 0,3%-os pluszban 2418 forinton, 1,8%-del gyengül a Richter 12370 forintra, és 9%-ot esik vissza az OTP 42220 forintra. Európában már egységesen negatív a hangulat, a londoni FTSE 0,5%-ot gyengül, a német DAX 1,1%-ot, a párizsi CAC-áron 0,6%-kal esik vissza, az olasz börze 0,9%-kal, a spanyol index 1,1%-os visszaesésben. A bankközi devizapiacon az euró értéke 356 forint 99 fillér, az amerikai dollárért 303 forintot és 98 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
3: A délután folyamán újabb csapadékzóna érkezik, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 15 és 22 fok között alakul, éjjel 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Fesztivál.
11: A 120 éve Pécsen született Viktor Vasarely életműve előtt tiszteleg a 10. jubileumi Zsolnai Fényfesztivál, amelynek keretében több mint 30 alkotással borítják fényárba július 2-a és 5-e között a Baranyai megye székhelyett. Az idei rendezvény minden eddiginél nagyobbnak és látványosabbnak ígérkezik. A belváros mellett a fesztivál kiemelt helyszíne lesz a Zsolnai Kulturális Negyed és a Kodály Központ hangversenyterme, ahol a karszalaggal rendelkezők a megszokottnál is magasabb minőséget képviselő programokban vehetnek részt. A Kodály Központba hozza el például a fesztivál egyik legizgalmasabbnak ígérkező attrakcióját, a Those Guys Lighting LED csapata, az isteni geometria egy 24 lézer által megalkotott, 30 perces egyedi hangélménnyel kísért alkotás lesz. A spanyol Marc Villanova fényből szőtt vízesést álmodott meg a Zsolnai negyed laborjába, az E78 elnevezésű rendezvényhelyszínen a Play Modes csapata lézersugarak és robotikus tükrök segítségével épít dinamikus, lebegő fényszobrokat, míg a kultnegyed udvarán Vasarely popárt öröksége elevenedik meg a háromdimenziós fényalkotás eredményeként. Az M21 galéria falai között egyedülálló fényművészeti kiállítás kap teret. A Homage a Vasarely by Light című fényművészeti tárlattal a rendezvényen túlmutató, egész nyáron látható kiállítás születik. A belváros ikonikus terei is átlényegülnek. A pécsi római kori sírhelyeket bemutató cella szeptikóra látogatóközpontban egy üvegkockába zárt lüktető fénylény küzd majd kijutásért, míg a Széchenyi teret monumentális, körpanorámás fényfestés öleli körbe, a Jókai térre visszatér a fesztivál totemállata, a Pixelbogár, az Árkád bevásárlóközpont belső terében pedig a technológia és a természet találkozik, egy óriási LED falon kell életre a víz emlékezete. Idén sem pusztán az elektromos áram keltette fényről szól a fesztivál, a fényfestések mellett a négy nap alatt tűzzsonglőrök, akrobaták és utca színházi formációk veszik birtokba az utcákat, tereket, míg a családokat interaktív gyerekprogramok és kézműves foglalkozások várják. A koncertek és elektronikus zenei partik pedig késő éjszakáig biztosítják a fesztivál lüktetését. A legnagyobb attrakciónak számító nemzetközi fényfestő verseny idén is minden este a pécsi Székesegyház homlokzatát változtatja fényvászonná. Idén olasz, kínai és bolgár alkotók versenyeznek a közönség szavazataiért. A verseny mellett egy különleges alkotás is debütál az Ír Fókusz program keretében, a Kiégő Izzók csapata Homage vetítéssel tiszteleg Martin Ferenc életműve előtt, míg ezúttal is levetítik az elmúlt évek legjobb alkotásait.
0: Zene.
12: Két magyar komoly zenei produkció is döntőbe került a New York Festivals TV and Films Awards-on. Szabó Stein Imre, televíziós szakember, író, rendező, stratégiai kommunikációs szakember a Kreatívnak elmondta, a világon kevés olyan A-kategóriás televíziós fesztivál van, ahol koncertfilmmel lehet indulni, mert van kategória, amely ezt lehetővé teszi. Ilyenek az Emmy, az Edinburgh TV Festival, ahol azonban csak nagy-britanniai produkciók nevezhetők, a svájci Rose Door, a Venice TV Award, illetve a New York Festivals TV and Film Award utóbbira nevezett 2025-ben két filmmel. Az egyik egy független produkció, amely azután készült, hogy Szabó Steint megkereste David Levy zongorista azzal a tervvel, hogy belevágna a zeneirodalom egyik legnehezebbnek tartott művének, Sosztakovics 24 prelúdium és fúga darabjának. Ebből készült a rendező megítélése szerint meglehetősen provokatív film, amely aztán a Stingray klasszika műsorába is felkerült. A másik mű a 2025. szeptemberében Keller András művészeti vezetésével megvalósult Bartók Fesztivál Bartók for Europe-on keresztül egész estés koncertfilm, amelyet a Mezzo TV tűzött műsorára. A Koncertó Budapest filmjében többek között Bartóktól a Kékszakálú Herceg vára és a második hegedű verseny is hallható. A filmet Szabó Stein, Gémes Kati és Komlós András rendezte. Előadó művészet kategóriában egyébként a shortlistre összesen négy nevezés került be, a fenti kettő mellett a svájci köztévé szuperprodukciója az Eurovíziós Dalfesztiválról, illetve az angol Nemzeti Lotto Musical Show-ja. Eredményt egyébként május 21-én hirdetnek majd.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
13: Debrecen építészeti karaktere izgalmas és sokrétegű. A homlokzati díszelemek, az izgalmas színek és formák, a különleges épületdíszek, kapuk és puttók mozgalmas századokról tanúskodnak. Érdemes időt szánni arra, hogy ne csak magunk elé, hanem felfelé is nézzünk. Art Deco-tól a szecesszióig Debrecenben. Debrecen városképét a történeti és kortárs építészeti elemek együtt élése teszi izgalmassá. A jellegzetes cívis házak, az eklektikus, klasszicista, szecessziós és art deco részletek közösen mesélnek a városról. Mit jelent a cívis? Földtulajdonnal is rendelkező, gazdálkodó és kereskedő városi polgárréteg. A cívisség Debrecen identitásának meghatározó elme. A cívis lét egyben életforma is, amely megjelent a cívis házakban és a város szerkezetben is. Debrecen híres volt a nagy vásárairól, amelyek már a 15. századtól kezdve egész Európában ismertétették a várost. Belvárosi történetek, a Fehér Lótól az Oroszlánig. Kultúrsétánkat célszerű a történelmi belvárosban kezdeni, ahol tavasztól őszig a hangulatos szökőkútak és mesélő falfestmények látványa kísér minket végig. A Szent Anna utca és a Battyányi utca sarkán magasodó gyönyörű, vörös palota impozáns méreteivel, kovácsoltvas erkélyeivel, díszes homlokzatával kiemelkedik a környékbeli épületek közül. A Szent Anna utcából a Piac utca felé haladva a Fő utcán a város egyik legszebb szecessziós épülete, a Megyeháza magasodik fölénk. Helyén egykor Debrecen első vendégfogadója állt, a Fehér Lószálló, amelynek számos híres vendége volt. Homlokzatát a pécsi zsolnai gyár kerámiái, valamint virágfűzérek is díszítik. A Megyeháza legértékesebb díszei a színes ablaküvegek, amelyek a hét honfoglaló vezért ábrázolják. A sétánk soránk érdemes megállni a Csanakháznál a Piac utca 51 szám alatt. Pazar sárga kilincsén egy oroszlán figyeli a belépőket. Mancsával egy nyitott könyvet tart. Azt mondják, szerencséje lesz annak, aki a kilincset megérinti. A piac utcai épületek közül messze kitűnik a Kossuth utca sarkán álló látványos rózsaszín palota. A gyönyörű szecessziós épület homlokzati stukkói és szobrai az ipari, a kereskedelmi és a földműves munkákat mutatják be. Innen pár méterre található a Csokonai Nemzeti Színház sárga épülete, romantikus neoreneszánsz elemekkel. Látványos szobrok, múzsák, nőalakok a színház és a művészet allegóriái díszítik. A bejárat előtt több mint 100 éves, helyi oltalom alatt álló

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: heavy or the other way around now.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
3: Hány Grammy-díjas művész lép fel idén-nyáron a Margit-szigeten? Milyen fúziót alkot az elektronikus és a szimfonikus zene? Játsz velünk a Margit-szigeti Színház és a Trend FM közös játékában az értékes belépőkért. Hogyan tudsz bejutni a backstage-be? Mi történik a nyár legrövidebb éjszakáján? Hallgasd a Trend FM-et, kövesd a Facebook posztjainkat, és add meg a helyes választ kommentben. Hallgass, kövess, játsz, és nyerj belépőket a Margit-szigeti Színház nyári programjaira.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 2 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Átvették a kinevezési okmányokat a Magyar Péter vezette új kormány miniszterei a Sándor palotában. A ceremónia szokatlan mozzanata volt, hogy a közös fotókon többnyire nem szerepelt Sólyog Tamás köztársasági elnök az új kabinet kérésére. Magyar Péter a kinevezési ünnepség előtt ismét bírálta Sólyog Tamást és megerősítette, továbbra is azt várja, hogy az államfő május végéig távozzon hivatalából, ellenkező esetben a parlamenti kétharmad birtokában kezdeményezhetik eltávolítását. A miniszterek kinevezésük után délután 4-től az országgyűlésben tesznek esküt, a magyar kormány pedig éjféltől lép hivatalba. A miniszterelnök közlése szerint a kabinet várhatóan már szerdán megtartja első ülését. Egy új katonai szövetség létrehozását javasolja a NATO korábbi főtitkára. Anders Fogh Rasmussen szerint egy olyan demokratikus nemzetekből álló szervezetre van szükség, amelyik, ha kell, képes szembeszállni az Egyesült Államokkal, mivel a jelenlegi amerikai elnök úgy tűnik, hogy visszafogja országa hagyományos globális vezető szerepét. Rasmussen szerint a szabad világnak szüksége van egy új vezetőre. A politikus az Európai Uniót, az Egyesült Királyságot, Japánt, Kanadát, Ausztráliát, Új-Zélandot és Dél-Koreát is szívesen látná az új szövetségben, és a szervezetet D7-nek nevezné, ahol a D betű a demokráciát jelenti. Rasmussen a Trump kormány kiszámíthatatlanságát nevezte a legnagyobb globális kockázatnak. Kamikáze drónokat kezdett gyártani a Rheinmetall. A német védelmi koncern néhány hónap alatt fejlesztette ki az új modellt, amely 100 kilométeres hatótávolságú egyszer használatos eszköz. Akár 70 percig is képes a levegőben maradni, mielőtt belecsapódna a kijelölt célpontba. A gyártás teljes mértékben az Európai Unióban történik, magát a drónt Németországban, a hozzátartozó robbanófejet pedig Olaszországban állítják elő. A német hadsereg nemrég 300 millió euró értékben rendelt a kamikáze drónokból, a Rheinmetall jövőre szállítja az első egységeket. Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére, a tényleges munkakezdés 2029-ben várható. A teljes rekonstrukció költsége ma nyáron 40-45 milliárd forint körül alakulhat.
1: Tőzsdehírek.
4: Továbbra is 6%-os visszaesésben a Bux Index, 133.428 ponton jelenleg. A részvénypiac forgalma 5,3 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 6%-kal emelkedik 4.132 forintra. Az OTP 9%-del esik vissza 42.200 forintra, a Richter 1,7%-os mínuszban 12.390 forinton, a Magyar Telekom 3%-ot emelkedik 2.416 forintra. Európában még mindig negatív az összkép, 0,5%-kal esik vissza a londoni FTSE, 6%-kal a francia CAC-on, 0,7%-a mínusz Olaszországban, Spanyolországban már 1%, és szintén 1%-kal gyengül a német DAX is. A bankközi devizapiacon az euró értéke 357 forint 14 fillér, az amerikai dollárért 304 forintot és 12 fillért kell fizetni. Pillantás a kőolaj piacára, több mint 3%-kal drágul a főbb típusok sora. A Brent most $107.58 hordonként, az észak-amerikai könnyolaj $101.38 jelenleg. A holland gáztőzsdén immár júniusi lejáraton majdnem 1,5%-os áremelkedés látható, a megawattóránkénti jegyzés 46,86 €.
1: Időjárás jelentés.
4: Délután újabb csapadékzóna érkezik, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 15 és 22 fok között alakul, éjjel 6 és 15 fok közé hüll a levegő. A fővárosban most többnyire napos az időjárás és 15 fokot mérnek. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss hírekkel legközelebb 14:30-kor várom Önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
5: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis. Én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Károlyi Kati, operaénekesnő. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
6: Szervusz, Robert, köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
5: Most volt nem régen egy bemutató, itthon bemutatónak számít, ugye Thomas Adesz, vagy Adész.
6: Hát magyarországi bemutató.
5: Magyarországi bemutató.
6: Igen, Adesz, Thomas Adesz.
5: Erről kezdtünk el beszélni, hogy kell kiejteni, mert hogy angol, igen. És egyébként vannak francia gyökerei, mindazonáltal az egyik
6: hát legnagyobb. Gondolom, a nevében az E,
5: igen,
6: a balra dűlő
5: ékezettel,
6: az egy E a franciában, és Adesz. Mindazonáltal meg nincs ilyen.
5: Hát igazából az egyik legnagyobb alak most a kortárs zenében, szerintem ő ugye, az talán mondhatjuk, hogy legismertebb zeneszerző, nem?
6: Hát ugye, ha kortást úgy értjük,
5: akik jelenleg élnek,
6: akkor igen, hát... Igen. Tetemes mennyiség, fantasztikus darabbal.
5: Ezt a növények ciklust, ezt többek között neked és a te inspirációdra komponálta, jól tudom.
6: Igen.
5: Nem ő az egyetlen, de később beszélünk Ligetiről, aki szintén komponált számodra darabot. Hogy jöttetek össze a Thomas Adesszel?
6: 2011-ben Gerald Bali The Importance of Being Earnest című operáját Los Angelesben a Los Angeles Philharmonic-kal, amelyben a Gwendolyn Fairfax szerepel nekem irodott, és azt Thomas vezényelte. Tom vezényelte, hála Isten, tekintve, hogy volt rá a 2 óra, majdnem 20 perces darabra, volt egyszer 2 óra próbánk, és egyszer egy fő próbánk. Ezt a Los Angeles Philharmonic-kal.
5: Ez mindig így van, hogy ilyen kevés próbátok
6: van? Los Angelesben így van. Az valami rettenet kevés. És az egy ilyen őrület volt, de sikerrel ment. Hála Isten. 2 előadásunk volt belőle, majd 12 tavaszán bemutattuk Londonban is, az volt az európai bemutató, ott már a BSO-val, tehát a Birmingham-iekkel, Birmingham Contemporary Music Group-al, bocsánat, nem a BSO-val, és ott már volt legalább 3 nap próbánk. majd Tom járt Budapesten több ízben, és olyankor találkoztunk, mert akkor már én is itthon voltam.
5: Egyszer a műpába is vezényelt.
6: Igen, igen.
5: Pár éve.
6: Törölgetem magam, mert olyan jó meleg lett itt, elnézést kérlek.
5: De most már talán némi hideg
6: fúj.
5: Igen, igen.
6: Úgyhogy bocsánat. Igen, és akkor egyik koncert után beültünk valahova, és beszélgettünk. És előjött az, hogy van ez a Radnóti vers, a Gyökér, ami neki tulajdonképpen gyerekkora óta egy meghatározó vers, mert otthon megvolt a napló, és megvolt a füzet, és megvolt a mindenféle könyvek között, ami kellett, és megvolt többek között a Gyökér is. És akkor említette, hogy ezt egyszer majd szeretné zenébe átrakni, és ez volt ezelőtt, hát most már majdnem 12 évvel talán, valahogy így, és még azt hozzáteszem, hogy az én nagy meglepetésemre, amikor Los Angelesben voltunk, akkor egyrészt meghívtam, ez a Green Umbrella Festival volt, amin ő volt a házigazda, akkor ő volt a művészeti vezetőjének a fesztiválnak, és meghívta a Sipaldo Balnádi Hegedűvet is. És a nagy meglepetésem az az volt, hogy a koncert után, akkor a Szó Perkensen Ensemble-mal játszottam, azt mondta, hogy neki ez a kedvenc Ligeti darabja.
5: Nekem is egyébként zárva.
6: És én nagyon elcsodálkoztam el, és aztán később még valaki mondta ezt, a Reinberg de Lue. És az egy dolog, hogy nekem ez a kedvenc Ligeti darabom, de hogy miért? És amikor ezt mondtam, hogy a Gyökereket meg szeretné zenésíteni, akkor ez úgy szöget ütött a fejembe, és amikor kitört a Covid, 2020 márciusában én kaptam egy e-mail tőle, hogy Kati, nincs semmi dolgom, én ezt most megírom neked. És akkor visszakérdeztem, hogy, vagyis hát nagyon örültem persze, és rákérdeztem, hogy mire képzeli el, milyen hangszerekre, és akkor először az volt, hogy hát hagyományosan zongorainak. És gondoltam, hogy hát azért annyira nem ismerjük egymást, jó, hogy valamennyire igen, meg azért beszélgettünk is pár órát, de hogy...
5: Kell ismerni ennyire egymást.
6: Nem is az, csak hogy tudjak neki valamit sugalni, vagy minek örülnék esetleg, mint hangszerelés. És elküldtem neki néhány felvételt, ugye a Sipadobat azt ismerte rendesen, és elküldtem neki egy részletet a Hagoromóból, amit az Ice-szal csináltam, Nathan Davis írta, és Brooklynban mutattuk be. Az egy ilyen nagyon széles hangterjedelmű darab, amit a számomra írott részei, egy gyönyörű darab. Elküldtem neki még ezt, meg azt, és hát, hogy ugye emlékszik, hogy azért a Ligetiben ezzel az ütős kvártettel én azért mennyire jól érzem magam. Tehát valahogy próbáltam neki sugálni. Mm. És akkor így jött az, hogy a Gyökérnek az első változata az marimbára, zongorára, és az ének hangra íródott. És bejött kora nyáron egy felkérés az Olivier Cefmantól, egy remek karmester, fiatal karmester, hogy ő szeretne így a Covid-ról egy filmet, de egészen rendhagyó módon megkért 8 zeneszerzőt, hogy írjanak egy-egy darabot. És erre a Tom azt mondta, hogy épp most írom a Gyökereket, hogyha ez neked jó, akkor legyen így, hogy akkor ez a commission tulajdonképpen. Emögé beállt az Apple, tehát az Apple finanszírozta az egészet, úgyhogy küldtek mindenkinek egy iPhone Pro-t, 11 iPhone Pro-t, és akkor azzal kellett tulajdonképpen a filmet megcsinálni, és én abban az időben, és hát úgy, mint ma is, azért is dől rólam a víz, tehát mindig biciklivel közlekedtem Budapesten, akkor nem is volt autóm elég sokáig, és akkor felfedeztem Nagymaroson egy pici lepukkant totál házat, és én mondtam, hogy én ezt nem bírnám elképzelni, úgyhogy az én pici lakásom 4 fala között a Gyökér, hanem ott, és ott tényleg így pókhálók, meg a természet, aztán kismentünk a Dunapartra a film végén, és akkor így született a Gyökér már filmben, És akkor jött a következő felvonás, az meg 21 őszén, már elkezdtek készülni az IMS-ék, az International Musician Seminary Prasakovban az 50. éves születésnap ünneplésére, és fölkérték Tomot, aki ott ugye rezidens, hogy írjon számukra egy darabot. És akkor jött ez, hogy hát itt van a gyökér, esetleg egy dalciklust. És ez így felmerült, és ezt elfogadták, és akkor keresett meg az IMS, hogy elvállalnám-e, és mondtam, nagy örömmel, és így kezdtünk el dolgozni, úgyhogy Tom megkért, hogy küldjek neki olyan dalok, olyan szövegeket, amiknek a népdalszerű, amikre a népdalszerű szöveg a jellemző tulajdonképpen.
5: Magyar népdal.
6: Magyar népdal, és hogy mindegyik valamilyen növényel kapcsolatos legyen. És akkor így jött József Attila, Vörös Sándor és Orbán Otto, és amikor szeptemberben elkezdtünk dolgozni, 2022. szeptemberében, Prasakovban a Ruizi Quartettel és Graham Mitchell-el, Nagybőgőssel, akkor 5 dal volt meg, egy József Attila, egy, hát a Radnóti, és 3 Vörös, és akkor ugye a bemutató az 22. novemberére volt tervezve a Wigmore Hallba, és akkor így mondtuk, hogy hát azért a 7-es szám az, meg hát a Sippaldokból is 7, és az az olyan nagyon-nagyon kerek szám, és az nekem nagyon számom, és hát itt van még azért egyik másik, például hosszú a Virágfüzér, és hát az Orbán Otto, ami meg aztán tényleg a legnépdalszerűbb szöveg. És megírta. Megírta novemberre. Még ott Prasakovban a 6-os tételhez már voltak ötletei, ezt megmutatta. És novemberre megvolt, úgyhogy az ősbemutató előtt ott volt 3 napunk, és ott dolgoztunk akkor a maradék 2 tételen is.
5: Tavaly mi egyszer találkoztunk, vagy nem tudom mikor, beszélgettünk, ittunk egy sört, és dumálgattunk mindenféléről, és akkor mondtad azt, hogy olyan tetszett az Adésznak az, hogy a növények szóban is benne van a nő.
6: Az, hogy növekszik.
5: Hogy növekszik, de nem az, hogy nő. Nem,
6: az, hogy nő, mint növekszik.
5: Ja, csak ennyi. Aha.
6: Nem, igen.
5: Persze, hogy benne van a nő.
6: Igen, hogy ez, hogy mert ő ezt valahogy etimológiai.
5: Én azt hittem, hogy idegen nyelvűként közelít a magyar nyelvhez. Ja, nem.
6: Tehát, hogy én nem világosítottam fel róla, hogy aha. Hát azért az ugye...
5: Nekem esküszöm úgy tűnt, hogy ez valami transzcendens.
6: A másik rövid. Aha. Nem, ez neki nagyon tetszett, ez az áthallás, hogy a plant az úgy van, az úgy stabilan van, hogy plants, az a aha. Szó, az, hogy növények, abban meg van valami ilyen állandó növekedés.
5: Na, én totál félértettem, azt hittem, hogy azt is belelátja emellett, hogy a nő, hogy akkor van egy ilyen, spirituális vonulat az egésznek, de akkor nem.
6: Nem, ilyen spirituális gondolata nem volt a dolognak, viszont a növények az mindenféle módon, és hát mindaz, ami spiritualitást ezek a szövegek képviselnek, az mind ott van.
5: Jellemző az Adesztra a spiritualitás egyébként? Gondolom, igen.
6: Hát végtelenül mély gondolkodású és nagyon mély érzésű valaki. Tehát azt hiszem, hogy azért ez átjön, ha csak hallgatjuk a vezénylését, és, vagy bármelyik
5: játékát, műveit,
6: a zongari játékát. Igen, tehát hogyha még csak nem is a műveiről közelítünk rögtön, hanem egyáltalán már az előadó szempontjában, a karmesterként is, nekem ő az egyik, elég sokat láttam vezényelni, de talán a leginkább az, aki teljes szívével vezényel mindig, teljes lelkével, ezerszeres odaadással és átadással, és közben meg végtelenül pontosan.
5: Hát itt az ilyen.
6: Ez nagyon ritka, tehát nem is tudom, ki mondtam múltkor, talán Csengeri Kristófa kritikájában, hogy amikor egy ilyen minőségű zeneszerző előadó, hogy ott másképp van az az anyagértés, és közben nem vonja ki magát belőle, tehát teljes szívvel, teljes elánnal. Hát amikor a bostoni szimfonikusokkal csináltuk a növényeket, akkor nekem szerencsém volt, én ott voltam 3 este, és mind a 3 este volt előadás, mind a 3 előadást Tom vezényelte, és mindegyikben volt Liszt és Ligeti, Ligeti zongora verseny, például Kirill Gresztánynál, mindegyik teltház volt, és mindegyik ugyanazzal a teljes elánnal. Tehát ő ilyen kilókat izzad tehát semmi, semmi rezerv nincs, hanem a teljes ott levés, és ez nekem nagyon-nagyon fontos. És nagyon szép volt az, és én abszolút hálával tartozom ezért, hogy a prózódia tehet, hogy kérte, hogy mondjam el, ő kiválasztotta a nem tudom én hányból, amiket küldtem neki, mindegyiket fel is mondtam neki, úgy küldtem el. És mindegyiket szóról-szóra lefordítottam, szinonimákkal. Volt, amit inkább franciául, mert ugye az elsődlegesen az én második nyelvem, és mivel hogy ő is nagyon jól beszél franciául, és akkor úgy még angolul, stb. Amit nem tudtam, ahhoz segítséget kértem, hogy mivel lehetne még pontosan megfogalmazni. Aztán a végén úgy lett, hogy mégis, tehát mindenben úgy van, hogy ő csinálta a fordítást, de ez nem baj, mert végül is jogilag így lett legegyszerűbb. De nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy mindent mélységében szeretett volna érteni, és mindenben kikérte a véleményemet, hogy az úgy jól tagolódik-e prozódiailag. És például az utolsó tétel, amiben az összes hangszer ugye lekíséri a szöveget, az úgy nézett ki, hogy jött a WhatsApp üzenet, kiskodta kézírással. Ez így jó lesz, ez a ritmus? Elmondom még egyszer, és akkor felmondtam még egyszer, és szerintem vagy én ezt javasolnám, akkor leírta ő is, hogy így, ez már jó, ahol tudta, ott például abszolút elfogadta azt, amit egy az egyben, amit én javasoltam. Akkor addig kerestük, ami mindenkinek jó volt. Úgyhogy ez tényleg arra lett szabva, ami a magyar nyelv. És azt hiszem, hogy ez átjön, és érdekes módon, amikor külföldön énekeljük, vagy külföldön játsszuk a darabot, például a Wigmore Tollyhall-i bemutatón volt egy kedves úriember, aki oda jött hozzám, egy idősebb úriember, szóval ő direkt nem nyitotta ki, hogy miről szól a programfüzetet, mert ő szerette volna így kapni az élményt, hogy mi jön át neki, és elmondta nekem gyakorlatilag mindegyik dalról, hogy az benne
5: számára mit jelentett.
6: Mit jelentett.
5: És eltalálta?
6: És eltalálta.
5: Igen, szerintem is így merjük el.
6: Szóval, hogy ennyi.
5: Igen, igen. A közönség az érzi, amikor jó produkció van a színpadon, nem? Akár a tartalmilag, akár pedig az, hogy egy érvényes interpretáció születik, nem? Tehát te érzed a közönségen azt, hogy akkor ért és érzi, hogy most egy jó előadás születik, és
6: hát
5: hogy
6: én a figyelmet
5: pontosan,
6: érzem,
5: pontosan érti.
6: Előadás közben ez így sose fogalmazódik meg bennem, hogy most mit gondol a közönség, vagy nem mit érez, hanem ott van egy atmoszféra, amiben mindannyian egyek vagyunk, ami részét képezi, tehát aminek részét képezi maga az akusztika is, mert ugye az is a hangszerünk mindenestül, és mindazok, akik benne ülnek minden szinten. Tehát ez nem csak a figyelem, meg az érzelmi ráhatás, vagy megélés kérdés, hanem ez tényleg minden szinten a legfizikaibbtól a legelemelkedettibb, vagy elvontabbig, vagy legspirituálisabbig, ha akarom.
5: Milyen volt itthon előadni Budapesten ezt a művet, nem olyan régen, mert beszéltünk arról, hogy milyen volt külföldön, meg a nagy helyszíneken, Wigmore Hall, stb., Boston, de hogy itt milyen volt?
6: Hát ez egy számomra nagyon várt előadás volt, mert hát azért 22 óta még mindig nem jutottunk haza ezzel a darabbal, vagy nem jutottam haza ezzel a darabbal, vagy hogy mondjam.
5: Ez miért váltunk ennyit ezzel?
6: Ezt én neked nem tudom megmondani.
5: Ajártam csak én.
6: Tehát, hogy Tommal sokat beszéltünk meg a Tom ügynökével, hogy szeretnénk ezt a darabot Magyarországra hozni, és végül most 3,5 évvel a bemutató után hazakerült. Egy érdekes kontextusban tulajdonképpen a Must Meet Composers keretében, ugye Tom most itt volt egy hétig az Ötvös Péter Alapítvány meghívására, kurzus tartott zeneszerzőknek és karmestereknek, és ez volt a hét első programja, ez a Must Meet Composer, ami most a BMC nagytermében volt megtartva, és ennek a keretében, tehát itt volt majd egy órás beszélgetés Tommal, majd elhangzott ez az egy darab élőben, és ez volt a darab. És megmutatója nekem nagyon fontos volt. És nyilván hazai pályán mindig más játszani, és hazai pályán mindig más énekelni, és hazai pályán olyan dalokat, olyan szövegeket énekelni, amin mindannyian fölnőttünk, a galogonyától kezdve a kertész leszeken át, és mindenféle feldolgozások, a Kalákától, a Sebő Ferin át, a Bródi Konzsuzsa, minden ott van, tehát, hogy úgy elhozni ezt a darabot, hogy most már ez is itt van.
5: Igen, és hogy látja ezt egy híres nemzetközi zeneszerző, hogy egy másik kultúrából jövő emberhez hogyan viszonyul. Ez az olyan érdekes. Meg hát nekem az is tök meglepő, bár lehet, hogy az evidens bizonyos szinteken, hogy mondjuk ott van az a bizonyos Radnóti kötet a polcán. Ez sem evidens, nem?
6: Tehát, hogy... Nem, hát az édesapja ő műfordító, tehát hogy így került az oda, és ez neki egy nagyon meghatározó vers volt, és az az egész kötet, ugye?
1: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Tudta, hogy a Danubius Hotels megújult szállodáiban nem csak kikapcsolódásra, hanem céges események, csapatépítők, vacsorák lebonyolítására is van lehetőség. Inspiráló környezetben, professzionális háttérrel, széleskörű catering szolgáltatással és teljes körű technikai felszereltséggel garantáljuk, hogy a céges rendezvény is élmény legyen. Információ danubiushotels.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó napot kívánok, 14:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A WHO főigazgatója sikeresnek nevezte a Hondius óceánjáró utasainak spanyolországi evakuálását a hantavírus fertőzések miatt. Szerinte a globális egészségügyi kockázat továbbra is alacsony, ugyanakkor a vírus hosszú lappangási ideje miatt még várhatók új esetek. A WHO eddig 3 halálos áldozatról és 11 fertőzöttről tud. A szervezet június 21-éig karantént javasol a hazaszállított utasok számára. A művelet során több mint 120 embert szállítottak el Tenerife szigetéről. 53 millió hordó kőolajat szabadított fel stratégiai tartalékából az Egyesült Államok az energiacégek számára az olajárak stabilizálása céljából. Az amerikai energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a döntés része Washington azon ígéretének, hogy 172 millió hordó olajat juttat a piacra. Ez a még márciusban bejelentett kötelezettség vállalása a Nemzetközi Energia Ügynökség több mint 30 országot érintő kezdeményezésének része, és az a célja, hogy összesen körülbelül 400 millió hordónyi kőolajjal növeljék a kínálatot. Az Egyesült Államok stratégiai készlete a világ legnagyobb vészhelyzeti nyersolaj tartaléka. A szövetségi kormány 1975-ben hozta létre, hogy megvédje az Egyesült Államok gazdaságát az olajellátásban bekövetkező nagyobb zavaroktól. Minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi nemzetközi repülőtér egy országos sztrájk miatt. A brüsszeli Zaventem nemzetközi légikikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. Szünetel a szemétszállítás, a legtöbb kormányhivatal zárva tart ma Brüsszelben. Az illetékes szakszervezet a sztrájkot a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvéseivel ellenállásban hirdette meg. Követeléseik között szerepel egyebek mellett a bónuszokkal járó túlóra megtartása, a korengedményes nyugdíjhoz való könnyebb hozzáférés megőrzése, az éjszakai munka méltányos kompenzációja, a magasabb nyugdíjak szavatolása, valamint a jövedelmek közötti különbségek figyelembevétele az adózás esetében.
0: Tőzsdehírek.
6: Imár 8%-os mínuszban a Bux Index 133.221 ponton, a részvénypiac forgalma meghaladta a 6 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 0,5%-ot emelkedik 4.128 forintra, az OTP 1,1%-os mínuszban 42.120 forinton, a Richter 2,1%-ot esik 12.340 forintra, a Magyar Telekom 6%-os pluszban 2.424 forinton. Európában nincs javulás, 0,5%-ot esik vissza a londoni FTSE, 1,1%-ot a német DAX és 0,6%-ot a párizsi CAC-on. 0,9 a mínusz az olasz mutatónál, a spanyol börzén már 1%. A bankközi devizapiacon az euró értéke 357 forint 10 fillér, az amerikai dollár 304 forint ebben a pillanatban.
0: Időjárás jelentés.
6: Újabb csapadékzóna érkezik a következő órákban, a szél megélénkül. A hőmérséklet estig 15 és 22 fok között alakul, éjjel 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
7: Figyelj csak, az miért van az, hogy legalábbis én így tapasztalatom, hogy nagyon sok kortárs művet előadó énekes, kortárs zenét éneklő énekes, énekest hallunk barokk és régi zenét énekelni. Ez meg, nem itt olyan hatalmas megfigyelés lenne, de ezt megfigyeltem.
8: Igen, igen. Itt van egyébként egy dolog, amire egy pillanatra kitérnék, hogy ugye a kortárs zene, mint olyan, az a stílus. Tehát, hogy visszamegyünk mondjuk 70-80 évre, akkor na jó, talán annyira nem, de lassan igen. Tehát, és közben meg az is kortárs zene, amit a mai élő minden zeneszerző ír. Tehát, hogy ez néha úgy csúszik össze, ami nem biztos, hogy úgy fedi egymást, főleg Magyarországon egyébként. És mert például mondjuk franciaul musique nouvelle és musique contemporain. Uh-huh. Szóval, hogy na, de nem is, igen, a kérdésedre válaszolva, hogy miért van ez? Azért lehet ez, egyébként Franciaországban ez abszolút bevett, tehát azért ebben sokan fölnőttünk ott, hogy énekelünk egyszerre a Groupe Vocal de France-ban, az Ensemble Intercontemporain-nel, vagy szólistaként kortárs zenével, és közben a Christivel, és a Hervéggel, és etc. etc. Mert a barokk zenében is van egy olyan szabadság, és egy olyan igény arra, hogy az ember valamilyen módon szabadon tudja kezelni a hangját is a stílusban, és egyszerűen improvizáljon is, tehát a rengeteg kis díszítés, hogy mikor, hogy, melyik nap, hogy, akár. De közben nagyon megvan az, hogy ez a francia, az az olasz, az az angol, stb., akkor a németben hogyan, zenében hogyan. És azt hiszem, hogy a szabadsága annak, hogy a hangommal hogy merek bánni, hogy nem az van, hogy van egy hangszer, amit én kialakítok valahogy, és akkor abba rakok bele minden stílust, hanem egyszerűen annak a szabadsága, hogy igen, ott mondjuk énekelek egy egyenes hangot, ott például átmegyek egy párlándóba, de úgy értem, hogy effektíve párlándó, tehát hogy beszédhangba, ott például akár kiabálok egyet, barokk zenében is akár, lehet erre példa. Tehát a kortárs zene éneklés, tehát hogyha úgy az 50-es évektől nézzük, akkor, de már én azt mondom, hogy Schömer Piero Lunerjénél is, tehát hogy ugye az énekbeszéd egyszerűen igényli azt, hogy most csúnyát fogok mondani, ne előadja az ember a művet, hanem ott legyen teljesen. Ez jött ki.
7: Nem, abszolút meg.
8: Ez nyilván mindenben, bocsáss meg, nyilván mindenre érvényes ez, tehát ugyanúgy a nagy operától, mint a dalirodalman minden, de végletesen érvényes ez a kortárs zenében például.
7: Én úgy közelíteném meg, hogy ez a szellemi izgalom, az mondjuk a kortárs zenében tényleg ott helyben kifejezni valamit, a sokkal erőtesebb, mint mondjuk a hagyományos, már intézményesült mint Belkánt operákban, Verdiben, Donizettiben, stb. És akkor a barokk akkor egy nagyon izgalmas új korszakot nyitott abban, hogy jött ugye a korhű hangszerelés, meg a nagykarmesterek, William Christie, René Jacob, ezt nélkül, ugye jól mondom, René Jacob.
8: Igen, ott a főhol mondják, mert Valonoknál Jacob.
7: Igen, tehát én akkor azt éreztem, hogy a barokk zene felől rendkívül sok és szellemi izgalom megújítás érkezik ezzel az új dinamikus megközelítéssel, és ezáltal sok mindent megtudunk a világunkról.
8: Igen,
7: jöttek a merész rendezések, ugye, és a többi, hip-hop táncot ötvöztek, és a többi. Én bírom ezeket, egyébként nyilván elfogadom azt, akinek ez nem tetszik, de hogy itt volt ilyen szellemi pezsgés és szellemi izgalom, hasonló ahhoz, ami egyébként a kortárs zenét is jellemző. És vannak ezek a nagy bölény operák túl, belevelem
8: ebbe. Igen, amihez szintén kell
7: a
8: szellemi háttér.
7: Hát, hogyne.
8: Pont mosolygok ezen, mert hogy amikor én kikerültem Franciaországba, akkor még nem beszéltem franciául egyáltalán, de bekerültem az Opera Studio de Versailles-ba. Versailles Opera Studio-ba, és pont René Jakobshoz és Rásai Jákárhoz, és pont René mondta nekem azt, hogy énekelj már egy kicsit kevésbé intellektuálisan.
7: Na ez mit jelent?
8: Ez zseniális volt, mert tökéletesen értettem, hogy miről beszél. Én előtte 4 évig Magyarországon énekeltem, 18-tól 21 és fél éves koromig, és gyakorlatilag szerencsém volt mindenkivel, tehát tehát jeneitől kezdve, jenei ugye akkor írta, tehát az első darab, amit nekem írtak, az pont az Ötös Zsoltár jeneitől. Ez végtelen boldogság mai napig. De hát Vidovszky, jenei, Kurtág, mindenki kitől volt szerencsém már énekelni, és ahogy annak idején ugye a Tomkinsének együttesben énekeltem, és hát a kollégák, mert én voltam a kispis is, kollégák mellettem, hát mind olyan tudással rendelkeztek, zenéről, éneklésről akár, mindenről, amit én csak füleltem és tanultam, és hát mindig ment a mélyreásás, mindenhogyan. És akkor én megérkezek oda, Franciaországba, egy ilyen teljesen ismeretlen környékre, és ezzel az attitűddel, ezzel a mindent szétgubancolok, és kivesézek, és nagyító alá teszek, és nem tudom, teszem azt hozzá, el is volt várva bizony szinten, mert attól kezdve, hogy táncóráink voltak, tehát mi megtanultunk menüetet táncolni, gavotot táncolni, mindent megtanultunk, attól kezdve persze az embernek kevésbé merül fel a kérdés, hogy akkor mi a tempó, mert tudja, hogy táncolja azt a francia menüetet, vagy ezt a francia gavotot. Na de addig, hogy ejtem ki azt szót, tehát olyan deklamáció óráink voltak, francia deklamációtól kezdve minden, tehát hogy minden ott is szét volt szedegetve ízeire, csak kicsit másképp. És akkor benne még volt egy ilyen kisebbségi érzés is természetesen, ami egy ilyen leitmotív nálam, hogy úgy nem tudtam utána a dologra azt mondani, hogy jó, most akkor szétszincáltuk ezt a virágot, az így, úgy ilyen anyagokból áll, meg ilyen anyagokat bocsát ki, meg ilyen színe van, az miből áll, kémiailag, nem tudom, így is. Ugye? És akkor most csak engedjük neki a dolgot. És Franciaország aztán ilyen szempontból nagyon jó iskola volt, hogy mit jelent az, hogy csak az ember úgy muzsikál. Tehát miután egyszer, szóval visszajön ahhoz, ami az eredete a dolognak. Hogy megjárja ezeket, meg átgondolja, meg ezer módon kísérletezi.
7: Kevéssé akadémikus, nem?
8: Hanem, de kevéssé akadémikus.
7: Hanem jön így,
8: igen, ha. Igen. Tehát, hogy engedjem el. És igen, és lesz egy nem csiszolt gyémánt hang esetleg? Lehet, hogy az csak rubint lesz. Lehet, hogy az csak a gyémánt még őskorában. Uh-huh. Vagy bármi, vagy még csak egy foszilis, nem tudom. Lehet, hogy lesz. De közben meg más is fontos. Amit aztán visszajöve már le tudtam itt is venni. Tehát, hogy...
7: Miért mentél ki, és miért jöttél vissza?
8: Ja, miért mentem ki?
7: Ha már itt adunk.
8: Hát ott voltam 21 évesen, és addigra gyakorlatilag Magyarországon mindenkivel énekelhetem. Kocsistól kezdve.
7: De hogy kerültél ki 21 éves korom?
8: És akkor Én eleinte hegedűsnek készültem, hegedű tanár szerettem volna lenni, aztán közben jött ez az éneklés. A Fazekas gimnáziumban jártam, és ott hallott engem Bigfalvi Júlia, aki aztán tanított engem 2 évig, aztán Paukannához kerültem, és Aninintől rengeteget. Tehát ő Bartók növendék volt, és eszméletlen leült a zongorához, és az ember egészen másképp énekel, de nem tudta, hogy miért például. Akkor fölmerült az, hogy jó, akkor elmennék a Zeneakadémiára mondjuk, de ahogy az előbb említettem, mi egy fél szóval,

0: Ki lenne az, főleg így az Ani néni után, vagy nem tudom, hogy akitől én át tudnám venni azt a fajta munkát, azt a fajta tanulást, azt a fajta technikát, amiben én úgy érzem, hogy én lennék én. És ez csak arról szól, hogy én nem éreztem magam kompatibilisnek azzal,
1: ami az
0: ének szakon mondjuk. Aha. És közben meg imádtam
1: ez
0: volna odajárni.
1: Ez hogyan lehet leírni, ez a hagyományos belkántó,
0: ez inkább talán az, ahogyan tanítottak. Aha. És egyszer elmentem valakihez előénekelni, és akkor mondta, hogy jó kislányom, de esetleg maradjon csak a hegedűnél. Szóval ez sem volt annyira biztató, vagy nem tudom. És akkor itt járt Magyarországon Nicolas Meggegen, és nem tudom, hogy kerültem.
1: Szintén nagy név, ugye?
0: Igen. Nem tudom, hogy kerültem hozzá egy meghallgatásra. És ő meghallgatott, és azt javasolta a német Pálnak, hogy az Eszterházy Harmonia Celestis készülő teljes kiadáshoz engem kérjen meg, mint legmélyebb szólistát. Uh-huh. És ez így is lett. Akkor mondom, 20 éves voltam, és akkor felvettük a lemezt, és utána 90-ben volt, akkor már 21, 90-ben volt nyáron egy pár koncert, Sopronban is, és hát akkor én nagyjából, mint a templom egere, olyan volt, de volt egy fellépő ruha, és meg volt a koncert, átöltöztem, kis tornacipő, farmer, akkor ez még nem volt annyira divat, most már tényleg mindenki abban rohangál a Mettől kezdve, a Párizson, a Palánát, minden, tehát most már ez nem kirívó, akkor ez még nem volt szokásos, hogy valaki, aki mondjuk énekel, az így rohangál, és mentem ki, és hát hallottam két a koncertről, ott a kiáratnál hallottam két idősebb úriembert beszélgetni, angolul, hogy ez volt az énekes, vagy nem ez volt az énekes. Csak úgy azt hallottam, hogy én voltam. Na és aki rám tippelt, az odajött hozzám, és bemutatkozott, hogy Philippe Bosson, és ő a Saint Music Baroque de Versailles-nak az igazgatója, egyébként későbbi akadémikus volt, ugyanis ő író volt, és egyébként barokk fuvalán játszott, és mondta, hogy hát ő ilyen mély hangot nem igazán hallott még ebben a műfajban, hogy nem gondoltam el arra, hogy kijöjjek Párizsba, és mondtam, hogy eddig még föl sem, mert úgy gondoltam, hogy elmenjek világot látni, mert úgy szerettem volna megtudni, hogy az, amit én gondolok meg, az, ahol itt Magyarországon vagyok, az a közeg, az kint micsoda. Tehát van egyáltalán létjogosultsága annak, amit én gondolok erről, meg ahogy én éneklek, vagy nem tudom. És akkor ő mondta, hogy van a Studio Palette Versailles, a Renével és a Rásályákkal, és akkor szeptemberben fogtam egy bőröndöt, és akkor szeptemberben fogtam egy bőröndöt, és kimentem Párizsba, és egyszer csak ott álltam, se meghallgatás, se semmi, és akkor mindenfélét dolgoztam, meg kezdtem úgy magamba tanulni egy
1: kis franciát. Az mindenfélét?
0: Hát minden, egy gyerekvigyázástól kezdve, a takarításon át, minden. De mondjuk azt itthon is csináltam, tehát az vicces volt, Vöröskő utcában lépcsőházat mostam, és akkor mentem a vízér, és akkor mondta kedvesen az egyik házja, ó, hát tegnap láttam a tévében énekelni, gratulálok. Szóval, hogy ez így ment. És akkor Párizs dettó, és jött a tavasz, és akkor felvételiztem az Opéra Studio Versailles-ba, oda fölvettek. És akkor egyszer csak kapok egy telefont, vagyis hát megkeresést, mert akkor még nem ment így a telefon, főleg, hogy a City Universitárban laktam, hogy van egy meghallgatás Philippe Hervéghez, a La Chapelle Royale-ba. Oda is elmentem, oda is fölvettek. És akkor jött a következő, a Groupe Vocal de France, na az izgalmas volt, az úgy nézett ki, hogy elénekeltem a darabjaim, mint amit vittem, és akkor megkérdezte a John Poole, hogy lennék-e szíves énekelni egy negyedhangos skálát. Életemben nem énekeltem negyedhangos skálát, de gondoltam, hogy hát, hogy hangolom a hegedűt, most akkor azt nem legátóba, tehát nem kötve, hanem mondjuk kisebb hangtávolságokra bontva, énekelem. Jó.

0: és énekeltem egy negyed hangos skálát, és akkor jött a következő kérdés, itt egy Michael Finissi darab, egy hónap múlva lesz a franciaországi bemutatója az Opera Bastille amfiteátrumában, elvállalom el a mezzo szólót benne. Vand afrikai nyelven. Gondoltam, egy életem, egy halálom. Elvállaltam benne, és ez lett tulajdonképpen a névjegyem. Mert mint aztán később kiderült a kollégáim ott a Gruffocado Franceban, egy 12 fős társaság volt, időnként 4 fős, időnként max. 16. Az egyetlen profi énekegyüttes volt akkor Franciaországban. Mint később kiderült a kollégáim, azt mondták, 400 frankért ezt a munkát? Hát nekem az meg eszement volt. És hát, és megcsináltam a munkát, úgyhogy én oda bekerültem, még nem beszéltem franciául, de már valamit letettem az asztalra, úgyhogy rendben volt. És akkor én jelentkeztem a Les Arts Florissantba, és mondták, hogy nincs felvétel, nincs meghallgatás. Jó. Egy hét múlva csörgött a telefon, hogy elmennék-e meghallgatásra, és mondtam, hogy hát tulajdonképpen elmennék. De addigra már, ja, közben volt ilyen epizód, hogy én jelentkeztem a Párizs Nagy Konzervatóriumba, átmentem az összes szelekción, az összes éprővön, ott azért van egy pár, jó pár napig is tart szintén, és maradtunk heten. És akkor minden rendben van, felveszünk még egy kérdés. Beszél franciául? És én még őszinte gyermek voltam, nem ordítottam, nem toporzékoltam, csak annyit mondtam, hogy még nem, pazankor. És mondták, hogy domás. Na, és akkor volt még egy kísérletem.
1: Behazudhattad volna, hogy beszélsz, és akkor azt mondják, hogy fölvesznek, és akkor gyors lapal alatt.
0: Nem, ugyanis szeptemberben volt a felvétel, és rögtön kezdődött is azért. Tehát mondjuk ez így eszembe sütött, hogy mondjuk egy hazudjak egy ekkorát. És akkor ezt már eljátszottam a következő évben. Ez volt ez akkor, amikor kimentem közvetlenül, és akkor ugye jött a tavasz, és eljátszottam ugyanezt a következő évben, csak akkor már tavasszal, de nem ez volt a történet. Ott a William Christie osztályába jelentkeztem, ott pedig közölték, hogy mit csináljunk egy ilyen mély hanggal. És nem vettek föl. Na, de viszont csörgött a telefon pár nap múlva, előtte csörgött már a telefon, és akkor én már tudtam, hogy lesz egy meghallgatásom, és elmentem a meghallgatásra. És kétnapos meghallgatás volt, én voltam az első reggel 9-kor, hurrá, nagyon szeretünk meghallgatáson énekelni reggel 9-kor, mindegy. Kriszti kérdezte, visszajön holnap is? Mondtam, hát ha visszahív, jó, akkor hozza a Sárpántyi médiéből ezt a két kis szerepet holnapra. Mondtam, jó. Visszamentem másnap reggel 9-re, hoztam a két kis szerepet, az Önont, meg a második Fantomot, és Önont, de hogy az Önont, az a hülyeségeket beszélek, a Bellont, az Önont, az majd a Ippolit és Ariszibe volt. És azt mondja a Kriszti, ráérek-e ekkor és ekkor és ekkor? Mondtam, köszönettel ráérek. Azt mondja, sose gondolt arra, hogy az osztályomba jöjjön a Párizsi Konzervatoire Supérieure-be? Mondom, dehogy is nem, tegnap voltam felvételizni, ugyanis ők nem lehetnek jelen. És mondta, és? Hát mondom, azt mondták, hogy mit kezdjünk egy ilyen mély hanggal. Bill így körülnézett, aki körülött ülnek, és csak ennyit mondott. Lékom. Ezt most nem fordítom le. Ennyi.
1: Világos.
0: Tehát, ja, és akkor még volt egy ilyen is, hogy aztán találkoztam zsűritaggal, és mondta, hogy ne haragudjak, mert ő vezényelt valamelyik későbbi előadásnál, és mondta, hogy ne nézek már így rá, nem ők döntöttek például. Tehát, hogy mit tudom én, a tanár akarta, hogy ez és ez, és akkor ez volt az izé, hogy mit csináljunk egy ilyen mély hanggal.
1: Te is figyelj, beszéljünk egy kicsit a jelenről is, mostában miket csinálsz, milyen felkéréseid vannak, milyen koncertek állnak előtted, akár külföldi, akár itthon.
0: Most volt 3 sűrű évem, és az is inkább külföldön. Magyarországon hát nincs sok felkérésem, vagy ha van, akkor azt csináltam olyat, hogy én javasoltam egy sorozatot mondjuk, és akkor úgy. A BMC-ben van alapvetően felkérésem, az UMZ-val dolgozom időnként.
1: A kortárs vonal főleg.
0: Magyarországon főleg kortárs vonal. Illetve hát dalirodalom. Tehát Würcz Klárával azért sokat dalirodalmazunk, és szabad ezt így mondani, ez kicsit furcsán hangzik. Ja, szóval elég régóta ismerjük egymást, most már nekem, mennyi most már? Nekem 48 éve. Úgyhogy ez egy ilyen csapat, és hát inkább külföldön vagyok, igen. Most majd megint megyek szeptemberbe Prasakovba, most Helena Winkelmann, aki a Camerata Variabile-nek a művészeti vezetője, és egy csodálatos hegedűművész, érdemes azért belehallgatni, amikor a kettős hegedű versenyét hallgattam, Kopaczynszkája, meg ő hegedül, eszemen darab, valahol nekem nagyon, nagyon közel áll Ligeti lelkületéhez, ő fog most nekem írni egy dalciklust. Azon dolgozunk majd szeptemberben, aztán megyek a Bayerischen Rundfunkhoz, ott növényeket csinálok majd, akkor a Camerata Variabilével lesz több koncertem. Hát szóval, igen, többnyire külföldön vagyok. Most a Kurták Százon énekeltem egy omágyó a György Kurtág, a Luigi Nonótól, amivel olyan kis bájos volt, mert Y-nal kezdődik a darab, és az egész darabban nincsen más, csak Kurtág György nevének a betűi. Na most, hogy egy zeneszerző nem vette a fáradtságot, hogy tudja azt, hogy magyarban olyan nincs, hogy Y külön, tehát az mondjuk G, és mondtam Gyuri bácsinak, hogy hát lehet, hogy most hangzik el életében először ez a darab, úgy, ahogy lennie kéne Gyuri bácsi nevén, és akkor ott valami nyitott zöngét, vagy valami ilyesmit csináltam a Y-on.
1: Nem mindenki olyan alapos, mint az Adesz.
0: Nem mindenki olyan alapos, mint Adesz. Aha. És akkor még az is ment tovább, még a Kottáb is, ahogy ugye írták a szöveget, és elválogatták, még azt is mind-mind-mind átjavítottam a kiadásba, és aztán ők is átjavították szépen. Nem úgy, mint kiadót nem mondok, de még mindig hemzseg a hibáktól a Sipadóban, Nádi hegedűvel, hiába küldöm el, hiába mondom.
1: Hát igen.
0: Van ilyen.
1: Lassan lejárt az idő, már egy órája beszélgetünk, úgyhogy nagyon gyorsan eltelt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is.
1: Gyere még, és akkor minden felnemtett kérdésre, mert még föl fogom tenni, mert volt egy pár, mi bent ragadt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm.
2: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás, minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
6: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagösvény.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Jó napot kívánok, 3 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Megalakult a Tisza kormány, átvette kinevezési okmányait a Magyar Péter vezette új kormány 16 minisztere a Sándor palotában. A ceremónia szokatlan mozzanata volt, hogy a közös fotókon többnyire nem szerepelt Sulyog Tamás köztársasági elnök az új kabinet kérésére. Magyar Péter a kinevezési ünnepség előtt ismét bírálta Sulyog Tamást,

0: Szia, a visszatérítés bevezetését 2027 elejére tervezik. A parlamenti bizottsági meghallgatás után azt mondta, az intézkedés az adózók mintegy felének jelenthet kedvezményt, és több mint 200 ezer ember fizethet kevesebb adót. Hozzátette ugyanakkor, hogy egyes termékeknél már idén is jöhet áfa csökkentés. A lehetséges érintett körbe a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek és bizonyos élelmiszerek tartozhatnak. Újra napirendre kerülhet az Európai Uniós tagság kérdése Norvégiában, miután Izland augusztusban népszavazást tart a csatlakozási tárgyalások újraindításáról. A helyi EU-párti politikusok szerint egy pozitív izlandi eredmény alapvetően változtatná meg Norvégia helyzetét, amely az európai gazdasági térségben gyakorlatilag egyedül maradna Európai Unión kívüli országként. A tagság támogatói arra hivatkoznak, hogy az uniós jogszabályok több mint 90%-a már most is érvényes Norvégiában, miközben Oszló nem vesz részt azok kidolgozásában, és évente több 100 millió eurót fizet az európai belső piachoz való hozzáférésért. Németországban 2,9%-ra 2024. januárja óta a legmagasabbra emelkedett az éves infláció áprilisban, az egy hónappal korábban jegyzett 2,7%-ról. A német szövetségi statisztikai hivatal végleges adatai szerint egy hónap alatt 6%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az előző hónapban jegyzett 1,1%-os növekedést követően. Az éves infláció gyorsulását elsősorban az energiatermékek drágulása okozta. Az iráni háború miatt emelkedő energiaárak már második hónapja gyorsítják az inflációt.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 6%-os mínuszban 133.419 ponton jelenleg. A részvénypiac forgalma 6,5 milliárd forintnál jár. Továbbra is vegyesen teljesítenek a blue chipek. A MOL 0,5%-ot emelkedik 4126 forintra, a Magyar Telekom 0,8%-os pluszban 2428 forinton. Csökken a Richter 1,4%-kal 12420 forintra, az OTP 1,1%-del esik vissza 42130 forintra. Európában gyengülés mutatkozik rendre, a londoni FTSE-nál 3%-os, a német DAX-nál 9%, a francia CAC-on 6%-kal esik vissza, az olasz mutató 7%-kal, a spanyol börze 9%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon az euró értéke 356 forint 99 fillér, az amerikai dollárért 303 forintot és 89 fillért kell fizetni. Mindeközben a kőolaj piacán folytatódik az áremelkedés, a Brent típus majdnem 3%-os drágulás után 107 dollár 19 centbe kerül hordonként. Az észak-amerikai könnyűolaj 2,7%-os áremelkedést követően 100 dollár 73 cent a hordonkénti árazásban.
1: Időjárás jelentés.
0: Lassan újabb csapadékzóna érkezik, és a szél is megélénkül. A hőmérséklet estig 15 és 22 fok között alakul, éjjel 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 3:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A Tisza kormány azt tervezi, hogy a személyi jövedelemadó rendszerben bevezeti az adójóváírást, aki a medián bérnél kevesebbet keres, annak csökkenni fog az adója. Minél kevesebbet keres, annál nagyobb mértékben. Csökken egyes termékek áfája is, a vagyonosokra pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Kármán András pénzügyminisztert hallják.
5: Ez a minimálbér adóterhelése esetén azt jelenti majd, hogy az a jelenlegi 15%-ról 9%-ra csökken, 240 ezer forinttal több pénzt jelent majd minden minimálbéren foglalkoztatottnak. A mediánbér alatt kereső jelenleg nagyjából havi 625 ezer forint bruttó, szintén kevesebb személyi jövedelemadót fognak fizetni, az e felett keresők esetében pedig megmarad a jelenlegi 15%-os kulcs. Csökkentjük az áfát azokon a termékeken, amelyek az alacsony jövedelműek fogyasztásában jelentősebb súlyt képviselnek. Például vényköteles gyógyszereken, zöldségeken és gyümölcsökön, tűzifán.
4: Ruf Bálint, aki a miniszterelnökséget fogja vezetni, a bizottsági meghallgatásán arról beszélt ma, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál, a véleménye miatt senkit nem lehet megkülönböztetni, a gyermekeket védeni kell, és az állam a továbbiakban nem költhet el 200 milliárd forintot magyar emberek vegzálására és propagandára. Szerinte nincs olyan, hogy nemzeti kormány, a magyar nemzetnek bárki is a vezetője, az a nemzet kormánya. Ruf Bálint hangsúlyozta, hogy a mi és ők attitűd a történelem legrosszabb napjait hozta el. Hónapok óta tárgyal az amerikai katonai jelenlét bővítéséről Grönlandon az Egyesült Államok és Dánia. A BBC összefoglalója szerint ez a három új bázis megnyitását jelentené. A tárgyalások fényében szakértők szerint lekerült a napirendről a sziget megszerzésének amerikai igénye.
0: Tőzsde hírek.
4: Az európai parketten marad a negatív hangulat, 0,4%-kal gyengül a londoni FTSE és 1,1%-kal a német DAX index, 0,6% a mínusz a párizsi Cacaronnál, 1%-kal csökken az olasz és 1,2%-kal a spanyol bőrze. És elindult a kereskedés a tengeren túlon ezekben a percekben. 1%-os visszaesésben kezdi a napot a Dow Jones, az S&P 500 4%-os mínuszban, a technológiai Nasdaq 8%-kal gyengül. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 7%-os visszaesésben továbbra is 133.381 ponton, a részvénypiac forgalma 7,7 milliárd forint. A vezetőpapírok vegyesen teljesítenek, a MOL 8,1%-ot emelkedik 4138 forintra, az OTP 1,1%-os mínuszban 42.100 forint, a Richter 1,7%-ot gyengül 12.390 forintra, a Magyar Telekom 9%-ot emelkedik 2.432 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke 357 forint, az amerikai dollárért 304 forintot kell fizetni ebben a pillanatban.
0: Időjárás jelentés.
4: Rövidesen újabb csapadékzóna érkezik, és megélénkül a széljárás. A hőmérséklet estig 15 és 22 fok között alakul, éjjel 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A Gyűjtő mai adása az éteren keresztül zajlik. Két beszélgető társam telefonban jelentkezik. Lajti Virág, aki a Szipál Márton archívum kezelője, illetve egyik kurátora, illetve Csizek Gabriel, aki szintén kurátora az archívumnak. Nem tudom, hogy mennyire kell a hallgatóknak bemutatni Szipál Márton, vagy más néven Martin művészetét, fotoművészetét, de hát egy elképesztő nemzetközi karriert futott be, divatfotótól kezdve a portréfotózáson át mindenféle területen kipróbálta magát, és elképesztő sikereket alkotott Amerikában is különösen. Úgyhogy róla fogunk beszélgetni, az apropója a mai beszélgetésnek pedig az, hogy Pécsen az M21-es galériában nyílt múlt csütörtökön egy kiállítása, és immáron látogatható, majd arra is kíváncsi leszek a kolléganőktől, hogy meddig nézhetjük meg ezt a kiállítást, és hogy pontosan miről szól. Szerintem kezdjük ezzel a kiállítással, és utána majd egy kicsit visszaugrunk az időbe, hogy ki is volt Szipál Márton. Meséljetek nekem, hogy az M21-ben mit láthatunk per pillanat?
7: Én egy picit nehéz menni most a Gabival, akivel ketten vagyunk az M21 galériában megrendezett Szipál Márton egy fény élet örökség egyéves kiállítás, emlékév kiállítás sorozatának a kurátorai, tehát az M21 galériában van most egy gyönyörű kiállítás, divatgeometria az alcím. Annak vagyunk mi a kurátorai, a Gabi most külföldön ül, én itt Budapesten, úgyhogy egy picit nem is látjuk egymást, és egy kicsit nehéz is így, de én annyit szeretnék elmondani, hogy jelen pillanatban ez a divatgeometria nevű kiállítás, ami Pécsett ugye az M21 galériában van, ez nem egyszerűen a divatfotókat mutatja be, hanem azt a gondolkodásmódot, ahogyan a Szipál Márton a világot látta, tehát a formát, arányok, emberi karakterek, precíz, mégis érzékeny rendszerébe gyűjtését. Tehát nem elsősorban csak a divatról szól, hanem inkább egy nagyon finom és érzékeny képet szerettünk volna mutatni Gabival arról, hogy tulajdonképpen a Szipál Márton hogy is látta a világot a divaton keresztül.
6: És hogy látta a világot? Gabi vagy Virág, te mesélsz róla?
7: Hát a divatgeometria cím ugye arra utal, hogy a képeiben ugye mindig jelen van egy ilyen rejtett szerkezet, egy arányrendszer, ami a Szipál Mártonnak nagyon-nagyon fontos volt, és ez mindenképpen megjelent. Vonalak, ritmusok, amelyek mögött ott van mindig az ember. Tehát, hogy nagyon-nagyon fókuszált a modellre és a fényképészet, amikor fényképezett, egy nagyon-nagyon erős és koncentrált figyelem volt a modell és a és a Cipál Márton között, és ez végig követhető minden egyes felvételén, és erről szerettünk volna egy kicsit közelebb engedni a nézőket.
6: Milyen anyagból dolgoztatok? Tehát nyilván van a Cipál archívum, Cipál Márton archívuma. Hogy állt össze ez a gyűjtés, ez a képgyűjtemény?
8: Hát ami most az M21-ben látható a falakon, illetve egy vitrínben, az mind a Cipál archívum anyagából került ki és került oda. Ugye egy archívum az általában többféle típusú munkából áll, vintage kópiákból, negatívokból, levelekből, dokumentumokból, feljegyzésekből, és ezeket mind átnézve a divatra fókuszálva válogattuk ki azt, ami most kikerült a falakra. Természetesen úgy, hogy azért a divaton túl megjelenjen az is, hogy Martin hogyan, milyen alapelvek mentén dolgozott minden egyes képében, vagy minden egyes fényképében, és ezért a kiállítás második terében tulajdonképpen azt mutatjuk meg, hogy a portré fényképezés szisztémája hogyan jelenik meg a divatfotóiban is, illetve ott különböző tematikus egységeket válogattunk egybe.
6: Nagyon nehéz így a rádióban sokszor vizuális témákról beszélgetni, és ígérjük a hallgatóknak, ahogy mindig. Most is készítünk egy Facebook posztot, meg Instagram posztot a műsorhoz, és akkor oda csatolunk sok képet. Remélem, hogy ebben segítetek, Virág és Gabi, majd, hogy jó kis képeket kapjunk, mert ugye annyira emblematikus a stílusa, és annyira önérdekes egy ilyen finom, nagyon magával ragadó stílus. Elképesztően értett ahhoz, hogy megragadja akár a személyiség, akár mondjuk a fotózott divat témának a lényegét. Meséltek egy picit arról szerintem, mielőtt jobban belemerülünk abba, hogy mi látható majd most az M21 galériában, hogy ő neki hogyan, tehát hogy ő honnan indult, ugye Magyarországon született, de aztán Amerikában kötött ki, és rendkívül kalandos élete volt. Szerintem ez sem mellékes a tekintetben, hogy miként alakult ki az ő művészi attitűdje.
7: Igen, ez egy nagyon érdekes életű út. Cipál Márton édesapja, Cipál Károly, ő egy császári és királyi fényképész volt. Tehát a Cipál Márton gyakorlatilag beleszületett ebbe a szakmába.
6: 1924-ben, csak hogy itt belüljük az időket.
7: 1924. május 6-án született a Cipál Márton, egyébként ő Debrecenben nevelkedett föl, és ott volt ez a művészház, ami egyben stúdiója is volt az édesapján. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Márton és egyébként a húga, a Maca, aki szintén fényképész lett, ők a művészházban, ahol laktak is, alkottak is, így nőttek föl. Napi 24-ben azt hallották, hogy az édesapja vagy dolgozik, vagy a retusőr kisasszonyokat noszogatja, hogy így kéne, úgy kéne. Tehát, hogy ők ebbe belenőttek, és így nőttek föl. Tehát konkrétan anyatejjel szitták magukba a tudást. Annak ellenére, hogy a Cipál Márton minden szeretett volna lenni, csak fényképész nem. Uh-huh. Hát ez egy ilyen nagyon mókás történet, hogy aztán hogyan nem tudta elkerülni a sorsát, hiszen az első műtermét Debrecenben nyitotta meg a Cipál Márton, és utána ment fel Budapestre. A Fotószövetségnek volt egyébként az egyik vezetője Budapesten, a kereskedelmi vezetője, és 56-ban hagyta el kalandos úton Budapestet.
6: De itt kihagytál egy lényeges pontot, a háborút, azért nem semmi pilóta volt.
7: Igen, ő tisztiskolát végzett, és repülni szeretett volna. Tehát gyerekkorában repülőmaketteket rakott össze, felnőtt korában a tisztiskolában repülőpilóta kiképzést kapott. Igazi bevetésen szerencsére nem volt, mert mire oda került volna, sor vége lett a háborúnak. De a képzés az megtörtént. Mm. Úgyhogy ennyi, amit esetleg hozzá lehet ez a repüléshez fűzni, de a vonzalma, és ez egyébként nagyon jó, hogy rákérdeztél, a vonzalma repülők iránt mindig is megmaradt. Tehát életében több olyan felvételt készített, amiben vagy repülők jelennek meg, vagy ez a nagyon-nagyon könnyed ruhalibbenéstől kezdve, tehát hogy neki volt egy ilyen vonzalma, ami végigkövette gyakorlatilag az egész életét. Visszatérve egy ezzel a kronológiai sorrendre, tehát Budapest után Los Angeles, Los Angelesben megnyitotta a Sunset Boulevardon a stúdióját, ami egy fantasztikus nagy teljesítmény volt, mert azért ott megkérték az árát, tehát ott tényleg nagy sztárok és fontos nagy emberek dolgoztak, és lett lehetőségük arra, hogy ott nyissanak stúdiót. Tehát bárki nem tudott ott stúdiót nyitni.
6: Hát is elképesztő nevek merülnek itt fel, akiket fotózott, nem? Olyan celebritások, mint John Wayne, vagy Tommy Lee Jones, vagy Leslie Nielsen, igen, és még lehetne sorolni.
7: Igen, nem, neki volt egy szisztémája, ami tulajdonképpen Debrecenben is bevált, és Los Angelesben is bevált, hogy ő elkezdte fényképezni a színészeket, és aztán a színészeket kitette az üzletének az ablakába, és gyakorlatilag onnan rögtön mindenki látta, hogy hát ha ez a fényképész ilyen fantasztikus nagy embereket fotózik, az több mint valószínű. Ha a sztároknak jó volt a sztárfelvétel, akkor nekünk is nagyon-nagyon jó lesz a sztárfelvétel. És ez a nagyon nehéz kezdete, ugye minden kezdet nehéz, pláne külhomban

0: kérdésehez. Ő egy nagyon szigorú, nagyon keményen megdolgozó ember volt mindenért is. A művészetben nem ismert tréfát, annak ellenére, hogy nagyon könnyed megtűnnek a felvételei, de egy nagyon koncentrált munka morálja volt. Most úgy mondanánk, hogy flóba kerülünk, és akkor flóba csináljuk a dolgot, az az igazi fantasztikus teljesítmény. Ő minden egyes felvételét flóba csinálta, tehát egy olyan intenzív koncentráció volt részéről, hogy az a fotó alanyból pont úgy tudja megfogalmazni azt a látványt, ahogy ő szeretné. Egy nagyon határozott elképzelése volt, hogy mi néz ki jól, és ő mit szeretne alkotni, és ezt hogyan szeretné láthatni a nézőkkel, hogy ehhez a szerencse kevés lett volna. Tehát ő megdolgozott mindennél nagyon-nagyon.
1: Visszatérve a kiállításra, ugye egy ilyen nagyon-nagyon gazdag és hosszú életműről beszélünk, amit több szempontból lehet vizsgálni, nézni, és akkor itt most ti azt választottátok, hogy azt a címet adjátok a kiállításnak, hogy ahogy a műsor elején is szó volt róla, hogy divat geometria, illetve hát az alcím az, hogy Szipál 101 fény életörökség a divat fényei, de hogy divat geometria is, hogy ez a szerkesztettség, matematikai megközelítés is fontos volt számára azon kívül, hogy a személy vagy a téma lényegének a megragadása. Erről még egy picit meséltek, hogy mit kell tudni erről a divat geometriáról, mint témáról, hogyha a kiállítást meglátogatjuk?
0: Én egy fél mondatot mondanék, aztán átadnám, hogy a Gabi is mondjon, mert szerintem mindig izgalmas az, hogyha két kurátor van, és bár egy anyagon dolgozunk, és nagyon-nagyon nagy volt az összhang, de én szerintem az mindig izgalmas, hogyha mind a ketten mondunk ugyanarról valamit, és akkor esetleg a hallgatóknak így összeáll a kép. Én nagyon-nagyon röviden annyit próbálnék mondani, hogy ez a divatgeometria cím arra utal, hogy a képeiben mindig jelen van egy rejtett szerkezet. Tehát a Szipál így gondolkozott, arányrendszerek, és amik neki mindig is fontos volt, és hogy ez a kiállítás azt próbálja vizsgálni, hogyan találkozik ez a nagyon szigorú kompozíció és az egyéni karaktere a modellnek. Hogy válik egy modell nem csak egy tárgyá, hanem egyfajta egy geometria is, és egy ilyen érzelmi egyensúlyt próbált összehozni a Szipál, és mi ezt szerettük volna megmutatni. Tehát én ennyit szeretnék, és aztán most a Gabi is mond erre valamit, és akkor aztán összeáll, hogy mi is tulajdonképpen ez a divat geometria.
1: Halljuk, Gabi, te mit gondolsz?
2: Egyrészt én hajlamos vagyok azt hinni, hogy a fotográfiának az egyik leglényegesebb eleme a megfigyelés és az odafigyelés. És a megfigyelés az azért nagyon fontos, mert egy kicsit a folyamatosan változó világban a megfigyelés által létrejönnek azok az állóképek, amelyekből aztán ténylegesen megszületnek azok a láthatóvá váló állóképek. És azért kezdtem most ilyen messziről, mert szerintem a Martin életművének egy ilyen nagyon mély árama az ez a megfigyelés és odafigyelés. Szerinte egyébként az egyik legfontosabb emberi kapcsolódás az a beszélgetés. Ez mindig a valamire, azaz a másikra való odafigyelést jelenti. Aki egyébként olyan szerencsés volt, hogy ismerte őt és beszélgetett vele, az pontosan érti, hogy én most mire utalok. És
1: így nagyon ritka a képesség egyébként.
2: Bizony.
1: Főleg a férfiak részéről elnézést. De hogy ez tényleg... hogy ez tényleg ritka ma, meg főleg ma megtapasztalni ezt a valódi odafigyelést egy beszélgetés során.
2: És valószínűsíthető, hogy ezért is jutott el a portréiban ilyen mélyre és ilyen minőségre, mert ezt az odafigyelést tudta beletenni ebbe a kapcsolódásba, vagy ebbe a történetbe. Ami a szerkesztettségét illeti a képeknek, az pedig szintén megfigyelés alapú, én azt gondolom, az az aranymetszésnek az alkalmazása, bár élet végén jött erre rá, és akkor mondta ki, hogy ezen elv alapján dolgozott, de hogyha meg

0: fizika képeket, akkor mindig fellelhető ez a most kicsit egyszerűsítve kétharmad, egyharmad arány, illetőleg minden kompozíciós elemnek az egyensúlyra és a szimmetriára való törekvése, lett légyen az látható tád, vagy lett légyen az a hiány, azaz a éppen semmi nincs a képen, de az pont olyan súllyal van, hogy ellenpontozza a másik oldalát a képnek, ami megvan, van valami látható, látható elem, akár a testforma, az íve, a ruharedője, stb. Tehát ő ezzel bánt ilyen hihetetlenül finoman és érzékenyen, és bár egyébként a divatfotóinak egy részénél Stértel az erőteljes nagy formák használatával, mégis mindig felelhető e mögött, vagy ebben, vagy emellett az a nagyon, nagyon finom részletre való odafigyelés, amiben nagyon fontos elem hordozódik ehhez a szimmetriához, vagy ennek az arányrendszernek a jó beállításához. És ahogy én szoktam néha mondani, nem csak azt lehet mondani, hogy az ördög a részletekben lakik, hanem az angyal is.
1: De ez milyen érdekes egyébként, ez egy jó mondás, de milyen érdekes, hogy erre az élete vége felé jött rá tulajdonképpen, hogy ő egy ilyen szigorú arányrendszerben gondolkodik, ez valószínűleg annyira ösztönös volt, amikor dolgozott, hogy nem is kellett tanulni, nem?
0: Hát igen, valószínűleg azt történt, hogy akkor mondta ki, tehát nyilván ő ezt tudta, csak nem nevezte, akkor nevezte nevén, meg hát tényleg, amit magával hozott otthonról az édesapjától, aki elcipelte, nem tudom, amerikai filmekre, és ahogy nézték a moziba a filmeket, akkor folyamatosan mondta neki a világítás és a képkivágás rejtelmeit, vagy hibáit, vagy éppen a klassz dolgait, szóval ő azért éveken keresztül ebben volt, hogy ezt folyamatosan meg is figyelte.
1: Már nagyon pici időnk volt, van, egy percünk van körülbelül, csak röviden még annyit meséltek el, hogy maga az archívum az milyen anyagból áll össze, hogyan jött létre?
2: Az archívum ez gyakorlatilag a Szipál Márton hagyatéka, amiben vannak vintage fotók, vászon nyomatok, negatívok, tehát ez egy hatalmas nagy anyag. Én egy dolgot szeretnék még kiemelni, hogyha szabad, pláne ha rövid az idő, hogy tulajdonképpen miért annyira fontos ma ez a Szipál látásmód, az én meglátásom szerint. Hogy ugye a képek túltelítettségének korában élünk most, és különösen fontos visszatérni ahhoz a egyfajta tudatossághoz, amit a Szipál képviselt a felvételei során, ahol minden vonalnak, minden tekintetnek jelentése van. És ez nagyon, nagyon látszódik minden egyes Szipál képen, és én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy teret lehet ennek adni a mai világban, pont azért, mert most nagyon nincs semmire időnk, és csak rohanunk, és darálódunk, és darálunk mindent. Úgyhogy én különösen fontosnak látom ezt az anyagot ma, amit a Szipál közvetít.
1: Hát köszönöm szépen, ez egy jó zárszó is. Remélem, hogyha lesznek még érdekes, izgalmas kiállítások az archívumból, vagy akár egyéb gyűjteményekből, akkor jelzitek, és akkor tudunk a hallgatóknak is beszámolni róla.
2: Köszönjük szépen, Facebookon és Instán meg lehet követni a Szipált és az aktuális megjelenéseket, úgyhogy akit felizgatott ez a kérdéskör, hogy miért annyira aktuális ma a Szipál, az elér minket.
1: Nagyon jó. Köszönöm szépen, az imént Lajti Virággal beszélgettem, aki a Szipál Márton alapítvány kezelője és az M21-es Pécsi Galériában rendezett Divatgeometria című kiállítás egyik kurátora, illetve Csizek Gabriella kurátorral is beszéltem az imént, Szipál Márton művészetéről és a kiállításról. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést.
0: Köszönjük.
2: Május végéig meg lehet nézni a kiállítást, ezt szerettem volna.
1: Ez fontos.
2: Elmondani.
1: Köszi, hogy szóltál.
2: Fontos.
1: Igen.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen, tehát május végéig még látható a kiállítás. Köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak, a műsor vasárnap 15:35 perckor ismét hallgatható, a mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.
3: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
2: Marketing és Média Top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 4 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Dr. Zoltán kulturális miniszter jelölt teljes körű vizsgálatot ígért a nemzeti kulturális alap működésével kapcsolatban. Parlamenti meghallgatásán azt mondta, átvilágítják az elmúlt évek vitatott támogatási döntéseit, valamint visszaállítják a szakmai alapú forráselosztást az NKA-ban. A Tisza kormány emellett megszüntetné a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, leállítaná a vitatott múzeumi költözteteket és átalakítaná a közmédiát. Tar szerint véget vetnének az állami propagandának és visszaállítanák a közszolgálati média függetlenségét. A miniszter beszélt a kulturális intézményrendszer, a színházi és filmes támogatások, valamint a műemlékvédelem reformjáról is. Ha ismét megtámadják, Irán 90%-os tisztaságú uránt fog dúsítani. Ezt Ebrahim Rezai, az iráni parlament nemzetbiztonsági és külügyi bizottságának szóvivője mondta. Egyelőre nem lehet tudni, mi lett a sorsa annak a mintegy 400 kg 60%-os uránnak, amely feltehetően a tavalyi amerikai légicsapásokban megrongált iráni nukleáris létesítmények romjai alatt van. Amerikai hírszerzési elemzések szerint Teherán atomprogramját csak úgy lehet jelentős mértékben visszavetni, ha az urán készletet elviszik onnan vagy megsemmisítik. Washington ragaszkodik ahhoz, hogy Irán mondjon le az urándúsításról és szállítsa külföldre meglévő készleteit. Négy kormánytag és számos képviselő távozására kérte Keir Starmer brit miniszterelnököt. A BBC és a Sky News egybehangzó beszámolói szerint tegnap estig a munkáspárt alsóházi frakciójának 70 tagja is ugyanezt kérte a kormányfőtől. Ennek előzményeként a múlt héten tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett. A kormányfő jelezte, nem kíván lemondani sem pártelnöki, sem miniszterelnöki tisztségéről. Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace, a MOL, valamint az eljáró kormányhivatal ellen egy korábbi üzemanyag szivárgás ügyében. A bíróság megsemmisítette a hatósági határozatot. A civilek szerint ez túlságosan elnéző volt a MOL vállalattal szemben, és a kármentesítés után is jelentős mértékű szennyezés maradt volna a területen.
0: Tőzsde hírek.
3: 9%-kal esik vissza a Bux Index egy órával tőzsdezárás előtt 133.050 ponton a Bux. A részvénypiac forgalma 8,6 milliárd forint, Vegyesen teljesítenek a blue chipek. A MOL 6%-kal emelkedik 4130 forintra, az OTP 1,4%-del gyengül 42.000 forintra, a Richter 2%-kal esik vissza 12.340 forintra, a Magyar Telekom 1%-os mínuszban 2408 forinton. Európában nem javul a hangulat, 4%-kal gyengül a londoni FTSE, 1%-kal a német DAX index, a párizsi CAC-on 8%-os mínuszban, az olasz mutató 1,2%-ot gyengül, a spanyol 1,5%-ot esik vissza. A bankközi devizapiacon a dollár értéke ebben a pillanatban 304 forint 79 fillér, az euróért 357 forintot és 50 fillért kell fizetni. A tengeren túlon elindult a kereskedés fél órával ezelőtt, és azóta sem javult a hangulat. A Dow Jones 6%-kal esik vissza, az S&P 500 szintén 6%-os mínuszban, a technológiai Nasdaq már 8%-ot süllyed.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, reggelre még északkeleten, keleten maradhat felhős az ég, míg másutt kiderül. A csapadékzóna is tovább halad kelet felé, melyből főként a Dunától keletre számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra, de reggelre megszűnik a csapadék tevékenység. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
4: Jó rádiózást és szép napot kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután, kedden, itt a Trend FM-en, hosszú műsorsáv, egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk, majd 5 óra után Cégkassa Podcast sorozat, fél 5 és 5 óra között egy pályázat, ismét a fiatalokat szólítja meg történelmi pályázataival a Magyar Battyányi Alapítvány, most pedig néhány perc múlva iparnapjai, május 18-a és 21-e között rendezik az iparnapjai nemzetközi ipari szakkiállítást és a Magtek nemzetközi gépgyártás technológiai szakkiállítást a Hungexpon. A részletek a kiállítás szervezőitől néhány perc múlva itt a Monitor délutánban.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: bella ragazza. Americana, eh?
1: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, május 18-a és 21-e között Hung Expo, Magtech, Automotive Hungary kiállítás, iparnapja ismét. Együtt vannak az ipar szereplői, két vendég a stúdióban, Bálint Zsófia, kiállításigazgató, Magtech iparnapjai, Hung Expo ZRT és Tóth Gábor, MVUK, ZRT üzletfejlesztési igazgató, ipari klub vezető, majd mindent szétszálazunk, jó? Hát szokásos dolog, két kiállítás együtt, egyfajta társkiállításként, ugye? Ipar napjai, Magtech, Automotive Hungary.
3: Május 18-a és 21-e között rendezzük meg idén is az ipar napjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokat. 22 országból több mint 350 kiállítót várunk, akik idén is fölvonultatják legújabb fejlesztéseiket, innovációikat, és nagy várakozásokkal jelennek meg a kiállításon. A kiállítás az A pavilonban kerül megrendezésre, mind a három tematika itt kapott helyet, vagy itt kap helyet ebben a pavilonban.
2: Mit érzékelnek, hogy most az ipar milyen állapotban van? Mert számokat látjuk. Mit érzékelnek a kiállításon? Mekkora most a bizalom, a mozgolódás, az érdeklődés?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy kivárnak most a vállalatok, van érdeklődés, tehát még az utolsó héten is kaptunk jelentkezéseket, éppen a napokban az utolsó helyeket töltöttük föl kiállítókkal, tehát van, szeretnének, tehát fontos számukra.
2: Azt, hogy megmutathassák.
3: Igen, de az látható, hogy mindenki egy kicsit kisebb területen mutatja be az újdonságait, és hát vár, kivárja, hogy tulajdonképpen milyen támogatások jönnek. Ahogy a számokat láttam, most a március egy kicsit bizakodásra ad okot, növekedés látható 6-7%-os az ipar területén. Úgyhogy én
2: hát
3: azt gondolom,
2: az lendületet ad,
3: igen,
2: az
3: igen. De szóval érdeklődésből nincs hiány. Sok látogatónk lesz, én bízom benne.
2: Tehát ez meg az óvatos négyzetméter, ez meg mindenkietes hát, formában most érzékelhető volt az elmúlt időszakban, tehát ebben nincsen semmi csoda. Még egyszer az időpont, ugye május 18-a és 21-e, majd mindjárt jön Gábor, és csak még egy dolog, az újdonságok, mert ez mindig meg kell újulni valamilyen módon, még egy ilyen dupla kiállítás, vagy tripla kiállításnak. Én láttam, mini gyár az lesz, ugye, kőbánya fontos lesz. Ezt a kettőt vegyük végig, aztán jöjjenek a szakmai fórumok, és akkor Gábor is szót kap.
3: Így van, a minigyár most már idén harmadszorra építjük meg az Application Zone-t, vagy minigyárat, egy automata gyártósort, ahol tulajdonképpen több cég, több ipari vállalat termékét kötjük össze, és élőben láthatják a látogatók, szakemberek, hogy hogyan működnek ezeknek az ipari vállalatoknak a termékei. Itt képviselteti magát gyakorlatilag az ipari ágazat minden szereplője, a robotika, automatizáció, a méréstechnika, jelöléstechnika, csomagolástechnika.
2: Mennyire nehéz önöknek összevezényelni, mert azért mindenki a magájban remekül teljesíthet. De azért valahogy őket össze kell hangolni, mint egy nagy zenekart, és ezek egymásnak akár idegen szereplők is lehetnek.
3: Így van, idegen szereplők tulajdonképpen. Segítségünkre van természetesen a Hunify Laboratories Kft., akinek a segítségével ezek a termékek összekötődnek, vagy összehangolódnak, és élőben láthatják majd a szakemberek, hogy hogyan működik egy ilyen kezdeményezés. Nagyon izgalmas és érdekes pontja egyébként ez a kiállításnak.
2: Aztán lesz egy kis történelmi utazás is, ugye? És itt lesz a 10. kerület kőbánya.
3: Így van, az X-Gén egy városira optimalizált ipari klaszter tulajdonképpen. Több mint 100 éves tapasztalattal rendelkező ipari vállalatok, tehát itt a 10. kerületi kőbányai ipari vállalatok jelennek meg, és ezzel a kezdeményezéssel mutatja be Kőbánya önkormányzata, hogy hogyan válik a tapasztalat és a nyitottság versenyelőnyé egy legmodernebb, így van, egy legmodernebb technológiai világában, ami fontos szempont.
2: Az iparnapjára mindig jellemző a Magtechre és meg az Automotive Hungary-re is, hogy szakmai események zajlanak, szakmai fórumok zajlanak. És itt lehet érdekes az MVÜK, és ez egy izgalmas kezdeményezés volt a számomra. Gábor ugye üzletfejlesztés igazgató, ipari klub vezető. Mit csinál az MVÜK? Az ipari tagozat, az ipari klub mennyiben fontos akár ezen a rendezvényen, vagy mennyiben hangsúlyos?
4: Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Az MVÜK, vagy hosszabb nevén Magyar Vállalatok Üzleti Közössége egy 600 tagcégből, 1200 felső vezetőből álló vezető és üzleti közösség, ahol a közösségnek a tagjai szakmai, üzleti és emberi módon tudnak egymáshoz kapcsolódni, cserélhetnek tapasztalatokat, iparági ismeretekre tehetnek szert, vagy akár problémáikra megoldásokat találhatnak. Tematikus klubokat, tematikus fórumokat, kis és kötetlen eseményeket szervezünk, azoknak a platformja vagyunk. Missziunk egy olyan sokszínű támogató üzleti közösséget építeni, ahol a cégtulajdonosok és a felső vezetők biztonságos és inspirál környezetben oszthatják meg gyakorlatilag a tudásukat és kérdéseiket. Gyakorlatilag 2020-ban létrehoztuk az ipari klubot, aminek én vagyok a vezetője. Az ipari klub küldetése, hogy a magyar ipari vállalatok döntéshozóit egy olyan szakmai közösségbe szervezze, ahol a tapasztalat valódi értékké, az összefogás versenyelőnyé, a tudás pedig mérhető üzleti eredményekké tud válni. Gyakorlatilag hiszünk abban, hogy a gyártó és termelő vállalatok vezetői egymás tapasztalataiból tanulva gyorsabban tudnak reagálni a változó gazdasági, technológiai és munkapiaci kihívásokra.
2: Nyilván van átfedés, mert akik ott lesznek az iparnapi Magtech Automotive Hungary kiállításon is kiállítanak, azok között lehetnek olyanok, akik az üzleti klub tagja, az MVUK tagjai, meg lehetnek olyanok, akik nem. És végül is ezt a két társulatot vagy társaságot hozzátok most valamilyen módon össze, vagy viszitek ki helyszínre, terepre.
4: Pontosan, ez nagyon jó megfogalmazás. Ugye nekünk a helyszínünk, a rendezvényeink helyszíne az nem a Hung Expo szokott lenni. Most ez egy kivételes alkalom, tehát maga az ipari klubnak a következő állomása, az gyakorlatilag a Hung Expo-nak a főépületébe fog megvalósulni. Ez egy délelőtti program, 9 órától kezdődik el egy gyakorlatilag ipari cégekből álló beszélgetés, aminek lesz egy témája, egy előadása, ami gyakorlatilag a mai szakmai fókuszban egyik a legmeghatározóbb kérdése, ugye az AI van.
2: Ezt ki is találhatta volna, hogy igen. Az AI-ja van. Az AI még nem jött szóba, pedig beszélgetünk már 10 perc.
4: Így van, és most gyakorlatilag a májusi állomásunknak a megállója az ipar napjai Magtech kiállítás, ahol mondom, egy délelőtti rendezvény keretében korlátozott számban várjuk azokat a cégvezetőket. A kiállítók közül természetesen, akik főleg gyártócégek vezető képviselői, és akik részt akarnak venni ezen a VIP eseményen, ahol a tagokkal, a tagjainkkal tudnak találkozni.
2: A jól emlékszem, azt mondtad, hogy 100-120, ugye?
4: Összesen mennyi tagja van az ipari klubnak, így van. Hát most nyilván nem biztos, igen, hogy mindenki ott lesz, és van egyébként átfedés, tehát nyilván vannak olyan tagjaink, akik kiállítanak, őket is természetesen meghívjuk, és vannak olyan kiállítók, akik nem tagjai az ipari klubnak, és őket is szeretettel várjuk. Az fontos, hogy vezetők legyenek, tehát döntéshozók nyilván legyenek, akik eljönnek, és gyakorlatilag mi folyamatosan keressük az új lehetőségeket, az együttműködéseket az ipar szereplőivel, és az iparnapjai Magtech kiállítás egy remek lehetőséget nyújt arra, hogy akár a Hung Expo, akár pedig az ipari közössége megtalálja a kapcsolódásokat, és ez a kiállítás mind a két fél számára különösen előnyös.
2: Hát ez egy win-win szituáció, ez egyértelmű, és akkor összemoderáljátok itt akkor a résztvevőket.
4: Gyakorlatilag a igen, így van.
2: A professzionális üzleti klub kapcsolatépítés és működő rendszereket tudtok ott megmutatni, vagy tudnak megnézni akár a tagok. Oké, vannak egyéb szakmai fórumok is, ugye?
3: Így van, széles kiállítói kínálat mellett számos program helyszínen zajlanak majd előadás. Sok kerekasztal beszélgetések, lesz műanyagipari konferencia, lesz munkaruha, védőruha konferencia, de idén először építünk egy színpadot az A-pavilonon belül, ahol kerekasztal beszélgetéseket, előadásokat hallgathatnak meg izgalmas témákban a szakemberek, olyan témákban, ami most mindenkit foglalkoztat, AI. Pont például a digitális, igen, a digitális transformáció, az AI, de az élelmiszeripar, pont az MVUK kapcsán az élelmiszeripar újdonságairól is lesz majd szó, de helyet kap itt a robot-ember kapcsolata, de a robotizációról is lesz szó külön. Úgyhogy nagyon izgalmas témákkal várjuk, és ne felejtsük el az űripart, és Kapu Tibor is vendégünk lesz ezen a kerekasztal beszélgetésen, ahol pont az X-Gain Cluster tagvállalatainak vezetőivel fog beszélgetni majd az űripar és kőbánya kapcsolatáról. Például ez egy izgalmas témának ígérkezik.
2: Az űrből jönünk vissza. vissza azért a földre, Automotive Hungary, csak röviden.
3: Ott is lesznek újdonságok, a Tech Together egy mérnök hallgatók versenye, várjuk az ország minden részéről a mérnök hallgatókat, akik itt mérik össze tudásukat minden évben, úgyhogy ez is egy izgalmas programnak ígérkezik az Automotive Hungary keretén belül.
2: Mit várnak leginkább ez ott a 4 nap alatt személy szerint? Mi lesz a legizgalmasabb? A diákról most nem is beszéltünk, de szokásosan ilyenkor is diákat osztanak, úgyhogy ez is fontos lesz sokaknak.
3: Remélem, hogy idén most még többen jönnek, még több szakembert láthatunk vendégül, akik megtalálják a számításaikat üzleti szempontból is. Én úgy gondolom, hogy a személyes kapcsolatok és a bizalom fölértékelődik. Itt a bizalomra arra gondolok, hogy személyesen kapcsolatok révén tudunk bizalmat építeni, és ez az üzleti kapcsolatokat is segítheti minden területen, mind beszállító, mind gyártó oldalon, mind döntéshozó tekintetében. Itt azt gondolom, hogy izgalmas programokkal vonzuk majd ide a látogatókat, és remélem, hogy 15-16 ezer szakember mindenféleképpen megfordul majd itt.
2: A 4 nap alatt.
3: Igen. Idén több külföldi kiállító lesz, mint tavaly volt, és azt is remélem, hogy elégedetten fognak távozni ezek a külföldi vállalatok, kiállítók a kiállításról, és jövőre még szélesebb körben tudunk majd külföldieket vendégül látni. Tehát ez a régiós kiállítás, ez működik a jövőben is.
2: Gábor, az MVÜK mivel lenne elégedett?
4: Gyakorlatilag, hogyha minél több cégvezetőhöz el tudnánk jutni, és nagyon fontos, hogy a Zsófit kiegészíteném annyival, hogy ha már az ipar napjai MagTech kiállítás ugye 18-ától, május 18-ától 21-ig lesz, az MVÜK május 20-án lesz délelőtt, illetve kora délután
2: az
4: eseményünk, így van a közösségünk, tehát hogy velünk akar találkozni ebben az időpontban, tudja ezt megtenni, és gyakorlatilag minél több gyártó és ipari céghez szeretnénk eljutni, és minél több gyártó és ipari céggel szeretnénk beszélni, kapcsolódni, akár üzletileg, akár pedig szakmai módon megismerni egymást. Tehát ez lenne a fontos küldetésünk az ipari klub kapcsán, illetve a MagTech-kel való együttműködés kapcsán.
2: Fontos esemény a hazai ipar szempontjában. Nagyon szépen köszönöm május 18. és 21. között Hungexpo MagTech társrendezvényként Automotive Hungary. A helyszín a Hungexpo, Bálint Zsófia kiállításigazgató, Tóth Gábor, MVÜK üzletfejlesztési igazgató. Köszönöm szépen, nagyon sok látogatót, szakembert önöknek.
4: Nagyon szépen
3: köszönjük.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyenházhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kisállatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Hány Grammy díjas művész lép fel idén-nyáron a Margit szigeten? Milyen fúziót alkot az elektronikus és a szimfonikus zene? Játsz velünk a Margit Szigeti Színház és a Trend FM közös játékában az értékes belépőkért. Hogyan tudsz bejutni a backstage-be? Mi történik a nyár legrövidebb éjszakáján? Hallgasd a Trend FM-et, kövesd a Facebook posztjainkat, és add meg a helyes választ kommentben. Hallgass, kövess, játsz, és nyerj belépőket a Margit Szigeti Színház nyári programjaira.
5: Marketing és Média Top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az éj és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó napot kívánok, 4:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Megalakult a Tisza kormány, átvette kinevezési okmányait a Magyar Péter vezette új kormány 16 minisztere a Sándor palotában. A ceremónia szokatlan mozzanata volt, hogy a közös fotókon többnyire nem szerepelt Sulyog Tamás köztársasági elnök az új kabinet kérésére. Magyar Péter a kinevezési ünnepség előtt ismét bírálta Sulyog Tamást és megerősítette, továbbra is azt várja, hogy az államfő május végéig távozzon hivatalából. Ellenkező esetben a parlamenti kétharmad birtokában kezdeményezhetik eltávolítását. A miniszterek kinevezésük után délután 4-től az országgyűlésben tettek esküt. Kármán András pénzügyminiszter szerint idén már nem változtatnak a személyi jövedelemadó rendszerén, az SZJ a visszatérítés bevezetését 2027 elejére tervezik. A parlamenti bizottsági meghallgatás után azt mondta, az intézkedés az adózók mintegy felének jelenthet kedvezményt, és több mint 200 ezer ember fizethet kevesebb adót. Hozzátette ugyanakkor, hogy egyes termékeknél már idén is jöhet áfacsökkentés. A lehetséges érintett körbe a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek és bizonyos élelmiszerek tartozhatnak. 7 százalékpontot rontott a forint erősödése a Richter első negyedéves gyógyszeripari bevételén. Változatlan árfolyamon számolva 5,9%-kal nőttek a bevételek, elsősorban a Vraylar és a biotechnológiai üzletág teljesítményének köszönhetően. Éves összevetésben 1,3%-kal 217 milliárd forintra csökkentek. Miró József az Erste vezető elemzője szerint a rövidesen piacra lépő új biotechnológiai készítmények jelentősen javítják majd a cég teljesítményét.
7: Nyilván előbb-utóbb ez a forint erősödés, meg dollár gyengülés, ez véget fog érni. És akkor ugye ezek meg már pozitívan fognak megjelenni. Tehát azt fog számítani, hogy ez az erős mögöttes teljesítmény akkor fogja megmutatni magát igazándiból. Hát erre még várnunk kell, valószínűleg ez nem a második negyed év lesz, de a harmadik negyed év környékétől már erre lehet számítani, hogy már nem ez az árfolyam téria fogja dominálni az eredményt, hanem a tényleges teljesítmény.
0: Tőzsde hírek.
6: Fél órával tőzsdezárás előtt 9%-os mínuszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 132.990 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 10,1 milliárd forint, a vezető papírok vegyesen teljesítenek, már csak a MOL emelkedik, 0,5%-a plusz, így 4.126 forinton, az OTP 0,5%-ot gyengül 41.940 forintra, a Richter 1,6%-os mínuszban 12.400 forint, a Magyar Telekom 0,2%-del esik vissza 2.406 forintra. Európában is gyengülés látszódik, a londoni FTSE 0,3%-kal esik vissza, a német DAX 1,2%-kal, a francia CAC-on 0,9%-kal, az olasz börze 1%-os mínuszban, a spanyol index 0,5%-ot veszít értékéből. A tengeren túlon továbbra is rossz a hangulat, nyitás óta ez látszódik. 0,1%-kal gyengül most a Dow Jones, 0,4%-kal az S&P 500, a technológiai Nasdaq már 0,8%-os visszaesésben. Mindeközben a bankközi devizapiacon a dollár értéke 304 forint 98 fillér, az euróért 357 forintot és 76 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
6: Nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, reggelre még északkeleten, keleten maradhat felhős az ég, még másutt kiderül. A csapadék zóna is tovább halad kelet felé, melyből főként a Dunától keletre számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra, de reggelre megszűnik a csapadék tevékenység. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
8: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. A Magyar Batthyány Alapítvány 2026-ban ismét meghirdeti nagyszabású történelmi pályázatát általános középiskolás diákok és egyetemi hallgatók számára. Hagyomány ez most már a harmadik év, ha jól emlékszem, és hát két fontos cél is van, vagy apropó is van, ha úgy tetszik. Az egyik a Batthyány család szellemi öröksége, a másik a Mohácsi csata 500. évforduló, hogy a 2026-ban. Batthyány Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke a telefonalban. Kezi csókolom.
9: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
8: És a két dolgot összekössük, ugye? A Batthyányakat és a Mohácsi csata évfordulót. Végülis ott kell keresgélni, ugye azokban az években a Batthyány család felemelkedésének a kezdetét.
9: Igen, hát a Batthyány családnak ilyen épített öröksége az már van a 1230-as évektől, amit mondjuk lehet látni például a felsőrsi préposti templom. Tehát, hogy a kővágóőrsi család, aki a Batthyány családnak volt az őse, tehát, hogy onnan származik. Tehát majdnem 800 éve van már itt a Kárpát-medencében, de a Mohácsi csata 1526-ban ott volt egy kiemelkedő alakunk, a Batthyány első Ferenc, aki a Mohácsi csatában a jobb szárnyat vitte. És azért ő például úgy tudjuk, milyen családi legendában, hogy a hogy a Pécsre, a katedrálisra ment, és ott állítólag kicsit meg is mentette ezeket az egyháznak az szereit, a kelyheket, stb., hogy ne kerüljönek a törökök, vagy az oszmánoknak a kezébe. Tehát ezt indítottuk el, és pontosan azért ez a pályázat, amit mi már harmadik éve hirdetünk meg, és tisztelettel, mivel Mohács 500 emlékév van Magyarországon, tehát, hogy erre tűztük föl a meghirdetést. Van egy ilyen középiskolásoknak, felső tagozatos iskolásoknak, Mohács 500 batyányak szerepe a török ellenes harcokban. Erre egy kis videófilmet várunk, ilyen 2-3 perceset. Míg van az egyetemistáknak, ott pedig eszéírás van. Az eszének lenne az a címe, hogy vagy e köré inkább a batyány család szerepe az oszmán hódítás megállításában. Itt nem csak a honvédelmi szerepre gondoltunk, hanem akár a mögött is, ami van, mint gazdasági, társadalmi, tehát hogy milyen szerepük volt. És természetesen vannak a joghallgatók, azért, hogyha bárki a batyányi örökséget meghallja, az első ember Próbatyányi Lajos, Magyarország első miniszterelnöke, tehát ő jut eszébe, és pontosan ezért a joghallgatóknak nagyon szeretnénk a felségárulási szerét, tehát ezt is már harmadik alkalommal hirdetjük meg. Augusztus 31-ig várjuk a pályaműveket, október 6-án a szokásos helyen, a Fiumei-i Sírkertben, ott szoktuk átadni a díjakat. Itt pénzbeli juttatás is van, 100 000, 75 000, 50 000 forintos díjazás az eszéírásokra, a videópályázatra pedig 50 000, 50 000, 50 000 forint kerül kifizetésre. A weblapunkon különben lehet látni a vagy lehet olvasni a www.batyány.hu, és a pályázatok hűbe kell kattintani, és akkor oda jutnak.
8: Belegondoltam, hogy tényleg milyen fantasztikus, nincsen most jobb szó, hogy egy család életét így vissza lehet követni, és meg lehet mozgatni. Igen. A fiatal generációt. És az önökét azt jól vissza lehet követni, mert nagyon jól, relatíve nagyon jól dokumentált, ugye, páratlan gazdag gyűjtemény van, tehát a fiatalok tudnak kutatni, tudnak akár még olyan forrásokat is kutatni, ami annyira nem hozzáférhető, vagy nem köztudott, vagy közismert.
9: Igen, azért, ami nagyon jó, a Magyar Nemzeti Levéltárral is együttműködési megállapodást írtunk alá 2 évvel ezelőtt, és visszakerült pontosan az az anyag, ami Mohácsig volt a batyányaknál. Tehát abszolút dokumentálható, én úgy tudom, hogy a levéltár ezt már digitalizálta, tehát elérhető is bárki számára. Fantasztikus dolog, hogy olyan levelek kerülhetnek a kutatók, érdeklődők kezébe, amelyet például pont második Lajos írt, hogy cító, cító, cító, hogy gyorsan, gyorsan, gyorsan, hogy jöjjenek a harcra. Második Lajos nagyon jó barátságban volt Batyányi első Ferenccel. Együtt nevelődtek.
8: És hát ami csodálatos lehet, ezt sok száz év után az utódoknak, az örökösöknek ezt látni, ezt olvasni újra, és mondom, ezzel a fiatalos szemlélettel találkozni, úgyhogy ez mindenképpen nagyon jó, és a harmadik év, hogy ezt elmondtuk már. Van itt még egy dolog, Körmendről indult útjára a Batyány család vallásturisztikai programja, itt ugye Körmend, turisztika, turizmus, és itt nagyon komoly tervei vannak, ha én jól olvasom a Batyány családnak ezzel kapcsolatban, és a polgármester úrnak is, ez egy nagyon nagyívű terv, ha lehet ezt így fogalmazni.
9: Igen, ez egy nagyívű terv, és még lehet az elsőre is visszatérve, tehát nagyon fontos, hogy hogyan lehet ezt az örökséget, vagy akár ezt a történelmi, kulturális örökséget élővé tenni. És pontosan így, hogy fiatalokat bevonni, akár zarándokutat szervezni, ez egy elvinni az emberekhez ezeket a családi legendákat, családi történeteket. Igen, most pénteken, április 10-én indítottuk el a Batyányi család vallási, kulturális, történelmi örökségét összekapcsoló Boldog Batyány Stratmann László zarándok utat. Azért tettük Boldog Batyány Stratmann Lászlóra, mert hogy ő volt a 20. században, tehát úgymond legközelebb álló hozzánk, akit boldoggá avatott a pápa 2003-ban. 2023-ban mi azért már készítettünk egy dokumentumfilmet az ő életéről. Ott is azért csak hadd mondjam így a fiatalokat, mert hogy látom, hogy ez fontos önnek. Azért a fiatalokat beinvolváltuk, pontosan ezért az én fiam, tehát a Boldog Batyány Stratmann Lászlónak az egyik dédunokája, aki a déd nagypapának a lépései után, tehát ugyanazon a vonalon ment, ahol született, ahol tette a dolgát, ahol az első kórházát alapította, akkor Körmend, ahol a másodikat, meg más helyeken is voltunk, Tehát, hogy ő járta be, és érdeklődött, és bemutatta a helyszíneket, és sajnos már olyan emberekkel nem találkoztunk, akik őt ismerték, mert hát ez már fiziológiai képtelenség. De olyan történetekkel, meg olyan unokákkal, akinek a nagyszüleit ő ingyen meggyógyította, tehát így ez, igen, ez nagyon fontos. Megint csak itt a Batthyányiak mindig is meghaladták a korukat, tehát nem véletlenül azért miket tettek, tehát a honvédség, ahogy honvédelmi harcokban vettek részt, védték a Magyarország területeit, védték a jobbágyokat, a rájuk bízott családokat, rájöttek arra, hogy az egyházzal való kapcsolat, hogy ez mennyire fontos, tehát hogy az egyházakat támogatták. Itt azért kiemelném azt, hogy nem csak katolikusok lettek a Batthyányiak 1629-ben, de előtte például reformátusok voltak, akkor ugyanígy támogatták a zsidó közösségeknek a letelepedését. Akkor például most ez a vallásturisztikai útvonal, tehát nem csak Boldog Batthyány Satmár László életét mutatja meg, de arra fűztük föl, de az egész Batthyányi családnak a Batthyányi család és a vallási örökséget mutattuk be. A kulturális, történelmi örökség mellett a spirituális örökséget is szeretnénk bemutatni. Ez Körmenden volt a sajtótájékoztató, pontosan azért, mert Körmend volt Magyarországon az utolsó olyan helyszíne, ahol a Batthyány család élt és tette a dolgát, és Boldog Batthyány Satmár László itt alapította másodszor a könyv a kórházát. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy Körmend mellett másik kettő helyiséget is bemutassunk, így kerül sor Szepetnekre és Egyedre. Az is fontos, hogy hol lehet, az is a weblapon is van egy ilyen, hogy vallásturizmus, tehát ott is már lehet látni, hogy mikre gondolunk, tehát hogy milyen országok majd, és milyen helyszínek. Piktogramokat is használunk a vallásnak megfelelően, és például erekéknek, hogy hol lehet látni, találkozni Boldog Batthyány Satmár László erekéjével. Tehát ez a három indító helyszín, mint Körmend, Szepetnek és Egyed, mindegyiken van egy-egy erekje. És azt is szeretném így mondani, hogy már például a Magyar Batthyány család részt vett, hogy 2024-ben Egyedben egy Batthyány kápolna létrejöjjön. Tehát ezeket már évek óta szépen lassan-lassan tégláról téglára tesszük össze. Amit még úgy szeretnék mondani, ami nagyon fontos, hogy kiemelem, tehát pont ebben a mai világban, ahol is háború meg minden, tehát hogy ez a vallásturisztikai útvonal, ami egy zarándokoknak is szól, de egy családi kirándulásnak is szól, stb., hogy a békét és a szeretetet és az összefogást, tehát ilyen üzenete is van. Itt mi együtt dolgozunk a Zarándok Akadémiával, ki szeretném emelni Bódis Gábornak a szerepét, és a másik pedig a World Religious Network, ez a világvallásainak turisztikai szövetsége, networkje. Tehát, hogy velük együtt dolgozunk, és ez is szerintem egy nagy dolog, hogy most van egy Szepetnek, ahol azt hiszem 1200-an élnek, de hogy az milyen nagy dolog, hogy egy világ térképre felkerül Szepetnek. Tehát, hogy ennek egy ilyen kis vidékfejlesztési hozadéka is van, és hogy az ottani kis közösség legyen büszke arra, amiük van. Másik az, hogy itt, amikor egy Batthyány örökség ápolásával találkozom egyáltalán bárhol, az olyan, hogy nekem nagyon fontos az, hogy a helyi közösségek, hogy mennyire tisztelik, mennyire őrzik, védik ezeket az örökségeket, hiszen ez a kutya kötelessége, bocsánat, a Batthyány családnak is, hogy ő is ezzel foglalkozzon. A vallásturisztikai útvonal még annyi, hogy 5 országra szeretnénk majd kiterjedni, hát pont a Batthyányi család örökségének megfelelően.
8: Még ezért mondtam, hogy ez egy nagyívű terv, ez a határokon átívelő vallásturisztikai hálózat létrehozása,
9: igen,
8: a végső cél.
9: Igen, az lesz,

0: Ne is beszéljünk viszont Németújvára, amely a családnak a ősi fészke, Horvátország, Ludbreg, és hát Magyarország, tehát ez az öt ország. Egyelőre 14 helyszínt mutattunk be, ami indulunk, de én már 20-ról tudok, és ez csak bővülni fog, ahogy dolgozunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, és emlékezzük meg a szegények orvos, ez még nem is hangzott el, ugye Boldog Batthyány Stratmann László a szegények orvos, ő így vonult be az emlékezetbe, meg
0: a
1: történetbe.
0: Igen, és akkor szegények orvosa, mert ugye azért azt mondtam, hogy gyógyította ingyen a, mondjuk a nagyszülőket, de hát tényleg rá azt is mondják, hogy orvos volt a hercegek között, és herceg az orvosok között, tehát ő direkt a szegényeket segítette, akinek volt pénze, elküldte más orvoshoz, hogy meg tudja fizetni. Saját pénzen építette a kórházat, saját pénzen látta el őket, ha kell, ruhával, saját pénzen gyógyszert írt fel, amit ő fizetett ki a patikusnak. Ilyen gyönyörű mondanék az első, hogy ha boldogok akartok lenni, akkor tegyetek másokat boldoggá. Tehát ez volt az ő filozófiája, és ez szerintem ma is megállja a helyét. A másik, hogy nyisd ki a szemeidet és láss. Tehát ő eleve szemészorvos volt, tehát nyitotta, visszaadta sok embernek a látását. A másik, hogy nem csak a látását adta meg az embereknek, hanem nagyon istenhívő volt. Ő azt mondta, hogy én csak egy eszköz vagyok. Tehát az embereknek kinyitotta a szemét a spirituális, Istenben való hitre. Ez egy gyönyörű életútja volt. 14 gyermekük született együtt a feleségével, 11 élte meg a felnőtt kort, és csak jót tett, és szolgálta a népet. Játszhatta volna most, bocsánat, idézőjelben, hogy ő herceg, mert ő tényleg herceg lett, de ő a szolgálatot választotta.
1: Nagyon szépen köszönöm, történelmi pályázat és egy körmendről induló vallásturisztikai program. Nagyon szépen köszönöm még egyszer Batthyány Schmidt Margitnak, a Magyar Batthyány Alapítvány elnökének az információkat is, meg a beszélgetést is. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Amikor a munkatársaid elfogynak, nem csak a HR val kudarcot, hanem az üzleti folytonosságod is. A kiégés nem csak állapot, hanem adat. A fluktuáció nem csak jelenség, hanem veszteség. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Social szekció, adatok, megtartási stratégiák és valódi vezetői döntések. Mert a stabilitás nem kedvesség, hanem profit. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
4: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
6: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.

0: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben az Erzsébet királyné útján a Fűrész utcánál, a 69-es villamos Rákospalota MÁV telep és a Mexikói út között, a 62-es és a 62A villamos pedig Rákospalota MÁV telep és a Nagy Lajos király útja Czobor utca között nem közlekedik. Pótlóbusz jár Rákospalota MÁV telep és a Mexikói út között, illetve az 5-ös autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Tart a helyszínen és a Balatoni úton a Bartók Béla útnál. A forgalom egy sávon váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Közraktár utcában befelé, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Torlódásra kell készülni a Szél Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, valamint az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt. Kovács Botond, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok! 5 óra van, a Trend FM délutáni hír összefoglalóját Somodi Evelintől hallják. Megalakult a Tisza kormány, átvette kinevezési okmányait a Magyar Péter vezette új kormány 16 minisztere a Sándor palotában. Magyar Péter a kinevezési ünnepség előtt ismét bírálta Sulyog Tamást és megerősítette, hogy továbbra is azt várja, hogy az államfő május végéig távozzon hivatalából. Ellenkező esetben a parlamenti kétharmad birtokában kezdeményezhetik eltávolítását. A miniszterek kinevezésük után délután 4 órától az országgyűlésben tettek esküt, a magyar kormány pedig éjféltől lép hivatalba. A miniszterelnök közlése szerint a kabinet várhatóan már szerdán megtartja első ülését. Ruf Bálint új miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatás és teljes jogállami fordulat várható. Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában azt mondta, átvilágítják az elmúlt 16 év állami működését, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását és megszüntetik az állami propagandát. Bejelentette a titkos szolgálatok és a KSH átszervezését is, valamint vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozását. A akkor még jelölt a korábbi kormányzati időszakot súlyosan bírálta és átfogó rendszer szintű korrupcióról beszélt. Tar Zoltán kulturális miniszter teljes körű vizsgálatot ígért a Nemzeti Kulturális Alap működésével kapcsolatban. Parlamenti meghallgatásán azt mondta, átvilágítják az elmúlt évek vitatott támogatási döntéseit, valamint visszaállítják a szakmai alapú forráselosztást az NKA-ban. A Tisza kormány emellett megszüntetné a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, leállítaná a vitatott múzeumi költöztetéseket, és átalakítaná a közmédiát. Tar szerint véget vetnének az állami propagandának, és visszaállítanák a közszolgálati média függetlenségét. A miniszter jelölt beszélt a kulturális intézményrendszer, a színházi és filmes támogatások, valamint a műemlékvédelem reformjáról is. A Tisza kormány azt tervezi, hogy a személyi jövedelemadó rendszerben bevezeti az adójóváírást, aki a medián bérnél kevesebbet keres, annak csökkenni fog az adója. Minél kevesebbet keres, annál nagyobb mértékben. Csökken egyes termékek áfája is, a vagyonosokra pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Kármán András pénzügyminisztert hallják.
3: Ez a minimálbér adóterhelése esetén azt jelenti majd, hogy az a jelenlegi 15%-ról 9%-ra csökken, 240 ezer forinttal több pénzt jelent majd minden minimálbéren foglalkoztatottnak. A mediánbér alatt kereső jelenleg nagyjából havi 625 ezer forint bruttó, szintén kevesebb személyjövedelem adót fognak fizetni, az e felett keresők esetében pedig megmarad a jelenlegi 15%-os kult. Csökkentjük az áfát azokon a termékeken, amelyek az alacsony jövedelműek fogyasztásában jelentősebb súlyt képviselnek. Például vényköteles gyógyszereken, zöldségeken és gyümölcsökön, tűzifán.
2: A Józsefvárosi Önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátotta a rövidtávú lakáskiadás, köztük az Airbnb szigorítását célzó javaslatcsomagját. A tervezet szerint a kerületben a lakások legfeljebb 4%-a működhetne ilyen formában, emellett lakónegyedi és társasházi szinten is korlátokat vezetnének be. A szabályozás célja a lakhatási viszonyok, a helyi közösségek és a turizmus érdekeinek egyensúlyba hozása. A belső kerületekben új rövidtávú szállások létesítését korlátoznák, de a már működőket nem szüntetnék meg, a lakosok május 31-ig mondhatnak véleményt a tervről. A forint erősödés vesztese lett a Richter az első negyedévben, de az alap folyamatai továbbra is erősek. Éves összehasonlításban 1,3%-kal csökkent az árbevétele az árfolyam mozgásoknak köszönhetően, de ha ezt kiszűrjük, mindjárt kedvezőbb a kép, hiszen akkor majdnem 6%-os a növekedés, 217 milliárd forint. A növekedést főként a központi idegrendszeri üzletág és a Vraylar antipszichotikum erős teljesítménye támogatta. Nőgyógyászati és generikus üzletág gyengébben indították az évet. A vállalat vezérigazgató helyettesét és gazdasági igazgatóját Kovács László Andrást hallják.
4: Egy igazán eseménydús első negyedévet tudhatunk magunk mögött, amely összességében megfelelt az előzetes várakozásainknak. Az innovatív üzletágaiban a lendületes növekedés folytatódott, különösen a központi idegrendszer a CNS területén, amit a Vraylar nevű termékünk tartósan kiemelkedő teljesítménye, és már most először a értek üzletág stabil árbevétel hozzájárulása is támogatott. Ezt részben ellensúlyozta egyébként a nőgyógyászati üzletágnál a tervezetnél gyengébb évkezdés, elsősorban egyes kifejtások ütemezése miatt, illetve a GenMed üzletágunkban több külső és belső tényezés a saját várakozásaink alatt teljesített.
2: Július 1-je után is marad a 0%-os reklámadó, amit 2014-ben vezetett be az akkori kormány. Márciusban még azzal terveztek, hogy több évnyi felfüggesztés után 7,5%-ra emelik a mértékét, ami már nem valósul meg. A szakmai szervezetek azt szeretnék, hogy a szabályozást teljesen eltöröljék. A Magyar Reklámszövetség elnöke szerint a reklámadó évek óta bizonytalanságot okoz a médiapiacon. Novák Péter úgy látja, hogy a reklámadó drágítaná a hirdetéseket, visszafoghatná a fejlesztéseket és gyengítené a hazai tartalomgyártást is.
5: Órási bizonytalanságot okozott minden időszakban, amikor ez vagy életben volt, vagy pedig felelettették, hiszen ennek a mértéke, illetve az esetleges útbeli életbe lépése, az gondoljunk bele, hogy egy 7,5%-os árbevételi kulcs, az nagyon-nagyon drasztikus hatással van olyan cégek, illetve olyan iparág számára, ahol ami jóval kisebb ennek az iparágnak a profitabilitása, tehát nagyon sok cég mínuszba fordult volna, egy nyilván nagyon rossz hatással van a költségszerkezetre, munkahelyekre, fejlesztésekre, beruházásokra, úgyhogy tényleg szó szerint megakasztotta volna ennek a szektornak a működését is egyébként.
2: Több mint 1000 hátrányos helyzetű gyermek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat programjának segítségével. A szervezet projektvezetője szerint sok gyerek úgy él látás problémával, hogy sem a család, sem az iskola nem ismeri fel időben a gondot, ami tanulási és magatartási nehézségekhez is vezethet. A programban több mint 300 optika működött együtt, így a családoknak önerő nélkül biztosították a szemüvegeket. Berta Dórát hallják.
6: Nagyon-nagyon örültünk, hogy ennyi gyereknek tudtunk segíteni. Az OTP indított egy adománygyűjtő kampányt, amiről azt kell tudni, hogy mikroadományokról beszélünk. Tehát az emberek ténylegesen 250 forinttól indulva támogatják a projektet, és szerencsére annyira magukénak érezték a projektünket ebben az időszakban, hogy körülbelül 140 ezeren adományoztak a számunkra, amiből összegyűlt több mint 36 millió forint. Úgyhogy végül is 541 darab nyertes pályázónk volt ebben a szakaszban. A korábbi pályázatunkban pedig további 460 gyermek, és így jött ki ez a csodaszám.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
2: Úgy látszik, zárásig tartott a rossz hangulat, sőt, még némileg mélyült is ez a mínusz, 1,3%-ot süllyedt végül a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 132.484 ponton zárta a napot a Bux Index, a részvénypiac forgalma 19,7 milliárd forint volt. A vezető papírok többsége veszített értékéből, így volt ez a MOL-nál is, ami a napközbeni enyhe emelkedés után lefordult 2%-kal 4100 forintra. Jelentősen csökkent az OTP, több mint 2%-os mínusszal 41.660 forinton állt meg, csaknem 2%-kal esett a Richter 12.370 forintra, és emelkedni tudott viszont a Magyar Telekom 0,3%-kal 2.418 forintra. Forgalom tekintetében az ötödik helyet szerezte meg a 4IG, ami viszont 3%-ot veszített értékéből 2014 forintra. A Panergy 9%-os pluszban 2340 forinton zárt, az Opus 4,3%-kal esett 298 forint 50 fillérre, az Autovallis 1,3%-kal erősödött 152 forintra. A Master Plast a mai napon 2,3%-ot erősödött 2650 forintra, és a Dunahouse 1,6%-os mínusz után 1260 forinton fejezte be. Európában továbbra sem javul az összkép, a londoni FTSE 4%-os mínuszban a német DAX 1%-ot gyengül, a francia börze 0,8%-ot, 1%-kal esik vissza az olasz mutató és 1,2%-kal a spanyol index. Mindeközben a tengeren túlon sincs javulás, jelenleg a Nasdaq 1,2%-os mínuszban, az S&P 500 0,7%-kal esik vissza, a Dow Jones 0,5%-os csökkenésben. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 304 forint 91 fillér, az euróért 357 forintot és 78 fillért kell fizetni.
1: Időjárás jelentés.
2: Nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, reggelre még északkeleten, keleten maradhat felhős az ég, míg másút kiderül. A csapadék zóna is tovább halad kelet felé, melyből főként a Dunától keletre számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra, de reggelre megszűnik a csapadék tevékenység. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
7: Kedves hallgatók, folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en is folytatódik a Garantika Cégkassa podcast sorozat is. Nagy László Nándor vendége, a Garantika vezérigazgatója és vezérigazgató helyettese, Szabó István Attila és Pulai György. Garantika Cégkassa podcast itt a Monitor délutánban.
1: Monitor délután.
8: Ez itt a Cégkassa podcast a Garantika támogatásával. Célunk továbbra is az, hogy a kis és középvállalkozásoknak nyújtsunk kézzelfogható ismereteket, tudást. A Garantikáról fogunk beszélni, a garancia programokról és a Garantikának az eredményéről. Szabó István Attila, a Garantika elnök vezérigazgatója, és Pulai György, vezérigazgató helyettes. Szép jó napot!
9: Üdvözöljük a hallgatókat!
8: A 2025-ös év az történelminek számított a Garantika szempontjából, miért is?
10: Hát nagyon sok szempontból is erről minden vezérigazgató nyilván szeret beszélni. Szerintem, ha egy mondatba kellene összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy a garancia az most már nem egy kiegészítő, hanem egy rendszer szintű finanszírozási eszközé vált, a KKV finanszírozás egyik alapinfrastruktúrális eleme praktikusan, de hogy számokkal is untassalak benneteket, gyakorlatilag tavaly egyszerre érte el rekordot a garancia állományunk, tehát amit mi portfóliónak nevezünk, ez meghaladta a 2600 milliárdos összeget, egyszerre érte el szintén rekordszintet a általunk garantált hitelállomány, ami 3500 milliárdot szintet is elérte, illetve hát az eredményünk is rekordszintű eredmény lett, közel 44 milliárd forint adózás után.
8: Mi az, ami ezt hajtott? A bankok, vagy a vállalatok készsége, vagy pedig az is, hogy ugye új hitelprogramok indultak döntően ugye ősszel a 3%-os fix kamatozású Széchenyi kártyahitel.
9: Valóban több körülmény is közrejátszott, de ha ki kellene ragadni egyet, ami talán a kiugró volumen mellett szól, az bizonyára a Széchenyi kártyaprogramban elérhető hitelek kedvező kamatozása, különös tekintettel arra, hogy ugye, októberben 3%-ra csökkent a rövid hitelek, tehát folyószámlahitel és a likviditás hitel kamata. Ez egy nagy megugrást eredményezett az év végén. Tehát természetesen az év korábbi részében is volt egy jelentősebb hiteligény, illetve ugye ehhez kapcsolódóan kezességigény a mi oldalunkon, de az év végén egy nagy megugrás volt tapasztalható, tehát november, decemberben nagyon sok kérelem érkezett. Hogyha október óta nézzük, körülbelül amikor 3%-ra csökkent a rövid hitelek kamatala, azóta 17 ezer kezességi kérelem érkezett hozzánk, tehát körülbelül 850 milliárd forint összegben, ami csak egy összehasonlításképpen a teljes tavalyi ügyletszámunk 27 ezer volt, tehát ahhoz érdemes hasonlítani ezt a, hogy az elmúlt hónapokban beérkezett 17 ezeret, az elég jelentős, és tavaly a 27 ezer darab ügyletből, mint egy 24 ezer Széchenyi kártyaprogramhoz kapcsolódott. Hát ez érzik a vállalkozások, ez egy nagyon kedvező lehetőség, amit szeretnének kihasználni, aki teheti, fölveszi inkább, van, aki nem használja egyből, csak tartaléknak a jövőre nézve, de hogy ez egy nagyon jelentős keresletet indukált, amit érzékelünk, tehát nálunk a körülbelül ősszel heti 400 darab kérelmet fogadtunk be, ez az év végére nagy hajrában 1200 körül is emelkedett, most stabilan 800-ra állt be, tehát érezhetően.
8: Itt a folyamatos a kereslet. De a kereslettel ugye együtt járhat az is, hogy ha sokan jönnek be az ajtón, akkor azért ezek közül nem mindenki a legmegfelelőbb. Hogy áll a beváltások aránya, mennyire látszik az, hogy ezek az új hitelek kockázatosabb ügyfeleknek mennek, vagy pedig minden rendben van?
9: A beváltásokról természetesen van információnk, és mindjárt el is mondom ezzel kapcsolatban a helyzetértékelést, de amik most jönnek be, azoknak természetesen még nem látjuk a beváltási oldalát, tehát ezt ilyen szempontból kockázati oldalról kevésbé tudjuk megítélni, hogy ez majd ez milyen beváltás.
8: Így akkor az állományunk az viszont alacsonyabb lesz egyelőre, hiszen bejövő új hitel sok van, és a régiekben lehetnek problémák.
9: Elméletben lehetnek a régiekben problémák, de a tapasztalunk azt mutatja, hogy nagyon jó a portfólió. Tehát 1,3% körül van, ugye a tavalyi évre vonatkozó beváltás jön 1,3% az induló portfólió arányában, ami rendkívül kedvező. A megelőző évben 1,6 volt, tehát egy javuló tendencia látszik. Többféle narratívát lehet ez társadalmi, és nem is ez a jó szó, tehát többféle olvasata van ennek, többféle következtetés lehet levonni. Az egyik valóban egy jó hír, hogy jó a portfólió minősége, jó a sok ellenálló képessége a KKV-knak, van tartalékuk, prosperálnak, tehát nem jutnak el odáig, még ha vannak is nehézségeik, energiárak, vagy bármi más miatt, hogy ne tudnák visszafizetni a hitelt, és ugye a bank beváltási kérelemmel jönne hozzánk. Ugyanakkor előre tekintve lehet egy olyan üzenetet is ehhez társítani, hogy bőven van még tér a kockázatvállalásra, és mi szoktuk is a bankokat erre bátorítani, hiszen a banküzem egy kockázatos üzem, ez nyilván kezelhető kockázatokkal jár. A bankok se járnak jól, hogyha csak a jó KKV-kat hitelezik, akik biztosan nem fognak bedőlni, hiszen azzal üzlettől esnek el. Tehát nyilván van egy egészséges szintje a várható bedőléseknek. Ezért is szoktuk a bankokat bátorítani, hogy vállaljanak több kockázatot, hitelezzenek több kisebb, kockázatosabb szereplőt. Mi ott vagyunk mögöttük, számíthatnak ránk, és nekünk is bőven van kapacitásunk ahhoz, hogy emelkedjen a beváltási arány.
8: Amit Gyuri mond, ez a legyenek bátrabbak a bankok a hitelezésbe. Ez mennyire látszik? Közben meg ugye arról lehet hallani, hogy ugye a Garantika a hitelek döntő része mögött 80%-os kezességgel van, tehát még csak az ő kockázatuk arányaiban kisebb, mint amit a Garantika fut. Nem billent át ez a másik oldal, ez, hogy már 90%-ot is ugye elkezdték pedzegetni a bankok, hogy szeretnének 90%-os garanciát kapni a Garantikától?
10: Igen, hát én azt gondolom, hogy ezt a kérdést is érdemes több szempontból megvizsgálni. Ugye kezdjük a bankokkal, hogyha már te is őket említetted. Ugye a bankok egy ilyen kockázathozam horizonton vagy kockázathozam koordinátarendszerben próbálnak egyensúlyozni, aminek a legfontosabb eleme ilyen szempontból, vagy eddig nem említett elem az igazából a tőke, tehát a tőke arányos hozamot próbálják ők optimalizálni, és ugye ebből azt következik, hogy minél magasabb a fedezet, annál jobb. A KKV-k szempontjából megvizsgálva ugyanezt a kérdést, azt látjuk, hogy a magyar KKV-k azok nem gyengék, hanem egész egyszerűen alulfinanszírozottak és fedezet hiányosak. Tehát ő nekik problémát okoz a fedezeteknek a nyújtása, a fedezeteknek a felajánlása a bankok felé. Még ha van is, akkor is ugye az még több hitel felvételét tudná engedni. Tehát nem biztos, hogy az a cél, hogy rögtön odaadják. Behozok egy harmadik szempontot. A nemzetközi best practice, amit mi látunk ugye itt az AECN nevű szervezetnek a statisztikáiból, az leginkább egy 50% körül érték. Tehát a bankok és a garancia intézmény feleznek a kockázaton. Na most akkor ebből a három szempontból megpróbálok valami igazságot tenni. Ugye azt látni kell, megint kontextusba kell helyezni, hogy a magyar KKV-k rendkívüli módon alulfinanszírozottak. Tehát nagyjából az EU-s átlagnak a fele az a hitelállomány, amivel ők rendelkeznek GDP arányosan. Nyilván a növekedési potenciál pedig bennük a legnagyobb, tehát tőlük várjuk a legtöbbet. Na most egy ilyen helyzetben, amikor el vagyunk maradva hitelezettség szempontjából, akkor teljesen indokolt egy magasabb garancia százalék. A kérdésedben valahol az is benne volt, hogy na de hogy akkor még a jó ügyfélhez is kérik a garanciát, ez egy olyan téma, amiről nagyon sokat beszélgetünk, és azt gondolom, ez egyáltalán nem probléma. Tehát a banknak a saját diszkrecionális döntése, hogy ő éppen azt a tranzakciót úgy árazza be, hogy ő inkább akkor a kockázatoknak egy részét eladná a piacon, nyilván eladná a piacon, azt jelenti, hogy mi kezességet vállunk mögötte, ezzel tudja ő javítani a saját megtérülését, és hogyha ez kell ahhoz, hogy az adott KKV hitelt kapjon, és olyan nagyobb output szinte jusson, akkor mi itt vagyunk, és örömmel csináljuk.
8: Ennek ugye az eredménye az, hogy óriási új ügyfélállomány és sok komoly bevétel, 43,7 milliárd forintos eredménnyel zárta a Garantica az elmúlt évet, és még sincs osztalékfizetés?
10: Igen, hát ahogy a vízbe is szokták mondani, több oka is van ennek, többek között, hogy az alapszabályunk szerint sem fizethetünk osztalékot, mert az alapító atyáknak több mint 30 évvel ezelőtt az volt ugye a szándéka, hogy az esetlegesen megtermelődő profit, az mindig maradjon bent, váljon tőkévé, tehát a tőketartalékba helyezzük el, azért, hogy a későbbi működést finanszírozza. Hogy is működik ez, gondoljuk át ezt ugye még egyszer, ugye mi is egy HPT, az MNB által és a HPT alapján regulált intézmény vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly tőke megfelelési kényszerünk van nekünk is. Lefordítva ezt köznyelvre, minél nagyobb a portfóliunk, annál több tőkével kell rendelkeznünk. Tehát az megtermelt eredmény, az ugye addicionális tőkévé válik, az pedig további kezességek kibocsátása, további hitelezést tesz lehetővé, és itt záródik a kör. Talán még egy fontos dolgot azért megemlítenék, hogy az utóbbi években valóban nagyon magas adózás után eredmény szinten működtünk, de azt gondolom, hogy ezeket érdemesebb inkább ilyen 5-10 éves gazdasági ciklusokban nézni. Most egy nagyon jó ciklus van, egy meglepően jó ciklus van, ahogy a Gyuri is említette a beváltások tekintetében. Nincs azzal semmi gond, hogyha ilyenkor több pénzt keresünk, biztos lesz majd olyan, amikor kevesebbet keresünk.
8: Hogyha a lehetőséget biztosít új gondolkodásra, egy ilyen sikerév, akkor utána jön az, hogy olyan termékek is kellenek. Ebből a szempontból egy másfél évvel ez egy érdekes új termék érkezett, ez az InvestEU program, amiben Magyarország egészen jó helyzetben van, hiszen a Garantica olyan szintű partnerként került ebbe a programba, mint amilyen mondjuk az EIB vagy az EBRD. Mit lehet tudni erről a termékről, hogy indult, és vannak-e olyan gondok, amikkel még meg kell birkozni, hogy ez előrébb jusson?
9: Valóban ez egy nagy eredménynek számít, és nagyon, a kollégáimnak nagyon sok munkája van benne, hogy közvetlen végrehajtó partneré vagyunk az Európai Bizottságnak. És ez is egy jó lehetőség, hogy nem a költségvetést kell terhelnünk ezzel a termékkel a beváltások oldalán. Tehát érdemes lenne minél jobban kiaknázni az elkövetkező időszakban ezt az InvestEU nevű terméket. Sajnos a körülmények eddig nem kedveztek, és ezért alacsonyabb az igénybevétele, mint amit szeretnénk látni. Ugyanis körülbelül tavaly őszig az volt a hivatalos álláspont, hogy csak nem támogatott, tehát piaci alapú forint hitelekre ez lehet használni. Azt meg ugye látjuk a hitelezésben, hogy alig van, hiszen a piaci kamat szinten keveseknek éri meg hitelt fölvenni. Így aki teheti, a kedvezőbb konstrukciókat választja, akinek van devizabevétele, az ugye euróban tud eladósodni, akinek meg nincs, a számukra a Széchenyi kártya programban elérhető kamat támogatott hitelek jelentenek kedvező alternatívát. Viszont ősszel sikerült egy olyan állásfoglalást szereznünk, hogy a támogatott hitelekhez is igénybe lehet venni, tehát a Kavosszal együtt kidolgoztuk már ennek a lehetőségét, és a bankok már meg is kapták a vonatkozó üzletszabályzatot, tehát hamarosan el tud startolni ez a lehetőség, és így akkor a Széchenyi kártya programban is elérhető lesz az InvestEU kezesség. Sajnos, amit lehetővé tesz számunkra az Európai Bizottság szabályzata, az nem annyira kedvező az állami viszontgaranciás termékhöz képest. Tehát sajnos például Budapesten maximum 50%-os kezességet tudunk ebben biztosítani a vállalkozásoknak. Ezért a bankok egyelőre jobban járnak az állami viszontgaranciával ezen vállalatoknál. Továbbá van egy olyan szabály, egy olyan elvárás, hogy ezeknek az ügyleteknek bizonyítottan addicionálisnak kell lenniük. Tehát ez azt jelenti, hogy egyéb ilyen feltételek mellett egyébként nem jöhetett volna létre, ezt alá kell tudni támasztani. De azt szeretnénk, hogyha minél több hitel átterelődne az állami viszontgaranciás termékünkből az InvestEU felé, és miután a Széchenyi kártya programban több enyhítés is történt a feltételekben, tehát például nem kell kötelező kezes, ezért reméljük, hogy meg fogják találni a bankok azt az ügyfélszegmest, akik számára ez egy nagyon jó termék lehet, és minél többen be tudnak idejönni, akik valóban egyébként nem tudnának hitelhez jutni.
8: Gyuri az MNB-ből érkezett, és egy kicsit elővenném az elemzői gondolkodását és a múltját, mert ugye István is említette az előbb azt, hogy azért a hazai vállalatoknak a hitelhez való hozzáállása egy kicsit problémás, kevesebb a hitel, amit ki tudnak nyújtani a bankok számunkra, és ez a nemzetközi összevetésben ez tényleg plasztikusan alacsonyabb. Mi lehet ennek az oka? Min múlik az ügyfélen, aki nem akar hitelt felvenni, mert ugye félünk a hiteltől, a KKV az döntően ugye sok szempontból magánszemély, és valószínűleg a 2008-as devizahitelre még emlékszik, vagy effektíve óvatosabban gondolkodnak? Mi az ok?
9: Szerintem ezek együttvéve mind. Ugye megnézzük Magyarországon a vállalati hitelállomány a GDP arányában, mint 15% körül szokott mozogni, talán picit fölötte, de ez már évek óta így van, és a V3 országokban is hasonló a szint, szemben mondjuk az EU átlaggal, ami ennek kétszerese. Tehát mintha lenne egy üvegplafon, amit nem sikerül átlépni, pedig azért azt nem lehet elmondani, hogy nem születtek olyan intézkedések az elmúlt években, az elmúlt több mint 10 évben akár, amelyek lehetővé tették volna a KKV-k kedvező kamat mellett történő forráshoz jutását. De mintha hiába lenne minden erőfeszítés, valahogy nem sikerül megugrani ezt a szintet. Tehát valószínűleg ennek történelmi okai vannak, korábbi rossz tapasztalatok, hogy valahol van egy averziója hitellel szemben nagyon sok vállalat, mint hogy magánszemélynek is egyébként. És valamiért, vagy talán nem is gondolják, hogy egyáltalán kapnának hitelt, meg se próbálják, vagy lehet, hogy tényleg elutasított őket egy bank. Tehát itt szerintem benne lehet esetleg a bankok kockázatkerülése is, meg a vállalkozások a verziója, hogy hitelt vegyenek föl. De az biztos, hogy a mi intézményünk szerepe, az pont az, hogy ezen változtasson. Tehát ha esetleg azért nem hitelez egy bank egy vállalkozást, mert nincs elég fedezete, vagy más szempontból kockázatosnak tartja, akkor mi átvállaljuk a kockázat egy részét, vagy nagyobb részét, tehát mi is igyekszünk mindent megtenni a termékeinkkel annak érdekében, hogy valahogy ez változzon és nőjön a torta, tehát ne csak egymástól vegyenek el ügyfelek a bankok, hanem új ügyfelek felé is nyissanak. Ugye még sok évvel ezelőtt arra is volt itt egy próbálkozás a Garantikánál, hogy közvetlenül keressenek meg hitellel nem rendelkező ügyfeleket, hogy hát ha egy garancia ígérvény birtokában a bankok nagyobb hajlandósággal hitelezik őket, de ez sem hozott jelentős eredményt. Tehát mi mindent megteszünk, hát reméljük, hogy valahol egyszerűen nőni fog ez az arány. Az biztos, hogy egy kiszámítható gazdasági környezet azért az egy alapja annak, hogy merjenek hitelt felvenni a vállalkozások.
8: Behozok egy új gondolatot is ebbe. Az elmúlt 10-15 év az EU csatlakozás óta egészen biztos arról szól, hogy támogatásokba gondolkodnak a vállalkozások, kvázi ingyenpénzt kapnak, és ebből következően a hitel az önmagában, hát annak egy ára van, azt vissza kell fizetni. Ez egészen más, mint hogy egy EU-s pályázaton indulnék. És ráadásul ugye látjuk, hogy még most is vannak egyébként vissza nem térítendő támogatási formák, vagy akár 0%-os GINOP-os források is, amiben kamatot legalább nem kell fizetni. Nem kényelmesítettük el egy kicsit a hazai vállalkozói környezetet?
10: Hát ez a kérdés nagyon sokszor elhangzik, és én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy minden támogatási formának van jó, meg rossz oldala. Nincs olyan, hogy csak jó. Tehát bármilyen támogatásról beszélünk, lesz, aki azt fogja mondani, hogy igen, de ő miért kapott, én miért nem kaptam, miért került túl sokba az államnak, tényleg megvan az a kellő hatékonyság. Tehát ezzel így önmagában kár vitatkozni, hogy minden támogatási formának vannak mondjuk kevésbé sikeres oldalai, de a végén mindig a nettó balansza számít ezeknek az akcióknak. Konkrétan, ugye, ami inkább a mi tevékenységünkhöz kapcsolódik, a mostani 3%-os fix kamat, ugye itt egy extrém kamatkörnyezet állt elő, és hát egy extrém környezetben extrém válaszokat kell adni. A 3%-os fix kamat az szerintem egy extrém jó válasz erre. De azt nagyon fontos hozzátenni, hogy maga a támogatott hitel, az olcsó pénz, az nem cél, hanem az egy eszköz ahhoz, hogy vissza tudjunk térni a normális piaci finanszírozáshoz. És csak valószínűleg most pont ezt az átmenetet látjuk, ugye megkezdődött már a kamatcsökkentés, nyilván apró pici tyúklépésekkel, és most picikét meg is torpant, de hogy legalább most már azt látjuk, hogy lefele jönnek a kamatok. Én azt gondolom, hogy valahol ezek majd a támogatott kamatok, meg a piaci kamatok lehet, hogy nem két-negyed év, de 6-8 negyed év távlatában adott esetben már találkozhatnak is, és akkor vissza tudjuk vezetni a vállalatokat a piaci szinthez, a piaci hitelezésnek a kamatszintjéhez.
8: Emlékezzünk vissza egy több mint 10 éves történetre, amikor a piaci kamatok voltak lényegében csak elérhetők, és ekkor a Magyar Nemzeti Bank megérkezett a növekedési hitelprogramnak a hitelével, ami drasztikusan levágta a kamatszinteket. Gyuri, ott voltál te, akkor ezeket terveztétek ezt a terméket. Önmagában a siker az megbiztosított volt, viszont ennek lett egy olyan addicionális hatása, hogy a vállalkozások ezt a 2,5-3%-os kamatot érzik annak, ami még finanszírozható. Maradjunk a Széchenyi kártyánál, 5% volt a hitel, az infláció magasabb volt, és a vállalkozások nem indultak neki ezenek a hitelnek, amíg 3%-ra nem jött le. Ez egy ilyen pszichológiai hatás?
9: Az is benne van valószínűleg, tehát most itt túl a szigorú gazdasági körülményeken, hogy amúgy miért akarnak felvenni, vagy miért nem akarnak, milyen a gazdasági környezet, milyenek a kilátásai. Biztos, hogy ez is benne van, és ezt egyébként halljuk is a bankos kollégáktól, akik kapcsolatban állnak az ügyfelekkel, mert ugye mi nem állunk, tehát mi is a bankokon keresztül tudunk tájékozódni arról, hogy milyen az ügyfelek attitűdje. Valóban ki annyira alacsony volt hát de nem is, ugye, tehát egyrészt valóban a 2,5%-kal indult, és ugye a Széchenyi kártya programnak a különböző szakaszai, és aztán ugye pár éve ezelőtt a piaci kamatszint is azért nagyon alacsonyra csökkent, tehát megszokták ezt a vállalkozások, és valóban most már az 5%-ot is soknak tartották, de hogy még a 0%-os hitelek sem mennek, tehát most egy olyan környezetben vagyunk, amikor annyira nem szorulnak rá, hogy új beruházásokat hajtsanak végre, és így kétszer is meggondolják, tulajdonképpen arra várnak, hogy legyen vissza nem térítendő támogatás. Tehát valóban ez talán egy káros mellékhatása ennek a sok támogatott hitelnek, hogy most már akár egy 5-6%-os kamatszintet is magasnak tartanak, pedig úgy teljesen más idők járnak, mint néhány évvel ezelőtt.
8: Az olcsó pénzkorszak a véget ért.
9: Így van pontosan, és nem is csak Magyarországon. Az infláció is magasabb, mint korábban volt, még ha most azért volt is néhány kedvezőbb adat, de hogy valahogy a fejekben át kéne kicsit hangolódni arra, hogy most már más kamatszint van érvényben, és igenis, ha valaki tud 5-6%-on fölvenni, akkor azt is ki lehet azért termelni. De valóban, ha ez nem történik meg magától, akkor lehet, hogy az alacsony kamatokkal lehet ezt valahogy kiharcolni.
8: A forinthitelek még most is ugye viszonylag magasan érhetőek a piaci kamatozásnál, és ez egy olyan kérdést vet föl, hogy a vállalkozások egy része, aki kifejezetten magyar piacra termel, az ugye csak forint forráshoz juthat hozzá, miközben egyébként, akinek van valami export kitettség, akkor ő neki nyitott az a deviza hitelezés. Ez egy versenyhátrány jelenthet a magyar piacon működő vállalkozásoknak, és ez is jelentheti, hogy miért van szükség mondjuk támogatott hitelre?
9: Hát tulajdonképpen igen, mert hát most nézhetjük úgy is, hogy versenyhátrány a külföldiekhez képest, de ha valaki tényleg csak magyar piacot termel, és annyira esetleg nem kell versenyezni, bár nyilván ott is fölmerült versenyként egy
8: import. Én arra gondoltam, hogy ezek a vállalatok, akinek van exportbevételek, a két magyar vállalat közül, akinek van exportbevétele, az 4-5%-os forrás plusz.
9: Igen. Tehát a piaci alapon forinthitel azért, hogy most összehozzáadjuk mondjuk a jegybanki alapkamathoz a marzsot, tehát a banknak a kockázati költségét és a profit elvárását, tőkeköltségét, stb., akkor azért reálisan nézve 8-9% az, ahol egy KKV
8: finanszírozást kaphat,
9: ami nyilván nagyon nehezen kitermelhető, meg azért jóval magasabb az inflációnál, és ezt tényleg versenyhátránynak is mondhatom, de még hogyha a versenytől elvonatkoztatok, akkor is nehezebben termelhető ki. Tehát igen, valóban azért az egy jelentős segítség a vállalkozásoknak, hogy létezik kamattámogatott forinthitel.
8: Ez lényegben kiegyenlíti. Viszont ennek következtében a támogatott hitelek pörögnek, és a KKV-k, a mikro KKV-k esetében pedig egészen biztos, hogy a Széchenyi kártya pörög. A Széchenyi kártyához automatikusan jár a garantika támogatása, és eljutottunk oda, hogy körülbelül a garantált állományunknak, az új állománynak a 85%-át a Széchenyi kártya hozza a garantikánál. Ez egészséges, vagy ez nem túl nagy függés egy termékkörtől? Még akkor is, hogy ez sok termékről szól?
10: Hát lehet, hogy meglepő választ fogok erre adni, de hogy ez nem rólunk árul el valamit, hanem a piacról, és mi csak követjük itt a piacot. Maga, hogy ez ilyen gyorsan felfutott, és ilyen magas szintre, a számunkra, tehát a garantika számára azt mutatja, hogy ez egy fantasztikusan sikeres program. Tehát egész egyszerűen minden más hitelt szinte kiszorít a piacról. Ami önös szempontunkat nézem, akkor a mi saját gazdaságpolitikai célunk megvalósításához igazából, amik fontosak, az, hogy a bankokkal teljesen digitálisan integrálódva működjünk, hogy ők ismerjenek minket, tudják, hogy hogyan kell minket megközelíteni, tudják, hogy milyen típusú tranzakciókat érdemes beküldeni. A KKV-k szempontjából az a fontos, hogy mi szinte ne is látszódjunk. Tehát a KKV-nek ne kelljen, először el kell mennie, mit tudom, egy ilyen terminál a Kavoszhoz, aztán el kell menni a bankhoz, aztán még el kell menni a garantik, szükségtelen, teljesen. Tehát ott én kifejezetten szeretem azt, vagy az egyik sikertényezőnknek tartom, hogy a KKV-k számára mi láthatatlanok vagyunk. Ami igazi erőnk, ami igazi tudásunk, vagy tehetségünk, az abban rejlik, hogy a bankokkal milyen mélyen integrálódunk. És ebből a szempontból az aktuális lágertermék az másodlagos. Most az SKP az 4-5 évvel ezelőtt a krízis termékek voltak azok, és most előre fogadok egy drága üvegpezsgőbe, hogy 5 év múlva egy teljesen más termék lesz a aktuális láger.
8: Az egyik ilyen dolog, ami elhangzik arról, hogy nagyon sok pénz megy a KKV szektorba, fejlesztésre, beruházásra. Mégsem látjuk ennek a beruházásoknak a lábát, hogy ez beindult. Idő kell hozzá, vagy tényleg likviditásra megy nekem a dolgok? Tehát mit lehet erről tudni?
9: Kétségkívül nagyon sok pénzt költ az állam KKV támogatásra, tehát most pont pár nap azelőtt láttam miniszter úrnak egy előadásában, hogy 300 milliárd forintot fordít az idei évben a Széchenyi kártya programra a kormányzat, ami tényleg nagyon sok, hiszen valakinek azért meg kell fizetni a piaci kamat és a 3% közti különbséget. És sajnos a beruházási hitel azért viszonylag kevés, tehát szerintem ezt nem kell eltitkolni. A vállalkozók többsége folyószámlahitelt és likviditási hitelt vesz fel. Egyébként ha most nézzük, hogy mennyi a beruházási hitel, akkor nem is a most legutóbbi októbert kell nézni, tavaly októbert, mert ugye akkor a rövid hitelek kamat lába csökkent 3%-ra. Egy évvel előtte lecsökkentette 3,5%-ra már a minisztérium, illetve a Kavosz a Széchenyi kártya program kamatát. Tehát onnantól már nagyon kedvező volt, és akkor talán egy pici elindulás megfigyelhető volt, aztán tavaly februárban 3%-ra csökkent, és ugye most októberen végül is ehhez igazodott a rövid kamatlába is. Tehát ha 24 októbertől nézzük, akkor hozzánk Széchenyi beruházási hitelhez kapcsolódóan 180 milliárd forintnyi kezességválási kérelem érkezett, tehát ez 2000 darab ügylet körülbelül. Tehát nagyjából ez a volumennek a körülbelül olyan 6-7-8%. Most szerintem föl kell tenni a kérdés, hogy miért nem jön több beruházási hitel, és nem azért, mert nem kerül a kamatláb, hanem azért, mert alapvetően másokból nem akarnak beruházni a KKV-k, és én már kb. 2 éve, vagy talán több mint 2 éve ezt hallom a bankár kollégáktól, hogy egyrészt nagyon sok beruházás megvalósult a korábbi években kedvező hitelből, tehát miután visszaesett valamennyire a kereslet az utóbbi időben, az exportkereslet is, valamennyire a belföldi is, egyszerűen kapacitás töblete van a vállalkozásoknak, nem szorulnak rá, hogy bővítsenek rajta, és van egy bizonytalan környezet, nem látják, hogy mikorra fog megindulni újra a kereslet a termékek iránt. Tehát ez okoz egyfajta keletlenséget, vagy egyfajta ilyen hajlandóság hiányt az új beruházásokra, de azért tudok valamennyire optimista helyzetképet is festeni, ha megpróbálok, tehát hogy azért a sok likviditásnak is lehet egy kedvező hozadéka, tehát nyilván ez egy tartalékot képeznek a vállalkozások. A mikroszegmensben elég jellemző az is, hogy rövid hitelből csinálnak meg beruházásokat, eszközvásárlásokat. Tehát amit rövid hitelként látunk mi, hogy fölvesznek, azoknak is egy része lehet, hogy beruházásokra megy valójában. Illetve az is lehet, hogy a rövid hitelekkel most tartalékolnak arra, hogy amikor hirtelen látnak egy jó lehetőséget, vagy kedvezőbbnek látják a kilátásaikat, akkor hajtsanak végre beruházásokat. Tehát, hogy azért ennek egy része is remélhetőleg beruházásokat fog szolgálni, és ennél fogva nagyobb növekedési hatással fog majd járni.
8: A bírálat pont erről szól, ezzel a tartalékolásról, hogy vajon mennyire jó dolog az, hogyha a cégek arbitrálnak azzal, hogy ők olcsón kapnak hitelt, és most még el tudják helyezni ezeket a pénzeket, akár most már akár a bankoknál is viszonylag magas kamaton, lakossági szinten én boldog lennék, hogy 6-7%-os kamatokat tudnék igénybe venni, mint amit egyes vállalatok meg tudnak kapni. Szóval a kérdés viszont az, hogy ez bűn, vagy egy racionális pénzügyi menedzsment és felkészülés arra, hogy egyszer majd ebből nekem ebből a pénzből valamit csinálnom kell.
10: Igen, hát a Gyuri ezt részben érintette a válaszával, megint több szempontból lehet ezt nézni, visszamennék ahhoz a horgonyhoz, amit már egyszer ledobtam, hogy nincsen olyan, hogy egy támogatási program az hibátlan, tehát mindig fogunk benne találni olyan pixeleket, olyan kis kvadránsokat, ahol esetleg elgondolkodunk, hogy ez jó-e így. Maga az arbitrázs, a vállalkozó része az egy teljesen racionális gazdasági döntés, tehát olcsón kapok pénzt, amit drágán ki tudok helyezni, és kockázatmentesen tudom kihelyezni, mert bankba vagy állampapírba helyezem, akkor miért ne csinálnám meg. De akkor itt jönnek be tényleg azok a tényezők, hogy ha ez önmagában egy likviditási pufferré válik, egy későbbi beruházásnak az alapjává válik, vagy egy későbbi esetleges gazdasági nehézség elhárításához egyfajta eszköz, akkor ugye megint hasznosul maga ez a mindig azt vitatjuk, hogy ebben rejlő állami támogatás az megfelelően hasznosul-e, akkor ez hasznosulni fog. Lehet, hogy nem olyan mértékben, mint hogyha valaki ma megcsinál belőle egy olyan beruházást, ami aztán tényleg sikeres lesz. Azért azt tudni kell, hogy ma a bankok is, ugye egy nagyon szigorú hitelcél korlátok vannak, tehát nem lehet akármire fölvenni az SKP-t. Ezeknek a 100%-ig szigorú betartatását ugye a bankok is elvégzik, és természetesen ezt mi is monitorozzuk. Minden mellett azt nyilván hozzá kell tenni, hogy minden programnak az én koncepcióm szerint egy folyamatos finomhangolás kell ahhoz, hogy a vadhajtásokat lecsapkodjuk, ahol pedig szépen virágzik a növény, ott pedig segítsünk neki.
9: Most lehet, hogy úgy tűnhet, mintha azt mondanánk, hogy ez így nagyon jó, hogy ahogy van, hogy nagyon sokan betétbe teszik, de én ennél szeretnék egy fokkal kritikusabb lenni, mert szerintem azért ez nem kedvező. Tehát lehet egy ilyen kedvező mellékhatásra, hogy tartalékot képeznek, és remélhetőleg minél többen beruházni fognak, de azért miután ez nagyon drága, ugye ahogy azt korábban is elmondtuk, így az nagyon nem hatékony hasznosulása az adóforintoknak, hogyha ez csak egy többlet jövedelmet jelent a KKV oldalán, vagy a bank oldalán, ha épp betétbe teszik. Tehát szerintem a cél az lenne, hogy azért ezt minél jobban valahogy vissza kellene szorítani, de tudom, hogy ez egy kihívás mindenkinek, aki bármilyen programot próbál meghirdetni a KKV-k támogatására, én az jegybank vagy a minisztérium, hogy nehéz úgy ugye minél jobban tágabbra nyitni a kapukat, hogy minél több üzleti vállalkozást, aki tényleg a szándéknak megfelelően használja, azt segítse, de közben ne engedje be olyanokat, akik meg visszaélésszerűen használják. Tehát ez egy állandó harc, hogy az ember most hol húzza meg a határokat. Most nyilván, hogyha valaki csak arbitrál és nem használja valójában készletfinanszírozásra, követelésfinanszírozásra vagy arra, amire szállja ezt a kormányzat, akkor ez csak egy szintiszta jövedelem átcsoportosítása KKV-nak. Tehát én azt gondolom, hogy az nem szerencsés, hogyha erre használják. De ez azért inkább a nagyobb szegmensekben jellemző, azért a mikróknál ott nem. Tehát ők tényleg valószínűleg a túlélésre, működésre fordítják ezeket a rövid hiteleket. Tehát szerintem a cél azért valami olyan konstrukciók kialakítása, már csak a fenntartatóság érdekében is, hogy tényleg a források a valódi üzleti célokra kerüljenek felhasználásra.
8: Ugye elhangzott az a mondás, hogy Istvántól, hogy annak a tartaléknak, amit így fölépítünk, még hogyha ez támogatásból is megy, ez egy alapot adhat. Ugye a Kavosznak volt egy felmérése arról, hogy a maga a Széchenyi kártya program az mekkora mankót ad a makrogazdaságnak, a mennyivel járul hozzá a fejlesztéshez. A kérdés igazából ebből a szempontból az, hogy ha nem lenne Széchenyi kártya program, akkor mit veszítene a gazdaság?
9: Készített a Kavosz egy kutatóintézettel egy tanulmányt a Széchenyi kártya program hatásairól, tehát is jó, hogy ezt kérdezed, mert most pont érdemes szerintem idézni innen néhány kutatási eredményt, illetve számot. Ők a 2015 és 25 közötti időszakot jellemezték, tehát egy nagyjából 10 éves időszakot, amikor 12.000 milliárd forintnyi kihelyezés történt a Széchenyi kártya programban, és ennek a fele darabszám szerint a fele mikrovállalkozásokhoz került, 230 ezer mikrovállalkozáshoz, és arra jutottak az elemzésükkel, hogy 2021 és 30 között volt jelentősebb hatása arra a GDP-re, a megállapításuk szerint évente fél-másfél százalék közötti mértékben lett volna kisebb az éves GDP a Széchenyi kártya program nélkül. Ugye jelentősen hozzájárult a fogyasztás növekedéséhez, a bérek növekedéséhez a program, és ami még érdekes, azt hozták ki, hogy a költségvetés számára is nagyjából nullára jött ki, tehát azok a támogatások, amelyeket erre a programra fordított a költségvetés, azok adók formájában lényegében ugye visszajöttek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél akkor, hogy mi lett volna a Széchenyi kártya program nélkül. Most persze belemenni a részletekbe, ahogy István is mondta, azért ugye finom hangolni mindig érdemes. Most nyilván ez nem tartalmazza még azt, hogy a mostani 3%-hoz szükséges költségvetési források vajon hogy hasznosulnak meg, mikor jönnek vissza. Tehát, hogy bele lehetne ezekbe menni, de szerintem ez összességben jól összefoglalja, hogy az elmúlt években egy nagyon fontos hatása volt a Széchenyi kártya programnak.
8: A makrogazdaságnak tehát összességében kedvező, hogy van Széchenyi kártya program, a Garantikának is kedvező. Mi lenne, ha nem lenne Széchenyi kártya program a Garantika esetében?
10: Hát erre a megalapozott tudományos válasz az, hogy attól függ, de viccet félretéve, tehát először azt kell letenni az asztalra, hogy a Garantikának mi is a célja. A Garantika az ugye egy olyan gazdaságpolitikai eszköz, ami alapvetően a KKV-k hitelhez jutását támogatja, ezen keresztül értelemszerűen gazdaságfejlesztési eszköz, és nem utolsó sorban pedig egy anticiklikus gazdaságpolitikai eszköz, ami gyakorlatilag abban tud segíteni, hogy amikor éppen a gazdaság motorja az kevésbé pörög, akkor mi megpróbáljuk fenntartani a fordulatszámot. Ezt azért tettem az asztalra, mert nyilván ugye a minden cég és minden cég vezetője azt szereti, ha a cég állandóan nő, ha a cég állandóan nyereséges, hogyha a veszteségek nagyon alacsony szinten vannak, de valójában nem ez a gazdaságpolitikai célunk. Mi nem egy öncélú intézmény vagyunk, hanem egy olyan puzzle darab, aminek tök

0: akkor az az országnak lenne katasztrófa, a KKV-k számára lenne katasztrófa. Ugye az történne, hogy a bankok beáraznák a kockázatba azt is, hogy a magasabb kamatok mellett a KKV-knek a hiteltörlesztési képessége is ugye alapvetően romlik. Még inkább, a bank még inkább szeretné a garantikát onnantól kezdve, hogy magasabbak lennének a kamatok, függetlenül attól, hogy kötelező program elem lennénk, vagy nem. Nálunk nyilván azt látnánk, hogy megemelkednének a beváltások, de ez önmagában még nem okoz problémát, hogy mondtam, az a kérdés, hogy éppen mi az aktuális gazdaságpolitikai cél. Ha egy másik szenáriót nézünk, ha nem így húzzuk ki a dugót, hanem úgy, ahogy egyébként ezt értelemszerűen a gazdaságpolitika is tervezi, hogy szépen megvárjuk, ameddig a támogatott kamatok és a piaci kamatok összesimulnak, akkor megint számunkra teljesen indiferens, ahogy mondtam, a mi igazi szuperképességünk az nem abban van, hogy éppen milyen hitelprogramok futnak a piacon, hanem az, hogy a bankokkal hogyan működünk együtt, illetve a KKV-kat olyan módon támogatjuk, hogy nem veszük igénybe az idegrendszerüket és idejüket, nem kell hozzánk eljöjjenek.
1: Ha 2-3 olyan alapelvet kellene mondani, hogy hogyan kéne átalakítani a támogatási rendszert, akkor mit mondanál István?
0: Többféle módon lehet támogatási rendszereket tervezni. Az egyik, amikor a tervező asztal körül sok okos ember körzővel, vonalzóval megrajzolja. Én magam nem ebbe hiszek, én az öntanuló rendszerekbe hiszek. Én abba hiszek, hogy elkezdünk egy támogatási formát, és elkezdjük figyelni, hogy mi történik. A vadhajtásokat lenyessük, mondom, ahol szépen virágzik a növény, annak segítünk. Ugye ehhez kapcsolódóan az kifejezetten egy jó hír, hogy a magyar gazdaságpolitika az elmúlt 16 évben számos, de azt is mondhatnám, hogy számtalan támogatási formát kipróbált, legyenek azok visszaemtérítendő támogatások, ugye különböző intenzitással, a kamattámogatott hiteltermékek, illetve a garantált, államilag garantált hiteltermékek. Tehát végtelen mennyiségű tapasztalat meg tudás van. Nem állítom, hogy ez egy adatbázisban rendelkezésre áll valahol, de a tudás meg a tapasztalat és a cselekedeteink következménye, az föl van jegyezve, azt látjuk, ezekből lehet tanulni. Nagyon fontos alapelv még, hogy kísérletezni az nem bűn, tehát kontrollált körülmények között mit jelent ez egy olyan cég, ami nálunk egy kisebb portfólió darabban, ami a cég egész működését nem befolyásolja, sohasem bűn egyébként kísérletezni, ezt csinálják nagy amerikai bankok is. De én akkor mégis mondok 3 alapelvet, ami szerintem mindenféleképpen kell ahhoz, hogy egy jó támogatási rendszer legyen. Az egyik az, hogy legyen ez célzott. Mit jelent a célzottság? Azt jelenti, hogy oda menjen, ahol piaci kudarc van. Az ellenkező is igaz, ahol a piac tökéletesen működik, oda ne lőjünk, oda ne szórjunk el adófizetői pénzeket, mindig oda lőjünk, ahol piaci kudarc van. A másik ilyen nagyon fontos dolog az a kiszámíthatóság. Ugye a piaci szereplőknek alkalmazkodniuk kell minden bedobott új dologhoz, meg kell tanuljanak minden új terméket. A stop-go az sosem jó. Tehát ha valamit egyszer beraktam, valamit egyszer a piacra vittem, akkor egy kicsikét tartsam ott, még akkor is, ha látom, hogy nem minden abba az irányba megy, amit én szerintem, picikét tartsam ott, hogy kellő mennyiségű információt be tudja gyűjteni ahhoz, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt jobbá tudjam tenni, ezt a támogatási formát. A harmadik és utolsó alapelv ilyen szempontban, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, az egyfajta köznapi szóval élve igazságosság, technikai kifejezéssel élve egy fair kockázat megosztás. Tehát, hogy bármit is csinálunk, ott a bank, az állam és a vállalat az együtt viselje a kockázatokat. Jó? Tehát ez a 3 szerintem nagyon fontos. Nyilván nem elhanyagolható, amit már azt hiszem csak a mai nap folyamán is 2-szer mondtam, hogy az összszaldónak annak mindig pozitívnak kell lenni egy támogatási formát. Tehát ha nincsen ennek a társadalom, a gazdaság számára összességében pozitív hozadéka, akkor azt ne csináljuk. Még egy utolsó gondolat tőlem ebben a témában, ugye rólam azt tudni lehet, hogy azon közgazdászok közé tartozom, akik hisznek a piaci működésben és a piaci folyamatokban, de én mégis azt mondom, hogy egy gazdaság az nem attól erős, hogy nincsen benne állam, hanem a gazdaság az attól erős, hogy az állam az ott segít benne, ahol éppen kell.
2: Egyetértek mindenen, amit István mondott, csak ő a célzottságot olyan aspektusból ragadta meg, hogy ahol piaci kudarc van, ott segítsen az állam. Én egy másik aspektusát is megragadnám a célzottságnak, hogy szerintem minél inkább oda érdemes allokálni az állami forrásokat, ahol az nagyobb mértékben hasznosul, tehát sokkal inkább a beruházások irányába, ahol nagyobb GDP hatást eredményez, tehát én egy ilyen aspektusát emelném még ki. Én is arra bátorítanék minden illetékest, aki kidolgoz ilyen programot, hogy egyeztessen a piaci szereplőkkel, akik ennek a gyakorlati oldalát is látják, mert tényleg sok esetben azon múlik egy programnak a sikere vagy hatékonysága, hogy az mennyire illeszthető jól bele például a banki folyamatokba.

0: Monitor délután.
1: Kedves hallgatók, ez volt a Monitor délután hétfőn. Mára elköszönök, reméljük ön az eső. Jó utat, jó pihenést, holnap rádiózhatunk együtt, holnap kedd. Hosszú műsorsáv 4 és 6 óra között számítok majd önökre. Szép estét, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Vaspálya utcában a Kőér utcánál. Helyszínelnek a Krisztina körúton a Szél Kálmán tér felé a Városmajor utcánál, a külső sávban. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Hegyalja út Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Közraktár utcában befelé, a Fiumei út Orczy út útvonalon, a Petőfi hídon Budára, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Torlódásra kell készülni a Szél Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt, a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóút előtt, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, továbbá a Budai alsó rakparton észak felé a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre. Kovács Botond, PKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó estét kívánok! 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Megalakult a Tisza kormány, átvette kinevezési okmányait a Magyar Péter vezette új kormány 16 minisztere a Sándor palotában. Magyar Péter a kinevezési ünnepség előtt ismét bírálta Sólyog Tamást és megerősítette, hogy továbbra is azt várja, hogy az államfő május végéig távozzon hivatalából. Ellenkező esetben a parlamenti kétharmad birtokában kezdeményezhetik eltávolítását. A miniszterek kinevezésük után délután 4 órától az országgyűlésben tettek esküt, a magyar kormány pedig éjféltől lép hivatalba. A miniszterelnök közlése szerint a kabinet várhatóan már holnap megtartja első ülését. 7% pontot rontott a forint erősödés a Richter első negyedéves gyógyszeripari bevételén. Változatlan árfolyamon számolva 5,9%-kal nőttek a bevételek, elsősorban a Vrijlar és a biotechnológiai üzletág teljesítményének köszönhetően. Éves összevetésben 1,3%-kal 217 milliárd forintra csökkentek. Miró József az Erste vezető elemzője szerint a rövidesen piacra lépő új biotechnológiai készítmények jelentősen javítják majd a cég teljesítményét.
5: Nyilván előbb-utóbb ez a forint erősödés, meg dollár gyengülés, ez véget fog érni. És akkor ugye ezek meg már pozitívan fognak megjelenni. Tehát azt fog számítani, hogy ez az erős mögöttes teljesítmény akkor fogja megmutatni magát igazándiból. Hát erre még várnunk kell, valószínűleg ez nem a második negyed év lesz, de a harmadik negyed év környékétől már erre lehet számítani, hogy már nem ez a várfolyam téria fogja dominálni az eredményt, hanem a tényleges teljesítmény.
4: Izrael a vaskupol a rakétavédelmi rendszer elemeit és kezelő személyzetet küldött az Egyesült Arab Emírségekbe, hogy segítse az ország védelmét az Iránnal zajló konfliktusban, jelentette be az Egyesült Államok izraeli nagykövete. A lépést az izraeli öbölmenti védelmi együttműködés erősödéseként értékelte, utalva az Ábrahám megállapodásokra is, és további arab országok csatlakozását valószínűsítette. A Hezbollah vezetője szerint a szervezet lefegyverzése nem része a Libanon és Izrael közötti tárgyalásoknak, és az kizárólag libanoni belügy. A síta milícia vezetője nyílt levélben kijelentette, a Hezbollah folytatja az Izrael elleni harcot, és nem vonul vissza. Egyúttal a közvetlen libanoni-izraeli tárgyalásokat bírálta, és közvetett egyeztetéseket sürgetett. A Libanon és Izrael közötti egyeztetések újabb fordulóját csütörtökre tervezik Washingtonban.
0: Tőzsde hírek.
4: Záráskor a budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,3%-os mínuszban állt meg 132.484 ponton. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek, csak a Magyar Telekom emelkedett 0,3%-kal 2418 forintra, a Richter 1,8%-del süllyedt 12.370 forintra, az OTP 2,2%-ot gyengült 41.660 forintra, és a MOL 0,2%-del süllyedt 4.100 forintra. Európában összességében negatív volt ma az összkép, 0,4%-os mínuszban állt meg a londoni FTSE, a német DAX 1%-ot esett, a francia CAC-on 0,8%-ot, 1%-kal került lejjebb az olasz mutató és 1,2%-kal a spanyol index. A tengeren túlon továbbra is rossz a hangulat, 0,5%-ot gyengül a technológiai Nasdaq, 0,8%-ot az S&P 500, a Dow Jones 0,3%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon a dollár értéke most 304 forint 94 fillér, az euróért 357 forintot és 85 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
4: Nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, reggelre még északkeleten, keleten maradhat felhős az ég, míg másutt kiderül. A csapadékzóna is tovább halad kelet felé, melyből főként a Dunától keletre számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra, de reggelre megszűnik a csapadék tevékenység. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
6: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek. Ez a nap vendége műsor itt a Trend FM-en. Két vendég a stúdióban, akik azt mondták, hogy tegeződhetünk, tegeződjünk, köszönöm szépen. Szilaj Péterné Csilla és Karádi Csaba, kommunikációs referens, Csilla pedig szóvivő. Hare Krishna ételt az életért misszióról beszélgettünk, magyarországi Krishna tudatú hívő közösségét képviselitek. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
7: Mi köszönjük a lehetőséget.
6: Fontos mérföldkőhöz érkezett a magyarországi Krishna tudatú hívő közösségének karitatív munkája, ezt egy hírből olvasom most föl. Ételt az életért misszió megnyílt az új központi nagykonyhátok Budapesten. Mostantól akár naponta 10 000 adag meleg ételt tudtok elkészíteni. Ezt láttam a hírekben, ezt hallottam hírműsorokban, azt hiszem, Csilla, te beszéltél éppen, sőt, ma reggel is hallottam egy másik rádióban. Persze tudtam már napok óta, hogy jöttök majd, és kíváncsi voltam, hogy ennek az egésznek mi a története. Ezt tudom, hogy Csillaghegyen ott vagytok többek között, és mondtam is nektek, hogy én Csillaghegyen minden nap átmegyek Budapest-Pomáz viszonylatban, és látom ott a társa, akik mindig jönnek, mennek ott a Csillaghegy Szentendrei út hív megálló környékén, mindig mosolyognak, mindig sietnek valahova. Én magát a központot, az éttermet, a konyhát nem láttam még, de kezdjük akkor a történetet, mert jó messzire kell visszamenni, ugye,
7: Péter? Igen, mert hogy a Krishna tudat ugye az ősi védikus, az ősi hindu tanításokban gyökerezik, és a lelki tanítómesterünk Bhaktivedanta Swami Prabhupád, aki a 20. század közepén, második felében hozta el a Krishna tudatot Indiából nyugatra, akkor mondjuk így a vallási tanítások mellett azzal a misszióval hatalmazta fel a tanítványait, vagy bízta meg a tanítványait, hogy gondoskodjanak a rászorulókról.
6: Szolgáljanak, ugye?
7: Ez az, egyik az alapvető, a szolgálat az az alapvető hangulat, hogy mi mindannyian, amikor avatást kapunk a lelki életbe, beavatást, akkor kapunk egy ilyen krisnás nevet. Az én nevem Csétanya Dász, de a lényeg, hogy a Dász ebből az azt jelenti, hogy szolga. Nálunk mindenkit, minden fiút úgy hívnak, hogy Dász, és minden lányt úgy, hogy Dászi, minden, már hogy a nevéhez ez hozzátartozik. Szóval ez a szolgálat, ez alapvető mentalitás kell, hogy legyen, vagy ezt szeretnénk kifejleszteni. De a másik az, hogy kifejezetten az ételosztásra adott utasítást, felhatalmazást, Bhaktivedanta Swami Prabhupád, és akkor ez az elvünk, hogy a templom környékén 10 kilométeres körzetben nem lehet éhes ember.
6: Na, ezt nem is olvastam.
7: Ezen dolgozunk, ezt próbáljuk valahogy megvalósítani, megoldani, hogy ahol Krisna közösség van, ahol Krisna templom van.
6: És ez Csillaghegy többek
7: ez
6: között.
7: Ez most mondjuk igen, akkor igen. Csillaghegy, akkor hogyha innen rajzolunk egy 10 kilométeres kört, akkor...
6: Hát még pomáz belefér.
7: Még pomáz benne van.
6: Pomáz szentődő belefér.
7: De igazából országos missziónak tekintjük ezt az ételt, az életért missziót.
6: Akkor nézzük meg ezt a konyhát, meg nézzük meg azt, hogy honnan indult ez.
8: Az első konyhánk az első Krisna templomban volt.
6: Ja, csak az még ugye, kisebb volt.
8: Nyilván. Igen, hát ez egy családi ház volt gyakorlatilag. 20 éve költöztünk Csillaghegyre, egészen pontosan ebben az évben jubilál az új épület. Hát újnak mondható, de azért már így is régi. És a Mária Remetei úton volt, nagyon sokan jártak ott. Ez volt az első nagy templomunk, és ennek a pici konyhája szolgálta ki az ételosztást, de igazából én azt mondanám, hogy ahol krisnások voltak, ott mindig történt valamilyen fajta ételosztás. Vagy édességeket osztottunk, kókuszbolyókat.
6: Én is kaptam most valami sütét boci tejből, ugye? Igen, Krisna völgyi bocik tejéből. Nem bontottam ki, de nagyon csinos topozva.
8: Hát jól is néz ki, meg az ízéről is beszéljünk. Szóval, hogy valahogy hozzátartozik a létünkhöz. Egyébként nem tudom, hogy mennyire jól hangzik, de szokták azt mondani ránk, hogy mi egy konyhavallás vagyunk.
6: Ez izgalmasan hangzik. Nem tudom, jó vagy nem, de hogy izgalmasan hangzik, az egészen biztos.
8: Mert hogy szerintem valaki, hogyha ugye a krisnásokra gondol, akkor egyből beugrik neki, hogy ja, ők ételt osztanak, meg ja, amúgy vannak éttermeik, meg vegetáriánusok, meg hú, de ők ilyen különleges ételeket főznek. Szóval valahogy az étkezés kultúrája az úgy kapcsolatban van a mi tevékenységeinkkel, és maga az ételosztás eredetileg nem is csak azt szolgálja, hogy a szegény embereknek adjunk ételt, hanem bárkinek, mert hogy a mi ételeink azért különlegesek, nem csak a fűszerezés miatt, hanem azért is, mert felajánljuk ezeket Istennek, mielőtt elfogyasztanánk, tehát tulajdonképpen megszenteljük, és ilyen módon nem csak a gyomrot tölti meg, hanem lelkileg is felemeli azt, aki ezt elfogyasztja.
6: Azt is ugye olvastam, hogy maga a szervezetetek, az a Food for Life nemzetközi világszervezetnek, ugye a tagszervezet, nem tudom ezt hogy mondják, ugye?
7: Jók iroda? Leányvállalat?
6: Igen. Hát a magyarországi
7: igen, így van, a magyarországi közösségnek
6: közösség, igen.
7: Az alapításában jött létre ez a Hare Krisna ételt az életért alapítvány.
6: Ők segítenek nektek valamilyen módon? Most nem a pénzre gondolok, szakmailag, tapasztalatban, bármiben, vagy teljesen ez már bevett gyakorlat a tiétek, csak most a 2000 adagról 10 000-re emeltétek, és ez nagyon fontos lesz nyilván, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, mert ez már nagy üzem. Az én fejemben az volt, hogy ez egy kereskedelmi rádió, egy gazdasági rádió, hogy logisztika, raktározás, hűtés,
7: személyzet, kiszolgáló
6: hát arról nem személyzet,
8: gépjárműpark.
6: Igen, ez már egy nagyon komoly, hátteret, ez már nem egy családi háznak a kiskonyhája, ahonnan nem tudom, 50-100, igen. 200 adag ételt lelkes önkéntesek kiosztanak, igen.
8: Igen, de van ennek egyébként egy szépsége, hogy így a nullából nő. Igen,
6: hát most már egy ökoszisztéma.
8: Igen, de valójában én azt mondom, mint ahogy a Krisna templomok tekintetében is, minden templomnak van egyfajta önállósága, meg saját rendszere. Az ételt, az életért hálózat is úgy működik, hogy minden országnak megvan a sajátja, minden városnak megvan a sajátja, és igazából, ha azt mondhatnám, hogy mondjuk ez egy franchise, akkor inkább hozzánk jöttek eddig tanulni, mint hogy mi mentünk volna máshová, mert itt tényleg nagyon magas.
6: Igen, de minden országnak, városnak is megvan a sajátja, meg a sajátosság, nekem az a szó jutott eszembe. Például mit lehet tőlünk tanulni, vagy tőletek mit lehet a Csillaghegyektől, mit lehetett tanulni az elmúlt időszakban? De mi érdekelt őket, akik más országból vagy városból jöttek?
8: Hát egyrészt maga a gazdasági része, hogy hogyan tudjuk ezt finanszírozni, mert nagyon sok helyen tényleg odáig jutnak, hogy diákokat etetnek mondjuk egy menzán, de arra nincsen sem felszerelésük, sem hátterük, hogy ilyen nagy mennyiségben terítsenek mondjuk ételt.
6: Ipari mennyiség, ez tulajdonképpen ki lehet majd már itt, bármilyen rosszul hangzik, de ez az, igen.
8: Igen. Úgyhogy, és tényleg nagyon ritka az, hogy kifejezetten egy ilyen csapat van rá, akik csak ezzel foglalkoznak. Tehát oké, hogy mellette a vallásuk az, hogy Krisna hívők, de hogy napi 8 órában csak az ételosztást csinálják, ez ritka.
6: Organikusan fejlődött ez a szervezet? Ez a staff? Hát nyilván, hogyha az adagokat tekintem, akkor most, hogy eljutottunk a 10 000-hez.
7: Hát a 90-es évek elején ez úgy indult, ugye 91-ben a kiskonyha, és akkor egy önkéntes, szóval nem szerzetes, hanem egy civil anyuka, Szita Dévi, ő főzött, és ő osztott, én nem is tudom, talán a Blahán kezdtük. 92-ben az Esti Hírlapba írtak először újságcikket, hogy ételt osztanak a krisnások a Blahán, és akkor abban az időben tényleg ilyen, sokszor ilyen adhok módon, hogy kimentünk a Nagybanira, és hogyha valaki adományozott, nem tudom én, egy nagyobb...
6: 100 kiló káposztát.
7: Igen, ugye, akkor azt kivittük, és akkor ott kiosztottuk, vagy narancsod, vagy amit éppen vagy a termelő, vagy a
6: Békási piacról is viszik a zöldséget, amikor már fáradtabb egy kicsit, azt csak mondom nektek, én odajárok, ha nem forrás, az jó forrás lehet egyébként.
7: És aztán így indult lassan, akkor hetente egyszer, aztán hetente kétszer, háromszor, és aztán lassan épült fel. Szóval igen, organikusan épült fel. Ez nagyon fontos, hogy kérdezted, hogy kapunk-e más országból segítséget. Nagyon fontos, hogy egy-egy közösség így organikusan épüljön föl. Szóval nem szabad egy Potemkin falut fölépíteni, vagy egy ilyen szocialista vállalatot, hogy amíg van egy szponzor, egy darab nagy támogató.
6: Tehát, amit tudtok a saját erőtökből megvalósítani, az legyen kint, és az legyen. Én nem szóval is pénzre gondoltam, hanem inkább know-how-ra, meg arra, hogy hát nyilván ennek sok évezredes tapasztalata van.
7: Indiában nagyon nagyban csinálják, ott vannak ezek a hihetetlen nagy fesztiválok, ahol több 100 000 ember, vagy ugye a Kumbh Mela fesztivál, ahol egy hónap alatt több 10 millió ember fordul meg. Szóval ott olyan főzőedények vannak, nem olyan, mint egy fürdőkád, hanem mint 6 fürdőkád, és a partján állnak, mint egy medence.
6: Na most jó, ezt tudom, majdnem überelni. Most voltam a Kőbányai Halmajálison, ahol 1500 literes edényben, úgy a bizony egy raklapokról a hatalmas evezőkkel, igen.
7: Szóval, hogy Indiában ott van ez a hihetetlen tapasztalat, tudás, hogy kell sok 100 000 embert megetetni akár, de itt magyarországi viszonylatban, vagy inkább azt mondanám, hogy ilyen európai viszonylatban a budapesti szervezet, vagy a magyarországi szervezetünk az élen jár. Szóval igazából ez az egész struktúra, ahogy kidolgoztuk, az adománygyűjtéstől kezdve, fundraisingtől kezdve, az étel kiosztásáig, a 35 éve építjük ezt a rendszert, építjük ezt a közösséget, a szervezetet, úgyhogy én azt gondolnám, hogy Európában élen járunk.
6: Ez elgondolkodhat, és a gazdasági finanszírozás, a finanszírozásról, meg a gazdasági fundamentumról, majd beszélgessünk a műsor második felében mindenképpen hosszasan, csak ez azért nekem egyrészt jó hír, és örülök a mosolyotoknak, hogy ti piacvezetők vagy, nem, de hogy élen jártok akár Európában, de ugyanakkor ez meg felveti az emberben azt, hogy akkor itt nagyon sok éhes ember van, nem annyi, mint Indiában, akit meg kell etetni, de akkor ez, és ha volt a 2000, akkor most ezt 10 000-re emeltétek, azért ez sötét gondolatokat is elindít az ember fejében. Vagy inkább kérdéseket, jobb, talán ez így precízebb.
8: Én azt mondanám, hogy ugye a szegénységnek is vannak mélységei. Tehát nekem például sokszor megfordul a fejemben, hogy miért Budapesten hoztunk ételt, miért nem csak vidéken, mert hogy vidéken sokkal mélyebb a probléma. Budapesten is vannak rászorulók, tehát
6: ez félreértés, ezt mindenki tudja, meglátja, hogy az utcán jár, persze.
8: Hogyne, igen. Meg van egyfajta minőségi éhezés is. Tehát amikor valakinek van pénze arra, hogy vegyen magának ételt, de a legolcsóbbat veszik. És amikor beáll a sorba, hát látszik rajta, hogy túlsúlyos, és az ítélkező ember a távolból azt mondja, hogy hát neki minek adsz, ő teljesen jól él, de hát azért van elhízva, mert nem
6: mert
8: jó minőség.
6: Mert egészségtelenül táplálkozik, pontosan. És rossz minőséget fogyaszt.
8: És hát nem beszélve arról a rengeteg nyugdíjasról, aki egyedül a kis kuporgatott nyugdíjából próbál eléldegélni, egyedül fizeti a rezsit, a gyógyszerét, az összes emelkedő költségű kiadása ott tornyosul, és akkor választ, hogy mi az, amit muszáj.
6: Gyógyszert, rezsit, vagy ételt, és esetleg jobb minőséget.
8: És pont az marad el, tehát ül egy hideg lakásban egyedül, és nincs mit ennie.
6: Tészta, krumpli, farhát. Igen. Igen.
7: Illetve nagycsaládosok, ahol a szülők küzdenek, dolgoznak, de és igen, össze tudnak annyit szedni, hogy megentetni meg tudják a gyerekeket, de az egészségtelen táplálkozás akkor, hogyha gyerekkorban már elkezdődik, az még rosszabb.
6: Meg ezt hallottam tőletek, és ez is benne van, hogy itt mi sok ilyen ingatlan piaci beszélgetést is folytatunk minden nap. Azért van valami olyan érdekes hír, ami ebben a szcénában történik. Hát az albérletárak megugrása. Egy csomó embert juttathat olyan szituációba, vagy örül, hogyha azt még ki tudja fizetni, itt iszonyan elszabadultak az árak ezen a területen, és akkor már táplálkozás, főleg egészséges táplálkozás, igen, az egy sokadrandú, vagy másodrendű kérdés.
7: Igen, igen.
8: Így van, ezt pont akartam említeni, hogy nagyon sokan kerülnek így a gyakorlatilag létminimum szélére, hogy van egy jó keresete, kifizeti belőle az albérletet, de ennyi, ennyire pont. Futja, itt vége van.
6: Az milyen érdekes lehet a ti szemüvegeteken keresztül, hogy azt gyanítom, hogy Csaba, az régebben állsz ott, amikor éppen ételosztás van benne, és a Csilla fiatalabb is, azt gondolom, hogy jóval messze, hogy csinos fiatal hölgy. Csak hogy ha az ember emlékezne arra, hogy 20-25 éve milyen arcokat, meg milyen egzisztenciákat látott, igen, a sorban állni, és ehhoz képest most mi, mert amikor a híradóban így látja az ember, mint én, aki nem vagyok önkéntes, és nem vagyok szakember, meg nem vagyok a társatok, én, igen, is látok különbségeket, de ti, igen, biztosan egészen jól ezt el tudjátok mondani.
7: Most már nem, hogy kicserélődött, mert megmaradtak azok, akik konkrétan éhesek napról napra, de tényleg megjelentek azok, akik a borotva élen táncolnak. Szóval jól öltözött idősebbek, nyugdíjasok, családosok, tisztes állampolgárok. Nem gondolnád, hogy beáll a sorba, vagy hogy ő is olyan, akár a szociális intézményen keresztül osztunk, akkor ő is rászoruló. Nem gondolnád, hogy ő most az ételért jött. És igen, itt nem csak arról van szó, hogy nem az éhezőknek osztunk csak, aki tényleg arról, igen, van szó, hogyha mi nem adunk neki, akkor aznap éhesen fekszik le, hanem azok is rászoruló kategória, amiről itt az előbb beszéltünk, akik a borotva élen táncolnak. Hogyha csak egy kicsit megcsúszik, ha csak egy heti bevétele kiesik, akkor már...
6: Vagy bejön egy olyan plusz költség, amiben nem...
7: Vagy igen, egy olyan plusz költség, vagy egy betegség. Úgyhogy aztán ezt, hogy ez az világon megoldható-e, mármint a szegénység felszámolása. Biztos, hogy és aztán most nem akarok...
6: Eddig nem sikerült.
7: A kapitalizmus működésének a fejtegetésébe belemenjünk, de hogy eddig nem sikerült, igen. És még a legfejlettebb országokban is vannak rászorulók. Néhány olyan ország van, ahol nagyon erős ez a, mondjuk így a szociális védőháló, skandináv országok, Svájc, de hogy alapvetően azért a világban ezt nem sikerült még megoldani, a leggazdagabb országokban
6: sem igazán. A világ 90%-ában biztos, hogy nem. Na jó, a mindennapi gyakorlatokról is beszélgessünk egy kicsit később, csak azt még elsoroljátok, hogy azon kívül, hogy valahol éppen ételt osztotok, tehát amit lát az ember, azon kívül még ebből a 2000 adagból, vagy akár most már a 10 000 adagból, hova mindenhova jut? Mert én azt is tudom, hogy mindenféle intézménybe, helyszínre is szállítotok, és ez aztán nagyon érdekel majd ez a logisztikai rész.
8: Eleve azt sokan nem tudják, hogy minden nap főzünk, igen, egyébként, mert ugye a karácsonyi ételosztásunk az nagy hír.
6: Azért mondom, az a híradós történet.
7: Igen, igen, hogy a kristnások karácsonykor osztanak, és igen, akkor de jó fejek ezek.
6: Minden nap.
8: Igen, tehát azért minden nap készül 3000 adag, amiből körülbelül 2 Budapesten, és a többi az vidéken, mert hogy vidéken is vannak mindennapos ételosztásaink, mint például Somogyvámoson is van egy telephelyünk, meg Egerben, ott igazából 750 adagot főzünk le naponta, tehát az
7: igen, Egerben is 750 adag kiosztása történik.
8: És hát vannak olyan központjaink, ahol rendszeresek az osztások, de nem mindennaposak, tehát például Debrecen, Szeged, és hát itt Budapesten, itt is több helyszínen terítjük a készletet, ugye amit említettél, ez a Népliget ételosztás, ami nyilvános, oda tényleg bárki eljöhet, vannak kerületi önkormányzatokkal, családsegítőkkel együttműködésben zajló programjaink.
6: Civil szervezetekkel együtt dolgoztok, és akkor ők megmondják, vagy ők kapják, igen, megveszik, igen, át tulajdonképpen, és ők osztják akár helyben, tehát az ő körzetükben.
8: Hát ezek nem telepös. Civil szervezet, ezek konkrétan önkormányzatok.
6: Önkormányzatok.
8: Igen. Akik kiértesítik, vagy a családsegítőn keresztül értesítik a saját lakosaikat, hogy van egy olyan lehetőség, hogyha meg vagy szorulva, mert ugye sokan fordulnak a családsegítőhöz, hogy most
6: ők meg hozzátok
8: kell
6: fordulnak.
8: Igen, igen, és akkor ők értesítik őket erről a lehetőségről, és jönnek a kis kártyájukkal, amit az önkormányzattól kapnak, hogy akkor ők hány adagot vihetnek el, és ilyen módon igazából nem is kell az egész családnak sorba állni, hanem eljön csak egy valaki, bedobozoljuk az ételt, és aztán...
6: Mert azt hittem, hogy az önkormányzat akkor jön kis furgon, és akkor elvisz 50-100 ételt. Azt hittem, hogy én is van, és ebben akkor nektek segítség lenne, de akkor ezek szerint nem, úgyhogy még izgalmasabb, hogy ez az egész ökoszisztéma hogy épül föl. Most lesz egy kis szünet itt a műsorban, de ezt már most elmondom, hogy amit azért nagyon fontos, és úgyis kilógna a lóláb, az 1%. Azt erről fogok még sokat beszélni. És azért tényleg megdöbbentő, ugye, hogy mondtátok is, meg a hírekben is lehetett hallani a ti közleményetekre hivatkozva, hogy azért 3 millió ember Magyarországon nem rendelkezik az 1%-kal. És azért az tényleg csak egy tolvonás, meg egy gondolat, viszont akár egy hétig, hónapig meleg étel lehet valakinek.
8: Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan még arról sem teljesen tudnak, hogy van egyházi 1%, tehát hogy nem is csak
6: igen,
8: egy
6: úgy értettem, igen,
8: lehet
6: az 1+1%, igen, igen.
8: Igen, és sokan
7: igen,
8: azért
7: sokszor mondják, oly, hát én az óvodának adom, igen, vagy én
6: de az egyházi
7: alapítványnak pluszban
6: van ez a 3 millió ember.
7: Igen, van, amit az alapítványoknak lehet adni, civil szervezeteknek, társadalmi szervezeteknek, és van a másik 1%, amit az egyházaknak lehet.
6: Amiből akár meleg étel is lehet. És most már 10 000 adag itt Budapesten, Csillaghegyen, a jó voltotokból. Mindjárt folytatjuk a napvendége műsort Magyarországi Krisna Tudatú Hívő Közössége, Hare Krisna ételt az életért misszió. Karádi Csaba és Szilaj Péternél vannak itt a stúdióban, mindjárt folytatjuk.
0: Hamarosan folytatódik a napvendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
3: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagösvény.com.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Megalakult a Tisza kormány, átvette kinevezési okmányait a Magyar Péter vezette új kormány 16 minisztere a Sándor palotában. Magyar Péter a kinevezési ünnepség előtt ismét bírálta Sulyog Tamást és megerősítette. Továbbra is azt várja, hogy az államfő május végéig távozzon hivatalából, ellenkező esetben a parlamenti kétharmad birtokában kezdeményezhetik eltávolítását. A miniszterek kinevezésük után délután 4-től az országgyűlésben tettek esküt, a magyar kormány pedig éjféltől lép hivatalba. A miniszterelnök közlése szerint a kabinet várhatóan már holnap megtartja első ülését. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatás és teljes jogállami fordulat várható. Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában azt mondta, átvilágítják az elmúlt 16 év állami működését, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását és megszüntetik az állami propagandát. Bejelentette a titkos szolgálatok és a KSH átszervezését is, valamint vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozását. A miniszterelnökséget vezető miniszter a korábbi kormányzati időszakot súlyosan bírálta, és átfogó rendszer szintű korrupcióról beszélt. A Józsefvárosi Önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátotta a rövidtávú lakáskiadás, köztük az Airbnb szigorítását célzó javaslatcsomagját. A tervezet szerint a kerületben a lakások legfeljebb 4%-a működhetne ilyen formában, emellett lakónegyedi és társasházi szinten is korlátokat vezetnének be. A szabályozás célja a lakhatási viszonyok, a helyi közösségek és a turizmus érdekeinek egyensúlyba hozása. A belső kerületekben új rövidtávú szállások létesítését korlátoznák, de a már működőket nem szüntetnék meg. A lakosok május 31-ig mondhatnak véleményt a tervről. 7%-pontot rontott a forint erősödés a Richter első negyedéves gyógyszeripari bevételén. Változatlan árfolyamon számolva 5,9%-kal nőttek a bevételek, elsősorban a Vraylar és a biotechnológiai üzletek teljesítményének köszönhetően. Éves összevetésben 1,3%-kal 217 milliárd forintra csökkentek. Miró József az Erste vezető elemzője szerint a rövidesen piacra lépő új biotechnológiai készítmények jelentősen javítják majd a cég teljesítményét.
7: Nyilván előbb-utóbb ez a forint erősödés, meg dollár gyengülés, ez véget fog érni. És akkor ugye ezek meg már pozitívan fognak megjelenni. Tehát azt fog számítani, hogy ez az erős mögöttes teljesítmény akkor fogja megmutatni magát igazándiból. Erre még várnunk kell, valószínűleg ez nem a második negyed év lesz, de a harmadik negyed év környékétől már erre lehet számítani, hogy már nem ez a várfolyam széria fogja dominálni az eredményt, hanem a tényleges teljesítmény.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,3%-os csökkenéssel 132.484 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek, csak a Magyar Telekom erősödött. A MOL 2%-kal 4100 forintra csökkent, az OTP részvények ára 2,2%-kal 41.660 forintra esett, a Magyar Telekom 3%-kal 2418 forintra erősödött, a Richter 1,8%-kal 12.370 forintra gyengült. Gyenge volt a zárás az európai tőzsdéken, Londonban a FTSE 1,1%-os mínuszban fejezte be a kereskedést, Frankfurtban a DAX 1,6%-kal csökkent, míg Párizsban a CAC-on 1%-kal esett vissza. Milánóban 1,3%-os, Madridban 1,6%-os mínusz volt.
0: Időjárás jelentés.
6: Nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, reggelre még északkeleten, keleten maradhat felhős az ég, míg másút kiderül. A csapadékzóna is tovább halad kelet felé, melyből főként a Dunától keletre számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra, de reggelre megszűnik a csapadék tevékenység. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
8: Folytatódik a napvendégem műsor itt a Trend FM-en, és ahogy a műsor elején idéztem, fontos mérföldkőhöz érkezett a magyarországú Krisna tudatú hívő közösségének karitatív munkája, ételt az ételét misszió, megnyílt az új központi nagykonyhájuk Budapesten, innentől fogva akár 10 000 adag meleg ételt tudnak elkészíteni és kiosztani a rászorulóknak. Karádi Csaba, kommunikációs kollega, referens és Szilaj Péterné Csilla szóvivő vannak itt a stúdióban. Nagyjából elmondtátok a történetét ennek a Csillaghegy konyhának, vagy háznak, és ennek a közösségnek. Eljutottunk oda, hogy annak idején egy kis családi házból, egy kis konyhából, nem mondtunk el minden fejezetet, de eljutottunk odáig, hogy most már 2026 tavaszán akár 10 000 adag meleg ételt is ki tudtok osztani. Az is kiderült nagyjából, hogy hova tud eljutni ez a 10 000 meleg étel. Na most jöjjön ez a logisztikai raktározási dolog, mert ebben nagyon, nagyon benne vagyok, hogy ezt hogy oldjátok meg? Mától lehet akár, vagy holnaptól, vagy tegnaptól, akár lehet 10 000 is. Nem tudom, hogy minden nap kell-e 10 000, majd mondjátok el, de az hogyan jön létre? Honnan jönnek az alapanyagok, honnan jönnek a költségek, mi a logisztika, milyen staff van, ahogy mondtad, ugye? Milyen flottátok van ehhez?
9: Hát, ha a gazdasági részét nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy több lábon áll a szervezet, egyrészt mint bejegyzett egyház és szervezet, és mindenféle engedélyekkel rendelkező misszió, így igazából mi állami normatívát kapunk, mint népkonyha, minden egyes kiosztott adag után. Aztán ennek az összegéről most ne beszéljünk.
8: 30 forint, 50?
9: Igen.
8: Annyi?
9: Nem.
10: Kicsit több. Van az 35 is.
8: Jó. De, tehát van egyszerűen...
10: Mondjuk azt, hogy ki kell ezt egészíteni.
8: Igen, tehát van egy normatíva, igen.
9: Igen, és hát emellé jönnek például tárgyi adományok, jönnek a pénzadományok, amiket akár cégektől, akár magánszemélyektől kapunk, illetve hát azért itt megemlíteném a Magyar Élelmiszerbank Egyesületet, akik rendszeresen juttatnak hozzánk nagy mennyiségű élelmiszer alapanyagokat, illetve bevontak bennünket az élelmiszermentő akciójukba, ami azt jelenti, hogy napi szinten szupermarketekbe, élelmiszer áruházakba járunk el reggelente, és elhozzuk azokat a polcról.
8: Ami még fogyasztásra alkalmas, igen, csak már nem annyira esztétikus, mint amit egy például a pénzzel rendelkező vásárlom levesz a polcról.
9: Hát így van, vagy csak kiszakadt az acskója, igen, vagy megnyomódott a konzervdoboz, vagy hasonlók. Igen.
8: Tehát esztétikailag is lehet, világos. Igen.
9: És ahogy beszéltünk itt a szünet előtt, az 1%-os támogatásoknak is nagyon nagy jelentősége van. ebből a szempontból, és ez a konyha maga is az 1%-os támogatásoknak köszönhetően valósulhatott meg, hiszen azért ezt már ugye nagyon régóta érezzük, hogy az a régi konyha, ahol voltunk,
11: most
9: már régiként mondhatom. Igen, nagyon szűkösek voltak ott a terek, meg hát párhuzamosan többféle tevékenység is zajlott ott, mert a szerzeteseket is onnan étkeztetjük, az éttermünk is onnét működik, úgyhogy tényleg látszódott, hogy szükség lesz arra, hogy tovább lépjünk. Úgyhogy minden évben erre félre rakosgattunk, és gyűjtögettünk, hogy ez a nagy létesítmény létrejöhessen, úgyhogy ebben nagyon nagy segítség volt az adó 1%-os támogatásoknak.
10: Meg nem csak a konyhát, a raktár is, hát valahogy az megosztottan a templommal, a egyéb egységekkel, az egymást kerülgetni, és a karácsonyi időszakban az udvaron, a mindenhol raklapokon, tornyosuló. Hegyben, a tornyosulnak a konzerves dobozok, de ilyen emelet magasságban. Szóval, hogy tényleg nőttük már azt a gépjárműparknak,
11: a falakat is gondolom, igen, tehát akkor a gépjárműpark, a parkoló, a falakat kiebb kellett tolni, de a gépészetnek is másképp kell. Tehát a konyhai berendezés más a 2000 adagos étterem, és más a 10000.
10: Mert ez egy régi épület került felújítása, teljes felújítása, és akkor itt van tágas udvar, parkolórész, és az épületen belül is, akkor itt nagyon jól el tud különülni a raktárrész, a főzés rész, az iroda.
11: És hogy indul a munka reggel, 4-kor, 5-kor?
9: Igen, hajnalban kezdik, mert 9 órakor már át kell szedni az ételt a főzőüstökből a szállítóbadellákba, meg a BMSK-nak, a Budapesti Módszertani Szociális Központnak a hajléktalan ellátó intézményeibe is szállítunk, az több mint 1 tucat hely, oda már kiporciózva melegen tartó dobozokban visszük ki az ételt, és 11-kor elindulnak az autók a különféle helyszínekre, kiosztásra, viszont cserébe korán végeznek, mert 3 órakor már el vannak mosogatva a badellák, és lehet indulni haza. Jobb esetben.
11: És ők önkéntesek, vagy részben önkéntesek? Vagy
9: nagyon sok önkéntes van, tehát például az osztópontjainkon, ahol kiszolgáljuk az ételt, ott bejáratott önkénteseink vannak, akik már a helyszínen várják a kocsit, és mindenben segítenek, de alapvetően akikre tényleg minden nap fixen
11: számítani
9: tudunk
11: kell,
9: számítani,
11: tudtok,
9: igen, azok alkalmazott munkatársak, igen, de Krisna hívők.
10: Egy ekkora a szervezetnél, meg egy ilyen volumenű tevékenységnél már nem lehet csak önkéntesekre
11: nyilván,
10: építeni.
11: Mert itt olyan profizmussal van
10: igen,
11: szükség.
10: Igen. És szóval kell, hogy legyen egy magja, egy olyan stabil mag, ami köré föl tud épülni akkor az önkéntesek hálózata.
9: Arról nem is beszélve, hogy hihetetlen bürokráciával jár ez az egész a háttérben, ugyanis minden áldott nap az ellátottak, tehát azok, akik igénybe veszik a szolgáltatást, tajszám szerint le kell őket jelenteni.
11: Mert így kapjátok meg akkor a fejkvótát, az állami támogatást.
9: Igen. Ez azt jelenti, úgy képzeld el, hogy van egy iroda, ahol a kollégák ülnek, és egész nap tajszámokat pötyögnek. Nehogy átfedés legyen egy másik szervezettől, hogy egy ember esetleg 2 helyen is ebédel.
10: Illetve hát úgy iroda, hogy 2 iroda között van egy ilyen társalgó rész, és akkor ő nekik már csak ott tudtunk helyet szorítani. És
9: de
10: akkor
9: ez már a múlt, mert
10: de
9: az új épületben
10: csodás eddig így volt, és akkor igen, a tegnapi.
11: És ez mindennapos jelentési kötelezettség. Tehát minden nap ugye az a név szerint el kell számolni akkor, hogy Kis Gizella vagy Nagy Béla evett, nem tudom, itt vagy ott, tajszám szerint mindennel. Jó, világos, egyébként meg egyfelérthető, mert tudjuk azt, hogy mi minden történik a világban, vagy akár itt is, amikor mindenféle listákon mindenféle olyan emberek is szerepelnek, akik nem is voltak ott.
10: Nincsenek is jelen a világban.
11: Igen, de egy piszok nagy nehézség, az biztos, hogy ez csak egy dolog. A flotta az például, az mennyire környezetbarát? Ilyenkor azt szoktuk kérdezni azért élelmiszer szállító cégektől, hogy egyébként már elektromos autókban gondolkoznak-e, meg már visszatáplálják az...
10: Gondolkodunk benne, de
11: jó, ezt nem akartam, csak...
9: Kis rá.
10: Így, de egyelőre még...
11: Még dízelek, nagyjából.
10: Még egyelőre most ez volt a nagy feladat, hogy igazából 22-be kezdtük el ennek a tegnap átadott konyhának a felújítását, átalakítását, szóval 4 évig húzódott, hihetetlen küzdelem volt.
11: De ti türelmes emberek vagytok, mert néztem, itt nem csak a több ezer év miatt gondoltam, hanem azért néztem a különböző projekteket itt azért nagyon sok energia és nagyon sok idő, meg nyilván nagyon sok adminisztráció, mire azt itt-ottam ott meg lehet csinálni. Szóval a bocik tudjanak ilyen süteményt csinálni, ugye?
10: Így.
11: Visznevőgyből.
10: Figyelj, hát mi az örökké valóságnak dolgozunk, az örökké valóságban gondolkodunk.
11: Ott meg van idő.
10: És így van. Tegyük meg, amit tudunk, a legjobb tudásunk szerint, de hát aztán azon túl a többi.
11: Ez a 10 000, ez mire lesz most elég? Az, hogy most ekkora lépést váltottatok. Ez mint egy vállalat, amikor külföldön terjeszkedik, vagy nem tudom, még lesz 3 leányvállalata, vagy társintézmény. Ez egy nagyságrendi ugrás. Ez mire ad lehetőséget?
9: A 10 000 adagot azért ne úgy képzeljük el, hogy holnaptól kezdve.
11: Ezt mondtam is az előbb, hogy én sem úgy gondoltam.
9: Igen, igen. Ez egy lehetőség. És erre azért volt szükség, mert az elmúlt időszakban több olyan krízishelyzet is szembe jött sajnos, ami nagyon igénybe vette a konyhánkat, amikor ott hirtelen nagy mennyiséget kellett előállítani. Ilyen volt például a Covid időszak, vagy a dunakanyari árvizek például, de amikor Ukrajnából elindult a menekült hullám, igen, akkor is hihetetlen. Tehát több módszakban kellett főzni, és ugye át kellett mindent alakítani a körülményekhez. Most ez egy olyan konyha, ahol akár extrém körülmények között is tudunk főzni, tehát ezt úgy képzeld el, hogy áramszünet van, gázt elzárják, akkor is folytatódni fog a munka, mert ugyan berendezések, olyan felszerelések vannak, hogy például van egy fatüzelési üst, ahol...
11: Ez mint a kórházakban, hogyha áramszünet van, akkor beindulnak az aggregátorok, és a lélegezgetőgép nem áll le, ugye?
9: Így van.
11: Hihetetlen, erre is gondoltatok.
9: Hát a nagy adagra általában pont akkor van szükség,
11: igen, amikor
9: semmi
11: nem működik. Van, igen.
9: Úgyhogy ezért is. De egyébként lenyűgöző, tehát hogyha belép az ember egy ilyen méretű konyhába, szerintem egy átlag konyhával rendelkező állampolgár nem is tudja elképzelni, hogy itt milyen berendezések vannak, meg hogy néz ki egy 300 literes főzőüst, és ez még nem is a legnagyobb, mert 500 literes is volt, de az már az indiai mértékű volt, amihez ilyen nevező lapátok kellenek. Úgyhogy tényleg nagy mennyiségben zajlik itt, és hát ennek van egy saját technológiája, hogy hogyan lehet előállítani így ételeket. Tehát a rántást itt már nem kis haberővel.
11: Ez nem az a dolga, összekoszolják egy picit a tányért, ugye? És ez nem a fájdalom, és nem Bocuse-dő. Igen. De ez több embert is feltételez. Értem én, hogy nem minden nap lesz ez kimaxolva, de azért ez a lehetőség, ez nyilván nektek is több teret ad, persze, hogyha így itt van. Meg a fundamentum összeáll.
10: Így van, igen,
11: de
10: igen.
11: Akkor ez több embert is feltételez valamilyen módon.
9: Igen, bár a gépesítésnek köszönhetően azért...
11: Nem kell több szakács vagy szakács.
9: Így van, tehát például van egy nagyon hiper-szuper mosogató berendezésünk, ezt úgy nevezik a szakmában, hogy a mosogatógépek Rolls-Royce-a, mert annyira gyorsan dolgozik, és annyira megbízható, és magas minőséget nyújt,

0: a névköte lesz, ha már itt ebben a rádióban beszélgettük, hogy, hogy itt tényleg a fenntarthatóság milyen fontos, meg a műanyagok kiváltása. Mert mondtátok, hogy Badella, meg az egy, ugye az ember látja, most bocsánat, de a híradóban látja, hogy, hogy ott osztják mondjuk a krisnások az életet, és akkor általában ezek műanyagedények. Hát ebben is előbb-utóbb, ez eddig jól ment, meg ment, de most már annyira drága, meg annyira fenntarthatatlan, meg annyira mindenféle költséggel is jár, meg gondolkodásban is, hogy ebben tudtok valamit előre lépni, váltani?
1: Kicsiket lépünk, igen, most például már több mint egy éve papírtányérokat használunk, tehát, ahogy mondtam, ugye a különböző hajléktalan ellátó intézményekben már kiporciózva szállítunk, ezek már nem műanyag tányérok, hanem papír, de ilyenkor ugye az ember rákérdez, hogy jó, de az ez honnan van? Hát igen. Kínából átutaztattuk hosszú mérföldeken át, tehát nagyon nehéz elkerülni. Azt hiszem, hogy az ember egy ilyen kényszerpályában, hogyha a fenntarthatóságról beszélünk, amiben mondjuk Krisna-völgy egy kivétel, valamennyire, bár azért ott is posta, meg a kiszállítás, meg mindent, tehát ott nehéz, nagyon nehéz elkerülni ezt, hogy az ember ne kerüljön bele ebbe a körforgásba.
2: Aztán ahol a családosok jönnek, akkor, hogyha már kialakult az a rendszer, akkor a saját éthordóikkal jönnek, akkor ott meg lehet spórolni ezeket a,
0: hát nyilván, igen, igen,
2: a dolgokat, igen. És ideálisan ez lenne a csodálatos, hogyha mindenki
0: vinni, hozzá, jönne, és akkor mosogatni, vagy ne, igen, meg újra hasznosítás, sok minden szóba
2: kerül. Most már ilyen trend, hogy mindenkinek van saját kis ivókulacsa, legalább.
0: Igen, igen, legalább azt föl tudjuk mutatni.
2: Mindenki ivókulacsa jár.
1: Hozzá el a mosogatható műanyag dobozát.
0: Igen.
2: Hozd a dobozod.
0: Nagyon örülök, hogy ennyit mosolyogtatok, ez nagyon jó nekünk, szerintem mindenkinek. Még ha nem is vagyunk benne ebben a rendszerben, vagy nem vagyunk társaitok, de azt gondolom, lenyújtok nyűgöző, amit elvégeztek. Szóval akkor még egyszer 1%, 1+1%, akkor hadd hozzam én ezt szóba, ha már itt a krisnások ezt produkálják. És mondjuk ma, most naponta, így május elején naponta mennyivel megy ez a konyha?
1: Hát most olyan 2000 adag körül vagyunk.
2: Egerben 700 minden nap.
1: És akkor még megy a marcali, illetve ott kisebb településekre is szállítanak. Szeged nagyon aktív, ott fölível a dolog, úgyhogy szerintem ott is hamarosan fognak majd nyitni egy konyhát.
0: Ilyen érdekes, hogy vannak települések, amik aktívabbak, ez a vallási közösségnek köszönhető, vagy a gazdasági helyzetnek, vagy mindkettőnek?
2: A közösségtől függ alapvetően, igen. Hogyha van olyan személy a közösségen belül, aki ezt szívügyének érzi, különösen, és van képesítettsége, mert a szívügy az mindenkinek ott van, mert ez az együttérzés, ez alapvetően azért ott van. De az, hogy ezt rendszeresen tud csinálni, az kell valamiféle szervező képesség,
0: elkötelezettség. Végzettség is.
2: Igen, az kétési
0: így van.
2: Úgyhogy a közösség összetételétől is függ, hogy hol sikerül intenzívebben, és hol az, ahol inkább csak ilyen esetlegesen, alkalomszerűen a nagyobb ünnepek, vagy a nagyobb események kapcsán osztani.
0: Jó, egyszer meg legközelebb beszélgessünk arról, hogy könnyebb, vagy nehezebb hús nélkül mondjuk 10 000 adagot főzni, mert ez is szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, úgyhogy örülök, hogy itt voltatok. Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közössége, Hare Krisna Ételt az Életért Misszió, Karádi Csaba és Szilaj Péter, Csilla. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor hajrá konyha, és hát hajrá, 1+1%.
2: Köszönöm. Hare Krisna.
1: Szépen, Hare Krisna.
3: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: Hány Grammy-díjas művész lép fel idén-nyáron a Margit-szigeten? Milyen fúziót alkot az elektronikus és a szimfonikus zene? Játsz velünk a Margit-szigeti Színház és a Trend FM közös játékában az értékes belépőkért. Hogyan tudsz bejutni a backstage-be? Mi történik a nyár legrövidebb éjszakáján? Hallgasd a Trend FM-et, kövesd a Facebook posztjainkat, és add meg a helyes választ kommentben. Hallgass, kövess, játsz, és nyerj belépőket a Margit-szigeti Színház nyári programjaira.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Megalakult a Tisza kormány, átvette kinevezési okmányait a Magyar Péter vezette új kormány 16 minisztere a Sándor palotában. Magyar Péter a kinevezési ünnepség előtt ismét bírálta Sulyog Tamást és megerősítette, továbbra is azt várja, hogy az államfő május végéig távozzon hivatalából, ellenkező esetben a parlamenti kétharmad birtokában kezdeményezhetik eltávolítását. A miniszterek kinevezésük után délután 4-től az országgyűlésben tettek esküt, a magyar kormány pedig éjféltől lép hivatalba. A miniszterelnök közlése szerint a kabinet várhatóan már holnap megtartja első ülését. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatás és teljes jogállami fordulat várható. Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában azt mondta, átvilágítják az elmúlt 16 év állami működését, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását és megszüntetik az állami propagandát. Bejelentette a titkos szolgálatok és a KSH átszervezését is, valamint vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozását. A miniszterelnökséget vezető miniszter a korábbi kormányzati időszakot súlyosan bírálta, és átfogó rendszer szintű korrupcióról beszélt. A Józsefvárosi Önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátotta a rövidtávú lakáskiadás, köztük az Airbnb szigorítását célzó javaslatcsomagját. A tervezet szerint a kerületben a lakások legfeljebb 4%-a működhetne ilyen formában, emellett lakónegyedi és társasházi szinten is korlátokat vezetnének be. A szabályozás célja a lakhatási viszonyok, a helyi közösségek és a turizmus érdekeinek egyensúlyba hozása. A belső kerületekben új rövidtávú szállások létesítését korlátoznák, de a már működőket nem szüntetnék meg. A lakosok május 31-ig mondhatnak véleményt a tervről. 7%-pontot rontott a forint erősödés a Richter első negyedéves gyógyszeripari bevételén. Változatlan árfolyamon számolva 5,9%-kal nőttek a bevételek, elsősorban a Vraylar és a biotechnológiai üzletek teljesítményének köszönhetően. Éves összevetésben 1,3%-kal 217 milliárd forintra csökkentek. Miró József az Erste vezető elemzője szerint a rövidesen piacra lépő új biotechnológiai készítmények jelentősen javítják majd a cég teljesítményét.
4: Nyilván előbb-utóbb ez a forint erősödés, meg dollár gyengülés, ez véget fog érni. És akkor ugye ezek meg már pozitívan fognak megjelenni. Tehát azt fog számítani, hogy ez az erős mögöttes teljesítmény akkor fogja megmutatni magát igazándiból. Hát erre még várnunk kell, valószínűleg ez nem a második negyed év lesz, de a harmadik negyed év környékétől már erre lehet számítani, hogy már nem ez a várfolyam széria fogja dominálni az eredményt, hanem a tényleges teljesítmény.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,3%-os csökkenéssel 132.484 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek, csak a Magyar Telekom erősödött. A MOL 2%-kal 4100 forintra csökkent, az OTP részvények ára 2,2%-kal 41.660 forintra esett, a Magyar Telekom 3%-kal 2418 forintra erősödött, a Richter 1,8%-kal 12370 forintra gyengült. Gyenge volt a zárás az európai tőzsdéken, Londonban a FTSE 1%-os mínuszban fejezte be a kereskedést, Frankfurtban a DAX 1,6%-kal csökkent, míg Párizsban a CAC-on 1%-kal esett vissza. Milánóban 1,3%-os, Madridban 1,6%-os mínusz volt.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, reggelre még északkeleten, keleten maradhat felhős az ég, míg másutt kiderül. A csapadékzóna is tovább halad kelet felé, melyből főként a Dunától keletre számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra. De reggelre megszűnik a csapadék tevékenység. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
5: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat, a végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Debrecen építészeti karaktere izgalmas és sokrétegű. A homlokzati díszelemek, az izgalmas színek és formák, a különleges épületdíszek, kapuk és puttók mozgalmas századokról tanúskodnak. Érdemes időt szánni arra, hogy ne csak magunk elé, hanem felfelé is nézzünk. Art Deco-tól a szecesszióig Debrecenben. Debrecen városképét a történeti és kortárs építészeti elemek együtt élése teszi izgalmassá. A jellegzetes cívis házak, az eklektikus, klasszicista, szecessziós és Art Deco részletek közösen mesélnek a városról. Mit jelent a cívis? Földtulajdonnal is rendelkező, gazdálkodó és kereskedő városi polgárréteg. A cívisség Debrecen identitásának meghatározó eleme. A cívis lét egyben életforma is, amely megjelent a cívis házakban és a város szerkezetben is. Debrecen híres volt a nagy vásárairól, amelyek már a 15. századtól kezdve egész Európában ismertétették a várost.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Nights.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Mondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Megalakult a Tisza kormány, átvette kinevezési okmányait a Magyar Péter vezette új kormány 16 minisztere a Sándor palotában. Magyar Péter a kinevezési ünnepség előtt ismét bírálta Sulyog Tamást és megerősítette. Továbbra is azt várja, hogy az államfő május végéig távozzon hivatalából, ellenkező esetben a parlamenti kétharmad birtokában kezdeményezhetik eltávolítását. A miniszterek kinevezésük után délután 4-től az országgyűlésben tettek esküt, a magyar kormány pedig éjféltől lép hivatalba. A miniszterelnök közlése szerint a kabinet várhatóan már holnap megtartja első ülését. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatás és teljes jogállami fordulat várható. Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában azt mondta, átvilágítják az elmúlt 16 év állami működését, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását és megszüntetik az állami propagandát. Bejelentette a titkos szolgálatok és a KSH átszervezését is, valamint vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozását. A miniszterelnökséget vezető miniszter a korábbi kormányzati időszakot súlyosan bírálta és átfogó rendszerszintű korrupcióról beszélt. A Józsefvárosi Önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátotta a rövid távú lakáskiadás, köztük az Airbnb szigorítását célzó javaslat csomagját. A tervezet szerint a kerületben a lakások legfeljebb 4%-a működhetne ilyen formában, emellett lakónegyedi és társasházi szinten is korlátokat vezetnének be. A szabályozás célja a lakhatási viszonyok, a helyi közösségek és a turizmus érdekeinek egyensúlyba hozása. A belső kerületekben új rövidtávú szállások létesítését korlátoznák, de a már működőket nem szüntetnék meg. A lakosok május 31-ig mondhatnak véleményt a tervről. 7% pontot rontott a forint erősödés a Richter első negyedéves gyógyszeripari bevételén. Változatlan árfolyamon számolva 5,9%-kal nőttek a bevételek, elsősorban a Vrailer és a biotechnológiai üzletek teljesítményének köszönhetően, éves összevetésben 1,3%-kal 217 milliárd forintra csökkentek. Miró József az Erste vezető elemzője szerint a rövidesen piacra lépő új biotechnológiai készítmények jelentősen javítják majd a cég teljesítményét.
3: Nyilván előbb-utóbb ez a forint erősödés, meg dollár gyengülés, ez véget fog érni. És akkor ugye ezek meg már pozitívan fognak megjelenni. Tehát azt fog számítani, hogy ez az erős mögöttes teljesítmény akkor fogja megmutatni magát igazándiból. Hát erre még várnunk kell, valószínűleg ez nem a második negyedév lesz, de a harmadik negyedév környékétől már erre lehet számítani, hogy már nem ez a várfolyam széria fogja dominálni az eredményt, hanem a tényleges teljesítmény.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,3%-os csökkenéssel 132.484 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek, csak a Magyar Telekom erősödött. A MOL 2%-kal 4100 forintra csökkent, az OTP részvények ára 2,2%-kal 41.660 forintra esett, a Magyar Telekom 3%-kal 2418 forintra erősödött, a Richter 1,8%-kal 12.370 forintra gyengült. Gyenge volt a zárás az európai tőzsdéken, Londonban a FTSE 1,1%-os mínuszban fejezte be a kereskedést, Frankfurtban a DAX 1,6%-kal csökkent, míg Párizsban a Kekeron 1%-kal esett vissza. Milánóban 1,3%-os, Madridban 1,6%-os mínusz volt.
0: Időjárás jelentés.
2: Nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, reggelre még északkeleten, keleten maradhat felhős az ég, míg másút kiderül. A csapadékzóna is tovább halad kelet felé, melyből főként a Dunától keletre számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra, de reggelre megszűnik a csapadék tevékenység. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

anyamodba megyek, itthon vagy akárhova távol, legelőször most szeretek, búcsúzva a duhajkodá.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
1: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt Van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Mary Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Megalakult a Tisza kormány, átvette kinevezési okmányait a Magyar Péter vezette új kormány 16 minisztere a Sándor palotában. Magyar Péter a kinevezési ünnepség előtt ismét bírálta Sulyog Tamást és megerősítette. Továbbra is azt várja, hogy az államfő május végéig távozzon hivatalából, ellenkező esetben a parlamenti kétharmad birtokában kezdeményezhetik eltávolítását. A miniszterek kinevezésük után délután 4-től az országgyűlésben tettek esküt, a magyar kormány pedig éjféltől lép hivatalba. A miniszterelnök közlése szerint a kabinet várhatóan már holnap megtartja első ülését. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatás és teljes jogállami fordulat várható. Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában azt mondta, átvilágítják az elmúlt 16 év állami működését, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását és megszüntetik az állami propagandát. Bejelentette a titkos szolgálatok és a KSH átszervezését is, valamint vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozását. A miniszterelnökséget vezető miniszter a korábbi kormányzati időszakot súlyosan bírálta és átfogó rendszerszintű korrupcióról beszélt. A Józsefvárosi Önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátotta a rövid távú lakáskiadás, köztük az Airbnb szigorítását célzó javaslat csomagját. A tervezet szerint a kerületben a lakások legfeljebb 4%-a működhetne ilyen formában, emellett lakónegyedi és társasházi szinten is korlátokat vezetnének be. A szabályozás célja a lakhatási viszonyok, a helyi közösségek és a turizmus érdekeinek egyensúlyba hozása. A belső kerületekben új rövidtávú szállások létesítését korlátoznák, de a már működőket nem szüntetnék meg. A lakosok május 31-ig mondhatnak véleményt a tervről. 7% pontot rontott a forint erősödés a Richter első negyedéves gyógyszeripari bevételén. Változatlan árfolyamon számolva 5,9%-kal nőttek a bevételek, elsősorban a Vrijlar és a biotechnológiai üzletek teljesítményének köszönhetően, éves összevetésben 1,3%-kal 217 milliárd forintra csökkentek. Miró József az Erste vezető elemzője szerint a rövidesen piacra lépő új biotechnológiai készítmények jelentősen javítják majd a cég teljesítményét.
2: Nyilván előbb-utóbb ez a forint erősödés, meg dollár gyengülés, ez véget fog érni. És akkor ugye ezek meg már pozitívan fognak megjelenni. Tehát azt fog számítani, hogy ez az erős mögöttes teljesítmény akkor fogja megmutatni magát igazándiból. Hát erre még várnunk kell, valószínűleg ez nem a második negyed év lesz, de a harmadik negyed év környékétől már erre lehet számítani, hogy már nem ez a várfolyam széria fogja dominálni az eredményt, hanem a tényleges teljesítmény.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,3%-os csökkenéssel 132.484 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek, csak a Magyar Telekom erősödött. A MOL 0,2%-kal 4100 forintra csökkent, az OTP részvények ára 2,2%-kal 41.660 forintra esett, a Magyar Telekom 0,3%-kal 2418 forintra erősödött, a Richter 1,8%-kal 12.370 forintra gyengült. Gyenge volt a zárás az európai tőzsdéken, Londonban a FTSE 1,1%-os mínuszban fejezte be a kereskedést, Frankfurtban a DAX 1,6%-kal csökkent, míg Párizsban a CAC-on 1%-kal esett vissza, Milánóban 1,3%-os, Madridban 1,6%-os mínusz volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, reggelre még északkeleten, keleten maradhat felhős az ég, míg másút kiderül. A csapadékzóna is tovább halad kelet felé, melyből főként a Dunától keletre számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra, de reggelre megszűnik a csapadék tevékenység. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között valószínű.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

lying here next to me.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt downtempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Rieger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját, 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
0: Trend Night.
1: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Megalakult a Tisza kormány, átvette kinevezési okmányait a Magyar Péter vezette új kormány 16 minisztere a Sándor palotában. Magyar Péter a kinevezési ünnepség előtt ismét bírálta Sulyog Tamást és megerősítette. Továbbra is azt várja, hogy az államfő május végéig távozzon hivatalából, ellenkező esetben a parlamenti kétharmad birtokában kezdeményezhetik eltávolítását. A miniszterek kinevezésük után délután 4-től az országgyűlésben tettek esküt, a magyar kormány pedig éjféltől lép hivatalba. A miniszterelnök közlése szerint a kabinet várhatóan már holnap megtartja első ülését. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatás és teljes jogállami fordulat várható. Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában azt mondta, átvilágítják az elmúlt 16 év állami működését, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását és megszüntetik az állami propagandát. Bejelentette a titkos szolgálatok és a KSH átszervezését is, valamint vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozását. A miniszterelnökséget vezető miniszter a korábbi kormányzati időszakot súlyosan bírálta és átfogó rendszerszintű korrupcióról beszélt. A Józsefvárosi Önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátotta a rövid távú lakáskiadás, köztük az Airbnb szigorítását célzó javaslat csomagját. A tervezet szerint a kerületben a lakások legfeljebb 4%-a működhetne ilyen formában, emellett lakónegyedi és társasházi szinten is korlátokat vezetnének be. A szabályozás célja a lakhatási viszonyok, a helyi közösségek és a turizmus érdekeinek egyensúlyba hozása. A belső kerületekben új rövidtávú szállások létesítését korlátoznák, de a már működőket nem szüntetnék meg. A lakosok május 31-ig mondhatnak véleményt a tervről. 7%-pontot rontott a forint erősödés a Richter első negyedéves gyógyszeripari bevételén. Változatlan árfolyamon számolva 5,9%-kal nőttek a bevételek, elsősorban a Vrylar és a biotechnológiai üzletek teljesítményének köszönhetően, éves összevetésben 1,3%-kal 217 milliárd forintra csökkentek. Miró József az Erste vezető elemzője szerint a rövidesen piacra lépő új biotechnológiai készítmények jelentősen javítják majd a cég teljesítményét.
2: Nyilván előbb-utóbb ez a forint erősödés, meg dollár gyengülés, ez véget fog érni. És akkor ugye ezek meg már pozitívan fognak megjelenni. Tehát azt fog számítani, hogy ez az erős mögöttes teljesítmény akkor fogja megmutatni magát igazándiból. Hát erre még várnunk kell, valószínűleg ez nem a második negyed év lesz, de a harmadik negyed év környékétől már erre lehet számítani, hogy már nem ez a várfolyam széria fogja dominálni az eredményt, hanem a tényleges teljesítmény.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,3%-os csökkenéssel 132.484 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt. A vezető papírok vegyesen teljesítettek, csak a Magyar Telekom erősödött. A MOL 0,2%-kal 4100 forintra csökkent, az OTP részvények ára 2,2%-kal 41.660 forintra esett, a Magyar Telekom 0,3%-kal 2418 forintra erősödött, a Richter 1,8%-kal 12.370 forintra gyengült. Gyenge volt a zárás az európai tőzsdéken, Londonban a FTSE 0,1%-os mínuszban fejezte be a kereskedést, Frankfurtban a DAX 1,6%-kal csökkent, míg Párizsban a CAC-on 1%-kal esett vissza. Milánóban 1,3%-os, Madridban 1,6%-os mínusz volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, reggelre még északkeleten, keleten maradhat felhős az ég, míg másút kiderül. A csapadékzóna is tovább halad kelet felé, melyből főként a Dunától keletre számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra. de reggelre megszűnik a csapadék tevékenység. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyel tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Nights.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, mellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát.

0: rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel. A hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából 2 évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Clemens Lászlótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütő hangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagyközönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

0: Ez a különleges zenei válogatás.
1: A Trend FM-en.
2: Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtót, ne ordítsd le a fejem. Kérlek, szépen húzz egy kicsit arrébb, nekem is hagyj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van sofort, ez a lámpa a munkahelyem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dal spice, például az első dal az Üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt Szerelemgyerek és az Üzenet Nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

94.2. Trend FM.

Ez a különleges zenei válogatás. Itt a 94.2-n este 7 és reggel 6 óra között a hét minden napján. Köszöntöm azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. Most a párizsi Gotham Project következik, akik 1999-ben alakultak, és zenéjükben megtalálható a tangó, különböző minták és mindenféle elektronika. Játszanak világzenét is, és létezik DJ-szett is a nevükkel fémjelezve. Illetve ezen felül rengeteg remix is köthető hozzájuk. Tehát Gotham Project most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

Halózs Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: nagyon.
1: Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszírmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől félni.

Mondtam, hogy megvárlak, lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd, én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy, minden szírma.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek. A sokoldalú jazz zongorista zeneszerző a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Night.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban. Mind.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Night.
2: Reklamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.